0: kérdéseiket a következő hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Előbb következzék egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik ma kapcsolódnak esetleg először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet szeretett volna írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Mindkét művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, Pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszíne Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban a 11. fejezetig jutottunk, ma a 12.-13. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk! Az előzőekben Kornélius százados megtéréséről, annak körülményeiről és az antiochiai egyház megalakulásáról beszéltünk részletesen. A mai adásban a 12.-13. fejezetben Herodes király első keresztény üldözéséről, haláláról, valamint Pál apostol és Barnabás első missziós útjáról lesz szó. A 12. fejezet elején azt olvashatjuk, hogy Herodes király az újonnan megalakult egyház tagjai közül elfogad párat, hogy ártson nekik. Köztük van Jakab, János evangélista bátyja, akit meg is ölet. Mivel azt látja, hogy ez tetszik a zsidóknak, Péter apostolt is elfogadja, hogy később kivégeztesse. Az írás szerint ekkor a kovásztalan kenyér ünnepe volt éppen. Ahogy utána néztem, a pászka ünnep, valamint a húsvét ünnepünk közel azonos időpontban van évente, mivel mindkettő az első tavaszi holtöltét veszi számításának alapjául egy adott évben. Tehát Jakabot húsvét ünnepe körül öleti meg Herodes király, és ezek után elfogadja Pétert is. Hatalmas lehetett a keresztények közötti zavar, a bánat, és gondolom a félelem, hiszen éppen Krisztus feltámadását ünnepelnék, amikor megöletik Zebedeus nagyfiát, Jakabot, Pétert pedig börtönbe vetik, hát joggal gondolhatták, hogy Jakab sorsára fog ő is jutni. De Isten itt újra megmutatja nagyságát számukra, mert angyalt küld Péter cellájába, aki kiszabadítja őt, hogy utána Péter elmehessen az érte imádkozó társaihoz, keresztény szeretteihez, aki boldogan látják, hogy ismét csodát tett az Úr. Ennek a történetnek a tanítását szeretném tőled kérni, Püspök atya.
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem azzal, hogy ki is volt ez a Herodes király, akiről itt szó van, aki Jakabot halálra ítéli, Pétert pedig börtönbe záratja. Ő teljes nevén Herodes Agrippa. Nagy Herodes királynak, aki a betlehemi gyermekgyilkosságot elrendelte, az unokája. Illetve Herodes Antipásznak, aki pedig Nagy Herodesnek az egyik fia, és Galilea és Perrea negyedes fejedelme, ő neki az unoka öccse, tehát ez egyetlen hatalmas család, ő ennek a harmadik generációjából származik, Nagy Herodes király unokája. Azt is fontos megjegyezni, hogy Nagy Herodesnek melyik feleségétől származik ő, ugyanis Nagy Herodesnek sok felesége volt, de a legfontosabb, legelső felesége Máriamne volt, aki talán emlékezünk, hogy a régi királyi dinasztiából, az úgynevezett Hasmoneus dinasztiából, tehát a Makkabeus családnak a leszármazottai közül származik. Ami azért is jelentős, mert Nagy Herodes király maga nem volt zsidó, hanem edomita volt, és a zsidók ezért őt megvetették. De ezen a feleségén keresztül a tőle származó gyermekek mégiscsak legalábbis félig a régi zsidó királyi családnak a leszármazottai voltak, így Herodes Agrippa király is. Tehát neki a zsidóság előtt sokkal nagyobb elfogadottsága és tekintélye volt, mint a többi Herodes leszármazottnak. Ennek a ténynek az is része, illetőleg ebből fakad, hogy nagy Herodes király Mariamne fiaira rendkívül féltékeny volt. Félt attól, hogy lassanként tőle a trónt elragadják, mert legalábbis anyai ágon a régi királyi családnak a sarjai. És ezért az egyik fiát, pontosan Herodes Agrippa király apját, egészen fiatalon megölette, Krisztus előtt 7-ben. Tehát Agrippa királynak az apját, a nagyapa megöleti hatalomféltésből. Herodes Agrippa Krisztus előtt 10 körül született. 6 évesen Rómába viszik nevelkedni. Mégpedig Augustus császárnak az udvarába, ahol a fiatal római legelőkelőbb családokkal együtt nevelkedik, óriási luxusban, élvezetekkel teli életet él, és próbál jó kapcsolatokat kiépíteni a császári trónnak a várományosaival. Aztán hazakerül, itthon először egy egészen apró feladatot kap a Herodes családtól, Tiberiász városának lesz a parancsnoka. Azonban nem sokára ő visszamegy Rómába, építeni akarja a maga karrierjét, és elmegy Kápri szigetére, ahol akkoriban az öreg Tiberius császár betegeskedett. És tulajdonképpen várja Tiberius császárnak a halálát, és összebarátkozik Tiberiusnak a fiával, Caligulával. Azonban ez, hogy ő ennyire várja a császár halálát, ez lassan kiderül. És ezért Agrippa királyt, a későbbi Agrippa királyt börtönbe zárják. Egy nagyon súlyos lánccal verik őt vasra, aminek később jelentősége is lesz. Nem sokkal később Tiberius császárt meggyilkolják, ott Kápri szigetén, Krisztus után 37-ben. És a fia Caligula lesz az uralkodó, akivel Agrippa király jó barátságot kötött. Caligula azonnal kiszabadítja Agrippát a börtönből, ajándékoz neki egy aranyláncot, ami olyan súlyú, mint az a vas bilincs, vaslánc, amire őt a börtönben oda kötötték, amire verték. Ez lesz a hálája Agrippa felé az ő barátságáért, illetőleg, hogy ő is segíti Caligulát a trónra Tiberius meggyilkolása után. Illetve Caligula császár oda ajándékozza Agrippának Fülöp és Lizániász területeit, Itúreát és Trahonitis, tehát elkezd Agrippa király mint negyedes fejedelem is megjelenni, sőt, hamarosan megkapja a királyi címet. Úgy, mint Nagy Herodes is királyi címet viselt, úgy az unoka is ezt a címet megkapja. Nem sokkal később, Krisztus után 40-ben, Herodes Antipászt is az egyik nagybátyját Agrippának száműzik különböző vádak miatt, és megkapja Herodes Antipásznak a területeit is, vagyis Galileát és Perreát. Herodes Agrippa nagyon-nagyon boldog, a karrierje ível föl a magasba. És hát nem sokkal később még egy nagy fordulat történik az életében, éppen Rómában van, amikor Caligula császárt meggyilkolják, Krisztus után 41-ben. És ebben is ő nagyon ügyesen helyezkedik, a következő császárt, Claudiust, aki a császári családnak az egyetlen felnőtt férfi tagja ekkoriban, aki tehát Caligula után a császári trónt el fogja foglalni, Agrippa király őt segíti. A trónra jutásban nagyon fontos szerepe adódik ott hirtelen Rómában, és Claudius császár ezért rendkívül hálás, annyira, hogy 41-ben megkapja Júdea és Szamaria területeit is. Vagyis hirtelen összeáll újra a régi nagy heródesi birodalom, amelynek a királya Heródes Agrippa. Heródes Agrippa végtelenül boldog, és próbálja a zsidó népnek a szimpátiáját minden módon megnyerni. Így érkezik Jeruzsálembe 41 tavaszán. Ekkor történik Jakabnak a kivégeztetése és Péternek a börtönbevetése is, tehát ez nagyjából Krisztus kínszenvedése és feltámadása utáni 11. év. Milyen módon próbálja Agrippa megnyerni a zsidók szimpátiáját? Először is az aranyláncot, amit kapott Caligula császártól, a templomnak ajándékozza ezt a hatalmas kincset. Utána elkezdi ő fizetni a templomnak a napi áldozatait, sőt a nazírok fogadalmi áldozatait is. Saját kezüleg hozza a maga első termését, mint egyszerű hívő beáll a sorba, és fölajánlja az első termést a földjeiről. Közben jár két nagyon fontos ügyben a zsidók számára. Először, még Krisztus után 40-ben, tehát egy évvel korábban, abban az ügyben, amikor a jeruzsálemi templomba egyesek Caligula császárnak a támogatásával egy császárszobrot akarnak elhelyezni. És itt is Agrippa minden módon próbálja ezt megakadályozni, lassítani. És tulajdonképpen ez is történik, a császár halála az, ami megmenti Jeruzsálemet ettől a rettenetes konfliktustól, ami megtörtént volna, ha a császárszobor valóban oda kerül, biztos, hogy az egész ország egy emberként lázadt volna föl. Illetve egy kicsikét később Dóra városában, szintén egy zsinagógában akarnak egy császárszobrot bejuttatni. Itt is Agrippa könyörög a császárnál is sikeresen ezt meg tudja akadályozni. Egy másik olyan pillanat, ahol látjuk ezt a különleges közeledését a zsidó néphez. 41-nek az őszén, a sátoros ünnepen. Ő olvassa föl a bibliai olvasmányt. És többek között ez is elhangzik, ne állíts magad fölé idegen fejedelmet. Csak olyat, aki a testvéreid közül való. És Agrippa elsírja magát, hogy ő nem zsidó. Ő ebből az edomita családból, nagy Heródesnek az unokájaként, őtőlük származik. És hogy látják az emberek, hogy a király sír, fölkiáltanak, és azt mondják, hogy ne sírj, a testvérünk vagy. Egy másik ilyen nagyon hasonló eset, van egy nagyon bátor farizeus, egy Simon nevű farizeus, aki nyíltan megkritizálja a királyt, hogy bizonyos vallási törvényeket nem helyesen tart meg. Mit lép erre Agrippa király? Meghívja Simon farizeust magához vendégségbe, Cezáriába. Maga mellé ülteti a színházban. Különböző ajándékokkal látja el. Aztán megkérdezi, hogy kedves Simon, milyen törvénybe ütköző dolgot látsz itt? A királyi szimpátiával, a kitüntető keddjel leszereli ezt a kritikát, amit Simon farizeus megfogalmazott vele szemben. Agrippa király tehát 41 tavaszán, alig, hogy ő megkapja Júdea és Szamaria fennhatóságát is, megjelenik Jeruzsálemben. És minden módon akar kedvezni a zsidóknak. El akarja magát fogadtatni. És ennek a része az, hogy ő Jakabot, Zebedeusnak az idősebbik fiát, János apostolnak a bátyját kivégzi. A zsidóság ugyanis ekkoriban már a kereszténység ellen nagy gyűlölettel fordul, mindenfajta módon meg akarja akadályozni a kereszténységnek a kivirágzását, terjedését. És amikor látja, hogy ezzel elnyeri a zsidóság tetszését, akkor Pétert is elfogadja és börtönbe zárja. Egy kicsit hadd kerekítsem le itt az évszámokat, ha ennyire belementünk, tehát ez Krisztus után 41. Péter apostollal kapcsolatban egy nagyon erős ősegyházi hagyomány az, hogy ő 12 éven át volt Jeruzsálem püspöke, és utána pedig 25 éven át Róma püspöke. És ez pontosan egybevág ezekkel az adatokkal. Péter 41-nek a a folyamán, a 44-es év folyamán menekül el Jeruzsálemből, feltehetően Antiókiában tölt egy rövid időt, és nagyon hamar, valószínűleg 42 vége felé már megérkezik Rómába. És alapvetően innen irányítja a születő keresztény közösséget, azzal együtt, hogy néha visszatér Antiókiába is, és Jeruzsálembe is többek között, itt látjuk majd őt a jeruzsálemi apostoli zsinaton. Péter távozása után pedig Jeruzsálem keresztény közösségének a vezetője az ifjabb Jakab lesz, aki Jézusnak unokatestvére, és a törvénynek nagyon hűséges betartója. Tehát ő azt képviselte az ősegyházban, hogy Jézus újat hozott, de a régit nem törölte el. És ilyen módon a keresztény közösség, a kicsi mag, ami ott Jeruzsálemben megmaradt, békességben élhetett évtizedeken át, egészen addig, amíg 62-ben Krisztus után két helytartó közötti interregnumban ezt a zűrzavarosabb időt kihasználva meggyilkolják őt. Tehát ő 62-ben lesz vértanú, az ifjabb Jakab Jeruzsálemnek a második püspöke. Egy pár szó akkor Péternek a bebörtönzéséről és a szabadulásáról. Pétert abba a palotába, illetőleg erődbe zárják be, amelyet Nagy Heródes király nagyobbított meg, amely mind a mai napig látható Jeruzsálemben. A mai neve Citadella, a Jaffa kapu mellett található. Heródes hatalmas tornyokkal ékesítette föl ezt az erődítményt, illetőleg palotát, és ő maga is, ha Jeruzsálemben tartózkodott, illetőleg később, akár a helytartók, akár a Heródes családnak a leszármazottai itt tartózkodtak. A hatalmas tornyoknak egyébként az alsóbbik fele mind a mai napig áll, a régi Nagy Heródes által épített hatalmas nagy kövek láthatók, a zarándokok megcsodálják őket, amikor Jeruzsálemben a Jaffa kapun belépnek. Péter apostolnak a szabadulásában rengeteg apró részlet van. Az, ahogy éjszaka fölébred. Egyik kódex még azt is megjegyzi, hogy ahogy kilép a börtönből, illetőleg az erődítményből, akkor elmegy a sarokig, ott lemegy 7 lépcsőn, és tulajdonképp lassan ott ocsúdik föl, hogy ő valóban szabad és boldogan szalad. Hova szalad? Máriának a házába, aki a Jánosnak is nevezett Márk édesanyja. Itt van összegyűlve a keresztény közösség, és imádkoznak érte. Péter ide megy, mert tudja, hogy ez az őskeresztény közösségnek a legfőbb gyülekezési helye. Zörget a hatalmas ajtón. Még azt is megtudjuk, hogy a szolgáló, aki leszalad, egy Ródé nevű szolgáló, ki annyira megdöbben ezen, hogy Péter hangját hallja, hirtelen be se engedi, hanem szalad föl a többiekhez, és mondja, hogy Péter van itt. Aztán hatalmas örömmel a közösség beengedi őt. Ez a sok-sok részlet, ahogy látjuk, hogy fölébred, a 7 lépcső, aztán Mária háza, aki a Jánosnak is nevezett Márk édesanyja, Ródé a szolgáló, a nagy kapu, ez mind azt mutatja, hogy nem kitalált történet, hanem emlékezett, az őskeresztény közösség pontosan emlékezett ennek a csodálatos szabadulásnak az apró eseményeire. Akkor is, hogyha szabadulásnak a pontos módja számunkra homályba vész. Az alaptörténeti tény hiteles. Agrippa király börtönbe záratja őt, és Péter apostol csodálatos módon kiszabadul. Antiókiába megy, aztán nagyon gyorsan Rómába, de ahogy említettem, visszatér majd Antiókiába és Jeruzsálembe, és itt is viszont látjuk majd az apostolok cselekedetei olvasása során Péter apostolt.
0: A történet aztán úgy folytatódik, hogy Heródes Agrippa reggel rájön, Péter kiszabadult és égtelen haragra gerjed. Ezt igyekszik leverni a tíruszíjakon és szidóniaiakon. Ám az úr itt is közbelép, Herodes hamarosan meghal egy elég visszataszító halállal. Mi ennek az üzenete?
1: Az előző válaszban részletesen próbáltam azt elmondani, hogy Herodes Agrippa király kedvezni akar a zsidóságnak. Azonban talán azt is fontos hozzátenni, hogy ez nem egészen mély és őszinte hitből fakadt, hanem sokkal inkább egy ilyen politikai helyezkedése volt, szerette volna az uralmát elfogadtatni a zsidó néppel. Hadd mondjak erre is néhány példát. Herodes Agrippa király nagyon sok helyzetben úgy viselkedik, mint egy teljesen pogány ember, akinek a zsidó valláshoz, hagyományokhoz, törvényekhez semmi köze. Például Beritos városában, ami a mai Beirut, létesít egy színházat, és ott gladiátori játékokat rendez. 1400 elítélt leli ott a halálát ezekben a szörnyű gladiátori játékokban. Olyasmi, amit a zsidó vallás, hagyomány, érzékenység a legszigorúbban tilt. A pogánsághoz tartozónak tartja, és a legszigorúbban elítéli. Herodes királya lányainak szobrokat állít Cezáreában. Szintén a zsidó érzékenységtől, hagyománytól teljesen idegen. A pénzeire Jeruzsálemben nem veret emberábrázolást, képmást, de a Jeruzsálemen kívül vert pénzeire nagyon is igen. Ott van a királynak az arcképe, és a felirat Agrippa, a nagy király, a császár barátja. Vagyis Agrippának ez a zsidósággal kapcsolatos úgymond szimpátiája igazából felszíni, és a lelke mélyén ő sokkal inkább egy pogány mentalitású uralkodó. És hát ezt mutatja az ő halála is, amit nem csak az apostolok cselekedetei ír le, hanem Józsefus Flavius zsidó történetíró is. Ez megint csak egy olyan pont a Bibliában, ahol döbbenetesen látjuk a Biblia leírásának a történeti hitelességét. Ugyanis, amit Józsefus Flavius leír, az pontról pontra ugyanaz, mint amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk. Mi is történik? Agrippa királynak egy nagy vitája van két tengerparti várossal, Tírussal és Szidonnal. Ez egy ilyen gazdasági típusú vita, illetőleg küzdelem, az ő királysága, ami ekkoriban nagyon jelentős volt, tehát a Mezopotámia és egyiptomi területek között a legjelentősebb önálló ország, nagyon jelentős gabonatermeléssel. Tírus és Szidon függött a Palesztinából származó gabonától. Agrippa király, hogy térdre kényszerítse ezt a két várost, egy embargót vezetett be, tilos volt Tírusba és Szidonba gabonát szállítani. A két város valóban térdre kényszerült követeket küldött, sőt, megnyerték maguknak Herodes Agrippa királynak a kamarását, Blastust, őt is említi egyébként külön, mind Józsefus Flavius, mind pedig az apostolok cselekedetei. Ő az, aki közvetít, és végül is Cezárea városában történik a megegyezés. Ebben az időben Cezáreában a császár tiszteletére játékokat is rendeznek, különböző versenyeket a színházban. És ezeknek a játékoknak a második napján történik ez a döbbenetes esemény, ami Agrippa királynak a halálát okozza a Krisztus után 44 tavaszán. Megjelenik a király egy olyan ruhában, ami tele van ezüst díszítéssel. Ezt is külön említi, mind Józsefus Flavius ezt az ezüstös ruhát, mind az apostolok cselekedetei. A napfényében gyönyörűen ragyog csillog ez a ruha. Agrippa király egy nagy hatásos beszédet mond. És a tömeg azt kiáltja, hogy eddig embernek gondoltunk téged. De most látjuk, hogy te földön túli lény vagy, így idézi Józsefus Flavius a tömegnek a kiáltását. Az apostolok cselekedeteiben ezt így olvassuk, a tömeg azt kiáltja, hogy ez már nem is ember hangja, hanem Isten hangja. És mind az apostolok cselekedetei, mind Józsefus Flavius megjegyzi azt, hogy Agrippa király ezt a helytelen imádatot, dicséretet, amit a tömeg mond, amely őt szinte Istenné nyilvánítja, nem utasította vissza, hanem ennek nagyon örült. És ekkor történik meg az ő hirtelen, nagyon fájdalmas, döbbenetes halála. Az apostolok cselekedetei azt jelzi, hogy egy angyal jelenik meg. Józsefus Flavius azt mondja, hogy egy bagoly tűnt fel, és az egyik fogoly meglátta, és felkiáltott, hogy ez egy rossz előjel, Agrippa király halálát jelzi előre. És mind az apostolok cselekedetei, mind Józsefus Flavius leírja, hogy hirtelen hatalmas fájdalmak lepték meg Agrippa királyt, aki nem is tudott tovább állva maradni. Gyorsan elszállították, és 5 nappal később ezekben az óriási belső fájdalmakban meghalt. Az ókorban igen gyakran az ilyesmit úgy írták le, hogy férgek falták föl a testét. Ezzel akarják kifejezni ezeket a belső hatalmas gyomorfájdalmakat, amik végül is a király halálát okozták. Vagyis tetten érjük a Bibliának a történeti hitelességét, ahogyan elmondja Agrippa királynak a gyönyörű ruháját, a beszédét, a tömegkiáltását, és aztán a nagyon hirtelen bekövetkező fájdalmas halálát. Mi az üzenete ennek? Az olvasó, aki az apostolok cselekedeteit olvassa, szembesül azzal, hogy a keresztény üldöző uralkodó megkapja a maga büntetését, Isten pedig védi, oltalmazza, vezeti, megmenti az övéit.
0: A 12. fejezet végén azt olvassuk, hogy Saul, valamint Barnabás dolguk végeztével visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, aki egyébként Márk. Hát itt egy kissé összezavarodtam. Milyen dologgal végzett Saul és Barnabás, és ki ez a János, aki egyébként Márk?
1: Már a 11. fejezet végén olvasunk erről, hogy nagy éhínség támadt Claudius császár idején az egész földön. És a jeruzsálemi őskeresztény közösség is éhezett. És ezért Antiókiában elhatározza a keresztény közösség, hogy segít. Gyűjtést szerveznek, és Pál és Barnabás viszi el az adományt Jeruzsálembe, Jakabhoz, illetőleg a vénekhez. Itt is már teljesen világosan látjuk, hogy Péter apostol, illetőleg az apostolok már nincsenek Jeruzsálemben, hanem Jakab az, aki vezeti az őskeresztény közösségeket, a vének, vagyis a presbiterek az egyházi tanácsnak a segítségével. Hogy valóban egy éhínség tombolt ebben az időben, sokfelé a birodalomban, erről számtalan történeti forrásunk is tanúskodik. Megint csak egy olyan pontja az apostolok cselekedeteinek, ahol találkozik a korabeli forrásokkal. Józsefus Flavius leírja, hogy Palesztinában óriási éhínség van ezekben az években. Egy Dio Cassius nevű történetíró leírja, hogy Rómában 41 és 43 között óriási szárazság éhínség tombolt. A teptuniszi papíruszok Egyiptomból beszámolnak arról, hogy Egyiptomban Krisztus után 45-46-ban hatalmas éhínség van. Tehát megint csak látjuk a leírás történeti hitelességét, megbízhatóságát. Pál apostol és Barnabás tehát lemennek Jeruzsálembe ezzel az adománnyal. Nagyon valószínű, hogy a keresztény közösségnek a legfőbb központjában, a legalapvetőbb közösségi házában szállnak meg, amelyről nemrég hallottunk is, ahova Péter a szabadulása után menekül. Mária háza, aki a Jánosnak is nevezett Márk édesanyja. Nagyon különleges az apostolok cselekedeteiben, hogy a szent szerző Lukács nem különösebben magyarázza az, hogy ki ez a Mária, és ki ez a Jánosnak is nevezett Márk. Miért nem? Azért, mert az egész keresztény közösség jól ismerte őket. Mária az egyik legfontosabb személyiség a jeruzsálemi ősegyházban. János Márk pedig nem más, mint Márk evangélista. Péternek a tolmácsa lesz ő később Rómában.

0: Az első apostoli útján ott van, Ciprus szigetén és másutt, később pedig Barnabással együtt megy egy második apostoli útra, és nem sokkal később Péter mellett látjuk őt Rómában. Az első Péter levél kifejezetten említi is Márkot. Azt mondja, hogy a fiammal, a kedves fiammal Márkkal együtt üdvözlünk benneteket. Ő lesz tehát Péter apostolnak a legfőbb segítője, tolmácsa, és ő az, aki Péter vértanúsága után 63 és 70 között valamikor Rómában vagy a környéken megírja a legelső evangéliumot.
1: Most átlépünk a 13. fejezetre, ami egy nagyon szép és tanulságos jelenettel indít. Antiochiában vagyunk, több keresztény testvér tart éppen bőjtölve Isten tiszteletet, amikor is szól hozzájuk a Szentlélek, aki arra indítja őket, hogy küldjék Pált és Barnabást a nekik rendelt feladat elvégzésére. Erre ők az írás szerint további bőjtöt tartottak, majd a két férfire teszik kezüket, és útnak indítják őket. Ahogy olvasom az Új Szövetséget, feltűnt számomra, hogy a korai keresztények többször is bőjtöt tartanak, és vagy imádkoznak, amikor is a Szentlélektől útmutatást kapnak. Itt szeretnék egy személyes kitérőt, ha megengedett, Püspök atya, és megkérdezném, hogy te személy szerint mennyit bőjtölsz, imádkozol, esetleg megosztanád velünk az ezzel kapcsolatos tapasztalataidat, és mit javasolsz számunkra az ima és a bőjt kapcsán? Mennyit tegyünk mi magunk, ha szeretnénk erős és tevékeny tagjai lenni az egyházunknak?
0: Arról hallunk tehát itt az apostolok cselekedeteiben, hogy Antiochiában, ahol nagyon sok pogány megtér és keresztény lesz. Emlékezünk arra, hogy itt nevezik először Jézus tanítványait keresztényeknek. És ez a hely lesz a páli missziónak a nagy kiinduló pontja. Arról hallunk, hogy Antiochiában sok próféta és tanító van. És föl is sorolja őket Szent Lukács, azt mondja Barnabás. Aztán a Nigernek is nevezett Simeon. Vagyis egy afrikai. Niger, vagyis sötétbőrű. Egy afrikai prozelita, aki ott élt Antiochiában, keresztényé lett, és az egyháznak egy fontos vezetője. Aztán a cirenei Lucius. Cirenéből, vagyis szintén Afrikából talán emlékezünk arra, hogy Jeruzsálemben volt külön zsinagógája a cireneieknek. Egy nagy zsidó közösség, ahonnan sokan aztán keresztényé lettek. És arról is hallunk, hogy Istvánnak a vértanúsága a meggyilkolása után ezek a hellenista keresztények elmenekülnek Jeruzsálemből, és közülük nagyon sokan Antiochiában kötnek ki, itt lesznek a helyi keresztény közösségnek vezetői. Aztán a következő Manaén, akiről azt halljuk, hogy Herodes Antipas tejtestvére. Ez szintén egy zsidó név, Menachem névnek az átírása görögre, minden bizonnyal egy nagyon előkelő családnak a leszármazottja, innen magyarázható, hogy Herodes Antipas királlyal együtt nevelkedett. És végül említi Lukács Sault, aki a pogány missziónak a nagy-nagy apostola lesz. Imádkoznak és bőjtölnek, és a Szentlélek indítja a közösséget arra, hogy küldjétek Barnabást és Pált, Sault, arra a munkára, amelyre őket szántam. És akkor újra összegyűlik az egész közösség, imádságban, bőtben, rájuk teszik a kezüket, és küldik őket a misszióba. Azt látjuk itt ebben a leírásban, hogy a Szentlélek ereje vezeti az ősegyházat, lelkesíti őket, betölti a szívüket, lehetővé teszi azt, hogy az evangélium eljusson a föld végső határáig. Imádság és bőjt ott van nagyon mélyen Jézus életében. Ott látjuk az ő 40 napos bőjtjét a pusztában, így készül a nyilvános működésére. Másutt azt halljuk, hogy még enni sem maradt idejük. Annyira állandóan a tömeg vette őket körül, Jézus fáradhatatlanul tanít. Másutt azt olvassuk, hogy Jézus az egész éjszakát imádságban tölti. És utána ezt látjuk az apostolok életében is. Igen gyakran például Pál apostol hosszú utazások,

0: hajótörések, börtön évek, illetőleg börtönben töltött idők, megostoroztatás, nagyon sok nélkülözés, amit Pál apostol átél, és ezt látjuk a szentek életében is. Böjt és imádság végigkíséri az ő életüket is. Én nagyon távolról tudom csak ezt az eszményt megközelíteni. Az egyik dolog, ahogy az életemben ez jelen van, az elsősorban az, hogy a kötelességeimet, a küldetésemet igyekszem nagy szívvel teljesíteni. A sok-sok feladatot, beszédekre készülni, emberekre időt szánni, leveleket megválaszolni, püspöki feladatokat elvégezni, kérések, ha egy szegénytől vagy egy nagyon problémás eset kapcsán jönnek, igyekezek, amennyire tudok segíteni. Tehát ez egyfajta életaszkézis, hogy az ember a küldetést, a kötelességet, a feladatot igyekszik 100%-kal, amennyire csak képes teljesíteni. Ennek talán az is egy fontos része, hogy nem nagyon foglalkozom azzal, hogy mit eszek, mit iszok, ha éppen hétvége van, nincs otthon senki a püspökségen, vagy nyári szünet van, éppen nincs senki, ha éppen nincs ebéd 2-3 napig, ezek nem okoznak számomra nehézséget. A küldetésre koncentrálok. Nagyon örömteli számomra minden szentmise. Akkor is, amikor nincs hivatalos szentmisén valahol, ha csöndesen tudok akár a püspöki kápolnában, vagy Bozsokon a kis faluszéli kápolnában és paplakban, amikor például nyáron ott egy néhány napot eltöltök, tudom ott bemutatni a szentmisét egyedül. Rendkívül áldásos, békességes. Betölti a szívemet. Nem kell semmi másra figyelni, csak az Úrra. Vagy ha autóval indulok, majdnem mindig rózsafűzérrel kezdődik az út. Akár reggel korán még nagy a csendesség az utakon, éppen kell föl a nap, nagyon szép a napnak az ilyenfajta módon való indítása. Bibliát olvasni, szintén alapvető tápláléka a lelki életemnek. Vagy ha bebenézek a kápolnába, igen gyakran itt kapom a legjobb gondolatokat. Egy-egy ember például, akit az Úristen eszembe juttat, hogy föl kellene hívni, vagy egy-egy terv, amit meg kellene tennem. Olyan percek ezek, amelyek táplálják a lelkemet, betöltik erővel, békességgel.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő személyes válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban újra folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Vas István, Avilai Teréz intelmeiből. Akit nem kapadtak ennél magasabbra, jól teszi, ha nem igyekszik följebb kapaszkodva. Ezt jól jegyezzétek meg, mert ahelyett, hogy nyernétek vele, végül csak veszíteni fogtok. Mutatkozhatik olyannak, amilyen a lélek, ha Jézus Krisztus a jelen, szerelmetesen csünghet az ő szent emberségén, mindig az isteni mester társaságában élvén, beszélhet is vele, és előtte fölfedheti, hogy mitől szenved és mi hiányzik neki, és ha meg nem feledkezik róla örömében, újjonghat vele együtt. És mindezt nem mesterkélten kiszabott formulákkal, hanem olyan szavakkal, amiket a pillanat kíván, és szükséglete kitapasztal. Hát ez az, ami rajtunk múlik. És ha van, akinek ez nem elég, és ezentúl próbálná emelni szellemét arra felé, ahová be nem engedik, mégsem, elvédi ezt is, azt is. Ez az én véleményem. Mert ha túllép a természeten, megbénul az értelem, és kiszárad a lélek a sivatag terepen. Mellesleg, a szellem egész épületének mi az alapja? Csak az alázat, semmi más. És Istenhez közelebb jutva növekszik az alázat. Különben elvész minden eredmény. De ezt senki se értse úgy, hogy én tiltani szeretném a nagy gondolatokat, amikkel a szellem fölemelkedhetik, hogy közelébe kerüljön Isten véghetetlen jóságának, meg az égben található csodáknak. Igaz, én ezzel sose éltem. Képtelen voltam erre. Megint csak ezt ismétlem. Isten kegyelme hozzásegített, hogy megértsem, folytonos nyomorúságomban merészség volt az is tőlem, hogy szellemem a földi dolgokkal törődjön. Hát még az égi dolgokhoz emelni, hogy is bírtam volna? De vannak elég sokan, akik jól járnak, ha felhasználják ilyen magasabb vizsgálataikat, különösen, ha tanultak. Mert ebben a gyakorlatban nézetem szerint a tudomány, ha alázattal párosul, rendkívüli kincs. De azt mondom, hogy fölemelkedni mégse kell, inkább várni, míg Isten bennünket fölemel. Van, amikor az értelem nem működik úgysem, a misztikus teológiában, ott fölfüggeszti az Isten. Én csak azt helytelenítem, ha akkora bennünk az önhittség, hogy magunk függesztjük föl. Ne állítsuk meg a működését. Különben hidegek leszünk és bambák, és eltűnik előlünk az is, ami a miénk volt, és az is, amit elérni véltünk. Ha az értelmet Isten függeszti föl és tartja vissza, van, amivel a figyelmünket foglalkoztassa. Olyankor egy krédó időközében több fény lesz a részünk, mint amennyit évek alatt minden földi iparkodással elérünk. De hogy mi magunk akarjuk lekötözni lelkünk erejét és megállítani a működését, ez tiszta őrültség. Nem mondom, hogy bűn ez, de büntetés annál inkább. Mintha valaki ugráshoz vesz lendületet, de hátulról visszarántják. Neki rugaszkodik százszor, de mindig hiába fárad. Az akarat sem ér semmit, ha nincsen benne alázat. Alázat, melynek a működésbe vegyülve az a hatása, hogy a lélekben a cselekedeteknek csömör nem lép a nyomába. Aki tudja, miről van szó, annak ezt nem kell magyarázni. És aki nem tudja, annak én bizony nem fogom elmagyarázni. Vas István.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Jött egy nagy betegség. És ez halálközeli volt, ezt nem én találtam ki, ezt megállapították, hogy ennyi. Ennyi volt. És ugye az első gondolat az embernek, mint mindenkinek, a megdöbbenés, hogy miért pont velem jönnek a fohászkodások, és akkor hirtelen úgy elgondoltam, hogy hova fohászkodok én, miért? Miért aggodalmaskodok előre, hogy mi lesz? Hát majd itt meglátom, hogy mi lesz. Én abszolút megfogadtam minden kezelést, mindent csináltam. Hát de nagyon úgy nézett ki a kezelések ellenére is, hogy nem sikerül a dolog. És akkor elengedtem a dolgot. Úgy engedtem el, mikor az egész úgy kiderült, hogy próbáljak megbarátkozni a gondolattal, hogy ez volt. Akkor elkezdtem magam, hogy szép kerek, meg volt sok minden, amit kértem, amit elértem, sok minden. Hát, még azért úgy jó lett volna, de hát így alakult. Innen jutottam el oda, hogy egy hatalmas megnyugvás volt, és azt mondtam, hogy legyen meg az akarata. A gondviselés akarata legyen meg, és megfordult a dolog. Ez olyan furcsa, hogy nem akartam én sem elhinni, és mások sem. Nem azt mondom, hogy rögtön, de attól kezdve jobb lett, jobb eredmények, egyre jobb, és itt vagyok ennek már 6 éve. Utólag az az igazság, most már ennyi év távlatából azt mondtam, hogy kellett. Szellemembe megváltoztam. Attól kezdve elkezdtem hinni abba, hogy van folytatás, türelmesebb lettem, de mindennel, mindenkivel és mindennel szembe. Segítőkészebb. Képes vagyok órákig valakit meghallgatni. Nagyobb szeretettel fordulok ugye az emberek iránt, mert látom, hogy hát ő is járhat így, ugye, és lehet, hogy még rosszabbul, mint én.

Hévízi Éva, Ferenczi Noémi díjas képzőművész gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, Felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Radnóti Miklós, himnusz a békéről. Te tündefény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra. Merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papos, acélt fenn szívek ellen? Ellened. A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dalló szájú boldogokról. De jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háború perzsertetélben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fájának ad a hullni kész dió, s aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereg visong, a réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hullónap felé, s fejünk felett surrog és csivog a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek. Védekezz.

0: Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
1: Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkező a megbocsátásban.

0: Urunk Jézus, Te vagy a remény forrása. Jézus, Te örök élettel ajándékozol meg bennünket. Benned bízva reméljük, hogy földi életünk az örökké valóságba kapcsolódik, és a tőled kapott örök életünk már most megkezdődött. Jézus, Te képes vagy rá, hogy maradandó értékké alakítsd jóra irányuló, mulandó törekvéseinket. Együtt akarunk működni a Te kegyelmeddel, hiszen Te azért jöttél, hogy senki ne vesszen el azok közül, akik hisznek benned, hanem általad örök életük legyen. Segíts minket, hogy a reményben derűsek, a megpróbáltatások idején béketűrők, imádságainkban és a hozzád való ragaszkodásban pedig álhatatosak legyünk. Jézus, remény forrása, részesíts bennünket a Te reményedben.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

Jób helyes útra állít minket. Az ószövetségi Jób története minden korban időszerű. Alapvetően fontos tanítást találhatunk benne az életről. Jób jó ember volt. Isten maga mondta róla, nincs hozzáfogható a földön, fethetetlen, derék ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Mégis mi történt vele? Mindent elveszített, amilyen csak volt. Állatait, házát, és a végén még a gyermekeit is. Ha mindez veled történne, felismernéd-e Isten kezét? Talán számon kérnéd a csapásokért, sőt, talán még kegyetlenkedéssel is vádolnád. Jobb esetében valóban a rossz erői működtek. Azok idézték elő a szerencsétlenséget. A sátánnak azonban nem lett volna semmiféle hatalma, ha előbb Isten nem adott volna neki engedélyt. Amikor elborítanak a gondok és a szenvedés, lehetséges, hogy a gonosznak van benne valami része. De mögötte ott van a jóságos Isten, a te teremtőd és a te atyád, aki mindent a kezében tart. Hogyan válaszolt Jób a szerencsétlenségre? Mezíten elül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda-vissza. Legyen áldott az Úr neve. Nem vádolja sem a sátánt, sem Istent, sem az embereket. Tudja, minden Istentől jön, tehát minden jó. Legyen áldott az Úr neve. Jobbnak számos megpróbáltatáson kell átesnie, néha reménytelenség határáig jut. Hite azonban mindent legyőz. Isten az Ura mindennek, s mindaz, amit tesz, helyes és jó. Számunkra talán elérhetetlen ez a hit. Mégis hasznos lesz, ha végig gondoljuk Jobb történetét, ha gondolkodunk Jobb könyvén. Jobb rávezet minket a helyes útra.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerre járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Mária Rádió.
1: A következő percekben Jancski Viktória műsora hangzik el Isten képeink címmel.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a stúdióban Cser Zita pszichológust és Osvai Dorottya szociológust.
3: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
4: Köszönjük a meghívást.
2: A tematikus műsorunk témája az Isten képeink. Talán kezdhetnénk a gyökerektől, a kezdetektől, és Zitához tenném fel az első kérdést. Honnan is jön az Isten képünk? Mikor alakul ki bennünk, és mi alakítja?
3: Alapvetően összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az anyától és az apától, tehát az elsődleges gondozóktól ered az Isten képünk. A velük való tapasztalatok, lenyomatok, a velük kialakult bizalom az, ami a legelső Isten képünket formálja. Ugye van ez az úgynevezett tükörteszt, amit egy 18-24 hónapos gyerekkel lehet már elvégezni. Ez ugye arra vonatkozik, hogy van-e már saját magán kívül fogalma arról, hogy van ő és van a világ. Tehát, hogy elkülönítette már magát, a környezetét. Ha rajzolunk egy pöttyöt a homlokára, és ugye beállítjuk a tükör elé, hogyha a tükörben fogja meg a pöttyöt, akkor még nincsen én fogalma, nem különítette el magát a külvilágtól, hogyha viszont saját homlokán fogja meg a tükörképe hatására a pöttyöt, akkor már el tudja különíteni magát. Amikor már a kisgyerek magát el tudja különíteni a világtól, akkor már tud gondolkodni Istenről. Tehát belegondolunk, egy másfél-két éves gyereknek már tud Istenről gondolkodni, már van Isten képe, azzal, hogy van másról képe. Az, hogy most az anyától vagy az apától ered jobban az Isten kép, azt így nagyon nem lehet elkülöníteni. Igazából attól is függ, hogy melyik nagy elméletalkotót kérdezzük. Az anya-gyerek kapcsolatra is lehet eredeztetni, az apa-gyerek kapcsolatra is lehet eredeztetni, de igazából a kettőnek az összessége, mind a kettőnek a hatása megjelenik az Isten képben. És akkor ez a kora gyermekkori tapasztalat változik folyamatosan életünk végéig.
2: És akkor lehet erre példát mondani, hogy milyen kép alakul ki a gyerekbe? Tehát, hogy mit képzel el az Istenről?
3: Például az alapján, ahogy megéli azt, mondjuk, vegyünk egy ideális esetet, hogy mondjuk az anya minden jelzésére reagál, az apja minden jelzésére reagál, ugye nem hagyják sírni, megszólítják, hogyha nyekeregni kezd pici korától kezdve folyamatosan újra és újra megtapasztalja,

0: Aztán, hogy konkrétan mi hangzik el vele kapcsolatban, az nagyon fontos tapasztalat a továbbiakban, ez már inkább ugye 2 éves kor fölött. Gondolok itt arra, hogyha például Isten fegyelmező eszközként használják, hogy ne csinálj rosszat, mert az Isten úgy is látja, akkor ugye egy ilyen haragos, bíró, büntető istenkép felé indulnak el, hogyha viszont az Istent úgy írják le a szülők szavakkal, azt tanítják róla, hogy aki megbocsát, aki szeret, aki visszavár, akinél mindig van új esély, aki akkor is szeret, ha hibázol, akkor viszont ugye egy nagyon pozitív istenkép kezd el kialakulni bennük.
1: Talán akkor ki lehetne mondani azt, hogy ha szeretettel, bizalommal nevelik a gyereket, akkor egy szerető istenkép alakul ki, ha pedig elhanyagolják a gyereket, akkor vagy fenyegetnek Istennel, akkor meg egy torz istenkép jöhet létre.
0: Igen, és nem is, mert erre is van egy hipotézis, ez az összeillési vagy kompenzációs hipotézis. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor ugye felnőttként az embernek már ugye tudatosabb istenképe van, akkor ez vagy teljes mértékben megfelel, ez a megfelelési hipotézis, a szülőkről alkotott képnek, tehát teljesen ahhoz hasonlít, meg erre a gyerekkori istenképre. A kompenzációs hipotézis esetén pedig, hogyha volt egy elhanyagoló gyerekkora, elhanyagoló apja, anyja, akkor pont, hogy ellentétbe fordítja, és a Jóistentől várja, kapja, vetíti, a Jóistenre vetíti rá azokat a pozitív szülői tulajdonságokat, amiket ő nem kapott meg. Tehát, hogy még ezt se lehet így kijelenteni, hogy akkor így vagy úgy alakul.
1: Most Dorkához tenném fel ide kapcsolódóan a kérdésemet. Egyszer van ez a pszichológiai kialakulás. A társadalom, a körülmények, a közegek hogyan hatnak gyerekkorban az istenkép alakulására?
2: Még előtte gyorsan egy picit reflektálhatnék arra, amit Zita mondott, hogy nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy hogyan tükrözheti bizonyos elméletek szerint ugye a szülővel való kapcsolatot az Isten kapcsolat. Mert én még a szakdolgozatom írásakor olvastam egy olyan kutatást, amit végül nem használtam fel. Ez is egy pszichológiai kutatás volt, és ott azt vizsgálták a szerzők, hogy mi alapján dől el az, hogy egy hívő keresztény ember féle attól, hogy a pokolba fog kerülni. Nagyon leegyszerűsítve végül arra a konklúzióra jutottak a szerzők, hogy attól függ, mennyire ítélik meg magukat jó vagy rossz emberként, de hogy ugye nyilván az önértékelésünk is, bár én nem értek a pszichológiához, de hogy valamennyire ugye az önértékelésünk is függ attól, hogy milyen kapcsolatunk volt a szüleinkkel. Ezt csak azért hoztam be, mert egyébként az interjú alanyaim nagyon sokszor említették azt, hogy nagyon rettegtek attól, hogy a pokolba fognak kerülni. De hogy visszatérve arra, hogy a társadalom hogyan alakíthatja az ember-isten képét, én ezt inkább leszűkíteném arra, hogy az adott felekezet, vagy az adott közösség, ahova tartozik az illető, annak hogyan alakítja az Isten képét a vallási felekezete, amihez tartozik. Erről így konkrét kutatásokat nem olvastam, nem is tudom, hogy születtek-e ilyen témában kutatások, de az biztos, hogy a vallási szocializációban nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az adott felekezet is, és ez egyébként alátámasztani látszik azt, amit ugye Zita említett, a szülőkkel való kapcsolat, mert itt meg ugye a kortársakkal való kapcsolat, meg az adott közösség lelkipásztorával való kapcsolat befolyásolhatja az egyén istenképét abból a szempontból, hogy mit hall tőlük, hogy hogyan beszélnek Istenről. És itt inkább akkor a lelkipásztor fontosságára vezetném ezt le. Amikor hitehagyókkal interjúztam, akkor több olyan történet is előjött, hogy esetleg egy kontrollálóbb vallási közegből jöttek, és ott megjelent megint ez az ilyen büntető, fegyelmező Isten. Nagyon erősen fogták a lelkipásztorok a híveket, és nagyon sokszor fenyegették őket, hogy igen, Isten figyel, Isten lát, tartson vizsgálatot, mert bűnös ember vagy, és akkor nagyon ezt a fegyelmező, büntető istenképet erősítették bennük, és gyakran összemosták ezt a fegyelmezést és büntetést a szeretettel.
1: ki lehet azt mondani, hogy van egy olyan befolyásolás, közösségi befolyásolás, hogyha egy torz istenkép, vagy egy nagyon büntető istenkép jelenik meg, akkor több lesz az a hitehagyó? Tehát, hogy amikor a kutatásokat

0: végeztétek, akkor ez az eredmény jött ki?
1: Ilyen konklúziót azért nehéz levonni, mert az én kutatásom nem egy reprezentatív kutatás, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül lehet nagy általánosításokat levonni belőle, mert ugye nagyon kicsi volt a mintám, tehát 11 interjút készítettem. De az biztos, hogy van összefüggés a kettő között. Tehát, hogy már ha csak logikusan belegondolunk abba, hogy nem akarunk benne maradni egy olyan szituációban, ami nekünk rossz. Tehát, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon le akarnám egyszerűsíteni a kutatásomat, ugye, amit, tehát az volt az egyik alapvető kérdés, hogy miért hagyják el emberek a hitüket, akik hívő családba születtek. Rossz tapasztalataik voltak a vallással kapcsolatban. Ez így nagyon-nagyon dióhéjba. Tehát, és nyilvánvalóan egy büntető torzisten kép az nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy valaki rosszul érezze magát a vallásában.
0: Említettük az otthont, a szülőket, említettük a közösségeket. Mi befolyásolja még, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, mi befolyásolja még az istenkép alakulását?
2: A társas közeg mindenképpen. Tehát főleg amikor a kisiskolás kortól kezdve, ugye a kamaszkor végig áttevődik a gyerekeknek az elsődleges referenciapontja a szülőkről a társakra. Ez azt jelenti lefordítva, hogy eddig a szülőknek akartak megfelelni, most már a társaknak akarnak megfelelni, nekik akarnak tetszeni. És akkor ott, hogy divat-e a vallásosság, vagy nem. Divat-e templomba járni, vagy nem. Ez egy nagyon erős befolyásoló tényező lesz. Már kisiskoláskorban, de kamaszkorban, meg hát aztán tudjuk, hogy főleg. Beszélt itt Dorka a közösségekről, és akkor én behozok egy harmadik fogalmat. Ugye van az Isten fogalom, van az istenkép, és az Isten reprezentáció. És az istenkép, ezt úgy kell elképzelni, hogy az istenkép, ez az érzelem gazdag lenyomat, a saját megélésünk érzelmektől átszínezve Istennel kapcsolatban. Az Isten fogalom mindez a tudás, amit tudunk Istenről, tehát ez teljesen észből érkezik, és a reprezentáció pedig ennek a kettőnek az összessége. És nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk otthonról kapunk egy nagyon pozitív istenképet, egy nagyon szeretetteljes érzelem szempontjából nagyon színes és gazdag istenképet. Ugyanakkor mondjuk a közösségben az a megélésünk, vagy azt a tudást kapjuk, azt az információt, hogy Isten büntet, Isten rosszul bánik velünk, hogyha mi nem felelünk meg neki, nem teljesítjük az elvárásait, és a többi, és a többi, és akkor a kettő közt lesz egy ilyen összefeszülés, és ez tud működni fordítva is, hogy mondjuk az eszünkkel tudjuk, hogy Isten jó, és szeret, és irgalmas, és megbocsát, de közben meg az érzelmi megélésünk az, hogy fenyeget, büntet, bírál, számon kér, és megszégyenít. És ez az ellentét, ez az összefeszülés, ez mindig ugye vagy erre, vagy arra elbillenti, hogy akkor valaki marad-e vallásos, meg vallásgyakorló, vagy pedig hitehagyó lesz?
1: A legtöbb interjú alanyom, mielőtt elhagyta a vallását, valamilyen környezeti változáson is egyébként keresztül ment. És általában egy erősen vallásos közegből egy inkább vallástalan közegbe került bele, tehát például iskolaváltás, munkahelyváltás, akár költözés, és akkor nem volt már ott mellette az a megerősítő vallásos közeg. Persze előfordult olyan is, akit mondjuk a munkahelyén, ez egy konkrét interjú alanyom például a munkahelyén, azt érezte, hogy ő nagyon kilóg a sorból, mert ő volt az egyetlen keresztény, hívő keresztény ember a munkahelyén. Nem is kell konkrét nyomást gyakorolnia a közegnek, az egyénre, tehát nem kell külön oda menni és szekálnia őt amiatt, hogy jaj, te keresztény vagy, meg jaj, te ilyen hülyeségekben hiszel, hanem bőven elég már az, hogy azt látja, hogy a társai nem gyakorolják ezt a hitet, amit ő gyakorol, és az már bőven elég ahhoz, hogy azt érezze, hogy ő kilóg itt a sorból. Tehát, hogy nem is kell az, hogy kifejezetten rossz indul legyen a szekuláris közeg.
0: A többség nyomása is befolyásolja. Nem lehet azt kimondani, hogy akkor gyenge volt esetleg a hite, vagy nincsen erős Isten képe, vagy Isten kapcsolata? Tehát nem tudja ezt valahogy megerősíteni? Úgyhogy elmegy továbbra, és ezekből a közegekből elmegy templomba imádkozni.
2: Uh-huh. Erre egy nagyon érdekes kutatást tudok felvázolni. Egy tanterembe behívtak különböző résztvevőket, és akkor azt hiszem, hogy vonalakat kellett összehasonlítani egymással, és akkor mindenki beépített ember volt a terembe, kivéve ugye a vizsgálati személyek. Szemmel láthatóan az egyik vonal nagyobb volt, mint a másik, és az összes beépített ember azt mondta, hogy ugye a rövidebb vonal a nagyobb, és ennek hatására a szemmel látható különbség ellenére a kísérleti alanyok túlnyomó többségében azt mondták, hogy akkor tényleg a rövidebb vonal a hosszabb, mert hogy akkora volt a csoportnyomás. Tehát ez egy objektív szemmel jól látható dolog volt, és akkor most itt vallásról meg hitről beszélünk, ami meg ehhez képest egy sokkal szubjektívebb dolog. Tehát hogy a csoportnyomás az eszméletlen erőket tud megmozgatni.
1: Igen, igen, abszolút. Hát amit én még így szoktam mondani, hogy igen, hogy mondtad, hogy mennyire szubjektív dolog ez, hogy nagyon sokszor ilyen hitetlen emberek ugye bizonyítékokat szoktak, tehát azzal szokták hitelteleníteni a kereszténységet, hogy hát, vagy bármilyen vallást, hogy hát semmilyen bizonyíték nincs Isten létezésére. És nyilván vannak, akik ezzel vitatkoznak, vannak, akik ezzel egyetértenek, én nem akarok ebbe most belemenni, de én egyébként azt gondolom, hogy a legjobb bizonyíték Isten létezésére, az egy személyes megélés, egy személyes személyes Isten élmény. Tehát, hogy akárhogy is kapálózhatunk bármilyen irányba, leginkább az fog minket meggyőzni Isten létezéséről, hogyha személyesen találkozunk vele, hogyha van akár egy nagyon mély Isten élményünk, akár több is. Visszatérve arra, hogy valakinek mennyire volt erős vagy gyenge a hite, amikor szekuláris közegbe került. Nem feltétlenül ez határozza meg azt, hogy akkor később kitérte, hanem sokkal inkább az, hogy milyen élményei voltak a vallással kapcsolatban, tehát hogy milyen ős élményei meg alapvető élményei voltak a vallással kapcsolatban. Tehát, hogy ha már eleve egy olyan közegben volt benne, ahol nem érezte jól magát, tehát hogy ez az ilyen, ez a büntető, figyelő istenkép, ez nagyon-nagyon sokszor előjött az én interjú alanyaim körében. Másrészt pedig, ami szintén ilyen meglepően gyakran előjött, és nem számítottam rá, hogy mennyien féltek attól, hogy a pokolba fognak kerülni. Nagyon sokan azt mondták, hogy ők nagyon-nagyon komolyan féltek ettől. És ami érdekes volt, hogy többen, miután kitértek a vallásukból, még azután is volt, hogy féltek attól, hogy a pokolba kerülnek. Ugye az nem volt kritérium, hogy ateistának vallják magukat, tehát volt, aki azt mondta, hogy még hiszek Istenben, de a vallást már nem tartom, vagy valaki azt mondta, hogy hiszek valamilyen transzcendenciában, de a keresztény vallást már nem tartom, tehát csak az volt a kritérium, hogy ugye elhagyták a vallást. Ugye egyébként ezeket a még hiszek valamiben, de a vallást már nem tartom, a szociológia maguk módján vallásosnak nevezi egyébként érdekes módon, bár én inkább csak azt mondanám rájuk, hogy valamiben hisznek.
2: Spirituálisak.
1: Igen, spirituálisak. Igen.
0: Mit mondanátok arra, hogy a média hogyan befolyásolja az Isten kép alakulását?
2: Nagyon. A rövid válasz rá azt, hogy nagyon-nagyon befolyásolja. Egyáltalán az, hogy most csak kézenfekvő példánál maradva, ugye görgetjük a social médiának a felületeit, és akkor jönnek a lejárató cikkek, akár az egyházi intézményekkel kapcsolatban, akár a vallással kapcsolatban. Nagyon divatos fogalom lett ez a valláskárosultak fogalom. Az, hogy színeznek egy-egy történetet a sajtó, és hogyan jelenítik meg a médiában, ugye ez az egyik része. A másik része ugye Michelangelónak van ez a festménye, Ádám teremtése, ahol ugye szakállas öreg bácsi a felhők között üldögél, és akkor például hányan képzeltük egy gyerekként, vagy képzeljük el most felnőttként is Istent szakállas öreg bácsinak a felhők között. Tehát, hogy ez itt a művészeteknek, médiának így egyöntetően a befolyásoló hatása. De akár csak az is, hogy milyen filmeket nézünk-e olyan filmet, ami ugye táplálja a hitünket, mennyire, vagy pedig olyan filmeket nézünk, ami ugye teljesen az értékrendünkkel ellentétes. Dorka nagyon nevet.
1: Bocsánat, csak azért kezdtem el nevetni, mert ha Istenre gondolok, nekem mai napig egy szakállas öreg bácsi jelenik meg, aki a felhők között ül.
2: Michelangelohoz eredeztetett.
1: Csak ezért kezdtem el nevetni. De hogy abszolút egyetértek azzal, amit most mondtál, hogyha bemegyünk bármilyen templomba, vagy bármilyen klasszikus festményen, általában ugye Istent, hogyha nem valamilyen absztrakt fényként, vagy valami, nem tudom, színként jelenítik meg, akkor általában ez a szakállas öreg bácsi trónol a felhők között.
2: Hát a Viskóban ugye egy, azt hiszem, hogy néger, idősebb, vagy középkorú asszonyként jeleníti meg Istent, és akkor pont ugye erre akarja kihegyezni, hogy ugye Istenben nincsenek nemek, tehát hogy nincsenek fajok, és hogy bárhogy megjelenhet. Ugye mi le vagyunk ragadva a kulturális ártalom ennél a szakállas öreg úrnál, fénynél, galamnál, és a többi, és a többi. De hogy ugye például nekem az nagyon sokat változtatott az Isten képemben a Viskó, akár a kognitív értelemben, tehát akár az Istennel kapcsolatos tudásom, akár a megélésem kapcsán, ez egy formabontó, számomra formabontó olvasmány volt. Meg az is, hogy konkrétan hogy képzelem el, tehát a lelki szemeim előtt, hogy jelenik meg Isten, már nem feltétlen, csak szakállas öreg úrként a felhők között.

0: A mai tematikus műsorunk témája az istenképeink, vendégünk Cserzita pszichológus és Osvai Dorottya szociológus, akik a kutatásaik során foglalkoztak valamilyen formában a témával. Eddig ugye beszélgettünk az istenképek kialakulásáról, torzulásáról, most pedig folytassuk azzal, amiben már egy picit az utolsó kérdésnél bele is folytunk, hogyha eltorzult az istenkép, hogyha rossz irányt vett a lelkünkben az Istennel való kapcsolatunk, akkor hogyan tudunk újra mederbe kerülni, újra kapcsolódni Istenhez, mik lehetnek a gyógyulásaink?
1: Nekem erre a Frühlingsdorfnak a regénye, ő egy német szerző, illetve neki a torz istenképei jutnak eszembe egy kapásból. Ő ugye 4 torz istenképet különített meg, és mellé 4 gyógyult vagy gyógyító istenképet is meghatározott, és ő konkrétan ír a könyvében arról, hogy hogy lehet az istenkép terápiát elvégezni, tehát hogy konkrét gyakorlatokat ír. Nem mai darab az a könyv, de egyébként nagyon jól felhasználható, és tényleg nagyon hasznosnak találom. Ez az egyik vetülete, amit így ajánlok, igazából elolvasti könyvtárból biztos ki lehet venni, Frühlingsdorf, tehát egy Frühlings, így betűzi a nevét. Beírjuk internetre, akár Frühlingsdorf istenképek, biztos, hogy ki fog jönni. A másik út pedig ugye az önismeret által, tehát hogy nagyon sokszor ugye van ez a parancs a Bibliában, ez a szeresd fele barátodat, mint önmagadat, az önmagunkhoz való viszony, az önmagunk belső hangja, ahogy önmagunkkal beszélünk, ahogy magunkhoz állunk, ahogy magunkat szeretjük, sokszor ugye azt vetítjük másokra is, és azzal a mértékkel tudjuk mások szeretetét és elfogadását befogadni, ahogy amennyire magunkat méltónak gondoljuk szeretetre és elfogadásra, és Istentől is abban a mértékben tudjuk elfogadni a szeretetet és a befogadást, amennyire mi magunknak ezt meg tudjuk adni. Tehát elsősorban az önismeret és a saját magunknak, most nem szeretem ezt a szót feltétlenül, de fejlesztése, tehát hogy az önmagunk megfejlődése által tudunk gyógyulni az istenképünkben is nagyon sokszor.
0: Most említetted a könyvet, meg említetted az önismeretet, hogy ha apró pénzre kéne váltani, akkor tudnál azért néhány olyan példát mondani, ami felsorolható és kézzel fogható rögtön, hogy mire figyeljenek?
1: Egyáltalán azt feltérképezni szerintem fontos lenne rögtön, hogy milyen torz istenkép van szó, hogyha egyáltalán van torz istenkép. Az istenképnek a megragadásával ez a tükör által homályosan, ez nagyon jó leírás, tehát az istenképet úgy kell elképzelni, mint egy ablakot, ami mögött ott van Isten, de valamennyire mindenképp torz, és ugye az a mi dolgunk, hogy mondjuk mennyire koszos ez az ablak, de ezen a földi életen ennél jobban ugye úgysem fogjuk tudni Istent látni, megragadni istenképünket, ennél tökéletesebbre nem tudjuk itt a földi életben csiszolni. Az önismeret, illetve az imádság, az Istennel való minél többet együtt töltött idő, amin keresztül tud szólni hozzánk, illetve azt megvizsgálni tényleg, hogy saját magunknak mennyire tudunk szeretetet meg elfogadást adni, mert azon azért lehet a belső hangunkat fejben, magunkban tudjuk trenírozni. Tehát meg lehet figyelni azt, hogy mondjuk, hogyha hibázunk, vagy hogyha azt éljük meg, hogy megszégyenülünk, akkor hogy beszélünk magunkkal? Ugye nagyon sokan felkiáltanak, hogy jaj, de buta vagyok, jaj, de ilyen vagyok, olyan vagyok. Ezek már azért árulkodóak, hogy most akkor hogy állunk egy hibához. Van egy ábra, amit nagyon szeretek, így el van felezve a kép, és akkor valaki elesik az egyik képen, és akkor alá vannak írva ezek a idézetben, hogy ezt mondja magának, hogy már megint elestem. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Hogy nem vehettem észre ezt a lyukat? Csak én vagyok ilyen béna. Ez az egyik belső hang, a másik meg, amikor ugye csak ott marad ezzel, hogy elestem. Felel és megy tovább. Tehát hogy csak megállapítja tényként azt, hogy hibázott, és akkor ezt kijavítja. Ehhez lehet mérni az istengépünket, meg az Isten kapcsolatunkat. Ez az egyik talán legkézzelfoghatóbb referenciapont.
0: És Torkához tenném fel ehhez kapcsolódóan a kérdésemet, hogy nagyon sokszor említetted már, hogy az alanyok, a riportalanyok azok féltek, tehát általában félelem volt bennük, mert egy haragvó istent láttak, egy revansot vevő istent láttak, egy büntető istent láttak. Ebből mi lehet a kiút, most szociológiai szempontból mondom, tehát hogy kezdjék el a gyógyulást, vagy egyáltalán a beszélgető társainak volt-e hajlandóságok arra, hogy gyógyuljanak?
2: Nagyon érdekes egyébként ez a kérdés, mert még annyit szerettem volna meg Zitához hozzáfűzni, hogy én azt gondolom, hogy nagyon, hogy alapvetően formálódik az istenkép. Hát ugye, ha már behoztad, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Tehát, hogy a gyermeki istenkép, meg a felnőtt istenkép, az szerintem szükségszerűen változik, mert ahogy nő fel az ember, mást gondol mindenről, mint amit gyermekként gondolt róla. Hogy hogyan lehet kijutni ebből a káros istenképből. Szerintem egyrészt a közösség nagyon fontos, tehát szerintem a közösségeknek nagyon erős gyógyító ereje tud lenni. Az interjú alanyaim között volt-e valamilyen törekvés arra, hogy meggyógyítsák az istenképüket? Szerintem nem sokan jutottak el az interjú alanyaim közül odáig, hogy elkezdjenek ilyen absztrakt dolgokról, mint hogy istenkép gondolkozni. Meg hát valljuk be, azért ritkán jut, tehát nekem például ritkán jut ez eszembe. De persze volt, tehát voltak olyanok, akik próbálkoztak például felekezetváltással. Tehát, hogy felnőttek mondjuk egy katolikus vagy egy református családban, nem tetszett nekik, de nem akarták a hitüket elengedni, mert egyébként azt azért hozzátenném, hogy a kitérés az egy fájdalmas folyamat volt gyakorlatilag mindegyik interjú alanyomnak, tehát csalódtak Istenben, csalódtak az egyházukban, és mindegyikük úgy emlékezett vissza, akár néhány évet értek ki, akár évtizedek azelőtt tértek ki, hogy ez egy fájdalmas folyamat volt, és hogy nagyon csalódottak voltak, meg egy ilyen identitáskrízisbe is kerültek egyébként, mert hát ugye, mint ezt már beszélgetés előtt mondtam, hogy a vallásnak egy nagyon erős identitásformáló ereje is van, meg hát a közösségüket is elveszítették. De hogy visszatérve erre, én azt gondolom, hogy egy jó keresztény közösséget találni, annak nagyon-nagyon erős gyógyító ereje tud lenni. Az, hogy egyáltalán odaforduljunk tényleg a másik emberhez, és elmondjuk, hogy én ezzel küszködök, hogy félek attól, hogy a pokolba fogok kerülni, de hát tényleg azért ez nehéz lehet szerintem bevallani egy másik embernek, vagy hogy egyáltalán azt gondolni, hogy félek attól, hogy engem meg fog büntetni az Isten, vagy félek attól, hogy csalódást okozok Istennek. Tehát mindenféleképpen erre egy jó keresztény közösség, az nagyon erős gyógyír tud lenni, mert ugye ott vannak más emberek, akiknek remélhetőleg sokkal jobb tapasztalatai vannak Istennel, és ők meg tudják osztani az Isten tapasztalataikat, és akkor ez akár segíthet abban, hogy átkeretezzék, vagy akár egy jó lelkipásztor, lelkivezető is tud ebben segíteni. Ami nekem nagyon érdekes ilyen konklúziója volt ennek a hitehagyó kutatásomnak, hogy a legtöbb kitérő életében hagyott valamilyen űrt az, hogy elhagyta a vallását, és kerestek a helyébe valami pótvallást. És rengeteg pótvallás van egyébként. A legtöbb ilyen népszámlálás Európában azt mutatja, hogy csökken a vallásosság. Viszont vannak nagyon érdekes szociológiai elméletek, amik azt mondják, hogy nem csökken a vallásosság Európában, csak individualizálódik. Szóval, hogy valóban az ilyen hagyományos intézményes vallásokat egyre kevésbé gyakoroljuk, de van helyette ezotéria, van helyette asztrológia, és akkor vannak meg egyéb dolgok, amik vallássá válnak. Tehát például a politika az egy nagyon jó valláspótlék, és ráadásul hasonló közösségi élményt is tud nyújtani ezek az ilyen politikai összejövetelek, hogy megfogjuk egymás kezét, együtt éneklünk, együtt kántálunk. Egy nagyon fontos szociológus, Dürkheim erre a jelenségre mondta azt egyébként, hogy kollektív pesgés, és ő egyébként kifejezetten a vallási közegekre mondta, hogy ott jelenik meg ez a kollektív pesgés, de hogy ma már megjelenik ez mondjuk egy koncerten, vagy egy politikai ilyen rallin, ahol, ahol együtt kiabáljuk a pártjelszót, nem tudom, közösen elénekeljük a kampánydalt. Tehát a politika is egy nagyon, nagyon jó valláspótlékká tud válni.
0: Kvázi szertartásként élik meg ezeket az eseményeket, és ez helyettesíti be a vallási szertartásoknak a létjogosultságát.
2: Abszolút, abszolút.
0: Ugye már nagyon sok mindenről beszéltünk, a hitehagyásról, az alakulásról, a gyógyulásról, ugye ha kiüresedik az istenképünk. Hogyan segíthetjük mi, keresztény emberek, akár az ismerőseinket, hogyha látjuk azt, hogy elhagyták az Istent, nem kapcsolódnak hozzá, de látjuk, hogy közben szenvednek, amit te is említettél, Dorka, hogy fájdalmas nekik. Hogyan tudunk keresztény emberként ehhez hozzáállni? Szokták mondani, hogy az elsődleges az elfogadás, hogy ne ítélkezzünk a másik felett, de mi van még?
1: Egyáltalán a beszélgetés, a kommunikáció, az elérhetőség, hogy itt vagyok, elérhető vagyok, megszólíthatok. Nulladik lépésben a hallgatás, és hogyha jól meghallgattuk azt a másikat, és tényleg azt érzi, hogy itt elmondhatott mindent, ítélkezés nélkül álltunk hozzá, úgy elfogadólag álltunk hozzá, akkor el lehet kezdeni beszélni Istenről, el lehet kezdeni akár csak a legapróbb gondoskodás formájában közvetíteni Istent, eszköznek lenni Isten kezében. Itt fontosnak tartanám, hogy ne arra koncentráljunk, hogy én mit tudok tenni, hanem hogy Isten mit tud tenni általam. Tehát, hogy én hogy tudok Istennek rendelkezésre állni ahhoz, hogy más ember életében helyesen tudjam őt képviselni. Mert hogyha magamat teszem a középpontba, akkor végső soron magamat fogom képviselni, meg a saját vallásosságomat, és az nem Isten. Az nem Istenre mutat végső soron.
2: Én is csak ezt tudom mondani egyébként, hogy egyrészt az, hogy próbáljunk meg nyitottak lenni az ilyen hitkrízisben levő ember felé. Igazából ez egy nagyon nehéz kérdés, ilyen konkrét javaslatot nem is igazán tudok rá mondani, mert sokszor a jó szándék is félre tud vinni bennünket. Talán ez amit Zita mondott, hogy Isten mit tud tenni általam. Tehát igazából talán azt tud a legtöbbet segíteni egy hitkrízisben levő embernek, hogyha nem érzi magát annyira egyedül, mert nagyon sokan ezt mondták, hogy ez egy nagyon magányos folyamat volt, és esetleg megosztani azt, hogy mondjuk nekem is volt egy hitkrízisem, és így jöttem ki belőle, mert egyébként az is igaz, hogy sokszor a hitkrízis az végződhet azzal is, hogy még erősebb hitünk lesz, hogy még jobban elmélyedünk a vallásban, tehát ez is lehet abszolút a hitkrízis vége. Hát inkább itt szerintem úgy lehet egy hitkrízisben lévő embert támogatni, hogy nyitottan és ítélkezés nélkül állunk hozzá, és hogyha mondjuk azt mondja nekünk, hogy nem vagyok már biztos abban, hogy szeretném ezt a vallást követni, vagy nem tudom, hogy tényleg létezik-e Isten, vagy ilyesmi, akkor ne elveszítsük a fejünket, és ne rosszul reagáljunk erre, hanem próbáljunk meg nyugodtak maradni, próbáljunk meg megkérdezni, hogy miért érzed magad így, mi történt veled mostanában, tehát hogy tényleg a kommunikáció az rengeteget tud segíteni. Mert megint csak eszembe jut egy eset az egyik interjú alanyommal, aki mikor az édesanyjának beszámolt arról, hogy hitkrízisben van, az édesanyja először eleinte azzal próbálkozott, hogy megpróbálta erőszakos módon visszatéríteni, és amikor ez ugye nem sikerült, mert hát ugye krízisben lévő emberhez szerintem nem jó úgy oda menni, hogy erőszakkal visszanyomjuk. Ezek után az édesanyja teljesen elfordult tőle, és azt mondta nekem ez az interjú alany, hogy azóta is nagyon rossz a kapcsolata az édesanyjával. És talán még ilyen lábjegyzetben itt azért azt megjegyezném, hogy fontos, hogy legalább akkor a kapcsolataink ne menjenek rá egy hitkrízisre.
1: Még én ide azt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye aki hitkrízisben van, az azt éli meg, hogy nem tartozom se a vallásosok közé, de nem tartozom a vallástalanok közé sem, mert ugye van már egy egész hosszú időt tartó elköteleződése a vallás felé, és ugye ahonnan előbb kap elfogadást, vagy ahol előbb érzi magát megértve, ahova előbb érzi magát mégis hasonlónak, befogadottnak, arra fog hajlani. Tehát ha valaki hitkrízisben van, és olyan közegben lel megnyugvást, meg vigaszt, ahol azt mondják, hogy nem baj, belefér, a tékozó fiú is ugye elhagyta az apját, meg Isten akkor is visszavár, vagy jobbra gondolunk, lehet perlekedni Istennel, lehet dühösnek lenni, lehet kérdéseket neki szegezni, hogy ez igazából az érett vallásosság, a felnőtt hitre való jutásnak a sarokköve, tehát el kell jutni a minden megkérdőjelezéséig a hitfejlődés során, ahhoz, hogy legyen egy érett, kialakult vallásosságunk. Ha ezzel találkozik, akkor valószínűbb, hogy megmarad a hitében és megmarad a vallásánál. Ha viszont olyan közegben, ugye, ahogy itt a Dorka interjú alanyának az édesanyjához hasonló reakciót kap, akkor ez a biztos is, hogy elfordul. Tehát, hogy akkor hova menjen, hogyha innen kivetik már az első krízisében.
0: Én még talán ide tenném a példamutatást is, talán, hogyha mi megmutatjuk azt, hogy éljük meg a hitünket, akkor az is tud talán segítségen lenni valakinek, és most pont ezért, bár ez egy tematikus műsor, és inkább szakmai, de azért megkérdeznélek benneteket, hogy nektek milyen az Isten képetek.
1: Gyógyuló alapvetően. Alapvetően egy büntetőbíró istenképen van, tehát semmiképp sem pozitív, és akkor ezt gyógyítgatom, ragaszgatom.
2: Hát nekem is hasonló egyébként. Tehát, hogy énnek például én gyerekként szerintem nagyon sokszor hallottam azt, hittanórán is, meg papoktól, és ez az ilyen Isten figyel, tehát ez a meg kell neki felelni, fegyelmez, megbüntet, ez nekem is nagyon sokszor előjött. Tehát nekem is ez az ilyen, tehát igyekszem átkondicionálni ezt az Isten képet, tehát ez abszolút bennem is megvan.
0: Ez nem lett generációs különbség? Még akkoriban, amikor felnőttünk, akkor inkább ilyen istenképet adtak nekünk a szülők, mert nekem is volt egy ilyen gyerekkoromban, de ahogy így talán a hitben fejlődünk, így most már nekem abszolút egy ilyen ajándékozó, és tényleg, hogy akkor is szeret, ha bármit csinálok, istenképen van, de az biztos, hogy ez egy folyamat.
1: Lehet. El tudom képzelni, hogy generációs történet. Ugye, amikor az én szüleim voltak gyerekek még akkor is, de még amikor az ő szülei, akkor aztán főleg volt ez olyan, ugye, lehet mondani ilyet, hogy a kommunizmus. Ahol ugye volt ez a nagyon erős elvallástalanodás, ugye ez a tírt, tűr.
2: Támogat.
1: Igen. És ugye először tiltott volt, aztán csak tűrt. És akkor ez nagyon erősen ugye azt eredményezi, hogy nagyon megerősödik ez a vallásos identitás, és ugye ez hozhatja magával ezeket a torzulásokat, hogy akkor nagyon rigid vallásosságot, nagyon ilyen merev vallásosságot, és ugye ez transgenerációsan aztán szépen lassan adódik át, és ugye már nálunk, ugye ha így nézzük, ez a harmadik generáció vagyok én ebből a szempontból, de még azért még mindig erősen át tudott ez jönni, főleg, hogy ahol én is a felnőttem, a plébános atya, ő nagyon, nagyon szigorú volt, nagyon-nagyon követelt, és nagyon szigorúan és mereven tanított Istenről, és ez eléggé velem van.
2: A felnőtt hitnek velejárója az, hogy újra értékeljük az Isten képünket. Tehát egyébként érdekes az, hogy ezzel már nem foglalkoztam, de ilyen is van, ilyen jelenség is, hogy ugye a kitérők közül nagyon sokan ugye így a 20-as éveik elején hagyják el a vallást, és nagyon érdekes, hogy van egy ilyen 30-as éveikben visszatérők. Tehát egy ilyen, vannak, akik tényleg nem permanensen térnek ki, hanem csak egy bizonyos időre.
0: Lassan a műsor vége felé közeledünk. Én zárszóként szeretnék tőletek mondjuk 3-3 olyan rövid muníciót ahhoz, hogy valahogy békesség legyen a lelkünkbe, és talán, ha nem is tudunk kapcsolódni Istenhez, akkor is legyen megoldásunk, vagy legyen meg a lelki békénk, hogy Isten ezt is el tudja fogadni az adott időszakba. Ha pedig tudunk, akkor hogyan?
1: én legelső, vagyis az egyik ilyen muníciónak mindenképp az önmagunk belső hangját mondanám, tehát ahogy magunkkal beszélünk, sokszor ugye azt vetítjük Istenre, hogy Isten is biztos így áll hozzánk, meg mások is biztos így állnak hozzánk. Ez az egyik, amit mindenképp mondani szeretnék, a másik között Biblia olvasás, mert hát ugye honnan tudnánk Isten képét tökéletesítgetni, mint nem onnan, amit ő mond saját magával kapcsolatban, magáról. A harmadik pedig az a 7-7 blogon olvastam, van egy sorozatunk most Gájár László és Szilágyi Szabolcs atyával, és ott kérdezték ilyet, hogyha torz az istenképük, vagy rossz az istenképük, akkor ezt hogyan lehet felismerni, hogy torz, és hogyan lehet ezen javítani. És valamelyikük az atyák közül javasolt egy olyan módszert, hogy a mi atyánkot kell mondani, és ahol érezzük magunkban, hogy az érzelmi állapotunk reagál a mi atyánknak az adott részére, azzal az isteni tulajdonsággal kapcsolatban van munkánk, és ezt át lehet imádkozni, és lehet így is az Isten képünket csiszolni.
2: Jó lelki vezető, nagyon sokat tud segíteni, akiben megbízunk, és akivel elfogadva érezzük magunkat. Tehát ő nagyon-nagyon sokat tud segíteni, szerintem egy torz istenkép újrakeretezésén. Másrészt végig ezt visszhangoztam, de a közösségnek nagyon-nagyon erős gyógyító ereje van, de nem mondom azt, hogy könnyű találni egy olyan közösséget, ahol az ember tényleg úgy érzi, hogy sebezhető lehet, és megnyílhat, de ha talál egy ilyet, az egy nagyon nagy kincs, mert ott meg tud nyílni arról, hogy esetleg egy ilyen torz istenképpel küszködik, és a társak azok tudnak segíteni. És harmadrészt talán pedig azt, mert lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik, de hogy átgondolni azt, hogy miért éri meg egy jó kapcsolatot ápolni Istennel, és hát abszolút megéri, tehát hogy ez nekünk jó, ez a mi lelkünket gazdagítja, tehát hogy számtalanszor bebizonyosodott már, hogy rengeteget ad egy embernek az, hogyha egy élő, egészséges kapcsolata van Istennel.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a szakmai gondolataitokat, köszönöm az őszintességeteket, ahogy megnyilvánultatok akár a saját magatok lelki világáról is, és talán még annyit tennék hozzá, hogy tudunk egymásért is imádkozni. Imádkozzunk egymásért is, segítsünk, és legyünk nyitottak egymásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
3: Az elmúlt percekben Jancski Viktória műsora hangzott el Istenképeink címmel.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt órán szó esett az egyház üldözésekről. Említettem, hogy 313-ig, sőt, keleten még később is, újra meg újra volt intenzív egyházüldözés. A legkegyetlenebb egyházüldöző császárok voltak Néró, akinek idejében 64-ben már Inges Multitudo, azaz a nagy tömeg keresztényt végeztek ki. Aztán nyugalom jött, de újra meg újra feltűntek császárok, akik valamiképpen veszélyt láttak a kereszténységben. Domitianus idejében, a 80-as években a császárkultus megtagadó keresztények közül sokat kivégeztek. Trajanus, az már a második század elején volt, az ő áldozata lett például első Klement pápa és antiochiai Szent Ignác püspök. Marcus Aurelius 160-as években végeztette ki Szent Ireneust és körülbelül 50 lioni vértanút. Septimius Severus, aki már a harmadik század elején is volt, tehát 193-tól 211-ig volt császár, az ő áldozata lesz Szent Ireneus püspök, Szent Perpetua és Felicitas asszonyok Kartágóban, Észak-Afrikában. A következő császár idejében 280 körül Szent Poncianus pápa, Hippolytus pap vértanú volt, akiket Szardínia szigetére munkatáborba üldöztek, és ott haltak meg. Décius már a 250 táján működött, ekkor szenvedtek vértanúhalált, Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szent Cecília, Szent Dénes párizsi püspök és diakonusai. Valerianus áldozatai lettek Szent Kornél, Szent Első István pápa, második Sixtus pápa és négy diakonusa, valamint a rendkívül népszerű Szent Lőrinc diakonus és a minisztránsok védőszentje Szent Tarzicius is. Diokletianus áldozatai lettek már a 300 utáni évek elején Szent Sebessén, Szent Kozma és Damián, Szent Pongrác, Szent Ágnes, Szent Lúcia, Szent Vince diakonus Spanyolországban, Szent Florián Felső Ausztriában, Alexandra és Szent Katalinai Egyiptomban, Szent Quirinus püspök pedig itt Szombathelyen, a Perint-patakba folytották bele. Ugyancsak az első századok vértanúi, pontosan meg nem állapítható időben Szent Polikár püspök, Szent György, rendkívül népszerű, és Szent Balázs püspök, a torokbetegeknek a védőszentje. Ugyancsak szó volt a múltkor a harmadik világ áldozatairól, akik közül most újra megemlítem a következőket. Japánban 1614 és 30 között több mint 4000 keresztényt öltek meg. 1633-38 között közel 35 000 embert. Kínában 1900 táján több mint 30 000 embert. Mexikóban 1920-30 között körülbelül 5300 keresztény lett áldozat. De voltak véres keresztény üldözések Vietnámban, Koreában, Ugandában, ez már ugye afrikai állam, számos muszlim országban, de még Nigériában is, ahol a lakosság jelentős része keresztény, de az ott élő szélsőséges muszlimok időnként megölnek keresztényeket. Jelenleg körülbelül 260 országban több mint 260 millió ember él veszélyben, legalábbis másodrendű állampolgárként. Naponta körülbelül 16 keresztény hal meg ma is vértanúként. Az erőszak cselekmények legalább háromnegyed részét a keresztények ellen követik el, akik az emberiségnek csupán egyharmadát teszik ki, vagy még annyit sem. Szorosan nem tekinthetjük a keresztény üldözés áldozatainak a misszionálás áldozatait. De azért néhányat hadd említsek meg közülük is, olyanokat, kiknek neve bent van a misekönyvben, illetve a Zsolozsmás könyvben. Szent Bonifác, Majci, Bence és püspököt a frízek ölték meg 754-ben. A frízek a nagyjából a mai hollandoknak az ősei. Szent Adalbert prágai püspök, aki Szent István királyt bérmálta, és a Bodó Gizellával való házasságában is játszott valami közvetítő szerepet, ő a poroszok áldozata lett 997-ben. Szent Gellért, Bencés püspököt is ide sorolhatjuk. Ő ugye bakonybéli remete volt, tehát Szent Imre nevelője lett, később csanádi püspök. Őt pogány magyarok ölték meg 1046. szeptember 24-én Budán, Bőd, Egri és Beszeréd nyitrai püspökkel együtt. Aztán ugorjunk egy nagyot időben is, meg térben is. Brebeuf Szent János, Zsok Szent Jakab, jezsuita szerzetesek és társaik összesen 8-an a mai Kanada és az Egyesült Államok területén szenvedtek vértanúságot 1642 és 1649 között. Újabban bent van a misekönyvben Chanel Szent Péter, aki a Mária Társaság tagja volt, és a csendes-óceáni Futuna szigetén ölték meg 1841-ben. Mindannyiukra érvényes Tertullianus mondása, a mártirok vére a kereszténység magvetése. Chanel Szent Péter csak néhány benszülöttet keresztelt meg Futuna szigetén, amikor megölték törzsi vezetők, helyi pogányvallásnak a papjai, hogy így mondjam, és halála után néhány évtizeden belül majdnem az egész sziget keresztény lett. Szinte hihetetlen. Hadd beszéljek most lemondott, száműzött, meggyilkolt és fogságba húzott pápákról. Említettem már Szent Ponciánus pápát, akit Maximinus császár száműzött. Szardinia szigetére, bányamunkára ott mondott le, nem sokkal halála előtt, 235-ben, mert nem akarta, hogy Róma pápa nélkül maradjon. Szent Szilvérius pápa 537-ben szenvedett vértanúságot, őt Beliázár bizánci császárnak a hadvezére, bocsánat, Beliázár Justinianus császár hadvezére száműzte Patara városába, majd amikor rövid időre visszatért Rómába, utána Ponza szigetére, és itt nem sokkal halála előtt 537-ben lemondott. 12. Gergely pápa azzal a szándékkal mondott le, hogy akkor már sajnos volt ellenpápa is, 13. Benedek, hogy ő is lemondjon, és ezzel megszűnjék a nyugati egyházszakadás. végül aztán már az egyházszakadás megszűnése késlekedett, de 1495 már nem tartották pápának, de azért ő is végül lemondott. Továbbá négy pápa lemondása nem kényszerből történt, ezek közé tartozik 16. Benedek pápa is, akit mindannyian jól ismertünk, aki a Szent II. János Pál pápa utóda volt, ő 2013-ban mondott le, és 2022. december 31-én halt meg. Egy kiváló pápa volt egyébként, én magam is abban a szerencsében részesültem, az egyik látogatás alkalmával körülbelül 10 percig négy szem közt beszélgethettem vele. De úgy érezte, hogy ő már nem képes a tisztséget betölteni. Ezért mondott le 2013-ban. De ő nem keresztényüldözés áldozata volt. Beszéljünk számított pápákról. Szent Pocianus püspököt, pápát és Szent Szilvérius már említettem. Ő kényszerűségből mondott le, Pontianus pápa. Szent első Márton pápa, Konstans császár áldozata lett, aki eretnek volt, azt állította, hogy Krisztusnak csak egy akarata volt. Ezt az úgynevezett monoteretista tételt, a harmadik konstantinápolyi zsinat 1680-81-ben végre elítélte. Tehát Jézus egy személy volt, a második isteni személy, de két természete volt, egy isteni és egy emberi, ennek megfelelően két akarata is volt, egy isteni, mindenható akarat, és egy emberi, nem mindenható, de azért csodatevő akarat. Minden esetre őt a császár elfogadta, Konstantinápolyba vitette, ott megkínozták, halálra is ítélték, majd Krím-félszigetre deportálták, ahol 665-ben meghalt. Második Szilveszter pápa, ő volt az, aki Szent Istvánnak küldte a koronát. Tanítványának és barátjának, harmadik Ottó császárnak korai halála után nemesi családok uralták a helyzetet Rómában, és második Szilveszter pápának is bizony el kellett menekülnie Rómából. Hatodik Gergely pápa egy nagyon érdekes alakja az egyház történelemnek. Ő pénzért vette meg a pápaságot keresztfiától, 9. Benedek pápától, mert 9. Benedek az egy nagyon-nagyon haszontalan, méltatlan ember volt. És hogy megszabadítsa tőle az egyházat, azért fizetett neki, helyébe lépett, és ő maga tisztességesen kormányozta volna az egyházat, de közben más pápák is, pápa jelöltek is felléptek, és ezért aztán harmadik Henrik császár mindannyiukat lemondotta, és őt is Németországba száműzte, ahova elkísérte őt Hildebrand bencei szerzetes, a későbbi Szent Hetedik Gergely pápa. Tehát mondom, ő megvette a pápaságot a

kinevezésébe, és végül olyan is előfordult a jegyesek tőle, pénzért vették meg az egyházi tisztségeket, ezt hívjuk simóniának. Az viszont, hogy egy civil ember, legyen az egy császár, beleszól a püspökök kinevezésébe, ő iktatja be őket, ő öltözteti be őket a ruhájukba, ezt investitúrának hívjuk. Hát szegény 7. Gergely pápa nagyon küzdött ezzel a császárral, és el is érte először azt, hogy miután felfüggesztette, kiközösítette, alattvalóit fölmentette hűségesküjük alól, a császár arra kényszerült, hogy elmenjen zarándokként a pápához, és kérje a feloldozást. Ez meg is történt egy felső olaszországi városban. Amikor azonban a pápa őt feloldozta, utána visszatért, szerencsésen alakultak a dolgai, legyőzte az ellenfelét, az ellencsászárt, megerősödött, és akkor bosszút állt a pápán, úgyhogy 7. Gergely pápának is menekülnie kellett Rómából, és menekülés közben halt meg. Hát voltak bizony pápák, akiket megöltek, nem csak az első 3 században, hanem azután is. Néhányat hadd említsek meg. 8. Jánost 882-ben ölték meg. Ő megvédte Szent Metód püspököt, akit azzal vádoltak, hogy szláv nyelven misézik. Ő volt a Cirillel testvérével együtt, Szent Cirillel együtt, ő volt a szlávoknak a nagyszerű megtérítője. Most ez a pápa, 8. János megengedte neki azt is, hogy szláv nyelven végezze a liturgiát. Úgy tudjuk, hogy János pápát megmérgezték. 5. Leó pápáról keveset tudunk, egyesek szerint zarándokként érkezett Rómába, választották meg pápának, őt a közben hatalomra jutott római Crescentius család tagjai elfogták és börtönben megfojtották. 14. János pápa második Ottó császár jelöltje volt, de második Ottó halála után 8. Bonifác ellenpápa őt is az angyalvárba zárta, ahol valószínűleg éhen halt, vagy esetleg megmérgezték. 8. Bonifác pápát Szép Fülöp francia király fogta el 1303-ban. 3 nap múlva szabadon engedte, de a pápa hazafelé menet már meghalt. Annyira megviselték a megrázkodtatások. Most akkor térjünk ide a fogságban tartott pápákra. Ez a bizonyos Szép Fülöp francia király, akkor, amikor a német-római császárság hatalma már gyengült, a francia királyoké pedig megerősödött, ekkor arra vetemedett, hogy pápákat deportáljon Avignonba, Franciaországba. 1305-től 1376-ig, 71 éven keresztül összesen 7 pápa volt az ő fogja Franciaországban. Ezt nevezzük bevett kifejezéssel a pápák 70 éves avignoni fogságának. Ugye valamikor a választatné fia is 70 évig voltak körülbelül Babilonban, babiloni fogságban, tehát 70 éves babiloni fogságnak is szoktuk mondani ezt. Aztán Bonaparte Napóleon, ő is 2 pápát foggyul ejtett, 6. Piust és 1797 és 99 között 2 évig, majd 7. Piust,
őt pedig 1800

1919-től 1814-ig tartott a fogságban. Hagyomás szerint 7. Pius pápát magyar katonák, magyar huszárok kísérték vissza Franciaországból a Rómába. Most harmadjunk valamit a egyházüldözéstől az egyház államiságig címen, egyház és az állam kapcsolatáról. Nagyon érdekes téma. Én magam is csak most, úgy döbbentem rá sok dologra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Úgy említettem már, hogy 300 éven keresztül pogány, római császárok üldözték a kereszténységet. Hát ez természetesen nem kívánatos. Jelenleg pedig Franciaország és több nyugat-európai ország szétválasztotta teljesen az államot az egyháztól. Ez sem tökéletes megoldás. Miért? Mert az embereknek egy igen nagy része nem csak az államnak a polgára, hanem valamelyik egyháznak a tagja is. Ahol az egyház jól működik, ott jobb a munka morál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, és szebbek a műemlékek, amelyek az állam számára is értéket jelentenek. És az egyház segíteni tud hatékonyan az oktatásban, a betegápolásban és a szegények támogatásában. Ahol az állam optimális mértékben, túlzástól mentesen támogatja az egyházat, az egyház is hatékonyan tudja támogatni az államot. Tehát az állam és az egyház teljes szétválasztását én nem tartom ideálisnak. De van ennek az ellenkező véglete, mert úgy mondjuk, hogy államegyháziság, amikor az állam és az egyház szinte teljesen egybeolvad. Ez volt 1000 éveken keresztül majdnem. Tehát 380-ban már a kereszténység már államvallássá lett. És ekkor az államfők, főleg a császárok beavatkoztak az egyháznak az életébe. Mint már említettem, voltak olyan államfők, akik eretnek tanításokat támogattak, és az igaz hitű püspököket, papokat meg elüldözték, meg a pápát is számkövetésbe küldték. Aztán voltak, akik beleszóltak a pápa választásba is, a püspökök, apátok, kanonokok kinevezésébe, amikor ezeket a magas állami hivatalokat és anyai javakat is adtak ezeknek az általuk kinevezett embereknek, az egyház emberei elvilágiasodtak, a hatalomvágy, a birtoklási vágy, az élvezetvágy kerítette őket hatalmába, és elhanyagolták a lelkipásztori feladatokat, természet feletti küldetésüket. Az állami tisztviselők pedig nagyon sokszor rokonaikat, saját híveiket, barátaikat helyezték egyházi pozícióba, akik őket kiszolgálták, Krisztust és Isten népét pedig elhanyagolták. Persze volt olyan eset is, amikor az egyház jutott túl nagy hatalomhoz, az állammal szemben. Összeolvadt az egyház az állammal, de úgy, hogy a pápák tudtak dirigálni, még a császároknak is. Említettem már, hogy 380-ban államvallás lett a kereszténység. Nagy Theodosius császár tette államvallásá. Első Justinianus pedig 540 táján azt is előírta, hogy minden, a birodalom minden polgárának
meg kell keresztelkednie. Tessék elképzelni, hogy csak Törökországban állítólag több mint 70 ezer ember egyszerre megkeresztelkedett. Most elgondolják, kedves hallgatóim, hogy ezek mind igazi keresztények lettek. Biztos, hogy nem. Félelemből keresztelkedtek meg, de ez a dolog ez nem felel meg az egyház érdekének. Tehát a pogányok üldözése helytelen. Éppen olyan helytelen, mint a keresztény üldözés. Nem felel meg Jézus tanításának, aki az ellenség szeretetét is megkívánja tőlünk. Hitet, szeretetet nem lehet kierőszakolni. Újra előhozom az egyházállamiságot. Tehát beszéltünk államegyháziságról, amikor az állam összeolvad az egyházzal, és átveszi az egyház vezetését. De van az egyházállamiság, amikor az egyház olvad bele úgy az államba, hogy túl jelentős pozíciókhoz jut. Említettem Szent Hetedik Gergely pápát, aki kiközösítette Henrik császárt, aki kénytelen volt hozzá elmenni Kanossa várába, hogy fölmentését kérje. Nos, ez a Szent Pápa, ez bizony megalázta a császárt. 3 napon keresztül szóba se állt vele. A pápa ott várakozott Kanossa várnak a kapujában. És akkor 3 nap múlva feloldozta, igen ám, de a császár utána, mint már említettem, a császárnak sikerült megerősíteni a hatalmát, és ő bosszút állt ezért a keresztényeken és magán a pápán is. 3. Ince pápáról tudjuk, hogy János angol királyt ő is kiközösítette, beosztottjait fölmentette a hűséges kölyök alól, és így lett a János angol királyból föld nélküli János. Hát most kérdezzük meg akkor, hogy mi az ideális. Szeretném újra elmondani, hogy az egyházüldözés egyháznak és az államnak az egymás elleni harca az fertelmes. Egyház és az állam teljes szétválasztása, ez sem tökéletes megoldás. Ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el azt, hogy hát éppen francia polgármesterekkel beszélve tudtam meg, hogy Franciaországban én például, mint püspök, egy püspöki ruhában, merkeresztel a nyakamban nem mertek be ott egy polgármesteri vagy egy megyei közgyűlési hivatalba. Mert azt mondják, hogy az nem egyházi hivatal, hanem állami, oda püspökként nem szabad bemenni. Egy francia polgármester sok helyen, mint hívő ember ugyan elmehet a templomba, ott térdet hajtat, keresztet vetett magára, áldozhat is, de a polgármesterként megy el, mondjuk vendégeket kísér át a templomba, akkor nem hajtott térdet, nem vetett keresztet magára, és nem járulhat szent áldozással. Ugye ez is egy nagyon, nagyon fura dolog. Tehát azért én az állam és az egyház teljes szétválasztását emiatt sem tartom szerencsésnek. De nem szerencsés az államnak az összeolvadása az egyházzal, sem az egyháznak a olyan méretű beleolvadása az államba, hogy ő dirigáljon, mit tudom én, beleszóljon mondjuk választásokba, és pártpolitikát folytasson. Az egyháznak és az államnak egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett kell együttműködnie, tehát az állam is elmondhatja észrevételeit az egyház érdemeiről, és az egyház hibáiról is. Az egyház is kimondhatja elismerését és kritikáját az államról. Kritikát például mondjuk az abortusz törvényről, vagy az anyagi javakkal való
visszaélésekről. De ugyanakkor az az ideális, az én felfogásom szerint állam és az egyház nem olvad össze, hanem egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett próbálja együtt szolgálni az ország polgárait, az állam főleg az emberek természetes szükségleteit próbálják kielégíteni, egyház pedig elsősorban az emberek vallási természet fölötti szükségleteit. Ilyen szempontból azt gondolom a magyarországi helyzet mostan ideálisnak mondható. Kedves hallgatóim, befejezésül hadd idézem megint Lizeói Szent Terézt, egyházzal kapcsolatban mondta, legfőbb óhajom az, hogy szeresselek, hogy téged szeresselek, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek. Köszönöm a figyelmet!

Vas István, a béket éri Krisztus. Piros téglás gótika a téren, belül kedves, falusi fehérrel Szent Lászlónak temploma. Zsongó kora délelőttben az utcáról ide szöktem. Szenvedélyes csend hona. Nem díszített téged szobrász, festő, nem kínálja a szépségeit freskó, fal és lélek mesztelen. Magam vagyok, nem zavarnak. Oldoz ki az űrzavarnak hálójából, Istenem. Minden ima elakad a számon. Te voltál a viradati mábor első boldog hajlama. Megjelentél, elsuhantál, felvillantál, elvillantál hajnaloknak hajnala. Hogyha lángom csak te hozzád szállna, miért ölel itt egy álomálma, fák és nők és csillagok? Miért nem tudom megtagadni? Miért lobogok megragadni ízt és színt és illatot? Mosolyog a kis templom fehéren. Pirosodó arcomon a szégyen, indulok, s a mennyívén kis felhőszál, könnyű, boldog. Suta szemmel csak hunyorgok, földön égen mennyi fény. Átlehelnek a budai dombok, ráfelelnek az izegő lombok, felhevül a kövezet, körös körül gépek, gyárak, szabályozott áru, árad, vasak, bőrök, szövetek. Dombokon túl, innen is látni, gazdagoknak tarka szép villái tündökölnek csöndesen. Azon túl a zengő napnak aranyában most aratnak dunántúli földeken. Béket éren lombos béke suttog. A világban gyilkos, sűrű titkok érlelődnek. Jaj nekünk! Ragyogó nyár, kaján, katlan, forral benne mondhatatlan, hajthatatlan végzetünk. Most látom, hogy kereszt mellett álltam. A mosolygó világragyogásban fekete és szomorú. Itt van. Itt van. Őt kerestem. Krisztus teste kőkereszten, fején tövis koszorú. Fel körül vas fekete tüskék. Nem látja az aranytenger tükrét, csak azt, aki szenved itt. Most egy fáradt nő igézi, ki ott érdel, Jézus nézi, s átöleli térdeit. Rongyos fiú jön a téren, karcsú, barna testű, álmodozó arcú, egyetlen nagy ékszerét, lányos bájjal hízelegve emeli a feszületre, éjfekete, mély szemét. Elfelejtik pártok, birodalmak őket, akik árván élnek, halnak. Te vagy hozzájuk közel. Te tudod, hogy minden egyért megfizetik majd a nagy bért, és azokért is könnyezel. Te tudod, hogy árvák a királyok. Lábaidnál virágok, virágok, babarózsa, szarkaláb, rózsa színe a te véred, lilium a fehérséged, te vagy minden tarkaság. Te a pásztor, és te vagy a bárány. Te vezess majd halálom óráján szó és tett és mennyország, te békéje minden térnek, add, hogy visszatérjek mindörökké te hozzád. Vas István.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájából a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiót szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Uram Jézus, segíts nekem megtanulni Máriától az ő Istenre való nyitottságát és figyelését. Add, hogy az ő példájára hétköznapjaimban, munkám és foglalatosságaim között is időt szánjak neked. Nyitott szívvel és lélekkel figyelve rád, meghallgassam hangodat, és add segítségedet, hogy hívásodra mindig válaszolni tudjak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
3: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt betlehemi jászladnál, és szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus bölcsője a kemény jászol, jelképe a kemény szíveknek, amelyek nem fogadják be őt készséges szívvel. Alakítsuk át mi is szívünket a szűzanya segítségével, az ő szívének példájára, meleg, szerető és gyengét pihenővé az Úr számára.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva. Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli a gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom meg a bárány. Jézussal együtt vigyük mi is magunkat áldozatul Istennek, lelkünket, testünket, szívünket, gondolatainkat és kívánságainkat, egész életünket.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
6: imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Add, Uram, hogyha életemben megfogyatkozik a hit, a remény és a szeretet, ha napjaimban eluralkodik a sötétség, a káosz, amikor kétségek gyötörnek, vagy elfog a csalódás, a keserűség, legyen mindig erőm útra kelni, keresni és megtalálni téged.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária.

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vár érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre imádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Enyeszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványtól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
0: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
0: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
3: Az örvendetes rózsafűzért, a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 24-e. Ismeri az Úr az övéit. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében olvassuk ezt, annak is a 19. versében, a 14. fejezetnek. Ismeri az Úr az övét. Ma, amikor ezt olvastam, felragyogott ez a sor. Ismeri az Úr az övét. Ez a néhány szó bizonyosságunk és vigasztalásunk. Mindenkor. Jó volt ezen a reggelen ezzel az üzenettel elindulni. Amikor beültem az autóba, az indítással egyidejűleg megszólalt a rádióban egy dal, megerősítve a mai igező üzenetét. Hallgattam a szövegét, és imádságként fogadtam. Ha már nincs erőm a szép szavakra, ha a szerephez már semmi kedvem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Ha már nem dob fel se harc, se játék, hogyha nem akarom már a másét, s hosszú szünet van a jókedvemben, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Ha a jobb napok sem érdekelnek, mikor vége van a türelmemnek, ha a szerelmedet nem érdemlem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Ha a kedvességed bosszant, fáraszt, mikor nem adok és nem várok választ, mikor szeretni már nincs mit bennem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Én imaként hallgattam ezt a dalt. Ismeri az Úr az övéit. Urunk, a tiéd vagyunk. Urunk, te ismersz bennünket. Urunk, te kegyelmesen bánsz velünk. Urunk, te Jézus Krisztus megváltó szeretetére és tökéletességére tekintve figyelsz ránk. Urunk, könyörülj, hogy a legnyomorúságosabb helyzetben is tudjuk ezt a legfontosabbat. Hogy te ismersz bennünket, és hogy te nagyon szeretsz minket, Jézus Krisztusban. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
3: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
3: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Magyarok nagyasszonya mozaik alkotás kerül a vatikáni kertekbe. 14. Leó pápa, az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő szervezet a speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott szeptember 19-én a Vatikánban, valamint 150 taggal, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a sportolás nevelő szerepére, valamint népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Ő maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre nevel, mondta. A sport olyan egyetemes nyelv, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken, idézte Ferenc pápa szavait. Korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek, emlékeztette a jelenlévőket. Végül a pápa a szűzanya és a nemrég szentté avatott Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte a jelenlévőkre. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta, a piarista iskolák fontos feladata, hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Adlimina látogatást tesznek november 3 és 7-e között Rómában, írja a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben, amely a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Hazánk ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézust tartó boldogasszonyt ábrázolja. Az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a Jogar és az Országalma. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait november 5-én, akik ott létük alatt felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat is, hogy az illetékes tisztségviselőkkel áttekintsék a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületen. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya FM 100,6.

Emlékezzetek meg elüljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük. Üdvözítsd, Urunk, a te népedet! Te szent Gellértet kiválasztottad, hogy szerzetesként Isten embere legyen, ott, hogy minél többen meghallják hívó szavadat, és egészen neked szenteljék életüket.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te szent Gellértet kiválasztottad, hogy apostolként az evangélium üdvözítő örömhírét hirdesse. Küldj ma is apostolokat, akik kereszténységre vezetik a nem hívőket, és életszentségre nevelik a keresztényeket.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te szent Gellértet alkalmassá tetted, hogy István király tanácsadója és Imre herceg nevelője legyen. Áld meg mindazokat, akik a nép sorsával, főként az ifjúság nevelésével törődnek, és nagy lelkűen a közösség szolgálatára szentelik magukat.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te szent Gellértet a bakonybéli remeteségbe hívtad, hogy ott munkáját az imádság szelleme hassa át, munkás életét pedig imádságában szüntelenül neked ajánlja fel. Add, hogy az imádság és a munka összhangját megtaláljuk, és megvalósítsuk mindennapi életünkben.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te szent Gellértet úgy irányítottad, hogy önmagáról egyre jobban megfeledkezve másokért élő püspök legyen. Taníts meg minket is úgy imádkozni, hogy megértsük szent akaratodat, és az imádságból erőt is kapjunk annak megvalósítására.
1: Üdvözítsd!

0: Istenünk, Te a vértanúság győzelmével koronáztad, és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minket.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 8 magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója.
1: Leó pápa katekézise. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Tanította Leó pápa a szerdai katekézisében, a Szent Péter téren 22 ezer zarándok jelenlétében. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója első részének harmadik fejezete az embernek a világegyetemben folytatott tevékenységét tárgyalja és a mögöttes kérdésre figyel.
2: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Mi az emberi tevékenység értéke, és így a technikai, társadalmi és tudományos haladás értéke a világban? Kezdte katekézisét a Szentatya. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a haladás alanya. Szabadság és értelem által gyarapodik a tudása, és ez mozgatja a társadalmi haladást. Voltak azonban, akik ezt a technikai tudományos haladást úgy értelmezték, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, odáig menően, hogy azt feleslegesnek, sőt, a keresztény hittel ellentétesnek tartották. Ez az értelmezés pedig a kortárs ember világképének változását idézte elő a megelőző korokhoz képest. Ez az előítélet különösen a nyugati kultúra azon részén uralkodik, amely elvesztette a keresztény kinyilatkoztatásra való hivatkozását. A posztkeresztény humanizmusban az embert és Istent tévesen riválisként mutatják be. Tudása, szabadsága és haladása érvényesítéséhez az embernek el kellene szakadnia Istentől. Végső soron azonban az Istennel való kapcsolat tagadásával az ember elveszíti saját transzcendens értékét, ez pedig az ateista humanizmus drámája.

0: Ellenkezőleg, a hívő ember meggyőződése, hogy az emberiség elért győzelmes eredményei, Isten nagyságának jele és kimondhatatlan tervének gyümölcse. Lényegében Isten az ember kezébe adta a még mindig in statu vie, azaz úton lévő, növekvő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységével beteljesítse azt, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa összefoglalja. Itt fontos utalás rejlik a megtestesülés misztériumára. Az emberiség és vele együtt a teremtett dolgok munkáját, fejlődését és autonómiáját nem nyeli el és nem semmisíti meg az Istennel való találkozás, hanem abba teljes egészében bevonódik, és így a tevékeny ember Krisztusban továbbra is szabad és cselekvő marad, sőt, ő benne találja meg a maga teljes igazságát és szabadságát. Az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében az emberi munka gyümölcse, amelyet a kenyér és a bor jelképez, naponta az oltárra helyezve Krisztus testévé és vérévé változik. Ebből a perspektívából egy igen fontos igazság bontakozik ki, hangsúlyozta Leó pápa. Ahhoz, hogy találkozzon az Istennel, az embernek nem kell feladnia e világi elfoglaltságait, hanem teljes mértékben megélheti hivatását azzal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és megszenteli azt, ahogy azt II. János Pál pápa tanította. A keresztények, mint mindenki más, részt vesznek az emberi város építésében, a dolgok céljára és az Istennel való találkozásra törekszenek, és miközben osztoznak mindenkivel a haladás, a tudás és az élet kalandjában, emlékeztetik őket erre a végső célra. Az e világi haladás minden bizonnyal világosan meg kell különböztetni Krisztus országának fejlődésétől, ezért a zsinat megerősíti, hogy az ilyen haladás, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb eredményéhez, nagy jelentőségű Isten országa számára.
1: Il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità.
0: Leó pápa végül katekézisében arra emlékeztetett, hogy az ember tevékenység a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Csak így védheti meg emberi méltóságát, és segítheti elő mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők élet körülményeit. A II. Vatikáni zsinatteát arra hív minket, hogy osszuk meg a tudás és a szakértelem kenyerét, hogy minden egyes ember és minden nép kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és együtt, Isten segítségével egy jobb jövőt építhessünk. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 14. Leó pápa fogadta az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőit. A hivatások nem stratégiákból, hanem az imádságból születnek, hangsúlyozta. A hivatások számának csökkenése miatt kisebbé váló szerzetesi közösségeknek nem szabad elveszteniük reményüket.
1: Ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto.
3: A jelenlegi helyzetnek inkább arra kell ösztönöznie őket, hogy megújítsák életüket, és még nagyobb erőfeszítést tegyenek azok lelki kísérésére, akik bekopogtatnak a kolostorok ajtaján, valamint örömteli és élettel teli közösségeket építsenek, amelyekben megtapasztalható az Istennel való bensőséges kapcsolat, a szívélyesség, a szeretet közösség és az emberi kapcsolatok hitelessége. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal fordult az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőihez, akiket szeptember 21-én hétfőn délelőtt fogadott a vatikáni apostoli palotában. A hivatások alacsony számával kapcsolatos nehézségek Leó pápa szerint segíthetnek abban, hogy a közösségek váratlan lehetőségeket fedezzenek fel, vagy fedezzenek fel újra, nem annyira a létszám, hanem sokkal inkább a felkínálás.

0: életforma minősége szempontjából. A hivatások ugyanis nem szervezési stratégiák alkalmazásából és nem íróasztal mellett kidolgozott kampányokból születnek, hanem az imádságból, az evangéliummal való bensőséges kapcsolatból, a csendből, abból, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást tökéletlenségeinkkel együtt, és abból a tudatból, hogy egy olyan egészhez tartozunk, amely egységet teremt, hangsúlyozta 14. Leó. A Szent Atya a kezdeti és a folyamatos képzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Képezzétek magatokat, és neveljetek arra, hogy a klauzúrát az egymással és az egyházzal való mély szeretet közösség szellemében éljétek. Neveljetek olyan csendre, amely a sietség és a zaj uralt a társadalomban, felébreszti az igényt azokra az időkre és terekre, amelyekben meg lehet állni, és megkülönböztetést lehet végezni, anélkül, hogy attól félnénk, elszalasztjuk a pillanatot. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy éppen ebben áll a szemlélődő hivatás sajátos missziós küldetése. Az evangélium iskolájában formálódva, az Úr arra hív benneteket, hogy a csendben és a szemlélődésben legyetek tanúi, és úgy legyetek jelen a történelemben, mint az örömhír élő és prófétai emlékezete. Szent Klára nővéreiként a regula és a konstitúció megtartásához hozzátartozik küldetésük alapvető vonása, az evangéliumot élni, elhagyva mindazt, ami a világhoz tartozik, teljesen és állandóan életetek első és egyetlen szeretete felé fordulva, hangsúlyozta 14. Leó. Ez józanságot és a dolgoktól való elszakadást, az engedelmességben való önátadást és átláthatóságot jelent. Egyszerű, ugyanakkor radikális és igényes életforma, amely a hűség értékes jele lehet különösen egy globalizált és nyugtalan világban, amelyben mintha elveszett volna a gyökéreresztés ízlése és képessége. A Szent Klára és Szent Ferenc karizmájához való hűség jegyében, a szemlélődő imádságban, a szegénységben és az evangéliumhoz való teljes ragaszkodásban a pápa elismeréssel szólt a szövetség konstitúcióinak átdolgozásáról és korszerűsítéséről. A dokumentumok ismételten leszögezik, hogy minden szerzetes első és legfontosabb feladata az isteni valóságok szemlélése és az Istennel való állandó egység az imádságban. 14. Leó felidézte Szent Klára prágai Szent Ágneshez intézett buzdítását is. Szegezd elmédet az örökké valóság tükrére. Éppen az örökké valóság tükrére szegezett elmével hívlak benneteket arra, hogy tekintsetek a jelenre, annak drámáival és bizonytalanságaival együtt, valamint saját kis világotok kihívásaira is, amely gazdag a múltjában, és arra kapott meghívást, hogy reménnyel tekintsen a jövő felé, mutatott rá Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó ahhoz a kérdéshez tért vissza, amelyet a szövetség asszisztense fogalmazott meg. Vajon a női szemlélődő kolostorok képesek-e válaszokat kínálni a mai ember életének értelmével kapcsolatos kérdésekre? A pápa 4 fontos utat jelölt meg.
1: L'ascolto reciproco, la koinonia, come comunione d'intenti.
0: Az egymás meghallgatását, a koinóniát, vagyis a szándékok szeretet közösségét, amely segít elkerülni az elszigetelődést, a diakóniát, vagyis a közös szolgálatot és munkát, valamint a mártíriát, az evangéliumról való tanúságtételt. Ezeket hagyom rátok, mint biztos ösvényeket utatokhoz, mondta 14. Leó. A Szent Atya végül köszönetet mondott a kapucinus Clarissa nővéreknek azért, hogy Ferenc pápa szavaival legyenek fáklyák és őrszemek az egyház és a világ számára, és Isten országa földi jelenlétének jelei. Nyolc magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója. Szeptember 18-a és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Echo One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A találkozó egy az Echo One által szervezett nemzetközi találkozó, amely teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott, akit érdekel ez az út. Fiatalok, kutatók, tanárok, szakemberek, szociális és kulturális területen dolgozók, valamint olyan polgárok számára, akik szeretnék felfedezni és megtapasztalni az átfogó ökológiát, mint a gondoskodás, a felelősség és a remény gyakorlatát. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Takács Ilona beszámolóját. Kedves Ilona, kérem számoljon be a háromnapos tanácskozásról.
2: Az Ecovan kongresszus Castel Gandolfóban volt, Róma külvárosában, a Focolare lelkiség egyik központjában, a Centro Mariupoliban. Erre a konferenciára szeptember 18 és 20 között kb. 80-an érkeztünk, és Magyarországot 80-an képviseltük. Mit is takar az Ecovan? Természetvédelem, ökológia, klímaváltozás, a Laudato Si keretében, hogy elgondolkodjunk az ember és a természet kapcsolatáról Isten jelenlétével. Konferencia mottója az identitáshálózat és a jövő. Az Ecovant Chiara Lubich alapította 1999. május 27-én. Az élet törvénye a szeretet törvénye, fogalmazta meg Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója, akinek egész lelkiségét és elmélkedéseit az a felismerés hatja át, hogy a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység. Chiara látásmódjában a természet körforgása és az emberi kapcsolatok egyaránt Isten szeretetének ezt az örök belső ritmusát tükrözik vissza. Hogy konkrétan ki is fejezzem Chiara Lubich gondolatait. A nappal átadja a helyét az éjszakának, a tengerből a víz a felhőkbe száll, majd esőként visszatér. A földbe hulló mag elhal, hogy új élet sarjadjon belőle. Ez a látszólagos halál vagy veszteség valójában az élet megújulásának feltétele. A hétköznapokban ez azt jelenti, hogy saját elképzeléseink, önzésünk háttérbe szorításával, a szeretet művészetével adunk teret a másik embernek és a közösségnek. Beszéltünk arról a konferencián, hogy napjainkban nagy szükségünk van ennek megélésére párbeszédben. Nem mindegy, hogy egy nagy pohár félig van, vagy kis pohár van tele vízzel. Milyen fenntarthatóságot szeretnénk? Hogyan éljük a kapcsolati fenntarthatóságot? Az erdőben élő fák története segíthet. Két fa, amely egymás mellett él, nem konkurencia egymásnak. A gombákon keresztül a talajban kapcsolatban vannak, juttatnak önerőt az időjárás viszontagságaiban élőknek és a betegségben élőknek. Ferenc pápát idézem, ha az ember nem őrzője a kertnek, akkor annak pusztítójává válik. Most mindannyiunkon múlik, hogy mindaz, amit együtt átértünk a konferencián, új találkozásokhoz, új együttműködésekhez és új gyümölcsökhöz vezessen országainkban és a saját valóságunkban, miközben elhatároztuk, hogy továbbra is egységben maradunk.
0: Ilona a Mária Rádiónál dolgozik. Van egy örömhíre, amit kérem osszon meg a Vatikáni Rádió hallgatóival.
2: A Mária Rádió új frekvenciát kap 60 és körzetében. A média tanácshoz a pályázat januárban beadásra került, és nagy örömünkre a frekvenciát áprilisban megkaptuk. A Mária Rádió október közepén fog megszólalni, amit nagyon várunk az abban a térségben élő lakosokkal. Fogunk gyűjteni októberben a Máriatonon, több napon keresztül a Mária Rádióban, a 60-i frekvencia elindulásáért, mivel anyagi vonzatai is vannak. Számítunk a hallgatók adományaira.
0: Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének beszámolóját hallották.
3: Itt
0: a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Legyél te is kutató egy estére. Izgalmas titkokat rejt a kutatók éjszakája Érden. Szeptember 26-án szombaton 16 és 20 óra között a Magyar Földrajzi Múzeum Érd Budai út 4 szám kapui megnyílnak a tudomány és a múlt titkai előtt. A kutatók éjszakája alkalmából az egész család bepillanthat a kulisszák mögé. A látogatók dr. Mester Zsolt segítségével elleshetik a kőeszközkészítés ősi fortéjait. A restaurátorok és preparátorok műhelytitkaiba léphetnek be, és valódi régészeti bemutatót is láthatnak. A gyerekeket és szülőket muzeológus játszóház várja, ahol régi könyvekbe rejtett titkos kódokat fejthetnek meg, és fotókba zárt történeteket ismerhetnek meg. 17 órától egy mini családfakutató kurzuson a saját múltjuk nyomába eredhetnek. 18 órától pedig Sipos György exkluzív vetítése mutatja be a preparálás folyamatát. A pecsétgyűjtő kaland végén a legkisebbek is igazi kutatóvá válhatnak. Részletek a Magyar Földrajzi Múzeum Facebook oldalán találhatóak. A belépés a programra ingyenes. Naphimnusz 800 év dicsérete. Egyházzene a belvárosi ferenceseknél, Budapest 5. kerület, Ferenciek tere 9. Szeptember 26-án szombaton, az esti zsolozsmát követően 19 óra 30 perctől, Naphimnusz 800 év dicsérete. Assisi Szent Ferenc Cantico delle Creature című himnuszának zenei reflexiói a 19.-21. századból. Előadják belvárosi ferences kántorátus. Énekművészek Darázs Renáta, Mór Gabriella, Kéringer László, Balázs Csaba. Közreműködik Szilágyi Gyula orgonán, Kecskés Mónika orgonán csemballón. Vezényel Kecskés Mónika. A belépés ingyenes. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány szervezésében valósul meg. Iránytű. Ha 18 és 35 év közötti fiatal, és szeretné jobban megismerni önmagát, Istent, és azt az életutat, amelyre ő hív, az iránytű hivatástisztázó műhelysorozatot ajánljuk figyelmébe. Részletek az iránytű Facebook oldalán találhatóak.
4: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV, szimfonikus zenekar. Pénteken kezdődik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncerto zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagy termében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongora művész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. A Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és kerékpáros túrával várja az érdeklődőket, péntektől vasárnapig tájékoztat az MTI. A pénteki sétán Szabó Lajos és Puskás Lajos erdőmérnökök beszélnek majd többek között a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről a gyulai Almási Kastély parkjában. A szombati program erdei élménysétá lesz, valamint a Batyú Színház előadása, hagyományos szilvalekvárfőzés, néptánc bemutató és táncház is várja a résztvevőket. Fellép a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, a Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikus zenekar kamarazenekara. Az idei programok a víz megtartása és az erdők megőrzésének kihívásaira összpontosítanak. Vasárnap a komposztálás jelentőségéről lesz szó, a hagyományőrző íjászkodás és az erdei séta mellett. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Vali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását, a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Jött egy nagy betegség, és ez alá közelít volt, ezt nem én találtam ki, ezt megállapították, hogy ennyi. Ennyi volt. És ugye az első gondolat az embernek, mint mindenkinek, a megdöbbenés, hogy miért pont velem jönnek a fohászkodások, és akkor hirtelen úgy elgondoltam, hogy hova fohászkodok én, miért? Miért aggodalmaskodok előre, hogy mi lesz? Hát majd itt meglátom, hogy mi lesz, én abszolút megfogadtam minden kezelést, mindent csináltam, hát de nagyon úgy nézett ki a kezelések ellenére is, hogy nem sikerül a dolog. És akkor elengedtem a dolgot. Úgy engedtem el, mikor az egész úgy kiderült, hogy próbáljak megbarátkozni a gondolattal, hogy ez volt. Akkor elkezdtem magam, hogy szép kerek, meg volt sok minden, amit kértem, amit elértem, sok mindent. Hát, még azért úgy jó lett volna, de hát így alakult. Innen jutottam el oda, hogy egy hatalmas megnyugvás volt, és azt mondtam, hogy legyen meg az akarata. A gondviselés akarata legyen meg, és megfordult a dolog. Ez olyan furcsa, hogy nem akartam én sem elhinni, és mások sem. Nem azt mondom, hogy rögtön, de attól kezdve jobb lett, jobb eredmények, egyre jobb, és itt vagyok ennek már 6 éve. Utólag az az igazság, most már ennyi év távlatából azt mondtam, hogy kellett. Szellememben megváltoztam. Attól kezdve elkezdtem hinni abba, hogy van folytatás, türelmesebb lettem, de mindennel, mindenkivel és mindennel szemben. Segítőkészebb. Képes vagyok órákig valakit meghallgatni. Nagyobb szeretettel fordulok ugye az emberek iránt, mert látom, hogy hát ő is járhat így, ugye, és lehet, hogy még rosszabbul, mint én.

0: Hévízi Éva a Ferenczi Noémi díjas képzőművész gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallják 2026. szeptember 24-én. Szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprémi stúdió mikrofonja mögül, Fődi Gábort hallják. A ma reggelen is ismét nagy barátsággal, szeretettel és tisztelettel, mert ugye az is kiár az atyáknak, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Tamás Zoltán káplán atyát a Veszprémi Árpádházi Szent Margit templomból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki amen! Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, és téged is, Gábor, újra itt a stúdióban.
0: Köszönöm szépen! Hát úgy néz ki, hogy a fiatalok hamarosan feltámadnak a sulikban, és elindulnak az ifjúsági napindítók az ország különböző katolikus gimnáziumaiból. Kíváncsian várjuk őket, hogy kipihenték-e magukat a nyáron.
1: Így van.
0: Tudtak-e sokat fejlődni, és majd nem izgulnak annyira a mikrofon előtt, és nagyon szép műsorok fognak majd születni, úgyhogy mi nagyon szurkolunk nekik, és két hét múlva szerintem már ők jönnek.
1: Uh-huh.
0: Így csütörtök akkor reggel. Igen. Úgyhogy mi velünk egy kicsit kevesebbet fognak akkor találkozni a hallgatók, de hát nem baj, mert a fiatalok ki a jövőn, tessék kezdeni.
1: Ők is csinálják.
0: Ennyi, persze, természetesen. Na de hogy mivel is készültünk a következő szűk másfél órára önöknek, hamarosan hívjuk, nem bocsánat, először Zoltán atya felolvassa nekünk a mai nap evangéliumát, majd tanít minket, és akkor Jakab Pétert hívjuk telefonon 7 óra 20 perc körül az EVTN katolikus televízió média misszió vezetőjét. Utána pedig Erdei Ildikóval fogunk beszélgetni, a Pünkösdi Teológiai Főiskola adjunktusával, aki egy nagyon izgalmas, elnézést kérek, egy nagyon izgalmas online kiadványnal kapcsolatban fog minket tájékoztatni Gyógynaptár címmel. Ő valamint később érkezik hozzánk Lószné Dömötör Enikő, a Veszprémi Érsekség irodaigazgatója, akivel a Szent Mihály napokról fogunk beszélgetni, hiszen tegnap, illetve mai naptól, igen, meg elindultak a Szent Mihály napi programok itt a Veszprémi Várnegyedben. Aztán lesznek hírek, napszentje, és 8 óra után még mindig a Szent Mihály napokkal fogunk foglalkozni, úgyhogy szerintem érdemes lesz velünk tartani, hiszen nagyon sok érdekes és szerintem fontos információt
1: igen,
0: is megtudhatunk.
1: Ami hasznos mindannyiunk számára.
0: Így van. Úgyhogy nem is marad más hátra, akkor Zoltán atya, kérlek, hogy indítsuk el a napunkat a mai nap evangéliumával.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért, ugye, két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves rádióhallgatók! Mai evangéliumban, ahogyan hallottuk is, az Úr Jézus következőt mondja tanítványainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. És az Úr Jézus nem véletlenül tette ezt a kijelentést, mert nagyon is jól tudta, hogy lesznek olyan időszakok, amikor valóban próbára teszik az ember hitét, és könnyen előfordulhat az is, hogy sokan vértanúk lesznek. És ahogy láthatjuk az egyház történelmében, az idő ezt igazolta, hiszen anya szent egyházunkban olyan szenteket is tisztelünk, akik odaadták életüket Krisztusért, tanításért, az evangéliumért, akik valóban megtudták azt mutatni, hogy mit is jelent Krisztust követni. Mai napon nem mehetünk el Szent Gellért püspök és vértanú mellett sem, hiszen ő neki az ünnepe van, aki hitével, munkásságával valójában megmutatta azokat az értékeket, amelyek igazán fontosak. Azokat, amelyek valójában megtartják az embert a helyes Krisztusi úton. Nyilván életünk folyamán számtalan dologgal szembesülünk, különösképpen mai világunkban, olyanokkal, amelyek nem biztos, hogy jó irányba visznek minket. Életünk nagyon fel van gyorsulva, ezt mindannyian tapasztaljuk. Biztos, hogy néha azért félünk a jövőtől, félünk attól, mi lesz velünk, féltjük gyermekeinket, unokáinkat, hogy valóban meg tudják-e találni helyüket az életben, és még számtalan dolgot fel lehet sorolni, ami miatt aggódunk. Viszont az Úr Jézus szavai vigasztalóan hatnak ránk. Feltesz egy kérdést tanítványainak. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és meg is válaszolja, és mégsem hull a földre egy sem, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek, sokkal a többet értek ti a verebeknél. A félelem sokszor azért megbénítja az embert, és arra késztet, hogy magunkba zárkózzunk. Jézus pedig azt mondja, ne féljetek, mert az Isten mindenkiről gondoskodik. Milyen jó ez a tudat, különösen keresztény emberként, hogy nem vagyunk egyedül, hanem van egy olyan biztos pont életünkben, akire számíthatunk, akihez bátran odafordulhatunk, aki sohasem fogja azt mondani, most nem érek rá. Az Istennél nincs ilyen. És Szent Gellért püspök és vértanú élete különösképpen jó példa erre. De nekünk magyaroknak azért eléggé fontos az ő élete is. Hogy amikor nehéz idők következtek, ő nem menekült el a küldetésétől, hanem hűséges maradt akkor is, amikor Magyarországon erőszakos pogány lázadás tört ki, és Gellért püspök életét adta Krisztusért. Hagyomány szerint a püspököt elfogták, majd a Kelehegyről, a mai Gellért hegyről a mélybe taszították, és így lett vértanú. A Krisztushoz való hűséget választotta, nem csak szavaival, hanem egész életével. És most tegyük fel magunknak a kérdést. Mit jelent nekünk ma Szent Gellért vértanúsága? Talán azt gondoljuk, hogy nekünk már nem kell ilyen nagy áldozatokat hoznunk, nem kell vértanúnak lennünk. De Krisztus tőlünk is kér valamit. Hűséget, bátorságot, és nem utolsó sorban tanúságtételt. Lehet, hogy egy édesapától azt kéri, mutassa meg gyermekeinek, hogy a hit nem egy egyszerű szokás. Egy édesanyától tanítsa meg gyermekét imádkozni, egy nagyszülőtől, hogy ne fáradjon bele abba, hogy unokáiért imádkozik. Lehet, hogy egy fiataltól azt kéri, ne szégyelje Krisztushoz tartozását. Nem minden kereszténynek kell mártírhalált halnia, de minden kereszténynek meg kell tanulnia hűségesnek maradni. A világ sok mindenre hív bennünket. Legyünk sikeresek, erősek, érvényesítsük akaratunkat, biztosítsuk a jövőnket. De keresztény embernek a legnagyobb kincse nem az, amit a világ adhat neki, hanem az, amit a világ nem vehet el tőle. És ez nem más, mint Krisztus szeretete. És ez a krisztusi szeretet vitte előrébb az apostolokat, a tanítványokat, és ennek köszönhetően, hogy lettek olyan kiváló szentjeink, akár mint a ma ünnepelt Szent Gellért püspök és vértanú, aki valóban megmutatta, hogy mit jelent Krisztust követni, hűségesnek maradni hozzá, és nekünk is ugyanezt üzeni ebben a mai felgyorsult világunkban, hogy tartsunk ki Krisztus mellett, bátran valljuk meg hitünket, Krisztushoz való tartozásunkat. Amen.

0: a televíziózás világa, mondtam az előbb, hogy nem tudok beszélni, ugye? Felhívtam a figyelmet mindenkinek. Tehát a televíziózás világa az elmúlt években alapvetően megváltozott, ma már nem csak a hagyományos TV-képernyőn, hanem interneten és különböző digitális felületeken is keresjük azokat a tartalmakat, amelyek értéket közvetítenek. Ebben a gyorsan változó média környezetben különleges küldetése van a katolikus médiának is. Az EVTN Katolikus Világhálózat magyarországi csatornája ma egy világméretű, több mint 150 országban jelenlévő katolikus médiahálózat részeként végzi evangelizációs szolgálatát. Hogy hol tart ma a magyar EVTN, kihez szeretne eljutni, és milyen jövőt képzelnek el az első magyar nyelvű katolikus televízió számára, arról Jakab Pétert, az EVTN magyarországi média missziójának vezetőjét kérdezzük, aki itt van velünk a telefonvonalban. Jó reggelt, Péter, szervusz!
1: Szervusz, Gábor, én is köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat pontosabban.
0: Igen. De hát minden stimmel, mert hiszen sokat vendégeskedünk egymás média felületein, és ez nagy öröm számomra és számunkra is, és szerintem a hallgatók és nézők is örülnek nekünk, hiszen már régi motorosok vagyunk, mondhatjuk így ebben a szakmában, ugye? Ha nem tévedek.
1: Nem, abszolút egyetértek ezzel, úgyhogy én is köszönöm egyrészt a lehetőséget, másrészt pedig az együttműködést, meg azt gondolom, hogy valahogy ez a normális is, hogyha a maga a katolikus felületek, tehát egy irányba, amúgy is egy irányba megyünk, egy a célunk, úgyhogy ez így teljesen normális. Ami mindig el szoktam mondani, hogy itt a világhálózaton belül országról országra mások a Mária Rádió vagy az EVTN-nek az együttműködése, ebbenségek kiértben, tehát teljesen ugye a püspöki karnak a fönn, tehát az irányítás, nem csak az irányítás, a fönntartása alatt működik, egy szerkesztőségként működik lényegében, ha átmegyünk Nagyváradra, akkor ott a román katolikus rádió, tehát a Popovics atya viszont mind viszi az EVTN-t, mind viszi pedig a Mária rádiót, és tényleg azt látom, hogy annyi szinergia van, annyi együttműködési lehetőség van, és annyival másabb és könnyebb, tehát így a szolgálatot teljesíteni, de hát ugye azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy egy katolikus média felület, és az legyen rádió, tévé, online vagy offline, bármilyen jellegű kiadás, az lényegében, tehát ugyanazt a célt kell, hogy szolgáljon, az pedig a lelkek megmentése.
0: Így van, pontosan egyetértek veled. Péter, hogyha egy picit visszatekint, az előbb beszéltünk erről, hogy régi motorosok vagyunk ebben a szakmában, hogy szabad így mondanom. Tehát, hogyha visszatekintesz az indulástól, akkor napjainkig. Szerinted most hol tart az EVTN magyarországi média missziója?
1: Hát ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Pont a tegnap este volt, amikor egy új közösségi teret szentelt fel a Domonkos atya, és valóban aztán késő estig ott ültünk a vendégekkel, és azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes az Istennek a gondviselő szeretete. Tehát indulunk egy lakásból, ami ugyanebben az épületben van, és akkor alattunk volt egy élelmiszerüzlet, és most pedig ott vagyunk lent, vagy ott is vagyunk, és valamiért haladunk előre, végezni kell a feladatot, tehát soha nem elegendő az idő, a kapacitás, mert rengeteg-rengeteg feladat, rengeteg munka, szolgálati lehetőség van, és azt gondolom, hogy ennek ezt valahogy tudni kell megugrani. Én azt tudom mondani, hogy mi pont ott tartunk, amit az Isten megálmodott rólunk, tehát se előbb, se hátrább, ha és amennyiben végezzük minden egyes nap a szolgálatot, akkor nincs, nem kell keresnünk pontosan a helyünket, hanem el kell fogadni ott, hogy ahol vagyunk, ott végezzük el azt, ami éppen aznap ránk van bízva.
0: Igen, és nem semmi, ahol tartatok, ezt jobbá kell hagyni.
1: Igen, de nem, azért értem, csak hogy én pontosan ezért nem is igazán szoktam ezt így mérni, mert egyszerűen nem szerencsés, mert ha megnézzük, hogy működik a kiadó, most már nem tudom hány éve, tehát a könyvkiadó, vagy nem csak könyvkiadó, mert most hát ezer más dolgot is kiadnak az Ágnesék, működnek a platformok. Kérdeztem a programozó kollégát, hogy hát most egyet a hány honlapunk van, és annyira meglepődtem, hogy mondta, hogy hát azért 10 honlapot üzemeltetünk, és így elkezdtem gondolkodni, hogy hát Jézus Mária, tehát talán jó lenne valamit racionalizálni is, de ezt a közben mondta a kollega, hogy hát nyugodjak meg, mert hát ez nagyon racionálisan, tehát azt lehet mondani, ez egyik legköltséghatékonyabban működő, tehát platformként vagyunk jelen. És hát ugye pontosan az, amit mondtál is, hogy együtt gondolkodunk, együtt dolgozunk, akár a Veszprémi érsekséggel is, tehát hogy azt lehet, tehát hogy tőletek is nagyon gyakran veszünk át élő közvetítést, de vagy most volt a kattás, az mégiscsak 17 kollégával volt kint a technikai igazgatás, és az egész folyamatot élőben tudtuk közvetíteni. Ez első hallásra lehet, hogy sok, de hogyha mondjuk megnézzük egy akár kereskedelmi, akár közszolgálati média részéről, azért ez egy súlyosan sokkal többe kerülne. Tehát, hogy azért a racionalizált működés, szolgálattevés, de úgy, hogy a célt nem eltéveszteni. Na hát ez a kihívás, tehát ez 16 év múlt el, amióta elindultunk, és hogy megmaradni mindig a fókuszpontnál, tehát, hogy nem ide vagy oda elkeveredni.
0: Igen. Így van, és itt a weboldallal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye ott is hangsúlyozzátok már régóta, hogy az EBTN tartalmaival szeretne mindenhol jelen lenni. Ma már azonban sokan, különösen a fiatalabbak nem hagyományos televíziót néznek, hanem telefonon és internetes felületeken fogyasztanak tartalmakat. És ugye a rádióba is beléptek a fiatalok, Osvai Péter kollégámnak köszönhetően, tehát, hogy nálatok is jelen vannak a fiatalok, mennyire változtatja meg ez a katolikus televíziózásról való gondolkodást, illetve mik születnek, hogyan tudtok?
1: Ugye én azt gondolom, vagyis legalábbis én azt láttam Angelika anyának a szolgálatában, aki az egész örök ige televíziós hálózatot alapítja, hogy ő akkor is már arra figyelt, hogy nem egy televíziót, mert aztán elindította a rádiót, hát több mint 500 rádió hálózat adó működik, és egy sorban a kiadó meg hasonló, hanem sokkal inkább egy működő médiamissziós szervezetet hozott létre, akinek elsődleges dolga, hogy válaszoljon az adott nap, az adott kornak a kihívásaira. Amikor elindult a Church Pop, tehát az ifjúsági platformja az EVTN-nek, akkor ugyanez a szempont, ugyanez a szemlélet vezérelte a szerkesztőséget, tehát a Monsignor Rádot, aki most novemberben kezd Vatikánban, tehát ő lett a Szent Atya elvitte tőlünk, de most csak így viccesen jegyzem meg, de hogy mert végül is, tehát ha úgy nézzük, akkor még inkább a főnökünk lesz, tehát hogy ő lett a dikasztériumnak, a kommunikációs dikasztériumnak a prefektusa, vagy prefektája most már, mert ugye ő az első női vezetője ennek a dikasztériumnak, ennek a minisztériumnak, de hogy ő nagyon-nagyon szorosan vezette, illetve támogatta és óvta a fiatalokat. Tehát ilyen tekintetben a Church Pop lett az első ilyen műhely, ifjúsági műhely, ami azt lehet mondani, hogy teljesen más szemléletet és egy frissességet hoz az egész világhálózatban. Talán az ötödik nyelv a magyar, és itt Berenyi Rebeka az, aki viszi fiatal lány, ő főszerkeszti az egész Church Popot, és jó látni ezt az új lendületet, ezt az új szemléletet. Nem lehet, tudod, Gábor, nem lehet ugyanazon a napon beszélni a két világról. Tehát egyszerűen fölösleges is. Tehát van egy óriási szakadék. Én szeretem nézni, megmondom őszintén, hogy ők hogyan gondolkodnak. Nem feltétlenül gondolom, hogy nekem idézőjelben vezetnem kell. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk már annyi dolgunk van, hogy megadni nekik a teret, hiszen a jövő így is, úgy is az övék. Tehát nem félni, nem aggódni, tehát átadni a teret. Tehát pont említetted a Pétert, az Osvai Pétert, aki ugye elindított ezt a Mária Rádiós ifjúsági szolgálatot, mozgalmat, ott vagytok a különböző iskolákban, iskola stúdiókban. Nálunk is többen vannak, akik, tehát akár még aktívan is bent vannak ezekben a szolgálatokban, vagy itt kezdtek el igazából a médiával találkozni. És jó látni, hogy azzal, hogy a Mária Rádió megadta a lehetőséget, hogy mikrofont, hogy egyáltalán technika közelébe kerülhettek, egyszerűen sikerült egy szakmát, egy hivatást adni a fiatalok kezébe. És ez óriási, ez egy óriási lehetőség. Egyrészt a fiatalok számára, másrészt pedig az egész evangelizáció, tehát ennek az egész új világnak a számára, és hát nem utolsó sorban a közösségeink számára, hogy lesznek is vannak olyan fiatal, elkötelezett, professzionálisan gondolkodó, ha csak tényleg kopályra gondolok, tehát tényleg egy professzionálisan gondolkodó fiataljaink, tehát nincs miért aggódni.
0: Igen.
1: Persze, de ott kell kezdeni, hogy például akár tehát az Osvágy Péterék, tehát egy lehetőséget nyitnak arra, hogy a fiatal diákokat komolyan véve el tudjanak indulni egy életpályán.
0: Na, így van, pontosan. És ugye nem lesz más, vagy nem marad más feladat nekünk, csak a karosszékben hátradőlni, és nézni,
1: hát,
0: hallgatni.
1: Legyen így, legyen így.
0: El idő után. Igen.
1: Tudod, nagyon nagy a szakadék, tehát ne tegyünk úgy, mintha nem így lenne. Tehát ők tehát teljesen már ebben az új digitális világnak a benszülöttjei, teljesen máshogy gondolkodnak, teljesen máshogy tartanak. Emlékszem a Rebusnak a kérdésére, hogy hát én feltétlenül ragaszkodok ahhoz, hogy ilyen nagyon, nagyon professzionális, nagyon fancy legyen a tartalom, az adott anyag. Hát mondom, figyelj, én alapvetően nem ragaszkodom. Jó, mert akkor ezt így is így megcsinálják. Jó, oké, de az a sokkal költséghatékony. Hát akkor csináljad. Tehát, hogy ők sokkal inkább arra fókuszálnak, hogy azonnali legyen, és legfőképpen hiteles. Tehát náluk ez egy nagyon-nagyon szűk keresztmetszet, ha valami nem hiteles, azt azonnal elengedik. Tehát egyáltalán nem mennek, nem fogadják, és nem használják. Tehát fontos, hogy azt érezzék, hogy az egy hiteles, amire lehet építeni, amit ők be tudnak építeni az életükbe, és akkor működik. Na de ezt azt gondolom, nem azért, mert nem tudunk mi hiteleset, hanem egyszerűen nem tudunk az ő kommunikációs nyelvükön, vizuális nyelvükön megszólalni. Nem ezt tanultuk.
0: Igen, igen. Ha egy picit előre tekintünk, akkor mit szeretnétek látni? Az EBTN Magyarország hogy látja a jövőjét a következő néhány hónapban, vagy esetleg évre, milyen nagyobb tervetek van?
1: Nézd, hát végülis elsőként itt is elmondhatom, hogy pontosan elkezdtünk gondolkodni az elmúlt években a Monsival, tehát hogy hogyan lehetne esetlegesen a washingtoni hírközpontnak a tartalmait más nyelven is, mert most jelenleg angolul és spanyolul jelennek meg, tehát tovább gondolni, tovább vinni. És lényegében megcsináltuk a Voxday ima applikációt, tehát azt mondhatjuk, hogy tehát most már egy imádságos, digitális imádságos könyv, mindenki kezébe le lehet tölteni. Melyik kellemes projektvezetésével ezek nap-nap után az atyák gondozásában, ez tényleg azt tudom mondani, hogy most jól működik. Ha minden jól megy, és azt gondolom, hogy jól megy, akkor ugyanebben az applikációban valahol az október 20-ai után, ez még nem véglegesen eldöntött időpont, Székely János atyával közösen, a Szent Hiromosnak közösen akkor bemutatása kerül a Navarra, magyar kommentáros katolikus biblia, ez egy óriási nagy lépés, tehát az EVTN gondozásában, tehát le lesz fordítva egy kommentáros biblia. Az a szomorú, hogy nagyon nem ismerjük mi a kommentáros bibliákat, de hál' Istennek a protestáns testvérek ezt nagy szeretettel használják. Tehát nem a Navarrát, hanem akár a tűzbibliát, vagy a reformátust. Nekünk katolikusoknak is van, csak nem tudtunk róla, nem ismerjük, de ez egy nagyon gazdag kommentárral, tehát kontextusba helyezi a Szentírásnak a szövegét. Azért Navarra, mert a Navarrai Egyetem hittudományi professzorai készítették maga a fordítást, és most a Szent Hiromosra együttműködve, tehát meg is fog jelenni ki a könyvkiadásban is. Ez egy nagy mérföldkő az életünkben, és illetve Monsziékkal pedig azon kezdtünk el dolgozni, hogy magyar nyelven hogyan tud elindulni az EVTN News, tehát a hírszolgálat, és azt tudom mondani, hogy nem az, hogy hónapokon, de napokon belül, tehát ki tudunk jönni tehát egy hírszolgálattal. Legfőképp a cél az, hogy egyrészt a Vatikánból, tehát folyamatosan jöjjenek anyagok, hírek, ez ugye jelenleg is van, ugyanakkor viszont az EVTN hírszolgálatra épülve, tehát magyar nyelven is olvasható legyen a globális egyháznak a hírei, tehát Ázsiától Afrikáig, Afrikától pedig Amerikáig, vagy Dél-Amerikáig, Európáig, szóval a lehetőségeink adottak, úgyhogy ez volt hogy akkor ezt meg tudjuk lépni. Egyrészt az applikáció, a Bibliának a kiadása, illetve a hírszolgáltatás elindítása.
0: Hát nagyon sok sikert kívánok, és nagyon sok erőt, kitartást nektek ehhez a munkához, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál reggel velünk, és mindezt elmondtad nekünk, hallgatónknak. Nézzük továbbra is az EVTN katolikus

0: 365 történet az év minden napjára, egy-egy tanúságtétel a hitről, a reményről és a gyógyulásról. Másfél év munkája után elkészült a Gyógynaptár című, mintegy 300 oldalas kiadvány, amelyben különböző keresztény felekezetekhez tartozó emberek személyes történeteit gyűjtötték össze. A könyvet elsősorban betegekhez, kórházakba és betegmissziókhoz szeretnék eljuttatni, teljesen ingyenesen. Arról, hogyan született meg a Gyógynaptár gondolata, milyen történetek kerültek bele, és hogyan válhat egy ilyen kötet a remény és a lelki megerősítés eszközévé, Erdélyi Ildikóval beszélgetünk a következő percekben, akit nagy szeretettel köszöntök itt a telefonvonalban. Jó reggelt, Ildikó!
1: Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit!
0: És már mulasztottam is egyet, hiszen elfelejtettem megemlíteni, hogy Ildikó a Pünkösdi Teológiai Főiskola adjunktusa, teológiai tanár, ha jól tudom.
1: Igen.
0: Akkor jól tudom, szuper. Köszönöm szépen. Tehát, ahogy az előbb említettem, másfél évvel ezelőtt egy felhívással kezdődött minden. Honnan jött a Gyógynaptár ötlete, és miért éppen beteg emberek számára szerettek volna összegyűjteni ilyen személyes történeteket?
1: Tulajdonképpen picit kapcsolódik az oktatásomhoz, a Pünkösdi Teológiai Főiskolán. Én főleg a lelkészképzésben vagyok benne, de nagyon sok kollégám foglalkozik pásztorál pszichológiával, úgyhogy én nagyon sok olyan tanári alkalmon vagyok, ahol kapok muníciót azzal kapcsolatban, hogy lelkileg hogyan lehet erősíteni mindenkit. Ezen kívül pedig a COVID óta én is önkéntes kórházlelkész vagyok, és a fő inspirációt ez adta. Mert amikor valaki önkéntesen jár be a beteglátogatók, a lelkészek, akkor mindig lopunk a saját időnkből, hogy be tudjunk menni, és mindig az élményünk, hogy mennyivel jobb lenne több időt tölteni a betegekkel. És amikor mi bemegyünk, akkor nyilván próbálunk reményt adni nekik, amikor megengedik, akkor imádkozni értük, vagy elmondani a saját gyógyulás történetünket, és ezt szerettem volna megsokszorozni. Azzal, hogy akkor, amikor nincs ott a beteglátogató, nincs ott a lelki gondozó, nincs ott a lelkész, akkor sem maradjon egyedül, vagy reményteljes szavak nélkül a beteg, és akkor másfél évvel ezelőtt valóban egy felhívást intéztem, ugye a magyarországi kereszténységhez, bízva abban, hogy nagyon sok embernek van tapasztalata a gyógyulásról. Így jött igazából az ötlet.
0: Milyen történetek érkeztek, és volt-e olyan közös üzenet vagy tapasztalat, amely újra és újra visszatért ezekben?
1: Természetesen, tehát a felhívás maga is arról szólt, hogy nem kifejezetten csak az a cél, hogy gyógyulás történeteket mondjunk el, hanem hogy ez a gyógyulás hogy történt, vagy kinek a segítségével történt.

0: Azért próbáltam a felhívást azt keresztény testvérekhez kötni, mert nekünk megvan az a tapasztalatunk, hogy Isten is segít, hogy a jó Isten is ott van és gondot visel akkor, amikor bajban vagyunk, és hogy ez lelkileg óriási erőt ad, feltöltődést ad, hogy az imának hatalmas ereje van, hogy az összefogásnak, a szeretetnek hatalmas ereje van. Tehát meggyógyulni sokféleképpen lehet, és vannak olyan történetek, akik arról beszélnek, hogy az emberi erő milyen hatalmas, mennyi mindenre képes, hogy én majd megcsinálom, meg én majd kidolgozom, de ezek a történetek nem ilyenek, hanem olyan emberekről szólnak, akik Istenhez kapcsolódtak, és Istenhez kapcsolódva tudtak meggyógyulni. Ez volt a közös benne.
1: Igen. Egyébként ez egy nagyon szép kezdeményezés, mondhatjuk is, hogy szép, hogy különböző keresztény felekezetek tagjai kapcsolódtak ebbe a kezdeményezésbe. Mit adott a gyógynaptárhoz ez az összefogás?
0: Nagyon sokat. Mindent igazából. Tehát tudja, Jézus Krisztusnak a főpapi imája jutott eszembe akkor, amikor ezt a kezdeményezést elkezdtem, aki ugye az utolsó imái között azt is kérte az atyától, hogy egyek legyenek, hogy az ő tanítványai egyek legyenek, ahogyan a fiú az atyával egy, és akkor arról majd megismeri a világ, hogy az atya küldte Jézust. Én mindig is úgy fogtam fel, meg úgy éltem meg a saját kereszténységemet. A mi teológiánk is egy nagyon felekezetközi teológia, tehát én hozzászoktam ahhoz, hogy a különböző felekezetek egymásnak csak adnak, és egymást csak tanítják. Úgyhogy mindenképpen színesebb is lett ettől a kiadvány, meg teljesebb is. Tehát én magam is nagyon sokat tanulok attól, én például neoprotestáns vagyok, hogy a katolikus testvérek hogyan imádkoznak, hogyan közelítenek Istenhez, hogyan fogalmazzák meg a hitüket, vagy a kétségbeesésüket, és hogyan teszi meg ezt egy kopt, vagy egy adventista, vagy valaki más, és azt annyira jó tapasztalni, hogy lehet, hogy a liturgiánk, a formasságaink, vagy valamilyen dolgok, azok különbözőek, de végül is a lényeg az nem különböző, és az Isten tapasztalat egyetemes. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy Isten nem vallásos, ha szabad ilyen szóval élni, és hogy Jézus Krisztus segítsége az tényleg egyetemes, tehát csak segítségük előtt hívni, és nem az lesz a kérdése, hogy hogy vagy megkeresztelve, hanem hogy mi a szükséged.
1: Igen. Beköszönöm, elfelejtettem mondani, hogy Zoltán atya is itt van velünk, velem a stúdióban vagy velünk, úgyhogy most ő fog kérdezni.
0: Szuper.
2: Igen, én is hallottam. Olyan kérdés menne nekem, hogy ezt a, akikkel találkoznak így betegekkel, hogy így jó értelembe véve ezt a sokszínűséget így hogyan fogadják, vagy hogyan viszonyulnak ehhez?
0: Én szerintem jól. Különben az a társadalom, az a kontextus, amiben élünk, az is erre segít rá. Tehát szerintem a legtöbb embernek az nem üzenet, hogy legyél pünkösdi, vagy legyél katolikus, vagy legyél református, hanem nem érzik annyira igazinak, egy kicsit ilyen kizárólagosnak, inkluzívnak érzik ezt, és van ebben valami szerintem, ahogy Jézus annak idején 2000 éve imádkozott, hogy ha egyek leszünk, akkor annak lesz ereje, ez ma is működik, és az emberek ezt ma is érzik, hogy igazából ne csak vallást akarjunk adni a betegeknek, mert itt a beteg ágyon különben nem erre van a legnagyobb szükség. Amikor én beteggel találkozok, meg szoktam kérdezni, hogy van-e vallása, és van-e hite. És a kettő az nem biztos, hogy mindig ugyanaz. Mert lehet, hogy azzal fogja kezdeni, hogy igen, meg voltam keresztelve, vagy bérmálkoztam, de már nem járok templomba x éve. De azért szoktam mondani, hogy itt a betegágyon nem ez a legfontosabb, hogy mikor volt utoljára a templomba, hanem amit Jézus mondott, hogy aki keresi az atyát, menjen be a belső szobájába, és titkon keresse az atyát, és az atya az majd nyilván megfizet neki, és a betegágyak a legőszintébb pillanatok, a legőszintébb helyek és terek, és ilyenkor első lépésben csak az fontos, hogy a jó Istenhez Jézuson keresztül valaki csatlakozni tudjon, a többi az majd jön utána.
2: Igen, ugye ez is mind valós, mert én is tapasztalom, hogy én kórházlelkészként működök itt Veszprémben, a megyei kórházban, szintén nekem is hasonlóak a tapasztalataim.
0: Igen, tehát nem is nagyon néha meg is kérdezik, hogy én milyen felekezethez tartozok, de sokszor nem is. Mert tényleg nem az a fontos. És amikor egy mi atyánkot például el tudunk együtt mondani, mindenki ismeri majdnem a mi atyánkot, és akkor ez egy közös dolog, függetlenül attól, hogy ki milyen felekezetű, ez olyan szép dolog, és az egyé tesz bennünket.
2: Igen, ez így van. Jó, mondjuk nekem azért ugye speciálisabb a helyzetem, ugye, akkor a betegek
0: szentjé... Önnek gondolom a ruháján is látszik.
2: Igen, ugye látszák, hogy azért, hogy melyik felekezethez tartozok, meg azért speciálisabb is a helyzetem, hogy én a betegek szentsége által, ugye, amikor kiszolgáltatom, igen, konkrétan ugye arra is hívnak azt, meg ugye elsősorban ugye azt a katolikusok kérik.
0: Igen.
1: A gyógynaptár különlegessége, hogy nem kereskedelmi kiadvány, ingyenesen készült és kizárólag ingyenesen adható tovább. Hogyan juthat hozzá egy beteg egy kórház, egy gyülekezet, vagy akár egy beteg misszió, és hogyan folytatódik most ez a remek kezdeményezés?
0: Köszönöm a kérdést. Indulóba vagyunk, de már kint van néhány kórházban. Az egyik a János Kórház, akinek a kisebb fében el vannak már évek óta helyezve olyan könyvesállványok, ahol eddig szentírást lehetett ingyen elvenni, most pedig a szentírást föl fogja váltani a gyógynaptár. A Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikájának a büfében szintén van egy ilyen. A héten a Kékgolyó utcai onkológiának a kápolnájába is tettünk ki, illetve a vérvételi helyen is vannak könyvespolcok, és akkor így fogunk tovább menni. Margit kórházban vannak beteglátogatók, általában a beteglátogatók is viszik magukkal, akik tudják. Ezen kívül van egy honlapunk, ami tartozik ehhez a könyvhöz, a www.gyógynaptar.hu. Ha oda valaki fölmegy, akkor először is az első lapon rögtön a napi történettel fog találkozni. Tehát, hogyha szeptember 23-a van, akkor a szeptember 23-ai történetet látja. Előre is lehet lapozni, később is, tehát elektronikusan is, interneten keresztül is lehet találkozni a történetekkel. És ott van egy kapcsolattartás is. A misszió együtt, nyilván ékezet nélkül, misszióegyütt@gmail.com, ez pedig a mi kapcsolati tartási lehetőségünk, tehát ha valaki arra az e-mail címre ír, akkor mi fölvesszük fel a kapcsolatot, és egyéb más módon is tudunk neki postázni, vagy valamilyen módon eljuttatni nyomtatvány. De ez egy bővülő dolog. A honlapon fent lesz az, hogy mely intézményekben lehet elérni. Tehát lesz egy lista, ami folyamatosan bővül, és akkor ott lehet informálódni.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy mindenről beszámolt. Egy záró kérdésem hadd legyen, ha most egyetlen példányt személyesen adhatnád valakinek, aki éppen egy súlyos betegséggel küzd, mit mondana neki a könyv mellé?
0: Magam is voltam beteg, és szerintem a legtöbben igen, és az örömhírnek az átadása számomra azt jelenti, hogy egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. Ebben az esetben pedig az egyik beteg elmondja a másiknak, hogy hogy lehet gyógyulni Istennel. Úgyhogy valami ilyesmit szeretnék átadni, hogy én is gyógyult beteg vagyok, de velem történt valami, amit szeretnék megosztani a másikkal, és szeretném, ha vele is megtörténne.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ildikó, hogy mindezt elmondta, és nagyon sok sikert kívánok, ha szabad ilyet mondani, a kiadványnak, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, mindig úgy gondolom.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon köszönjük, Ildikó, szép napot
0: kívánok. Isten áldása.
1: Minden jót kívánunk.
0: Köszönjük.

0: Folytatódik a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítója innen a Veszprémi stúdióból, és meg is érkezett hozzánk stúdió vendégünk, Lószné Dömötör Enikő, az érsekség iroda vezetője. Szervusz, Enikő, jó reggelt!
1: Szervusz, Gábor, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szervusz, Oli atya, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: És nagy öröm, hogy nem telefonon kapcsolódunk, hiszen így sokkal jobb, sokkal közösségibb, hogy fogalmazzak így, sokkal emberibb. Úgy is jó egyébként, de így sokkal jobb.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: De hogy miért is van itt Enikő? A múlt héten beharangoztuk már előre, hogy egy kicsit bővebben fogunk beszélgetni a Szent Mihály ünnepről, hiszen Veszprémnek, illetve a Veszprémi Főegyházmegyének ő egy nagyon fontos szentje. Úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba, hogy ha szabad így mondanom, mivel várjuk a híveinket, illetve másokat is az ország bármely pontjáról, akár Nyíregyházáról, Miskolcról, Budapestről, Kaposvárról.
1: Zalaegerszegről?
0: Zalaegerszegről, így van pontosan, ott is hallgatnak minket, és van némi kötődés.
1: Így van, így van. Mindenekelőtt talán mielőtt a programokra térnék, azt szeretném bevezetésként elmondani, hogy a programok sokassága, mert ahogy majd a hallgatók is hallhatják, számos programmal készülünk, az csak eszköz. Eszköz arra, hogy bemutassuk, hogy kik is vagyunk mi, mit teszünk a hétköznapokban, mi az, amit az egyházmegye cselekszik napról napra. Szerintem a hallgatóknak is van egy olyan része, vagy része, aki már tapasztalta azt, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mit is csinál az egyház. Tudnak arról, hogy van mise, az emberek eljárnak misére, vannak templomaink, és talán a többit nem is tudják, hogy például, amikor egy főegyházmegyei hivatalban akár 100-an is dolgoznak, az a 100 ember naponta 8 órában mit tesz. A Szent Mihály napok egy lehetőséget látunk arra, hogy megmutassuk, kik is vagyunk, mit is teszünk napról napra, mi a missziónk, mi a feladatunk, mi a küldetésünk, és hogy egy hivatal, ami egy püspökség, jelen esetben egy érsekség, napról napra hogy végzi a munkáját. És ezeket az egységeket szeretnénk bemutatni nevezetesen. Például természetesen az érseki hivatalnak nagyon sok része van, de ami Veszprémnek egy különlegessége, az a varrodája. Magyarországon kevés olyan egyházmegye van, akinek ilyen régre és messze menőkig, vagy messze távra nyúlóan azt mondhatja, hogy varrodája volt és van, nekünk van. Elsősorban reverendákat és papi, tehát az egyházi liturgiához szükséges dolgokat készíteni ott, de számos más megrendelésük is van, nagyon büszkék vagyunk a varrodánkra. Például a Szent Mihály napok az egy olyan esemény, amikor őket is megmutathatjuk, és a varrodából kicsábítjuk őket, és a hozzánk érkező látogatók is találkozhatnak a varroda munkatársaival, sőt, még közösen is varhatnak velük. De ugyanilyen, ami talán egy kicsikét, nem kicsikét, hanem sokkal jobban nyilvánosság előtt van, a könyvtárunk és levéltárunk, a gyűjteményünk, Boldog Gizella gyűjteményünk, de ugyanilyen a borászatunk. A borászatunk azt hiszem, hogy a borkedvelők számára bátran mondhatom, hogy már nagyon ismert pincészet, hiszen az elmúlt években számos aranyminősítést, vagy éppen nem arany, de kiemelkedő minősítést kaptunk. Őket is be fogjuk mutatni ezen a hétvégén. És a számos szervezeteink közül talán még akkor kiemelném a Caritást, hiszen a Caritas az egy olyan csapatunk, akik csendben napról napra a rászorulókat támogatják, segítik munkájukkal. A leghétköznapibb segítségtől, a bevásárlástól egészen a nagyon komoly segítségig, hiszen akár gyerkőcöknek pelenkát, idősebbek ellátásában szükséges eszközöket, holmikat szereznek be, és adják a rászorulóknak. Ő velük is lehet találkozni. Szóval, hogyha bevezetőként ennyit elmondhattam, hogy az egész programsorozatnak az összeállítása az, hogy minden egyes egységünket, ami egy egyházmegye munkáját lefedi, az most sokkal kézenfekvőbbé tegyük, és megmutassuk, és akikkel nem találkozunk napról napra, mint például a turisztikánk, hiszen velük napról napra találkozik minden hozzánk érkező, őket is bemutathassuk. Talán akkor így kezdeném el kronológikusan a programjaink sorát.
0: Szuper, szerintem tökéletes volt. A hallgatóink érdeklődését biztosan felkeltettük. Most egy kicsit elmegyünk híreket hallgatni, és akkor jövünk vissza 8 óra után, a napszentje után, úgyhogy mindenféleképpen tartsanak ki velünk a Mária Rádió mellett. Majoros Attila következik.
2: Hírek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV szimfonikus zenekar. Módszertani kiadvánnyal készül a Piarista Közösség a hivatás évére. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a Zene Világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongoraverseny szólistája Fehérvári Zoltán zongoraművész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet, a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista Gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztathatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyéspüspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi Szerzetes Közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Vali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
3: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
4: Szent Gellért püspök vértanú. Velencében született 980 táján, Budán halt meg 1046. szeptember 24-én. 66 évet élt. Bár Olaszország szülötte, mégis nagy magyar szentnek tartjuk. 980 táján született Velencében, főnemesi családban. Az érdi kódex névtelen írója szerint szülei fogadalomból egy kolostorba adták, ahol, idézett, gyarapszik vala minden lelki jóságban, nagy sokaknak felette. Iskoláit is a kolostorban végezte el, és alapos ismerője lett a szentírásnak és az egyházatyáknak. Fiatalon belépett Szent Benedek rendjébe, ahol letette az ünnepélyes fogadalmat, a lelki élet mestere lett. Nem sokkal később már a San Giorgio kolostor apátja. Ám Gellért hittérítő akart lenni. Elsőként a Szentföldre szeretett volna elzarándokolni. Ezért hajóra szállt, de a hajó egy vihar következtében hajótörés szenvedett, és így nem a Szentföldön, hanem a közeli dalmát partokon Záránál kötött ki. Ez a szerencsétlenség volt aztán a magyar nép legnagyobb szerencséje, mert itt találkozott a pannonhalmi apáttal, aki rábeszélte, hogy jöjjön Magyarországra. Első állomása Pécs volt, ahol Mór volt a főpásztor, és mellette a pécsváradi Asztrik apát. Ők ketten mutatták be első szent királyunknak, Szent Istvánnak, Gellértet, aki később a király bizalmi embere lett. Első alkalommal Székesfehérváron, Nagyboldogasszony ünnepén olyan elragadtatóan prédikált a napba öltözött asszonyról, a boldogságos Szűz Máriáról, hogy István azonnal rábízta Imre herceg nevelését, akit aztán 8 éves korától 15 éves koráig tanította tudományokra, az életszentségre. Miután nevelői munkáját befejezte, 1023-ban a Bakony erdejébe vonult vissza, és ott remetéskedett. A csend mélységeiben szólt hozzá az Úr, töltekezett kegyelmeivel, és itt kapott erőt a későbbi nevelői és térítési munkához. Innen szólította a marosvásári püspöki székbe István király. 7 évi remete élet után ő lett a mai csanádi püspökség első főpásztora. Apostoli feladatát és a magyarság megtérítését itt is rendkívüli buzgósággal végezte. Csak az evangélium hirdetésének élt, nem volt meghunyászkodó. Szókimondását sokszor a hevességig tetézte. Így nyilatkozott. Jobb háborogni, mint sem az igazságot hallgatás alá rejtve eltapodni. Szent haragját azonban mindig gyors megbékélés követte. Ez volt a titka annak, hogy az amúgy is könnyen lobbanékony magyar lélek olyan boldogan szívébe fogadta, mindenben hasonlóságot érzett vele. Többször járt külföldi követségben Franciaországban, Itáliában. Ravennában ő szentelte fel a Szent István zarándokházat. Nagy gondja volt a benszülött magyar papság képzésére, valamint a plébániai iskolák fölállítására. A krónika szerint nem idegen nemzetből, hanem emez országbelieké. Felső iskolát is alapított, s ő maga is a szentségre és a tudományokra tanította a szilaj magyar ifjúságot. Iskolája olyan híres volt, hogy Csanád később a nemzetközi tudományos élet egy kis szigete lett, mert a korabeli írások szerint németek, csehek, lengyelek, franciák és mások is tanultak ott. Amikor meghalt Szent István király, országa gazdátlanná vált, csak ezt várta a szíve mélyén addig is pogány lázongó magyarság. Lázadások törtek ki, amíg pogány vata vezetésével és vérbe borult Magyarország. A későbbi első Endre király és Levente herceg hazajöttek Lengyelországból, s rendet szerettek volna látni az országban. Gellért püspök és még három püspöktársa Székesfehérvárra sietett a hercegek elé. Útközben Kelenföldön pihenőt tartottak a Szent Szabina templomnál. A Szent Mise után Gellért ezt mondta: barátaim, testvéreim, holnapra az égi bárány vacsorájára vagyunk hivatalosak, menjünk tehát késedelem nélkül, és halljunk meg Krisztusért. Útközben megtámadták őket a pogány magyarok, és a mai Gellért hegy déli oldalán szekereiket körülvették vata katonái. Sokokat legyilkolták, másokat szekerestől, lovastól a Duna felőli mélységbe taszítottak. A monzéi legendárium így írta le a vértanúság történetét: boldog Gellért, miképpen István első vértanú, nagy szóval kiáltotta mondván: Úr Jézus Krisztus, neved nékik ez bűnül, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azok pedig ezt látván még inkább kegyetlenkedtek és rárohantak, és szekerét felfordították a Dunának partjára, és ott, minek utána kivonták őt a szekérből, két lovú szekérre vetvén a Kelenföld hegyéről lebocsátották, és amikor is még vonaglott, mellét lándzsával átütötték, majd egy kőre hurcolva agyvelejét összerontották. Így nyerte el a vértanúság koronáját az a főpap, aki népünkért a legnagyobbat tette, életét is feláldozta. Ma a hálás magyarság szentjeinek egyikeként tartja számon. Verses zsolozsmája ma is híres. Szent László királyunk egy napon avatta Szenté István királlyal és Imre herceggel. Szent Gellért volt az első, akinek személyiségén keresztül, mint egy csatornán át áramolhatott be a nyugati műveltség az országba. Ott volt István király halálos ágyánál is, amikor az Szűz Mária oltalmába ajánlotta mindenkori országát, népét, koronáját. Ma is sokat tehet értünk Isten országában. Hálás szívvel énekeljük: felmutat égbe Szent Gellért keresztje, ahhoz, ki hozzánk küldte, ki az eszme. Apostolod volt, boldog magyar nemzet, áldjuk a szentet. A Szent Misében így imádkozunk: Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad, és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. Védőszentje ő a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, Magyarország katolikus iskoláinak.
3: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
0: Szép jó reggelt kívánunk ismét mindenkinek a Mária Rádió Veszprémi stúdiójából. Folytatjuk a csütörtök reggeli napindítónkat. Nagy szeretettel köszöntöm ismét a stúdióban Lószné Dömötör Enikőt, a Veszprémi érseki hivatal irodavezetőjét. Szervusz Enikő, jó reggelt!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz Gábor, szervusz Zoli atya!
0: És Zoltán atyát is köszöntjük így ezzel a lendülettel. Köszönöm, hogy itt vagytok ma reggel is velünk. És akkor folytatnánk a Szent Mihály napokkal, ami a mai naptól indul itt Veszprémben, a Veszprémi Várnegyedben egészen pontosan, hiszen az egyházmegyei programokkal fogjuk önöket megismertetni, illetve kicsit beültetni, hogy bátran keljenek útra, és jöjjenek el hozzánk a hétvégén. Úgyhogy Enikőnek át is adom a szót, és csapjunk bele, hiszen mondhatjuk, szerintem minden ünnepünkre elmondhatjuk az ilyen nagyobb ünnepre, hogy programkavalkáddal készülünk.
1: Így van, így is szerettünk volna készülni, hogy az igazán bátrakat is tudjuk négy napon keresztül szórakoztatni, itt tartani, velünk együtt lenni, és úgy hazamenni, hogy jó volt itt lenni, és visszajönnek hozzánk. Ahogy mondtad, említetted, a mai napon kezdődik a négy napos program sorozat, ma délután 16:30 püspök süvegben a csatatéren kérdéssel indul a Szent Mihály napok sora, hiszen tavasszal indítottunk egy Mohács 500 sorozatot, a jubileumi évet mindenki tudja, ismeri, hiszen a augusztus 29-én az ünnepi az ünnep csúcspontjaként Mohácson ünnepi szentmisek keretében újra temetések és emlékezések voltak. A jubileum év kapcsán indítottunk tavasszal egy sorozatot, és ennek a következő utolsó előtti előadás lesz. Az előadó pedig dr. Fedeles Tamás egyetemi tanár, akit jól ismerünk a remek előadásairól. Az alcíme a kiállít, az alcíme az előadásnak az egyházi bandériumok mozgósítása és részvétele a Mohácsi csatában, illetve a királyság védelmében. Bátran mondhatom, hogy a korábbi sorozat előadásait hallgatva nagyon izgalmas és érdekes előadás lesz. Tanulmányainkat meghazudtoló, így 50 pluszosan elmondhatom, hogy mindez, amit a Mohácsi csatáról tanultunk, már többszörösen fölülíródott az új kutatások alapján, már csak ezért is ajánlom mindenkinek ezt az előadást. Pénteken vagyunk már, pénteken ugye a turisztikai tevékenységünk is természetesen folytatódik, kiemelt eseményekkel, de azért hadd említsem meg az állandó programjainkat is, nevezetesen, hogy 10:30-kor, illetve 14:00 palotatúrát indítunk. A kettes palotatúra, mint mindig, így az ünnepek alatt is egy kicsit más, és nagyon nagy szeretettel ajánlom, megmondom azt is, hogy miért. Mert miközben megnézik a gyönyörű palotát és a Gizela kápolnát, ami káprázatos és egy maradandó élményt fog nyújtani mindenkinek, utána egy kicsit betekintést adhatunk egy film, egy 52 perces film által a beruházás elmúlt 5 évébe. Ez a film egy 27 forgatásos napos filmet takar. Igyekeztünk a beruházás ideje alatt ha lehet ilyet mondani, de ez azért egy kicsit tudjuk, hogy túlzás, de a legrelevánsabb napokat megörökíteni, és abból pedig egy film készült, és bátran mondhatom, hogy aki eddig megnézte, mindenkinek nagyon tetszett, mert hogy egy icipici betekintést adott, és talán fel lehet fogni ennek a nagy beruházásnak a pillanatait. Tehát a kettes palota vezetéshez minden nap csatlakozik ez a filmvetítés. Ajánlom, akinek van ennyi ideje, mindenképpen ajánlom, hogy itt töltsön nálunk, és egyébként még a vetítőteremről hadd mondjak egy érdekességet, hiszen a helyszín az rendkívüli, hiszen az érseki palota vetítőtermében lehet megnézni ezt a filmet. 16:00 a székesegyházas túra indul. Ez még a hagyományos útvonalon, de már 17:00 egészen este 22:00, vagy hát bocsánat, 21:00, majdnem rosszat mondtam, Kisfilmek és babzsákok címmel a nagy szeminárium előtti téren egy kis U-alakú épületet képzeljenek el a kedves hallgatók, akik esetleg még nem jártak itt, és annak a belső terében, de egyébként az utcafrontra nyíló terében babzsákokat helyezünk ki, és az egyház megyéről az elmúlt időszakban készült kisfilmeket fogjuk levetíteni. Aki elfáradt, azért csücsüljön le egy kicsit hozzánk a babzsákokra vagy székekre, aki pedig kíváncsi azért, vagy aki még nem tud rólunk semmit, azért töltsenek ott is velünk egy kis időt.
5: Mindenkinek ajánljuk.
1: Így van. Biztos, hogy jó lesz egy kis időt ott is tölteni. De aki egy picit kipihente magát, az este 8-a mindenképpen álljon föl, és jelentkezzen a Szent Mihály sétára. Ez egy zseblámpás toronytúra lesz. Tényleg csak a bátraknak ajánlom, mert valóban egy toronytúra. Nagyon sok lépcsőt kell megtenni, sötétben, és zseblámpával fognak közlekedni. Tehát izgalmas kaland, és páratlan, ezt is mondhatom egészen bizonyosan, tehát 20:00 péntek, Szent Mihály séta, zseblámpás toronytúra. 20:00 már tudjuk, hogy sötét van, tehát tényleg izgalmas lesz a túra.
0: Biztosan. Igen. hogyha elfáradtak, pihenjenek, ugye mondtad, le tudnak pihenni, ez tényleg így van, mert aki gyalog feljön a várban, ott elfogy a levegő azért, a vége felé ott a szoborpárosnál, úgyhogy ez egy remek program lesz. A filmről pedig még egy az ezer év örökségéről jutott eszembe, hogy a hétvégén egy nagy ünnep lesz, nem Magyarországon, hiszen egy turisztikai film pályázaton kiválasztották a filmet. Európa számos országából több mint 130 alkotás érkezett erre a versenyre, és ott valami díjat is nyert talán a film. Igaz, igen, hogy ezt még nem tudjuk hivatalosan.
1: Igen, igen, tehát nagy örömünk van, és itt is szeretném megköszönni Gere Henriettnek az ötletet, hiszen az a nevezés ötlete az az övé. Krik szigetén és városában van egy turisztikai filmfesztivál jó ideje, és igazgatóasszony kérdezett meg minket, hogy lehetséges lenne, hogy a filmünket mint turisztikai film nevezi. Mi nagyon örültünk neki, támogattuk. Majd kaptunk egy értesítést, hogy beválogatták a fesztivál filmjei közé, majd utána egy héttel egy következő értesítést, hogy nagy örömmel gratulálnak, mert valamilyen díjat kaptunk. Mi sem tudjuk, hogy milyen díjat kaptunk, és pénteken az esti órákban lesz Krik városában a díjátadó, és mi is nagyon izgatottak vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen díjat kapott a film.
0: Igen, úgyhogy erről még fogunk beszélni itt a rádióban. Köszönjük. Köszönöm a kis kitérőt.
1: Igen.
0: És akkor szombattal folytassuk.
1: Szombat, igen, de még azért a péntekhez hadd mondjam hozzá, hogy szeretném az állandó kiállításainkhoz tartozó játékokat is megemlíteni, hiszen 4 kiállítás van a Bíró Gicei házban, és ehhez nagyon izgalmas játékok tartoznak ezek. A játékok van, amihez egy játékcsomagot kell vásárolni, valamihez egy kis füzetet adnak. Egyedül is végig lehet járni, az bátran mondhatom, hogy egy nap. Tehát, hogyha mindenki minden feladatot meg szeretne tenni, egyedül az egy nap. Családosan talán előbb végeznek, hiszen a család ereje azt tudjuk, hogy milyen erős, és a tudása is sokszorozódik, de tényleg úgy képzeljék el, hogy felnőtteknek is igazi kihívás nem könnyű, sőt, mondhatnám azt, hogy nehéz, megdolgoztatja az ember szellemi képességét és kreativitását, de aki ügyes, leleményes, okos és kreatív, az meg fogja tudni oldani, és úgy fog kijönni, hogy jaj, de jó. Viszont itt van az a pillanat talán, hogy elmondhatom, hogy ügyes megfejtők, ügyes rajzolók, ügyes varrók, akik velünk töltenek több időt, mindenkinek adunk valami kis meglepetést a hétvége kapcsán. Ezt emlékül szeretném majd odaadni a hozzánk érkezőknek, és a velünk sok időt töltőknek. Tehát akkor szombat.
0: Igen. Aki autóban ül, ne jegyen meg, itt nálunk megy a mentőautó, elnézést, érte.
1: Igen, a szombati nap, talán mindenki emlékszik a Working Progress kiállításunkra, ami múzeumigazgató asszonyunk ötlete volt, és nagyon-nagyon népszerű volt 2023-ban, olyannyira, hogy bár nem terveztük, de mégis meghosszabbítottuk. Ez azt jelentette, hogy munka közben megmutattuk a hozzánk érkezőknek a munka folyamatait. Lehetett látni restaurátorokat, ahol restaurálnak, és nem sorolom végig a teljes munkameneteket, de nagyon nagy népszerűsége volt, és ezt folytattuk is 24-ben, 25-ben is, egészen addig, amíg nem lettek kész tereink. Erre hajazva Move in Progress címmel a kis szemináriumban vezetéseket tartunk szombaton 10 órakor, 14:30 és 16:30, és hogy mi is az, ami költözik, mert ugye a move szó a költözést jelenti. A kis szemináriumban a könyvtárunk és levéltárunk költözik, de tényleg a költözés perceiben vagyunk. Amikor készültünk a Szent Mihály napra, akkor ugye először a levéltárat kihúztuk, hogy szegények, ők nem tudnak velünk együtt lenni, hiszen költöznek. Aztán volt egy következő bátor gondolat igazgató úrnak, hogy hát éppen azt mutassuk meg, hogy hogyan költözünk, és mi ennek nagyon örültünk. Tehát önök is részesei lehetnek annak, hogy egy könyvtár és levéltár, reméljük a következő több száz évre, hogy költözik be az új otthonába, hiszen korábban ez nem az ő otthonuk volt, a kis szeminárium épülete korábban más funkcióval bírt, most viszont reméljük több száz évre az új otthonukba költöznek. Van olyan, lesz olyan terem, ahol még dobozokban látják a könyveket, lesz olyan terem, ahol már építik a polcokat, tehát egy igazi költözési állapotot láthatnak, történelmi pillanat, és bátran ajánljuk.
5: Nagyon jó, mert sokan ugye el tudjuk talán képzelni, hogy hogyan is költözik be egy levéltár, könyvtár, így miből áll az meg, hogy mekkora feladat.
1: Így van, pont ezért gondoltuk, hogy ez jó alkalom lehet, és azért valljuk be őszintén, reményeink szerint a következő 100 évben ilyen költözésre nem kerül sor, tehát történelmi pillanatnak is lehetnek részesei. Ilyen alkalom soha többé nem lesz, most tényleg elmondhatjuk, hogy ilyet nem láthatnak. Aztán természetesen a népszerű Magdi Tour családi és egyéni játékunkat is folytatjuk a Birogicei ház udvarában, ahogy már máskor is megtörtént, levéltári játéktár lesz. A levéltárunk elképesztően hozzátette magát ehhez a hétvégi ünnepséghez, hiszen miközben a költöznek, vezetést tartanak a költözés közben, közben játékokat is, szintén a kis szeminárium utcafele eső kis udvarában számos levéltári játékkal várják az odaérkezőket, gyerkőcöket, játszani vágyó felnőtteket, itt is ajándékok lesznek. Aztán, ahogy említettem, öltésről öltésre az érseki palota kertben a varrodánkkal találkozhatnak, ez egy csendes hely lesz, értelemszerűen a varrás is egy alkotás, ami egy csendes művészet, ide hívjuk azokat, akik egy kicsit a kézi munkában szeretnének elmerülni. Aztán, ahogy említettem, már a plébánia udvart is megnyitjuk ebben ezen a napon megnézhetik a gyönyörű plébánia udvarát, a kilátást, Tettekben a szeretett címmel bemutatkozik ismét a Caritasunk, és mindszenti rejtvényeket és egyéb hozzánk tartozó kis füzetekkel és olvasó sarok formájában ismerkedhetnek meg. Aztán a Birogicei ház és a Szent Háromság tér területén Gizela királyné nyomában címmel templomépítő játékot tartunk. Ez már egyszer-kétszer megmutattuk. Nagyon népszerű, szeretik. Ez is felnőtteknek való játék, tehát nem könnyű, de az ügyes gyerkőcök is, nagyobb gyerkőcök is meg tudnak vele birkózni. A kisfilmek és babzsákok ezen a napon is működik 10 órától este 9 óráig. A vezetett sétáink a szokásos rendben zajlanak, de hadd emeljek ki pár sétát, nevezetesen 11 órakor Vörös Tamás főépítész úrral lehet egy sétát megtenni. Tér és idő, építészeti rétegek a Várhegyen, nem csak a szakmát kedvelőknek, hanem szerintem minden érdeklődőnek, nagyon izgalmas lesz. Ez regisztrációhoz kötött, ez a séta, de imaösvényen is részt vehetnek a hozzánk érkezők. Ez a nagy szeminárium alsó szintjén, az étterem szintjén egy teremben lehet ott időt tölteni, és egy kicsit elcsendesedni. Szent Mihály sétáink is lesznek 3 órakor és 4 órakor. Itt ez ugyanaz a harang túra, mint ahogy említettem, pénteken este, csak nem zseblámpásan, hanem valóságos fény mellett. Itt akik a sötéttől kicsit tartanak, vagy bizonytalannak érzik őket, ezekre a sétákra várjuk. Borkostolónk is lesz, ahogy említettem, a pincészetünk is bemutatkozik 3 órakor és 5 órakor. Itt a jegyvásárlás az a pincészet oldalán lehetséges. Angyalok és démonok, talán ez a cím sokaknak sok mindent. Igen, sokaknak sok mindent mond, de ez biztos valami más lesz, amivel most találkozhatnak, hiszen Szellemi Teremtmények megjelenése a felújított Várnegyedben alcímmel egy egészen más túra lesz, a túra vezető személye meglepetés, regisztrációhoz kötött a jelenlét, tehát ez 5 órakor, angyalok és démonok, este 8, este fél 8-kor pedig Várhegyi Orgona Esték sorozatunk következő eseménye lesz, ahol Deák László orgonaművész és Füle Márk fuvola művészt hallhatjuk. Ez lesz a nap zárása. Remélem nem hagytam ki semmit. De ezen kívül a téren természetesen a Magdi kockák, egyházmegyei kockák, Magdi játékok, ezen kívül még sok apróság lesz, de ez már csak tényleg azoknak mondjuk el, vagy azok tapasztalhatják meg, akik eljönnek hozzánk.
0: Így van. És már említetted a regisztrációt, akkor említsük meg, hogy a veszprémiérsekség.hu internetes oldalon megtalálnak mindent, a főoldalon már beugrik a programfüzet, ahol minden részletet meg tudnak ismerni. És akkor elérkeztünk a vasárnaphoz.
5: Vasárnap pedig a veszprémi plébániáknak lesz a közös zarándoklata, és ilyenkor ez azt jelenti, hogy a városban délelőtt nem tartunk szentmisét, hanem közösen a plébániák papjaikkal, káplányaikkal együtt elzarándokolnak, először a Szent Mihály szoborhoz, és ott pedig dr. Takács István általános helynök úr vár bennünket, egy közös imádsággal kezdődik, és onnan megyünk fel a Szent Misének a helyszínére, a Szent Háromság térre, és 10:11-kor kezdődik a Szent Mise, és közösen imádkozunk egyház községeinkért, egyház megyénkért, és kérjük Szent Mihály főangyal közben járását, hogy vezessen, segítse és támogasson bennünket, tehát ide is, erre is várjuk, szeretettel a testvéreket.
0: És akik Zoltán atyával szeretnének személyesen találkozni, ők is jönnek el hozzánk Veszprémben, hiszen mint káplán ő is részt vesz a zarándoklaton föl, úgyhogy buzdítunk mindenkit. Ha már csak ezért jön, akkor is.
5: Így van.
0: És akkor Enikővel folytatjuk, illetve ő mondja el a vasárnapi programokat.
1: Igen, tehát ahogy a Zoli atya is mondta, a zarándoklattal kezdődik, Szent Mise helyszínére zarándokolunk fel. Ez a Szent Háromság tér, itt lesz az ünnepi Szent Mise, az ünnepi Szent Misét érsek atya mutatja be. Gyerekek is érkeznek, plébániai hívek, városlakók, hogy együtt ünnepelhessünk. A nap folyamán, amit ki szeretnék emelni, a Szent Mihály séták, a meglévő sétáink mellett a borkóstolóink, és 5 órakor pedig láttad már kérdéssel, feliratok domborművek a Vár utca épületenének homlokzatán. Ezt a sétát azért találtuk ki, mert tapasztaltuk, ahogy a Vár utcában sétálunk, hogy az emberek, ha valamilyen oknál fogva felemelik a fejüket, például amikor zenét hallanak a Szent Háromság téren, akkor elcsodálkoznak, hogy milyen gyönyörű a homlokzat, és ismeretlen, eddig nem ismert dolgokat látnak. Ezért azt gondoltuk, hogy be is mutatnánk, egészen a kis szemináriumtól elindulunk, és mindaz, ami látható a homlokzatokon, festmény, falfülke, dombormű, felirat, azt egy séta keretében megmutatjuk, és lehetséges, hogy ezt a sétát még a későbbiekben is bevezetjük.
0: Igen, még egy szűk percünk van.
1: Igen, hát nehéz még. Az állandó programokat szerettem volna végigmondani, de inkább azt mondom, hogy akkor az egyházmegye oldalán tekintsék meg az állandó programjaikat. Várjuk önöket a Kasztellum étterembe is, ahol a specialitásainkat majd egyszer egy másik műsorban mondjuk el, hiszen az már kevés idő áll rendelkezésre, de talán még a Lancer Régis játékot még, ha elmondhatom, Gábor, igen, ahol ugye találtak a felújítás során egy olyan érmét, ami Szent István királyhoz kapcsolódik, és ez az egyetlen egy olyan érme Magyarországon, ami az eredeti helyén találtatott. És ennek kapcsán egy saját érmét lehet készíteni, ezüst vagy aranyérmét megfelelő lemezekből. Ajánlom, hogy a Bírogicei ház legelső termébe látogassanak be, és vigyék haza a saját Lancer Régisüket.
0: Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen, Enikő, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad, elmondtuk a hallgatóinknak, akiket
5: várunk
0: nagyon...
5: mindenkit.
0: Igen, bocsánat, adok rá egy kis hangot.
5: És várunk mindenkit.
0: Pontosan így van. Erre buzdítjuk önöket, hogy az idő remek lesz, nem lesz túl meleg, nem lesz hideg, a szél vagy a harangok biztos, hogy zúgnak, illetve fújni fog a Veszprémi Várhegyen, de hát tényleg nagy szeretettel várunk tényleg mindenkit. Nagyon, nagyon köszönöm, és akkor a Mária Rádió műsora, a reggeli műsora pedig az aktuálissal folytatódik a budapesti stúdióból. Jó egészséget kívánok!
6: Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban 2026. szeptember 13-án Fatimai engesztelő ima estünkön ünnepi Szentmise áldozatot mutatott be Molnár János atya, templomunk plébánosa. Az evangélium elhangzása után János atya a szentbeszédét hallják. A zenei szolgálatot dr. Sebestyén Gábor végezte. Összeállításunkat szeretettel ajánlom figyelmükbe.

Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott, mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre borult előtte, és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedte, hanem ment, és börtönbe vetette, amíg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.

akik egy hónappal ezelőtt, augusztus 13-án egy csütörtöki napon itt voltak, lehet, hogy most egy picit megvakarták a fejüket, hogy akkor is ez az evangéliumi szakasz volt. Meg most is. Hogy ez így jött ki, annyira ne bánjuk. Már csak azért sem, mert ismétlés a tudás anyja, nem árt mindig újra hallani. Másodszorban azért nem, mert ne bánjuk, hogy újra halljuk, mert mikor újra előkerül valami, azt jelenti, hogy még mindig dolgunk van vele. Nem lehet csak úgy tovább lépni rajta, dolga végezetlenül. Hát nekünk ez nehezen megy, lapozunk egyet, menjünk tovább. Újra visszatértünk hozzá. Ez a mai evangélium tanítson bennünket. Mert valahányszor, ha meghalljuk ezt az evangéliumi szakaszt, kell, hogy újra és újra eszünkbe jusson, amikor a mi atyánk imádságát imádkozzuk. Abban azt a sort, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen

A szűzanyát segítenek bennünket, hogy fölismerjük, mennyi mindent kell még nekünk is megtanulni. Tanulnunk kell nekünk is. Legutóbbi találkozásunk óta annyi minden történt, de talán leginkább markánsan azt mondhatnánk, hogy az határozta meg az utóbbi időszakot, hogy a diákjaink nekiálltak újra iskolába járni. Hát, hogy ezt most ők sikernek élik-e meg, vagy éppen tragédiának, kudarcnak, az részlet kérdése. De az tény, hogy mindannyiunkat valamiképpen meghatározott, hogy a diákok bementek az iskolába. És hogy nekik is tanulni kell dolgokat. Akkor mi felnőttek se resteljünk, akkor beülni ebbe a tanulópadba, hogy megtanulni Istentől, mit is jelent megbocsátani, mit jelent az életünket az irgalom iskolájában élni, hogy mi magunk kedvezményezettjei vagyunk Isten irgalmának, nem lehetünk akadályai annak, hogy mások is megtapasztalják a megbocsátást. És azért, mert hogy a diákjaink bementek az iskolába, úgy gondoltam elsőként talán érdemes megnézni ennek a három kis pásztor gyermeknek a diák életét. A mai alkalom, mielőtt rátérnénk a 109 évvel ezelőtti jelenésre, ahogyan szeptemberben találkoztak a szűzanyával, érdemes megnézni, hogy ők hogyan élték meg a diák életüket. Lúcia nővér egyik visszaemlékezésében így beszélt Jácintáról. Amikor egy alkalommal Ferenccel iskolába ment, Jácinta így szólt. Az a Jácinta, aki nem sokkal korábban, pár hónappal ezelőtt hallotta azt, hogy nem sokára ő be fogja fejezni az életét. Tudta jól, hogy neki már ki tudja, mennyi van még hátra, de hogy nem sok, az biztos. Ezt tudta, és ezzel a tudattal élte az életét. És miközben ezt tudta, ezt a mondatot mondtam Ferencnek. Te menj az iskolába, én maradok a templomba, az elrejtőzött Jézusnál, hiszen nincs semmi értelme annak, hogy írni és olvasni tudjak, mert úgyis hamarosan az égbe kerülök. Majd gyere értem, hogy vége lesz az iskolának. Ebben a mondatban egyszerre egy gyermeki gondolkodás van. Simán lepasszoljuk a tanulmányi kötelezettségeinket. Kedves felnőttek, nem így vagyunk mi, a felnőtt kötelezettségeinkkel is. Simán lepasszoljuk. Te csináld csak, én addig majd valahogyan itt elleszek. Ez a gyermeki gondolkodás, amikor azt mondja, hogy hát most ő neki már úgysem, mit haszna van annak, hogy most írni, olvasni, megtanuljon. Holott tudjuk jól, hogy mindannyiunknak kötelessége az, hogy kamatoztassuk a talentumainkat. Ez feladata gyereknek, diáknak, felnőttnek, idősnek, fiatalnak, mindenkinek. Azért kaptuk a talentumainkat, hogy kamatoztassuk. Nem tudjuk, mennyi időnk van még hátra, de nem mondhatunk le arról, hogy ezeket kamatoztassuk. És miközben ez egy ilyen nagyon gyermeki mondat, azért mégiscsak ott van az is, hogy de egy valamit nagyon megsejtett mondat. Ez a gyermek tudta jól, hogy itt a földön minden mulandó. Ez a világ elmúlik, ahogyan Szent Pál apostol a korintusi levélben írja. Ez a világ elmúlik mindenestül. Oda tudok-e figyelni már most az örökkévalóra? Akkor, amikor Jácinta azt mondta, hogy te menj csak az iskolába, én maradok itt az elrejtőzött Jézussal. Ebben volt valami olyasmi gondolat is, hogy de jó lenne nekünk is az örökkévaló dolgokkal foglalatoskodni. Miközben elborít bennünket a hétköznapi gondjainknak minden egyes ügyesbajos dolga, az élet pörgése és annak minden velejárója, de jó lenne a mi életünket is legalább egy kicsit az elrejtőzött Jézus elé vinni. Az örökkévaló társaságában lenni. Nagy lehetőség itt ez a mi városunkban. Jövő év, tehát 2027. januárjától fogva az a tervezett szándék, hogy örökimádás lesz itt a városban. A Kálvária kápolnában a hét minden napján, reggeltől estig, estétől reggelig, bármikor be lehet térni, hogy egy kicsi időt is eltöltsünk mi is az elrejtőzött Jézussal úgy, ahogyan a fatimai pásztor gyermekek megfogalmazták. Egy héten 168 óra van. 168 elkötelezett embert igényel az, hogy

legyen fedve egy hétig, hogy mindig legyen valaki az elrejtőzött Jézusnál? Vajon van-e városunkban 168 elkötelezett ember? Hogyha még úgy érzik, hogy hát én azt se tudom, hogy holnap mi lesz, nem, hogy januártól, ez ne rettentsen meg senkit. Csak egyszerűen egy ilyen gondolatot, hogy szeretnék majd időt tölteni az elrejtőzött Jézussal. Ha nem is egy órát, de legalább pár percet. És nem úgy, hogy amíg te iskolába mész, addig én menekülök az iskolából, és behúzódom oda a kápolnába, ne ez legyen. Hanem miközben megtesszük az életünk talentumainak a kamatoztatását, hogy tudjuk odavinni az életünket Jézus elé. Talán ez az egyik, amit így a pásztor gyermekeknek a diák életében meg kell tanulni, mit jelent az elrejtett Jézussal lenni. De aztán egy másik alkalommal, egy újabb ilyen diák emlék pásztor gyermekek életébe, Ferenc így szólt Luciához: amíg te iskolában leszel, mintha eltanulta volna a mondatot, én itt maradok az elrejtőzött Jézussal, és imádkozom a kért szándékra. Mert hogy Ferenchez odalépett egyszer egy édesanya, aki elmondta, hogy a gyermekét, aki valami nagyon rossz dolgot tett, börtönbe fogják csukni, és ki tudja, mikor fog szabadulni. És arra kérte Ferencet, hogy járjon közben a gyermekéért. És ez a kis pásztor gyermek elhatározta, hogy akkor imádkozni fog, közben fog járni ezért az emberért. És aztán tényleg időt töltött Jézussal, és aztán az lett az eredménye, hogy egyrészt enyhítették a büntetését ennek az embernek, aki valami rossz dolgot tett, de ez még csak az egyik része. Erre mondhatnánk azt is, hogy szerencséje van. Aztán innentől kezdve folytatta ugyanazt a rongy életét, de ő nem így tette. Ferenc közbenjárására ez az ember megváltozott, megtért, és a következő fatimai jelenés alkalmával, 13-án elment ő is a jelenés helyére. Ebből az egész diák történetből, ennek a kis Ferencnek az életéből talán ezt megtanulni nekünk is. Mit jelent másokért közbenjárni? Hogy felelős vagyok én is érte. Nem nézhetem tétlenül azt, hogy van valaki, akinek az élete gajra ment és maga alatt vágja a fát, hanem imádkozhatok ő érte. Egyúttal ennek az édesanyának a fájdalmát is meghallani. Mai napon sümegi gyalogos zarándoklatról visszatérve, a fájdalmas szűzanya kegyhelyén voltunk, megérteni, meghallani az édesanya fájdalmát, és ezt komolyan venni. Szent Ferenc így tett, meghallotta az édesanya fájdalmát, komolyan vette, közben járt a gyermekéért. Ez lenne a másik dolog, amit ezektől a pásztor gyermekektől igenis megtanulhatunk. Mit jelent időt adni Jézusnak az életünkből? Mit jelent a talentumainkat kamatoztatni, azokat nem fölöslegessé tenni? És mit jelent az életünkben, hogy másokért közben járunk és komolyan vesszük az ő fájdalmukat? Ezek a gyerekek még diákok voltak, megtanulták ezeket a dolgokat. Időt adni, közben járni. Egy-egy alkalom, amit szentséglátogatásra mi is fölhasználhatunk. Jó lehetőség arra, hogy azt mondjuk, hogy na, én az elrejtezett Jézussal, én most együtt leszek, adok neki az életemből egy kicsi időt, vele töltöm, de eközben közben járok, eközben másokra is odafigyelek, eközben másokért is imádkozom. A hálás lelkület, amit a gyerekek megtanultak még, ez a harmadik gondolat, amit a pásztor gyermekektől mi is eltanulhatunk. Hálát adni egy csomó mindenért az életünkben. A legutóbbi alkalom az augusztusi jelenés után pásztor gyermekeket fölkeresve több újságíró is kérdezgették, de volt köztük olyan is, aki fölkeresték őket, atyák. Két atyáról emlékezett meg Kondor Lajos is, aki a fatimai jelenéseknek volt a gondozója, a gyermekeknek a boldogavatása, a szentélyavatásának a posztulátora, és ő volt az, aki följegyzett egy ilyet. Ez az egyik atya, Manuel atya, megtanította a kisgyerekeknek,
sok kegyelemért és jó téteményért, amit kaptál, nagyon szeretned kell a jó Istent. Ezért tanuld meg ezt a röpimát, Istenem, szeretlek, a nekem juttatott kegyelmekért. És a kis pásztor gyermekek ezt a mondatot sokszor elismételte, Istenem, szeretlek, a nekem juttatott kegyelmekért. Hálás lelkület. Milyen jó lenne a mi életünkben is fölismerni, hogy mennyi mindent kaptunk már, és ezért újra és újra hálásnak lenni. Fölismerném a szentséglátogatás lehetőségét, az életünk nagy ajándékait, közben járni, imádkozni másokért, és hálásnak lenni az életünkben kapott nagy ajándékokért. Talán a három kis pásztorgyermektől ezt a három dolgot, ha most megtanuljuk, akkor igenis tudunk mi is nagyon szép és tartalmas életet élni. Ezek még gyerekek, kicsik, ők nekik tanulniuk kellett. Nekünk felnőtteknek van mit tanulnunk ezektől a gyermekektől is. És így érkezünk meg ez a mostani alkalomhoz, amikor a 109 évvel ezelőtt szeptemberi jelenésekkel tudunk egy kicsit foglalkozni. Akkor már nagyon sokan gyűltek oda a jelenés helyszínére, hogy ők is részesei legyenek mindannak, amit a három kis pásztor gyermek aztán újra és újra átélt, meg be is számolt róla. Sokan voltak már kíváncsiak. Volt, hogy azok a gyerekek alig tudtak oda menni a jelenés helyére. Milyen jó, hogy voltak olyanok, akik fölismerték, hogy nem lehet mindig csak őket nyúzni, hogy akkor mégis mi történik, hanem engedni kell, hogy az életben, az ő életükben is a kegyelem dolgozhasson. Nem lehetnek ők sem akadályai. A szeptemberi jelenés alkalmával így aztán az emberek, akik ott voltak, három nagyon különleges dologra lettek figyelmesek. Eleve a jelenést nem látták az emberek. Csak a három kis pásztor gyermek látta a szűzanyát. De sok dolgot tapasztaltak a körülöttük lévők is. Az első, a napnak nagyon különleges tánca. Észrevettek valamit, hogy az égen valahogy másként látják a napot, mint ahogyan azt megszokták. Noha beszámolnak arról, hogy ezt sokan nem is látták, csak néhányan vették észre, nagyon különleges dolog, hiszen sem csillagászok, sem történészek nem jegyeztek föl semmit, hogy egyáltalán nappal bármi történt volna. Az emberek másként tapasztalták meg mindazt, ami a történt. Így fogalmazták meg. Az égbolton hosszú, egyenes vonalat írt le a nap. A légkör sárga színű lett, talán azért, mert a napfénye csökkent. Hogy mi történt ebben a rövid, negyed órában, az emberek soha nem tudják elfelejteni, de nem könnyű leírni. Mindez igazán csodálatra méltó és megdöbbentő látvány volt. Akik ott voltak, tapasztalhatták ezt a dolgot. Észrevenni azokat az apró jeleket, ami az életemet meg tudja aztán határozni. Észrevenni a különleges módokat, ahogy Isten be akar lépni az életembe. Nem mindenki számára egyértelmű, de nekem lehet meggyőző. Úgy, ahogyan a szeptemberi jelenés alkalmával az emberek közül néhányan ezt észrevették és tapasztalták. A második különleges dolog, hogy rózsaesőt láttak. Más tanúk arról számoltak be, hogy miközben egyesek a napnak egy ilyen különleges játékát látták, ők azt vették észre, mintha valami aláhullna az égből, és mielőtt az emberekhez odaérkezett volna, eltűnt. És az a különleges ebben, hogy ezt a látványt azok láthatták, akik kétkedve mentek oda, akik nem hitték el, hogy a pásztorgyermekek bármit is látnak. Akik nem hitték se azt, hogy a szűzanya jelenik meg, se azt, hogy a gyerekek igazat mondanak. Ezt a rózsaesőt ők látták. Rózsához hasonló valami hullott a föld felé. Milyen nagy ajándék, hogy Isten azok felé is gesztusokat tesz, akik kételkednek, a hitetlenkedők, a kételkedők és bizonytalankodók. A mi életünkbe is így tud belépni Isten, nem mindig a rendkívüli dolgokkal, van, hogy ilyen finom, érzéki dolgokkal. De Isten senkit nem hagy ott az út szélén, hanem mindenkivel akar foglalkozni. A kételkedők felé is lépéseket tett. A harmadik különleges dolog a szeptemberi jelenés alkalmával, ami volt, az az, hogy úgy látták, mintha valami tömjén füstszerű, füst gomolyogna ott a jelenés helyénél. És ez nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor ismétlődött meg. Azt mondták, hogy így 5-6 méter magasságba szállt, majd eltűnt ez a füst.
Ez azért különleges, mert hogy az Istennel való találkozás a Szentírásban az mindig valahogy ilyen misztikus ködbe burkolózik. Akkor, amikor a természet felettivel való kapcsolatba lépés lehetővé válik, mindig valamilyen különleges füstszerű, vagy ködfelhő, vagy valami ilyesmi a burkolózott ott. És most ezek a gyerekek és a körülöttük élő emberek ugyanezt élik át. Van valami rendkívüli, ami ilyen kicsit misztikus. És azért tartom ezt fontosnak ma megismételni, vagy megemlíteni, mert a szentmiséinkben is van lehetőség arra, hogy tömjénezzünk, hogy tömjént használjunk. Akár szentségimádás alkalmával, akár szentmisében, hogy akkor is, mintha egy kicsit így füstbe burkolózna a templomunk. Az Istennel való találkozás lehetősége egy kicsit misztikus ködbe burkolózik. És van egy nagyon szép zsoltár imádságunk is. Szálljon fel, Uram, az én imádságomat a színed elé, miként a tömjének a füstje. Ahogy a tömjén füst fölfelé száll, de jó lenne megtapasztalni, hogy a mi imádságaink a Jóisten felé szállnak. Azok az emberek, akik ott voltak a fatimai jelenések helyszínén, azt látták, hogy mintha az ő imádságuk is ebben a füstben fölszállnának az Isten felé. Nem látták ők a szűzanyát, a pásztor gyerekek látták. De ezt a füstöt látták, láthatták sokan. És megélhették azt, hogy az ő imádságuk is kedves az Isten előtt. De jó lenne átélni ezt újra és újra a mi életünkben is. Nem mindenki tapasztalta se a napcsodát, se a rózsaesőt, észrevenni a kegyelemszerűnek a megtapasztalhatóságát az apró gesztusok által is az életünkbe. Isten lépéseket tesz azok felé, akik kételkednek, akik bizonytalankodnak, és hinni abban, hogy az mi imádságunk is felszáll az Isten színe elé. De ez az kell, hogy úgy tudjunk élni, ahogy Jézus tanított bennünket, hogy tudjunk megbocsátani, és tudjunk szívből bocsánatot kérni mi is minden bűnünkért. Amen.

0: A mai műsort Bánfalvi Péter és Horváth Margit önkéntesek szerkesztették. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Hírek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Magyarok nagyasszonya mozaik alkotás kerül a vatikáni kertekbe. 14. Leó pápa, az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő szervezet a speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott szeptember 19-én a Vatikánban, valamint 150 taggal, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a sportolás nevelő szerepére, valamint népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Ő maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre nevel, mondta. A sport olyan egyetemes nyelv, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken, idézte Ferenc pápa szavait. Korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek, emlékeztette a jelenlévőket. Végül a pápa a szűzanya és a nemrég szenté avatott Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte a jelenlévőkre. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista Gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ad limina látogatást tesznek november 3 és 7-e között Rómában, írja a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben, amely a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Hazánk ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézust tartó boldogasszonyt ábrázolja. Az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a jogar és az országalma. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait november 5-én, akik ott létük alatt felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat is, hogy az illetékes tisztségviselőkkel áttekintsék a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületen. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Íreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. A szertartást Kirer Imre atya mutatja be.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mindenható Isten, te elküldted fiadat a világba, hogy megváltunk
1: is. Főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlélekkel, hogy működjön egyházakban. Kérünk, erősíts és vezess az életszentségünk után, püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad egyházat. Érezd papi hivatásokat, adj bátorságot fiataljainknak, hogy igen mondjanak hívásodra, és álhatatosak maradjanak küldetésükben.
0: Adj áldozat kétfúzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton. Amen. 300-as mondjuk.

0: áldozatát, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent Gellért vértanú püspök ünnepe van, a Magyarország számára fontos tanító volt, neki köszönhetjük részben Szent Imrét, részben pedig azt, hogy a Mária tisztelet igazán meggyökeredzett a magyarok körében. A Szent Misét pedig a magyar püspökökért ajánljuk fel. Ez a Szent halálig küzdött Istenének törvényéért. Nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Nyörögjünk! Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad, és a halhatatlanság dicsőségével örvendeztet meg Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékezetét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Olvasmány a bölcsesség könyvében. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásokat balsorsnak vették, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jót éteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tova harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztály része. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála!
3: A Zsoltár válasza. Akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak.
4: Akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak.
3: Midőn az Úr hazahívta Sion foglyait, olyanok voltunk, mint akik álmodnak. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újongással.
4: Akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak.
3: Akkor így beszéltek a nemzetek. Az Úr nagy dolgokat művelt velünk. Hatalmas dolgot művelt az Úr velünk, ezért szívből újongunk.
4: Aki könnyek között vetnek, majd újongva aratnak.
3: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, amint megárasztod délen a folyókat. Akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak.
4: Aki könnyek között vetnek, majd újongva aratnak.
3: Sírva viszik a magot, amikor vetni indulnak. De újongva jönnek, és hozzák kébéiket.
4: Aki könnyek között vesznek, majd újongva aratnak.
3: Alleluja.
4: Alleluja.
3: Boldog, aki kísértést kiállja, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az örök élet koronáját.
4: Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőségnek lesz Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
4: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a mai evangélium két témát egyesít, gondviselés és ítélet. Első látása a kettő ellentétesnek tűnik egymással, de inkább így kell fogalmaznunk, hogy Isten két vonatkozását mutatja az emberek iránt. A gondviselés magától értetődőnek tűnik, hiszen Isten önmagának teremtett minket. Nem csak saját képére formált bennünket, hanem a saját életéből oltott belénk életet. A Teremtés könyve így írja le, hogy az agyagból kiformált testbe Isten belé lehelte az életet, tehát valóban ő belőle származik a mi létünk. Michelangelo ezt a Sixtusi kápolna freskóján úgy ábrázolta, hogy a Teremtő Atya és a megformált Ádám ujjai összeérnek, vagyis Istenből árad az élet az emberbe. Ez a jelkép egyben arra is figyelmeztet, hogy az embernek állandóan kapcsolatban kell lennie Istennel, különben silánnyá lesz a létezése, éppen a lényeg sorvad el benne. Ami az ítéletet illeti, ez már a bűn következménye, hiszen Isten az embert jónak teremtette, akiben semmi elítélnivaló nem volt. A bűn azonban előhozta a szembenállás lehetőségét is. Isten pedig az övéinek teremtette az üdvösséget, kénytelen dönteni az emberről, megőrizte az eredeti hasonlóságot, illetve mennyit abból. Az ember a bűnnel maga hozta létre azt a helyzetet, hogy hirdetnie kell az evangéliumot, megvallani a hitét a több ember előtt, olykor veszélyeket is vállalva ezért. Ez mutatja meg, hogy csak élvezi a gondviselés adományait, vagy pedig ezen túl tesz is azért, hogy Isten szeretetére egyre többen fölfigyeljenek, és eljussanak ebben a világban, vagyis ebben egyre többen érhessék el a végső célt. Ha a gondviselést és az ítéletet egymás mellé tesszük, úgy tűnik, hogy előbb kell működni a gondviselésnek, mint az ítéletnek. Pedig ha meggondoljuk, már az is ítélet, amikor az Úristen megállapítja, hogy mikor milyen ügyben kell segítenie kegyelmével a boldogtalan embert. De az is igaz, hogy a gondviselés nem csak konkrét ügyekben segít minket, hanem már az is a gondviselés működése, hogy létben tart minket, és folyamatosan adja a szeretetét. Azt kell tehát végül is mondani, hogy a kettő együtt működik az életünkben, de végül is azért lesz majd egy végső döntés. Az első mondat kissé homályos, ne féljetek azoktól. Úgy tűnhet, mintha arra intene az Úr Jézus szava, hogy ne az emberektől féljünk, hanem magától Istentől, aki mindenható. De egyáltalán nem erről van szó. Emberek támadásai, különféle viszontagságok mindenképpen érik az ember földi élete során. Ezek elviselésekor mindig ott van a gondviselés segítsége, Isten nem hagy magára a nehéz percekben. Hát akkor kitől féljünk? Talán az ördögnek van hatalma a lelkünket a pokolba taszítani? Ez biztosan nem igaz, mert a gonosz lélek egyáltalán nem mindenható. Ám nagyon ravasz és hazug. Ezért nekünk a vele való kapcsolattól kell igazán félnünk. Nem ő taszít a pokolba, hanem a vele való barátkozás, a bűnnel való felelőtlen viselkedés, az taszíthat minket a pokolba. Igazán tehát önmagunk felelőtlenségétől, a kísértések könnyen vételétől és az Istenről való megfeledkezéstől kell nekünk igazán óvakodnunk. Isten viszont minden teremtményéről gondoskodik, mert hiszen a teremtőjük. Akkor talán éppen a legnemesebbről, az emberről feledkeznénk meg. Isten gondviselése sohasem hagy el minket, de nekünk sem szabad megfeledkeznünk Istenről, az ő jóságáról és a végső célunkról. Az Úr Jézus szava tehát az követeli tőlünk, hogy istenesen éljünk. Egy a bűn által megrontott világban élünk, de nem szabad félnünk. Aki fél a gonosztól, az már egy kisé a kezébe is adta magát, mert hatalmasnak látja őt. De nekünk nagyobb hatalmunk van, részben a szabad akaratunkkal ellene tudunk mondani ugyanis. A gonosz kényszeríteni nem tud minket, csak sorozatosan és kitartóan támadni. Pontosan ezért kell tudatosítanunk magunkban Isten gondviselő oltalmát. Sohasem vagyunk egymagunkban kitéve az ördög támadásainak. Az isteni gondviselés eszköze az is, hogy védőszenteket ad mellénk az egyház, az Úr pedig őrangyalt állít mellénk, hogy le ne térjünk a helyes útról. Aki fölhasználja és rendszeresen kéri Isten különféle segítségét, azt nem tudja a gonosz komolyan megkörnyékezni. Szenvedések és lelki sötétségek lehetnek az ember életében, hiszen ezek érdemszerző alkalmak is. Az Úr Jézus nem a viszontagságoktól és a veszélyektől mentes életet ígért nekünk, de bíztat, hogy ne féljünk, mert ő velünk van. Ahogyan Krisztust is megközelítette a gonosz lélek, ő határozottan elutasította. Ugyanígy nekünk sem szabad megijednünk tőle, a rossz működésétől és fenyegetésétől, hanem el kell utasítanunk. Vannak tehát kapaszkodóink, és sohasem téveszthetünk szem elől, hogy Isten mindig velünk van, és törekszik a mi megmentésünkre. Az első szó pedig, ne féljetek, éppen arra figyelmeztet minket, hogy a helyzetet meg is tudjuk fordítani a magunk bátorságával. Ha nyíltan megvalljuk hitünket és Istenbe vetett bizalmunkat, inkább a kísértő fog félni tőlünk, mert lelephezhetjük, sőt, titkos működését a világ elé tárhatjuk. A legfőbb védelem számunkra maga Krisztus, aki így biztat minket, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Van ettől nagyobb védelmünk? Amen. Testvéreim, Szent Gellért püspök az életét áldozta magyar népünk üdvösségéért. Kérjük Istent, hogy első szent vértanunk érdemeiért fogadja kegyesen könyörgő szavunkat.
5: Add Urunk, hogy Szent Atyánk, 14. Leó pápa, megyés főpásztorunk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek áldozatosan munkálkodjanak az evangélium terjesztésén.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add Urunk, hogy a népek vezetői önfeláldozóan szolgálják az emberiség jólétét és békéjét.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add Urunk, hogy Szent Gellért püspök vértanúságának példája erősítse hitünket.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add Urunk, hogy Szent Gellért püspök közbenjárására egyházközségünkben mindig meglegyen a békesség és az egyetértés.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: És végül add meg a haldoklóknak Szent Gellért beléd vetett bizalmát és lelki erejét.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Szent Gellért oltalma vezérelje a magyar püspököket, hallgass meg, Urunk!
7: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Térítsd meg mindazokat, akik a kereszténység ellenségévé szegődtek, hallgass meg, Urunk!
7: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Tartsd távol tőlünk az elemi csapásokat, járványokat, gonosz embereket és a háborút, hallgass meg, Urunk!
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: A Szent Atya szándéka, okosan és igazságosan gazdálkodjunk a vízzel, amely mindannyiunk létforrása, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Atyánk, Te Szent Gellért püspököt messze földről hazánkba küldted apostoli munkára. Add, hogy az általa elvetett evangéliumi mag százszoros termést hozzon, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
2: Áldott legyen az Isten, mint örökké.

0: Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten, mint bőrökké.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadd el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentet házjavára.
0: Urunk Istenünk, szenteld meg felajánlott adományainkat, Szent Gellért püspök és fértanunk közben járására, védj meg minket minden veszedelemtől, Krisztus.

és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Szent Gellért hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelmet csodálta.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

a vacsora után, ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme üdvösségünk szent titka, üdvözíts bennünket, világ megváltója, ki kereszted és föltámadásod által megmentettél minket. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. És tekints kérünk Istenünk egyházad áldozati adományára, ismertől benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Ott, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Gellért püspökkel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgáldat 14. Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szél.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én.

Krisztus lelke szentelj meg engem, Krisztus teste üdvözíts engem, Krisztus vére ízles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése erősíts meg engem, úgy jóságos Jézus hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. 108.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, betöltötte családodat fia drága testének és vérének lakomájával. Ott kérünk, hogy Szent Gellért püspök és vértanunk közben járására, lelkünk és testünk javára és üdvösségére váljék. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szent Mihály főangyal, védelmed minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esetedbe kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek velére, a sátán és a többi gonosz szellemek, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzunk a békéért. Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küld el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária,

0: legyen, ami közben járunk. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is fohászkodjunk. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Úr legyen veletek,
1: és a szellemmel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten,

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Százharminchatodik pont. A génmódosított növényekkel kapcsolatban aggodalomra ad okot, hogy bizony, miközben bizonyos zöld mozgalmak védelmezik a környezet integritását és jogosan követelik korlátok emelését a tudományos kutatások elé, néha nem alkalmazzák ugyanezeket az elveket az emberi életre. Nem ritkán igazolni igyekeznek az élő emberi magzatokkal való kísérletezés minden határ túllépő gyakorlatát. Elfelejtjük, hogy az emberi lény elidegeníthetetlen értéke messze meghaladja fejlettségének a fokát. Így módon, ha a technika nem vesz tudomást a nagy erkölcsi elvekről, végül minden gyakorlatot jogosnak ítél. Miként ebben a fejezetben láttuk, az erkölcstől elválasztott technika alig ha lesz képes határt szabni önön hatalmának. 137. pont. Mivel minden szorosan összefügg mindennel, és a mai problémák olyan látásmódot kívánnak meg részünkről, amely figyelembe veszi a világválság összes elemét, azt javaslom, hogy most gondolkodjunk el egy olyan átfogó ökológia szempontjairól, amely egyértelműen magában foglalja az emberi és a társadalmi dimenziókat. 138-as pont. Az ökológia az élő szervezetek és azon környezet közötti kapcsolatokat vizsgálja, ahol azok fejlődnek. Ez felkelti azt az igényt, hogy egy társadalom életkörülményeit és életben maradási feltételeit végig gondoljuk és megvitassuk. Őszintén kétségbe vonva bizonyos fejlődési, termelési és fogyasztási modelleket. Nem felesleges újra hangsúlyoznunk, hogy minden összefügg mindennel. Az idő és a tér nem függetlenek egymástól, de még az atomokat vagy a szubatomi részecskéket sem lehet egymástól elkülönítve kezelni. Ahogyan a bolygó különböző fizikai, kémiai és biológiai összetevői kapcsolatban állnak egymással, az élő lények is hálózatot alkotnak, amelyet soha nem fogunk teljesen egészében megismerni és megérteni. Genetikai információink javarésze sok élő lényével közös. Ezért a töredékes és elszigetelt ismeretek egyfajta tudatlansággá válhatnak, ha ellenállnak annak, hogy egy szélesebb valóságképbe illeszkedjenek bele. 139. pont. Amikor környezetről beszélünk, ezen különösen azt a kapcsolatot értjük, amely a természet és a benne élő társadalom között fennáll. Ez meggátolja, hogy a természeten valami tőlünk elkülönített valóságot értsünk, vagy életünk puszta keretének tekintsük. Belé vagyunk foglalva, részei vagyunk, és átjárjuk egymást. Ha egy hely beszennyezésének okait megvizsgáljuk és megtaláljuk, elemeznünk kell a társadalom működését, gazdaságát, viselkedését, valóság értését és valóság értelmezését. A változások nagysága miatt már nem lehetséges, hogy a probléma minden részére egy-egy konkrét, külön választ találjunk. Alapvetően fontos, hogy olyan átfogó megoldásokat keressünk, amelyek figyelembe veszik a természeti rendszerek egymással és a társadalmi rendszerekkel való interakcióit. Nincsen két egymástól elkülönülő valóság. És nincsen két egymástól elkülönülő válság sem. Nincs egy környezeti és egy társadalmi válság, hanem csak egyetlen, összetett, társadalmi, környezeti válság létezik. A megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet és visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidőleg gondját viselhessük a természetnek.
1: Enciklikák.

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: A szenvedés történet nyelvi öröksége. A mai adásban olyan bibliai eredetű kifejezésekről beszélgetünk, amelyek Jézus szenvedés történetéhez kapcsolódnak. Ezeket a fordulatokat nap mint nap használjuk, gyakran anélkül, hogy tudnánk, eredetük a nagypéntek eseményeihez vezet vissza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Kezdjük talán a legismertebbel, a Júdás csókkal. Az evangéliumok szerint Júdás csókkal jelölte meg Jézust az elfogására érkező katonáknak. A szeretet gesztusa így az árulás jelévé vált. A magyar nyelvben ezért nevezzük Júdás csóknak azt a látszólag barátságos közeledést, amely mögött valójában rossz szándék rejtőzik. A kifejezés jelentése kiszakadt eredeti történetéből, de erkölcsi tartalmát mindmáig megőrizte. Júdás nevéhez kapcsolódik a Júdás pénz is. Az evangélium szerint ez volt az árulás jutalma. A hangsúly nem az összeg nagyságán, hanem azon van, hogy valaki hűségét vagy lelkiismeretét anyagi haszonért feladja. Ha azt mondjuk, hogy valaki megkapta a Júdás pénzt, azt értjük alatta, hogy rövidtávú előnyért elárulta elveit vagy közösségét. A szenvedés történet másik ismert alakja Poncius Pilátus. Mielőtt kimondta az ítéletet, a tömeg előtt megmosta a kezét, jelezve, hogy nem kíván felelősséget vállalni a történtekért. Innen ered a mossa kezét fordulat. Ma akkor használjuk, amikor valaki igyekszik kivonni magát egy ügyből, vagy utólag elhárítja a felelősséget. Figyelemre méltó, hogy egyetlen jelképes mozdulat önálló jelentésű állandósult szókapcsolattá vált. A szenvedés történet egyik legerősebb jelképe a tövis korona. A katonák gúnyból helyezték Jézus fejére, így a királyi méltóság jelvénye a megaláztatás eszközévé vált. A magyar nyelvben a tövis korona vagy töviskoszorú a hosszan viselt szenvedés és megpróbáltatás jelképe lett. Ehhez kapcsolódik a keresztet hordoz kifejezés. Jézus a Golgotára vezető úton maga vitte keresztjét. A nyelv ezt a képet általánosította. Aki nehéz keresztet hordoz, azt tartós szenvedés, betegség, veszteség vagy nagy felelősség terheli. A konkrét eseményből így általános emberi tapasztalat lett. A szenvedés történet utolsó állomása a Kálvária. Eredetileg annak a jeruzsálemi domnak a neve, ahol Jézust keresztre feszítették. Ha valaki azt mondja, megjártam a magam kálváriáját, hosszú, fájdalmas megpróbáltatások sorára utal. A bibliai hely neve így az emberi szenvedés és megpróbáltatás jelképe lett. Ezek a fordulatok jól mutatják, hogy a szenvedés történet nem csak fennmaradt a nyelvben, hanem a hozzá kapcsolódó kifejezések új, átvitt jelentésekkel is gazdagodtak. A bibliai eseményekből olyan kifejezések születtek, amelyek ma már a nyelv természetes részei. Egy-egy szókapcsolat mögött ma is ott húzódik az eredeti történet, még akkor is, ha ezt használat közben sokszor már nem is tudatosítjuk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom Önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!
0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották. Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV, szimfonikus zenekar. Pénteken kezdődik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai, a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó, a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongoraverseny szólistája, Fehérvári Zoltán zongoraművész, A Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangversenytermeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. A Muzsikál az Erdő a Körösök Völgyében című programsorozat erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és kerékpáros túrával várja az érdeklődőket, péntektől vasárnapig tájékoztat az MTI. A pénteki sétán Szabó Lajos és Puskás Lajos erdőmérnökök beszélnek majd többek között a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről a gyulai Almási Kastély parkjában. A szombati program erdei élménysétá lesz, valamint a Batyú Színház előadása, hagyományos szilvalekvárfőzés, néptánc bemutató és táncház is várja a résztvevőket. Fellép a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, a Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikus zenekar kamarazenekara. Az idei programok a víz megtartása és az erdők megőrzésének kihívásaira összpontosítanak. Vasárnap a komposztálás jelentőségéről lesz szó, a hagyományőrző íjászkodás és az erdei séta mellett. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislányban, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislányi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislányi közösségét Bali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislányi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a szép őszi napon, amelyen napsütés van, meg hűvös is van, csak éppen eső nincsen, amire nagy szükségünk lenne. Hát azért gondoljunk az esőre is, imádságainkban kérjük az Úristentől, mert hiszen oda a jövő évi termés, hogyha most nem lesz eső. Amint a rádió mondta, egy évnyi eső hiányzik a talajból. Hát kérem szépen, azt én nem kívánom, hogy minden nap essen az eső, de hogy azért jusson belőle, az azért okvetlenül szükséges. Legelőször is megköszönöm a kedves hallgatók nem csak a figyelmét, akik meghallgatják a Mária Rádiót, hanem még inkább az áldozatosságukat, mert hiszen, mint azt tetszenek tudni, a Mária Rádió a kedves hallgatók adományaiból tartja fenn magát, illetve működik, hát hiszen nem a fenntartásunk a fontos, hanem hogy tudunk közvetíteni mindenféle jókat, mindenféle témában. Vagyis a kedves hallgatók lelki gazdagodását tudjuk szolgálni. Ehhez azonban evilági pénzre van szükség, ez nyilvánvaló. A lelki gazdagodást evilági dolgok árán kell megvásárolnunk, vagyis tisztelettel kérjük továbbra is a nagylelki adományokat, mert elég rossz helyzetben áll anyagilag a Mária Rádió. De a kedves hallgatók eddig is kisegítettek bennünket, eddig is akarták hallani a rádiót. Hát, ha továbbra is tetszenek igényelni a műsorokat, akkor tisztelettel kérjük, hogy tessenek ezt lehetővé tenni, azáltal, hogy az adományokat elküldik nekünk, hogy az áramot, a frekvenciát, meg minden egyéb csodát ki tudjunk fizetni, vagyis a Mária Rádió működik, köthessen. Máshonnan senkitől sem várhatunk segítséget, csak is a kedves hallgatóktól. Ezért tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek segíteni a Mária Rádión. Aki eddig megtette, nagyon-nagyon köszönjük, és biztos, hogy az Úristen bőséges javait fogja kapni. Gondolom már e világon is, de a más világon biztosan. Ugyanígy nagyon szépen köszönjük az értünk mondott imádságokat is, mert hiszen a Szentlélek, bízunk abban, a Szentlélek vezet bennünket, amikor a különféle műsorokat készítjük, vagyis hogy jót tudunk adni a jóból, és éppen ezért ehhez a Szentlélek segítsége szükséges. Tehát imádságra is nagyon rászorulunk. A kettő között nem lehet vetélkedés, imádság vagy anyagi segítség. Egyik éppen olyan fontos, mint a másik. Tessenek ránk gondolni, és imádkozni értünk. Mindezt a Szentlélek fogja meghálálni azzal, hogy remélhetőleg jó műsorokat tudunk készíteni, érdekeseket, és olyat, ami mindenkinek a lelki kívánságának megfelelő. Na kérem szépen, nem húzom tovább az időt, mert gondolom, hogy a kérdésekre már kifent tollal és éles füllel tetszenek várni. Lesznek kérdések, három kérdések lesznek ma is, és viszont már most figyelmeztetek mindenkit, hogy tessék gondolkodni a kérdéseken, mert itt most nem szentírást kell felütni, és akkor megtalálom, hanem egy kicsikét kell gondolkodni a válaszon. Na, eme szerény bevezetés után először mondom a telefonszámot, és utána a három kérdést. A telefonszám 061-374-0904-es. Ez 10 óra 35-ig hívható. Még egyszer 061-374-0904-es. És akkor nézzük a kérdéseket. Az első kérdés, volt-e papság Áron előtt? Mint tudjuk, Áron Mózes testvére, ő volt a zsidók első főpapja. Volt-e papság Áron előtt? Második kérdés,
mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? Mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? A harmadik kérdés pedig így szól. Mikor lett az Úr Jézus örök főpap? Fogantatása, születése vagy kereszthalála pillanatában? Tehát mikor lett az Úr Jézus örök főpap? Ennek ugye külön ünnepe is van. Fogantatása, születése vagy halála pillanatában? Még egyszer mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. A mai nap Szent Gellértet ünnepeljük, aki hát hozzánk tévedt, itt bizonyos kétségek vannak, hogy hogyan került Magyarországra. Vannak olyanok, akik a gondviselést látják benne, hajótörés és mi egymás, noha Szentföldre akart jutni, aztán egy pogányföldre került, de általa igyekezett Szentföldé lenni. De vannak, akik azt mondják, hogy a lelki atya tanácsolta, hogy ne a Szentföld keressen valamiféle lelki vigaszt, hanem az Úristent vigasztalja azzal, hogy a magyarokat azoknak megtérítésében van segítségül. Hát meg is érkezett Magyarországra, aztán Szent István király a fiának nevelőjül választotta őt, noha ő remete szeretett volna lenni. A Szent Imre felnövekedése után valóban Bakonybélbe ment, és ott remetéskedett. Majd aztán Szent István király püspöknek nevezte ki, az első csonádi püspök, és ilyen módon tehát túlélte Szent István királyt, és amikor megkezdődtek ezek a pogány lázongások, ennek lett áldozata a vértanúságot szenvedve, két másik püspökkel, Bősszel és Beszteréddel, és a Gellért hegy ezért viseli az ő nevét, mert ott történt a vértanúságuk. Aztán a holttestet elvitték a belvárosi, mai belvárosi templomba, és éppen ezért ott tetszenek is találni Szent Gellért erekjét. Ha valaki így szeretne Szent Gellért előtt tisztelegni, a belvárosi Nagyboldogasszony templomban van Szent Gellért erekje. Még egyszer megismétlem a három kérdést. Ja, még annyit azért, hogy a Szent Gellértnek mi nagyon sokat köszönhetünk, nem csak Szent Imre alakjában, akit igazán szentté nevelt, hanem főképpen azzal, hogy Szűz Mária tiszteletét igazán meggyökeresztette a magyarok között. Hát, hogy mennyiben neki köszönhető, vagy később alakult ki, de hát mi a szűzanyát különleges megnevezéssel nevezzük, mégpedig úgy, hogy Nagy Boldogasszony. Aztán van Kis Boldogasszony is a születése ünnepe, tehát a mennybe fölemelt, fölvitt Szűz Máriát Nagy Boldogasszonynak nevezzük, és Magyarország úgy tiszteli, mint a magyarok nagyasszonya. Ez a nagyasszony, ez pedig ugye a királyné megtisztelő címe volt, tehát Szűz Mária mi királynőnk. Nem véletlen, hogy Magyarországot úgy nevezzük, hogy Mária országa. Jó lenne, hogyha ez a gyakorlatban is, nem csak az elnevezésben megvalósulna. Továbbra is kérjük Szent Gellért segítségét, hogy a szűzanya tisztelete igazán élénk legyen Magyarországon, Szűz Mária országában.

Mielőtt áttérnénk az újkor eseményeire az egyház történelemben, közbevető dolgokat fogunk megbeszélni. Már hallottunk a keresztes háborúkról, ma erről szeretnék szólni. Előtte azonban természetesen imádkozunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket csugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A középkor egyik leghatalmasabb vállalkozása, amely az egész társadalmat megmozgatta, a keresztes hadjáratok sorozata volt. Hát ennek persze súlyos okai voltak, hogy az egyház, amely a békét hirdeti, mégiscsak háborúra vállalkozik. Elsősorban a középkor mély és őszinte vallásossága megrettent és fölháborodott teljes joggal azon, amit a zarándokokkal műveltek, akik a Szentföldre mentek. Rengeteg zarándok utazott nyugatról az üdvözítőnk életével megszentelt helyeket fölkeresni, és az arabok tűrték is a keresztények Isten tiszteletét, sőt, mi több, tessék belegondolni, Nagy Károlynak, az akkori császárnak, még a Szent Sír kulcsait is elküldték. Tehát tiszteletben tartották mind a nyugati hatalmat, mind pedig a krisztusi emlékeket. Ám a később uralomra kerülő szeldzsuk törökök idején már szörnyű hírek érkeztek onnan, ha egyáltalán hazaérkeztek a keresztény zarándokok. Megszentségtelenítették a szent helyeket, és kegyetlenkedtek a keresztényekkel. Ez felháborította a keresztény világot teljes joggal. Jellemző, hogy egy ízben 7000 német zarándokból csak 2000, illetve 2000 odaveszett, csak 5000 térhetett haza. Vagyis ott valóban komoly vérengzések folytak, és a keresztényeket ettől kezdve már nem, hogy nem kímélték, nem engedték fölkeresni a szent helyeket, hanem még kardélre hányták is. Ám a később uralomra kerülők azoknak a kegyetlenkedéseit ilyen módon a keresztények szerették volna valamilyen módon megfékezni és visszaszerezni maguknak a szent helyeket. Na hát ez volt az, ami végül is a keresztes háborúk ötletéhez vezetett. Jellemző tehát már, hogy a hetedik Gergely pápa fölvetette a szent háború lehetőségét, csak nem volt módja ennek megvalósítására, tetszenek emlékezni, az investitúra harc miatt, tehát hogy ki nevezi ki a püspököket, meg a egyházi méltóságokat, és kiknek vannak alárendelve. Hát a hetedik Gergely pápa ezzel volt főképpen elfoglalva. Második Orbán pápa volt az, aki végül is 1095-ben felszólította a keresztényeket egy nagyböjti zsinaton, a Szent Föld védelmére. Vagyis a pápa meghirdeti, hogy kérem, borzalmas állapotok vannak, a keresztények fogjanak össze. És csoda, hogy milyen nagy összefogást támadt ennek nyomán, vagyis valóban nem csak, hogy hallgattak a pápára, hanem a szívükre is, és bátor vállalkozással megindult az első keresztes háború. A pápa örömmel fogadta, hogy a keresztények összefognak, és ilyen módon is megszűnik a belső harc a keresztények között. Első Alexiosz bizánci császár pedig esdekelt a nyugati segítségért, még akkor ugyan nem foglalták el, de hamarosan már annak is vége lesz a keleti uralomnak, és éppen ezért szerette volna fenntartani a maga uralmát, a keleti császárságot. Ilyen módon
kért segítséget tehát nyugattól, ez pedig annyit jelent, hogy ezek szerint a nyugatiak hajlandók voltak neki segíteni, de egyáltalán a szent helyeket visszaszerezni és megvédeni. Hogy ez ilyen jól sikerült, ebben a klőnyi reformnak igen nagy szerepe volt, elmélyítette az igazi vallásos életet az emberekben. Így sokan engesztelésként vállalták a veszélyt a bűneikért, és éppenséggel anyagilag is segítették a vállalkozást, mert hogy a pápa teljes búcsút hirdetett ennek az alkalmából. Vagyis aki vállalta, hogy elmegy a keresztes háborúba harcolni, vagy anyagilag segíti ezt a vállalkozást, akkor az teljes búcsút nyerhetett. Hát persze meg kellett gyónni, ez nem csak úgy automatikusan történt, hanem aki áldozatot hozott erre a szándékra, annak és Szent Gyónásban megbocsátották nem csak hogy a bűneit, ha meggyónta, hanem még a bűnök büntetését is elengedték. Vagyis a teljes búcsú az annyit jelent, hogy a meggyónt bűnökért kap az ember elégtételt, ami azonban a jóvátételnek csak egy kicsi része, igazából nem tudjuk, mennyit kellene vezekelnünk. De aki teljes búcsút nyer, az a teljes vezeklésnek elengedésében részesül, vagyis, hogyha így szokták magyarázni, hogyha abban a pillanatban meghal, akkor a mennyországba kerül. Nem kell a tisztító tűzben vezekelnie. A keresztes háború azért is jó volt, mert a különféle országokban különféle hadastyánok már kiöregedtek, vagy legalábbis nem volt munkájuk, és éppen ezért lehetőséget láttak ebben a háborúban arra, hogyha elmennek katonáskodni és harcolni a Szentföldre, akkor hűbér birtokot nyerhetnek. Velence és Genova kereskedői pedig új területeket szerettek volna nyerni a harcok által a kereskedésükhöz. Vagyis sokféle érdek találkozott, amikor fölvetődött a keresztes háborúk megindítása. Abban az időben már odáig jutott a feudalizmus, hogy a jobbágyok a felszabadítás alkalmát látták a háborúban, ha tehát katonának szegődnek, akkor megszabadulnak a jobbágyi terhektől.

Az első keresztes hadjárat 1096-ban indult át, ugye 1095-ben vetette föl második Orbán pápa az ötletet, megkezdődött a szervezkedés, és 96-ban valóban meg is indult. Sok helyen lelkes toborzás történt, és a kezdeti szervezetlenség azonban mégiscsak gátat vetett annak, hogy igazán megkezdődjenek a harcok. Kisebb csapatok el sem jutottak a célig. Hát ebben magyar királynak is szerepe volt, Könyves Kálmán volt akkor az uralkodónk, ugyanis Magyarországon keresztül akartak vonulni ezek a, hát akkor még kezdetben szedett-vedett hadak, akik garázdálkodtak, tehát hogy ellássák magukat, Magyarországon szerte portyáztak. Na ez az, amit aztán a Könyves Kálmán nem tűrt, szétszórta őket. Amikor aztán Bújon Gottfried vezetése alatt egy fősereg Magyarországon vonult át, a király átengedte őket, sőt, még a sereg élelmezését is segítette. Ez a sereg pedig nem volt kicsi. Kb. 50 ezer gyalogos és 10 ezer lovas katona. Hát most tessék belegondolni, azért ez nem akármennyi volt a magyar király részéről, hogy amíg Magyarországon tartózkodtak, ellátta őket. Ebbe persze benne vannak nem csak az emberek, hanem a lovak is. Meg hát mit tudom én, miféle csatlósok, akik még segítettek, meg a lópatkót felszegezték, stb. Stb. Tehát ez igazán hősi és nagy segítség volt a keresztes háborúkban, amit Magyarország megadott. A sereg el is ért keletre, először elfoglalták Níceát, majd Szíria felé indultak, elfoglalták Edesszát, és keserves harcok után Antiohiát is. Majd több hónapi véres ostrom után 1099-ben, tehát 4 év után Jeruzsálemet is sikeresen ostromolták meg. Amikor ez megtörtént, megalapították a Jeruzsálemi királyságot. Ennek természetesen az uralkodója, a sereg fővezére volt a Gottfried. 2 latin patriárkátust is létesítettek. Na, hát ez nem volt nagyon okos dolog, mert ugye a keleti keresztények féltek a nyugati kereszténységtől, és ráadásul Jeruzsálemben és Antiohiában is egy-egy nyugati patriárka uralkodott, ezt igen rossz néven vették. Fokozta a kelet és a nyugat távolodását, nem pedig azt, hogy közeledtek volna egymáshoz. A felszabadított területek megőrzése óriási erőfeszítéseket követelt. Tehát nem volt elég persze, hogy háborúztak, visszanyerték, megszerezték, hát ezt fönn is kellett tartani. Mert hiszen állandó támadásoknak voltak továbbra is kitéve, mert nem akarták odaadni a keresztényeknek, vissza akarták szerezni a szeldzsuk törökök, és éppen ezért ez bizony igen erős megpróbáltatás volt a kereszténység számára. A keresztes lovagok leszármazottjai, mert hiszen nyilván ezek több évet töltöttek ott, és ebből következett, hogy aztán gyermekeik is születtek, ezek már nem voltak igazán szívből vallásosak, mint azok, akik oda mentek, és így a keresztes államok helyzete egyre gyöngébb lett. 1144-ben a mohamedánok már visszafoglalták Edesszát is. De most még ott nem tartunk, mert ez volt tehát az első keresztes háború sikeres volt, aztán végül is elveszítették az eredményeket. Megismétlem a kérdéseket, mert úgy látom, hogy tetszenek hiányolni. Mondom, ezen a telefonszámon 061-374-0904. Első kérdés, volt-e papság Áron előtt? Második, mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? Harmadik, mikor lett az Úr Jézus örök főpap? Fogantatása,
születése vagy kereszt halála pillanatában. Túl nehezek a kérdések? Tessék csak egy picikét gondolkodni, nem lehetetlen ezeknek a megfejtése. Jó, akkor most egy kis zeneszünetet tartunk, ami elősegíti a gondolkodást.

1144-ben hát elveszett Edessa. Ez újabb megdöbbenés volt a keresztény világ számára, és éppen ezért harmadik Jenő pápa és Szent Bernát új hadjáratot próbáltak szervezni. Hetedik Lajos francia király és harmadik Konrád német király serege ismételten hazánkon keresztül jutott el a Szentföldre. A két sereg külön-külön vonult, ebből aztán bajok is következtek, a franciák azok fegyelmezetten vonultak át Magyarországon, a németek azonban sok bajt okoztak, már akkor is megvolt a kellő öntudatuk. Ilyen módon aztán a franciák kivívták a magyarok rokonszenvét, és innen származnak a talán még ma is meglévő jó kapcsolatok vagy barátság szálai a franciák és a magyarok között. Tehát ez a két nemzet ilyen módon összetalálkozott a keresztes háborúk által. Bizánc nem nagyon örült, nem is nagyon segítette ezeknek a seregeknek a célba érését, mert így a területeket, amiket elfoglaltak, szerették volna maguknak megtartani, tehát maguknak követelték, vagyis egészen felszámolni a két pátriárkátust. Egyetlen eredménye volt ennek a hadjáratnak, de az nem a Szentföldön, hanem az Ibériai félszigeten, mégpedig az, hogy Lisszabont visszafoglalták, és így keresztény lett Portugáliában. Hát akkor még nem volt Portugália, de az Ibér félszigeten ismét kereszténység vetette meg a lábát. Ez nagy dolog volt, nagyon nagy dolog, mert hiszen ugye Spanyolországban is még hosszú ideig a mohamedánok uralkodnak, illetve jó részét az országnak ők tartják kezükben. Tehát ez már ugyan elszigetelt, de mégiscsak eredmény volt ebben az ügyben. A többit, mert mindez elég hosszadalmasak ezek, a keresztény összesen 5 volt, úgyhogy ezeket majd még a továbbiakban fogjuk taglalni, és aztán ez marad jövő hittanórára. Most azonban nézzük a kérdéseket, mert úgy látom, hogy igencsak fogósnak bizonyultak. Nem megijeszteni akartam önöket, amikor azt mondtam, hogy gondolkodni kell egy picikét. Volt-e papság Áron előtt? Hát hiszen a Szentirály beszél arról, hogy Melkizedek a fölséges Isten papja volt. Jézus Krisztusról pedig mondjuk, hogy pap Melkizedek rendje szerint, nem Áron rendje szerint. Tehát igenis volt papság. Ha pedig nagyon komolyan vesszük, akkor azt kell mondanom, kérem szépen, hogy kezdettől fogva volt papság, mert hiszen Ábel áldozatot mutatott be Istennek, amit Isten el is fogadott, tehát mint paptól elfogadta az áldozatot, a Káintól pedig nem. A Káin rossz pap volt. És a későbbiek során, de még a zsidóknál is így volt hosszú ideig, Mózesig, hogy a család fő volt a pap, a család papja, tehát nem volt még nép, zsidó nép, tehát a család fő volt a pap, aki Istennek áldozatot mutathatott be. Volt tehát papság Áron előtt is, ez a helyes válasz. Második kérdés. Mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? Érdekes módon nem magára a papságra vonatkozik közvetlenül. Amikor az oltári szentséget az utolsó vacsorán megalapította, akkor ez az én testem, ez az én vérem. Ezek után azt mondta az apostoloknak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ezzel pappá szentelte őket az Úr Jézus. Fölhatalmazta azzal, hogy a Krisztus áldozatát, az átváltoztatást, azt megvalósítsák, vagyis a kenyér és a bor ettől kezdve a szavukra, amikor Jézus Krisztus szavait ismételték meg, Jézus Krisztus testévé, vérévé vált.
Vagyis Jézus Krisztus ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, alapította ezekkel a szavakkal, alapította meg a papság szentségét. Hát úgy gondolom, hogy ez talán mégsem volt olyan nagyon nehéz kérdés. A harmadik, az elismerem, az egy kicsikét fogós kérdés volt. Mikor lett az Úr Jézus örök főpap? A fogantatása, a születése, vagy a kereszt halála pillanatában? Hát hiszen az áldozatot ugye a kereszt halálával mutatta be, az oltári szentség alapítása, annak elővételezése nagy csütörtökön, de az áldozat az nagy pénteken ment végbe. Mondhatnánk, hogy akkor, de hiszen akkor már Jézus Krisztusnak papnak kellett lennie, hiszen áldozatunk mutatott be, vagyis nem a halála után, a kereszt halála után lett ő főpap, hanem az áldozat bemutatásakor már főpap kellett, hogy legyen. Akkor ezek szerint a születése pillanatában? Nem hinném, mert hiszen már a Zsoltárokban, hogyha azt olvassa az ember, akkor főképpen a 39-ben szerepel az, hogy a bűn elkövetése után a fiú jelentkezik az atyánál, íme itt jövök, Uram, hogy teljesítsem akaratodat. Vagyis Jézus Krisztus fogantatását, annak a pillanatát nevezhetjük az ő örök főpapsága megvalósulásának is. Ahhoz emberré kellett lennie, hogy főpap legyen, mert hiszen a pap az éppen az Isten és ember közötti közvetítő. Tehát amíg nem volt ember, az második isteni személy, addig nem tudott így közvetíteni az embernek megfelelő. Isten persze imádta ő is önmagát a Szent Háromságban, de ahhoz, hogy közvetítsen ember között és Isten között, ahhoz emberré kellett lennie. Vagyis Jézus Krisztus a fogantatása pillanatával lett örök főpapja az egyháznak. Hát kérem szépen, sajnálom, hogy semmi telefon nem történt, és nem tudunk csokoládét osztani. Na majd legközelebb igyekszem nem ennyire nehéz, vagy nehéznek bizonyuló kérdéseket föltenni. Most viszont imádsággal fogjuk befejezni a hittanórát, ahogyan szoktuk. Mégpedig Szent Gellért ünnepén az imádság, azt kérem szépen, Kempis Tamás könyvéből való. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Uram, a tökéletes embernek az a dolga, hogy lelkét a mennyei javak vonzásából soha kint kapcsolódni ne engedje, a sok gond között úgy haladjon át, mintha gondja nem is volna. Nem úgy, mintha cselekedni restek, hanem a lélek szabadságának különös kiváltságával. Azzal, hogy semmilyen teremményhez rendetlen vonzalommal nem tapadnak hozzá. Kérlek téged, kegyelmes Uram,

és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem szépen, hogy tessenek követni továbbra is a Mária Rádió adásait. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Várjuk az újabb adományokat, hogy legyenek műsorok, legyenek hallgatók, és legyen a Mária Rádiónak további élete. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV szimfonikus zenekar. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekarra című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongoraverseny szólistája Fehérvári Zoltán zongoraművész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista Gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztathatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes között

0: közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az asziszi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Bali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után, a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17 840 000 forint volt. 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.

Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió hallgatói családjának kedves tagjait. Osvay Péter vagyok, a Mári Rádió munkatársa, és köszönöm előre is a szolgálatot Prószéki Anna Máriának a technikusi pultnál. A mai témánk egy szóval foglalható össze, ifjúság. Azt talán nem is kell magyarázni, hogy a Mári Rádiónak meg egyáltalán az életben miért fontos az, hogy az ifjúsággal foglalkozzunk. A Mári Rádióban kifejezetten fontos prioritás ez a terület, több kezdeményezésünk látott napvilágot ezen a téren, nagyon nagy öröm, hogy sikerrel tudtuk a fiatalokat bevonni a szolgálatba itt a Mári Rádióban. Kezdődött ez annak idején médiatréningekkel, tehát ilyen országjáró bevezetőket csináló médiatréningeket tartottam a különféle gimnáziumokban, ismertetvén a Mária Rádiót, a média világát, interaktív, játékos, gyakorlatközpontú, élményközpontú megközelítésben. Nagyon szépen vevők voltak erre a középiskolás fiatalok. Folytatódott az ifjúsági kezdeményezésünk a médiatábor sorozatunkkal, ugye, ami most már gyakorlatilag lassan 10. éve szerveződik Keszthelyen, augusztus végén mindig. És egy pár éve, sőt, hát tavaly már elég nagy léptékben, nagy méretekben a reggeli napindító című műsorok készítésébe kapcsolódnak be keresztény középiskolák, katolikus középiskolák országszerte. És hát ez a folyamat most még újabb lépéseket tett, hiszen nem csak a napindítóba kapcsolódik be újabb gimnázium, konkrétan a Gödöllői Premontrai Gimnázium, hanem egy nagyszabású kezdeményezésbe fogunk az internet világába, a videós, rövidfilmes világba, TikTok, Instagram, Facebook oldalokon szeretnénk, ha rövid ifjúsági keresztény tartalmak jelennének meg, de ezzel foglalkozik a mai műsoron két interjúja. Hallgassunk meg először egy ráhangolásképpen egy szép dicsőítő dalt, Lelkem áld az Urat címmel, amelyet a Forráspont 2025-ös alkalmán adtak elő fiatalok.

0: továbbra is a Mári Rádió Mi Rádió című műsorát hallják. Ezekben az adásokban, a Mi Rádió című minden csütörtökön ebben az időpontban jelentkező adásaiban a Mári Rádió saját házatáján nézünk körbe, bepillantást engedünk a kulisszák mögé. A mai adásban a fiatalok, az ifjúsági kezdeményezéssel kapcsolatos kapcsolatban nyújtunk betekintést a kulisszák mögé. A következő interjú a Gödöllői Premontrai Gimnázium igazgatónőjével készült, ugyanis ezzel a gimnáziummal kezdődik, vagy pontosabban folytatódik, kerül sor a következő lépésre a Mári Rádió Napindító című ifjúsági műsor kezdeményezései tekintetében. Október 15-én hangzik el Gödöllőről az első napindító, már meg is történt egyébként az első bevezető felkészítő tréning ez ügyben, e héten hétfőn. Hallgassuk meg egy beszélgetést most Takácsnyi Elek Borbálával, az intézmény igazgatónőjével ezzel kapcsolatban. Vonalban van a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium igazgatónője, Takácsnyi Elek Borbála, üdvözlöm.
1: Üdvözlöm én is a hallgatók.
0: Nem csak azt köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt rövid párperces interjú erejéig, hanem az, hogy egy együttműködésbe kezdünk, egészen pontosan újra kezdünk, hiszen hát talán még a Covid előtt a Premontrei Gimnázium jóvoltából születtek felvett műsorok, azonban most egy teljesen új szintre igyekszünk emelni ezt az együttműködést, hiszen azt tervezzük, hogy a Gödöllői Premontrai Gimnázium is bekapcsolódik azok közé, a gimnáziumok közé, ahonnan havi rendszerességgel a reggeli napindító című műsor hangzik el majd, de ne menjünk ennyire előre. Egy pár szóban röviden kérem, hogy mutassa be az iskolát.
1: A Premontrei rend alapítása, ugye az iskola, eredetileg a jászói premontreiek alapították a kassai iskolát, de Trianon következtében jászói premontreieknek iskoláikat meg kellett szüntetni, és így a határon belülre Gödöllőn alapították meg az intézményt 1923-ban. Ezt az intézményt azonban az 1950-es évek elején bezárták, és újra alapítására 1992-ben került sor, tehát immár 34 éve működünk itt újra, újfent. Jelenleg az iskola létszáma 670 fő körül van, összesen 20 osztályunk van. A 20 osztály 8 osztályos gimnáziumok esetében 16, illetve 4 osztályos gimnáziumi osztályunk működik. A iskola szinten 5-től 8-ig kiemelt szerepet kap a művészeti nevelés. Itt elsősorban nem több óra számuk van a gyerekeknek, hanem csoportbontásokban tanítjuk a művészeti tantárgyakat, illetve 5-től 8-ig néptáncot is tanulnak a gyerekek, és 9. osztálytól pedig a nyelvet szintenkénti bontásban tanítjuk, és 12 főtől nincsen több gyermek egy osztályban, vagy egy csoportban. Ez azt jelenti, hogy már 10. év végén nagyon sokan érettségi vizsgát tesznek középszintű idegen nyelvekből, illetve nyelvvizsgával rendelkeznek, és 11. osztályban gyakorlatilag az első idegen nyelvi óráink megszűnnek, hiszen valamennyien leérettségiztek középszinten és többen emelt szinten is. Ezen kívül a természettudományos tantárgyak kapnak fontos szerepet intézményünkben.
0: Nagyon gazdag kínálatot biztosító iskola. A premontrei lelkiség hogyan jelentkezik a nevelési elvekben, nagyon tömören, röviden? Nyilván most nem ennek az interjúnak nem ez a célja vagy a tartalma, de azért, hogy mitől premontrei jellegű ez az iskola?
1: A gödöllői premontreiek nagyon hagyománytisztelők és konzervatívak, és ez jelenik meg gyakorlatilag a művészeti nevelésünkben is, hiszen az ének, zenének, és ezen belül is a gregorián éneklésnek és a kórus éneklésnek nagyon fontos szerepe van, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az emberi méltóságra neveljük itt a gyerekeket, és ezt is tartom én magam is a hitvallásomnak is, és maga a rend is ezt tartja fontosnak, hogy az emberi méltóság kerüljön előtérbe, és ez minden szegmensével együtt kerüljön előtérbe.
0: Ön szerint mi a legnagyobb kihívás jelenleg az ifjúság nevelését, oktatását illetően, és hogyan próbál ennek megfelelni az iskola?
1: Nagyon sok behatás éri a gyerekeket, és ezt a behatásra alatt értem az online világot is, ezért a legfontosabb dolog, hogy hitükben próbáljuk meg megtartani a gyerekeket, és ez a legnagyobb kihívás a mai világban, a hitnek a megtartása és megtartatása, és emellett pedig az értékekre való nevelés is nagyon, nagyon fontos, és ez is nagy kihívás, én azt gondolom, a mai világban.
0: Csak hogyan próbál megfelelni ennek a, hát igencsak embert próbáló kihívásnak az iskola?
1: Mindenféle programokkal egyrészt, másrészt pedig a mindennapi életünkben ezt elsődleges dolognak tartjuk, és a személyes példamutatásokkal, mert ez a legfontosabb nevelőerő, azt hiszem.
0: Térjünk rá arra, amiért a mostani riportunk készül, vagy az alapapropójára, hogy nyitottak, tényleg, hát jó pár évvel ezelőtt megkerestem önöket, és tényleg kezdettől fogva nem csak ön, mint az intézmény világi vezetője, hanem a premontrei rend képviselői, tehát a spirituális vezetők is, nem is volt kérdés, hogy mennyire nyitottak a Mária Rádióval való együttműködésre. Mi készteti erre önöket? Ráadásul most egy teljesen új kihívás elé nézünk, hiszen élő műsorok szerkesztése és vezetése a célunk a diákok részéről.
1: Nagyon fontos az, hogy gyerekeinknek mutassunk lehetőségeket, és ők maguk is kreatív módon tudjanak megalkotni például egy-egy műsort, és ebbe belépni. De én azt gondolom, hogy most a mai világunkban a legfontosabb az, hogy az egyház és maga az egyháziskola is minél többet tudjon magából megmutatni, és ezért tudom és tartom fontosnak azt, hogy mi is megmutassunk magunkból minél több mindent, hogy mi mit csinálunk itt az iskolában, milyen érdekes dolgokra és milyen gyönyörű dolgokra képesek ezek a gyerekek.
0: Az egyik kolléganője van megbízva azzal, hogy az iskola rádió is hát ne csak elinduljon, hanem egy ilyen komoly szinten működjön. Úgy tudom, hogy több mint 20-an is jelentkeztek, hogy komolyan szeretnének foglalkozni az iskola rádiózással. A médiának ezek szerint önök nagy hangsúlyt adnak. Mi az oka ennek?
1: Egyrészt nagyon fontos a média ismeret, másrészt az elmúlt tanévben volt egy pályázatunk, ahol komolyan működött média szakkör, és komoly média szakemberek segítették ennek a szakkörnek a működését, ezért ez hatalmas érdeklődésre tett szert itt az iskolában. Harmadrészt pedig nagyon fontos az, hogy a médiaoktatást olyan szakemberek oktassák, akik tényleg értenek hozzá, és jelenleg az iskolában angol, illetve magyar nyelven folyik a médiaoktatás. Angol nyelven filmrendező kolléga tanítja a médiát, magyar nyelven pedig egy médiaszakos kolléga tanítja a tantárgyat, és ez a gyerekeknek nagyon érdekes és kihívó, és azt gondolom, hogy ez is közrejátszik abban, hogy ők jelentkeznek erre a szakkörre, meg hát természetesen a világunknak a kihívásai, amelyek arra késztetik, hogy jelentkezzenek ezekre a lehetőségekre a gyerekeink.
0: Hát köszönöm szépen, ez tényleg nagyon gazdag az iskola kínálata, illetve hát kifejezetten a média területén is a lehetőségek. Én szívből remélem, hogy a Mária Rádióhez csak hozzá fog tudni adni, illetve hát folytatja ezt a tényleg színvonalas tevékenységet, oktatást, nevelést ezen a téren is, és hát a kedves hallgatók a most kezdődő tanévben meghallják a gödöllői premontrei diákok produkcióit is a Mária Rádió hullámhosszán. Kedves hallgatóink, az imént Takácsné Elek Borbálával, a Gödöllői Premontrei Gimnázium igazgatói nőjével hallhattak egy beszélgetést azzal kapcsolatban, hogy október 15-től havi rendszerességgel a Gödöllői Premontrei iskolában is napindító című műsor készítése zajlik majd. Kérem a kedves hallgatók imádságát, hogy ez minél szebb és gazdagabb gyümölcsöket teremjen. Hallgassuk most meg Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd című dicsőítő dalt a Forráspont ifjúsági rendezvényről.
2: Csodálatos ennyi embert együtt látni. Jézus azt mondta, hogy nevemben ketten vagy hárman összejönnek, ott van ténylegesen köztünk, hát most mi sokszorosan túlteljesítettünk

0: Kedves hallgatóink, a Mári Rádió Mi Rádió című műsorát folytatjuk tovább. A jövővel foglalkozunk, méghozzá nem is nagyon távoli jövővel, hiszen ezen a héten, szombaton, azaz konkrétan holnap után kerül sor egy ifjúsági találkozóra itt a Mári Rádió szerkesztőségében, a Gól utcai stúdióban, illetve hát a szerkesztőségben, egy keresztény influencer képző alkalomra kerül sor. Ez az influencer, majd az interjúban is lesz szó erről, egy nagyon divatos kifejezés, hát vélemény alakító, véleményvezér, nagyon elterjedt jelenség most, főleg az interneten. Szeretnénk, hogyha ilyen véleményvezérek minél többen lennének keresztény tartalmakkal, hiteles keresztény tartalmakkal, méghozzá ifjúsági véleményvezérek, tehát itt akár középiskolás egyetemista korosztályról van szó, nyilván nem nagy szakértői egy-egy adott témának, viszont azt szeretnénk, hogyha keresztény tartalmak fiatalok nyelvén, fiataloknak szólóan és vonzó módon, hatékony, sikeres, eredményes módon megjelennének a Mári Rádióban is, illetve az interneten videós formában is, hát ilyen nagy fába vágjuk a fejszénket. Kénytelenek is vagyunk, hiszen mindig azt mondják, hogy ott érdemes halászni, ahol a halak vannak. Hát a fiatalok, a fiatal halak az interneten vannak, a videós tartalmakat fogyasztják, hát nekünk, akinek missziós szívünk dobog a mellkasunkban, ez egy felszólítás, hogy oda kell mennünk, az ő nyelvükön kell megszólalnunk, az ő csatornáikat kell használnunk, de a tartalom ugyanaz, mint több mint 2000 év óta, amit az Úr Jézus sugallt a szívünkbe, az ő szeretetét kell elvinnünk a fiataloknak. Hát ezen ügyködünk most, ezen dolgozunk, és van egy nagyszerű fiatalember, aki ennek az élére áll, és ennek nagy művelője, ifjabb Birher Nándor, ő fogja vezetni ezt a képzést most itt hétvégén. Kérem a kedves hallgatók imádságát, hogy ez is minél több szép gyümölcsöt teremjen. Hallgassuk most meg ezt az interjút. Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén ifjabb Birher Nándort, aki matematikus és keresztény influencer. Ezt az idegen szót talán véleményformáló vagy véleményvezérnek is szokták fordítani. Nándor a közösségi médiában van otthon, keresztény tartalmakat jelenít meg az internetes felületen, és százezes nagyságrendű nézettséget ér el. Azt gondolom, hogy keresztény tartalmakkal ilyen eredményt elérni, ez nem kis dolog. Nándi, hogyan lehet ezt elérni, illetve kíváncsiak-e manapság a fiatalok a keresztény üzenetekre, hiszen, ha jól tudom, neked az ifjak a célközönséged.
1: Így van, köszönöm szépen. Annyit pontosítanék, hogy a 100 000-es nézettség az nem nézettség, hanem az követő számot jelentett, több mint 100 000 követő. Valami 2,5 millió megtekintés fölött van, tehát van olyan videó, ami mondjuk több mint 2 millió emberhez eljutott.
0: Akkor ez még nagyobb fegyvertény.
1: Én eleinte nagyon burkoltam, voltam csak keresztény a médiában, tehát úgy kezdtem el felépíteni éveken keresztül, hogy abszolút csak mondjuk annyi volt, hogy élőadásban voltam, mondjuk egy élőadást nézett 2000 ember, azt, ahogy játszok, és ez vasárnap este volt, akkor azt mondtam, hogy én most elmegyek a templomba, vége az élőadásnak, menjetek el ti is. Mondjuk eleinte csak ennyit csináltam. És most az elmúlt fél évben döntöttem úgy, hogy komolyabban felvállalom a hitemet a csatornámon, ami előtt inaktív volt egy pár éven keresztül, és most is azért a tartalmaim úgy vannak felépítve, hogy beszélek teljesen világi dolgokról, és ami mindenkit érdekel, és eközben beékelem, hogy beszúrom a keresztény tartalmakat is, és az a tapasztalatom, hogy a keresztény tartalmak nagyon érdeklik az embereket, a nem hívőeket is. Hihetetlen sok ember meg lehet szólítani keresztény tartalommal, nyilván sokan negatívan reagálnak rá eleinte, nyilván sokan meglepődnek rajta, de nagyon sok embert érdekel, és azokat is, akik teljesen elutasítják a vallást, de ha elég sokszor hallanak kis keresztény üzeneteket, akkor egy idő után szöget üt a fejükben majd, és elgondolkoznak rajta. Erre tudok példákat mondani.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi az, amivel milliós nézettséget lehet elérni az interneten?
1: Például a cölibátusról. Van egy cölibátusról készült videóm, csak az egyik oldalon 1,5 millió megtekintésnél jár jelenleg. Ez 2 hónapja ment ki körülbelül ez a videó, és 2 hónap alatt 1,5 millió ember látta. És itt a cölibátus kérdésről boncolgatjuk, hogy az apácák lesznek-e szerelmesek, hogy tudják megállni azt, hogy a szerelme ellenére mégis ezt a hivatást válasszák. vagy pedig másik ilyen szintén népszerű téma, ami mondjuk azért nem milliós, de sok százezeres nagyságrendben elért a közönséget, az mondjuk Szent Péter keresztje, hogy hogy lehet az, hogy sokan a sátán jelképeként hordják a feje lefele keresztet, és mégis a templomokban is meg lehet találni ezt a keresztet, hát és ugye azért Szent Péter miatt. Tehát, hogy ilyen kis apróságok, ami minden embernek érdekes lehet, mert nem tudják hova tenni, nekik szokatlan, nekik furcsa, akár, vagy egyszerűen csak ilyen érdekes dolog, az megszólítja azokat az embereket is, akik nem hisznek. Illetve a másik, amit én még szoktam csinálni, hogy én alapvetően ilyen másfél órás podcast beszélgetéseket készítek a csatornámra, aminek mondjuk a legtöbb esetben 95%-ban nincs köze a valláshoz, hanem teljesen világi témákról beszélünk. Viszont a meghívott híres influencer vendég, akikkel szintén együtt beszélgetek, a videónak egy kis részében megkérdezem, hogy ő hogyan áll Istenhez, ő vallásos-e, és már is közösen gondolkodunk rajta. És sokszor ateista vendég van a stúdióban velem, de még náluk is ilyenkor, amikor látják azt, hogy én teljesen nyitott vagyok arra, hogy ők mit gondolnak, és ha beszélgetni szeretnék velük, akkor megnyílnak, és néha olyan történeteket mesélnek el, hogy kiderül, hogy Isten élményeket éltek át, úgyhogy egyébként nem vallásosak, vagy volt, aki azt mondta, hogy sajnálja, hogy nem vallásos, és hogy nem hisz, és hogy szeretne vallásossá válni. És ezt egy sok százezer követős influencer mondta az adásba. Tehát én azt gondolom, hogy én úgy próbálok keresztény lenni a médiában, hogy nem letolom az emberek torkán, hogy mindenki térjen meg, és vassal mindenkit meg szeretnék téríteni, hanem én csak meg szeretném mutatni, hogy nekem fontos az életemben a hit, szerintem ebben vannak rendkívül érdekes és fontos és hasznos dolgok, amiket jó, hogyha mindenki tud, mindenki ismer, mindenkinek lehetősége van megismerni a hitet, és én csak szeretném megmutatni, hogy a kereszténység az sok esetben kialakult az emberek fejében egy negatív kép, és hogy valójában nem erről van szó, és a keresztény vallás valójában a szeretet, és ez egy pozitív üzenet, amit mi hordozunk, amit mi gondolunk, és én ezt szeretném minél több embernek megmutatni, és ismertetni velük, hogy van egy ilyen dolog, és ez egy abszolút pozitív dolog. Szóval én így közelítem meg ezt a kérdést.
0: Ne felejtsük el, hogy a te fő célközönséged a fiatalok, tehát hogy egy óriási nagy üzenet a jövőnek, a remény üzenete, hogy a fiatalokban van fogékonyság, mondhat még akár az ateistákban is, hogy egyenesen Isten élményekről számolnak be. Annak apropóján beszélgetünk most, hogy a Mária Rádióval most egy ilyen közös együttműködésben vagyunk, amely azt tűzi ki célul maga elé, hogy a Mária Rádió is az internetes elérése, a hallgatottság, a nézettsége, követő tábora jelentős mértékben akár nagyságrendeket ugorjon előre. Te hogyan gondolod ezt, mit tanácsolsz, ugye most már így gondolkodunk közösen, mik azok az irányok, ezt megosztanád a hallgatókkal?
1: Itt szerintem két nagyon fontos irányról van szó. Az egyik az, hogy a Mária Rádiónak nyíltan keresztény üzenetet kell képviselni, és ezt minél nagyobb mennyiségű elérés számmal, sok tartalommal, rövid videókkal eljutatni az emberekhez. Ezt elsősorban majd úgy fogjuk elérni, hogy megnöveljük a tartalmak mennyiségét, minőségét az interneten, és ezekkel a tartalmakhoz elsősorban a már hívő emberekhez tudunk szólni, azokhoz, akik már most nyitottak a keresztény tartalmakra, és ezzel párhuzamosan el szeretnénk indítani több fiatalt, akinek segítünk a rádió keretein belül, hogy ők is saját tartalmakat tudjanak gyártani, arról, ami őket érdekli a világban, és ezt úgy kommunikálni, ami őket érdekli, hogy ők valójában keresztények, hogy ott van mögötte a kereszténység, és ezáltal a internetes térbe is felvinni a kereszténységet, de mind, ahogy mondtam, nem úgy, hogy az emberek torkán letolni, hogy ez egy olyan dolog, hogy mindenkinek azonnal követni kell, hanem csak megmutatni, hogy ez igenis egy fontos dolog, ez igenis egy érték, ezt sokan felmerik vállalni, erre sokan büszkék, és nagyjából ezt így képzeljük el, hogy influencereket, tehát véleményvezér, tartalomkészítőket, ezt a szót, mint erős véleményvezér, de magyarul így fordítják nagyon sok esetben, hogy felépíteni embereket, akik lelkesek, nekik segíteni és minden támogatást megadni, hogy az üzenetüket, a gondolatokat eljuttassák teljesen szabadon, amit ők gondolnak a hitükről, illetve minden egyéb dologról is, ami őket érdekli az adott generációt. És továbbá a Mária Rádió oldalain pedig megnövelni a videós tartalmak számát, hiszen jelenleg ugye a rádió elsősorban hangban lehet hallgatni, igen, hiszen egy rádióról beszélünk, azonban egyre inkább elment a világ egy olyan trendbe, hogy mindenhez már a kép is szükséges, és egyre inkább szeretnék az emberek nézni is, és ezen fogunk dolgozni, hogy hogyan lehetne a legtöbb műsort digitalizálni, sőt nem is csak digitalizálni, hanem videós formában az interneten megosztani, és nagyjából ezek a tervek, amik van előttünk vannak.
0: Engem személy szerint ez nagyon lelkesít, egyébként annak az evolúciónak a következő állomását látom ebben, amely a médiatréningekkel, médiatáborral, illetve a keresztény középiskolás fiatalok napindító műsor készítésével kezdődött, illetve folytatódott. A videópályázatunkra is rengeteg ilyen jellegű munka érkezett, illetve már el is kezdtük a közös gondolkodást, a tartalmakat illetően a fiatalokkal. Sokat fogunk még erről beszélni, sokat fognak a kedves hallgatók is, nem csak hallani, hanem látni is a Mária Rádió ilyen jellegű tevékenységéből. Nem maradt más hátra, mint azt kérjem a hallgatóktól, hogy imádkozzanak, hogy ez a mű is sikert érjen el, valóban minél több emberhez, minél több szívhez elérjen a Mária Rádió, akár hang, akár videó üzenete. Kedves hallgatóink, az imént Birher Nándorral, ifjúsági keresztény influencerrel, azaz internetes véleményvezérrel hallhattak egy interjút annak kapcsán, hogy a Mária Rádió szeretne ebbe az irányba fejlődni, az ifjúságot jobban elérendő. A mai, mi rádiónk mai adásában gyakorlatilag ennyi fért, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Elbúcsúzik a mai adás műsorvezető szerkesztője Osvai Péter, köszönöm Prószéki Anna Máriának a stúdiótechnikai háttérszolgálatot, és zárásként hallgassuk meg most Patch Grove-tól az If You Believe című dalt, amely dal arról szól, hogyha hiszünk, hegyeket tudunk elmozgatni. Így legyen.

0: Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Szép Velence, ősi város, zengj az Úrnak éneket! Erényekben kiváltságos, gondviselés van veled. Mert Gellérte tajóságos, Isten adta te neked. S ő az Isten választottja, néki adja önmagát.

Krisztus útja megy tovább. Ő te honban tiszteletben részesítik, mint atyát. Hitet plantál és a mennyben sokszorozza jók hadát. Templomot raks mindenekben, csodálják alázatát. Legyen áldás és imádat a háromság egy Istennek, az Atyának és Fiúnak, s velük a Szent Léleknek, ki a küzdőknek erőt ad,

0: Otthonra lelt már Gellért az Isten hajlékában, tükörré mosta lelkét, és győzött nagy tusában. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket. De haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyom már magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám. Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket. Tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek! Ti föld bírái, értsetek belőle! Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek ujjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja a lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Otthonra lelt már Gellért az Isten hajlékában, tükörré mosta lelkét és győzött nagy tusában. Barlangba megy testét gyötri, osztja szent mór életét, érte jön királyas, inti az elgyötört remetét, őt jelölte ki, mint népe püspökét és mesterét. Az Úr a menedéke, miért mondjátok nekem, menekülj a hegyekbe, mint a madár? A bűnösök már kifeszítik íjukat, a nyilvesszőt a húrra tették, hogy a sötétben elejtsék a tiszta szívűt. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet akkor az igaz ember? Szent templomában van az Úr trónja a mennyben áll. Szeme rátekint a nyomorultra, pillantása az emberek fiait vizsgálja. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, utálja azt, aki az erőszakot kedveli. Kénköves, tüzes parazsat hullat a gonoszokra, pusztító vihar lesz osztályrészük. Az Úr igaz és kedveli az igazságot, és arcát meglátják az igazak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Barlangba megy testét gyötri, osztja szent mór életét, érte jön királyas, inti az elgyötört remetét, őt jelölte ki, mint népe püspökét és mesterét. A bűnösök közé nem ül le az Isten embere, az igazság széke Krisztus vértanújának helye. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá, nem lesz bennem gonoszságot. Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától. Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam. Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót. Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem. A gonoszoktól, akik szorongatnak. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad. Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre. Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal mentsd meg életemet a gonosztól. E halandóktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandóktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet. Amit nekik szántál, töltsd meg azzal a gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A bűnösök közé nem ül le az Isten embere, az igazság széke Krisztus vértanújának helye. Az igaz szolgát az Isten szereti, és gyönyörűséges égi homba vezeti.
1: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pál apostol Milétuszból üzent Efezusba, és magához kérette az egyház presbitereit. Amikor megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve minden időmet köztetek töltöttem, és szolgáltam az Úrnak teljes alázatosságban, mindenfelől szorongattatva, a szomorúságok és megpróbáltatások közepette is, amik a zsidók áskálódásai folytán jutottak osztályrészemül. Nem tagadtam meg tőletek semmit, ami javatokra szolgálhatott. Prédikáltam nektek, és tanítottalak benneteket, nyilvánosan és magánházaknál, zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg az Istenhez, és higgyenek Urunkban, Jézusban. Most belsőleg indíttatva Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi lesz ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek városról városra, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Kevésbe veszem életemet, csak hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem a feladatot, amelyet Urunk Jézus bízott rám, vagyis, hogy tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. És tudom azt is, hogy közületek, akik közt hirdetem az Isten országát, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem, nem szárad rajtam senkinek a vére, mert nem riadtam vissza semmitől, hogy az Isten akaratát teljes egészében fel ne tárjam előttetek. Vigyázzatok magatokra, és az egész nyájra. Azért rendelt benneteket a Szentlélek az élére előjáróul, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére árán szerzett meg magának. Tudom, hogyha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kimélik a nyájat. Közületek is akadnak majd olyanok, akik rajta lesznek, hogy álnok szóval maguk mellé állítsák a tanítványokat. Ezért legyetek éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy 3 éven át, éjjel-nappal, szünet nélkül, könnyek köz figyelmeztettem mindegyikteket. Most pedig az Istennek és kegyelme szavának ajánlak benneteket. Neki hatalma van rá, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes szenttel közös örökséget. Senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Jól tudjátok, hogy amire magamnak és társaimnak szükségünk volt, a kezem munkájával szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, s a gyengéknek támaszukra lenni. Urunk Jézus szavaira emlékezve, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szavai befejeztével letérdelt, és imádkozott velük. Nagy csírásban törtek ki mindnyájan, pálnyakába borultak, és összecsókolták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy nem látják többé viszont. Aztán kikísérték a hajóhoz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ő az Isten választottja. Úrnak adja önmagát. Lelke üdve lesz a gondja, vállalván a regulát. Földi pálya nem marasztja, Krisztus útján megy tovább. Lelke üdve lesz a gondja, vállalván a regulát.
2: Olvasmány Szent Gellért csanádi püspöknek és vértanúnak a három ifjú himnuszáról szóló elmélkedéséből. Nagyon kevesen tudják, sőt, talán senki sem tudja egészen felfogni, hogy mekkora erő van

mint egy megtörténtet mondja el. A Szentírás minden lapjáról az igazság szól, minden lapján az isteni erő tündöklik, és minden lapja a jövőt tárja fel az emberi nem előtt. Mint ahogy az a földön is szokott lenni, ami meglévő felfogásunknak megfelelően példabeszédekben és elrejtve közli velünk az Isten igazságokat, mint azt a 77. Zsoltár is mondja, példabeszédre nyitom ajkamat, hirdetem, ami rejtve volt a világ teremtésétől fogva. Hogy elénk tárjon minden isteni ajándékot, a Szentírás megtanít bennünket a Szent Háromság hódolatteljes ismeretére is, amelyet a bálványok tiszteletére fordított annyi évszázadon át, nem ismert meg ez a szomorú sorsú, elvakult emberiség. Tudnélik az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, mint egy Istent és minden teremtmény alkotóját és kormányzóját, aki képes volt megteremteni mindazt, amit csak akart, és ami csak látszik az égen és a földön. Ha azt kérdezed, hogy ő milyen jó, halld meg ilyen röviden összefoglalva. Menedék a nyomorúság válságos napjaiban. Ha hatalmát kérdezed, halld, kiállhat ellen a te hatalmadnak. Ha igazságát kérdezed, halld, igazságosan megítéli a földkerekséget. A Szentírás egészen világosan tanítja, hogy Isten mindenütt jelen van. Így mondja a Zsoltáros. Lelked elől ugyan hova mehetnék, színed elől hová futhatnék. Ha fölhágok az égbe, oda fönn vagy. Ha leszállok az alvilágba, oda lent talállak. És így tovább, amint a Szentírás az ő nagyságáról szól. Ezeket a szent iratokat, amint jól tudod, nem emberi értelem találta ki, hanem isteni erő íratta le szent emberek által. Ezt akkor lehet igazán megérteni, amikor egy hívő lélek megbizonyosul arról, hogy a Szentírás mint igazságot és mint a lélekre nézve hasznosat lehet hirdetni. Mi az, ami lelkileg hasznos és drága, amit meg nem találsz a Szentírásban, ha a tiszta lélek értelmével figyelsz rá? A Szentírás minden egyes felolvasása nem üresen elhangzó szó, és nem is késlelkedik annak a megvilágosításában, amit ígér, mert akik engedelmeskednek neki, azoknak meghozza az örök üdvösséget, a gőgösöket pedig, akik ellene mondanak, örök büntetéssel sújtja. Ezért is kapjuk azt a figyelmeztetést, hogy a Szentírás szavait nem csak meghallgatni kell, hanem üdvös cselekedetekkel az embernek teljesítenie is kell azokat. Egyszer ugyanis az Isten és az embertárs iránti szeretetre figyelmeztet bennünket, máskor meg arra, hogy a világ mulandó dolgait túl ne értékeljük. Ismét máskor meg azt csöpögteti beléd, hogy meg ne feledkezzél arról a hazádról, amely majd örök lakóhelyed lesz. Türelemre int, reményt nyújt, dicséri az üdvös alázatosságot, és mindig elítéli a romlásba döntő gőgösséget, de gyakran ajánlja a jámbor alamizsnáskodást. Eddig minden jó téteményét felülmúlva a Szentírás akkor a legirgalmasabb, amikor tanúsítja, hogy a mi ítélő bíránk elfogadja a bűnbánatot, és tanítja, hogy a mi jóságos megváltónk megbocsát. Sőt, a Szentírás elriaszt a bűntől, hogy megjavítson bennünket, ítélettel fenyeget, hogy irgalmazhasson, és megparancsolja, úgy éljünk, hogy méltók legyünk az angyalok társaságára, és legyen meg bennünk az, ami a legdrágább és örökértékű, hogy Isten legyen minden mindenben. Továbbá, hogy meglássuk őt színről színre, és töltekezzünk dicsőségének bőségéből, és ne legyen már többé semmi kielégített nem vágyunk. Ki lenne az, aki nem akarna az ilyen parancsoknak szót fogadni, ha csak nem az, aki mindenáron az örök kárhozatba akar rohanni? Minden esztelenséget és minden butaságot felülmúl az, ha valaki saját megváltója parancsait semmibe veszi, és ugyanakkor legkegyetlenebb ellensége csábításait követi. Ahány szó, annyi jutalom. Ahány ítélet, annyi büntetés. A Szentírás nem szűnik meg hasznos tanításokat adni, csak akkor, ha kivágják a nyelvet, és az hallgat. Mindezeket nagyon kell tudniuk azoknak, akik követni akarják Krisztust, és győzelmet akarnak aratni testük felett, amelyben nem uralkodik a Szentlélek. Végül is azt akarja a Szentlélek, hogy övei fel legyenek fegyverezve a láthatatlan támadások ellen is, hogy legyőzzék azt a gonosz szellemet, amely Sault gyötörte. Ennek a gonosz szellemnek az előzéséhez, mint már mondottam, főként Dávid lantjára van szükség, azaz Krisztus drága tanítására

0: és ennek a megvalósítására. Ez teszi az Istenben hívőket jólelkűekké. Gellért szól, ma minket égi bárány asztalának étke vár, vad tömeg ront rá gorombán, hősi lelke bátran áll, míg csak éltét durva sziklán ki nem oltja a halál. Az Úr nem adta őt kezükre, míg csak éltét durva sziklán ki nem oltja a halál.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
2: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyám, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
1: Bőt püspök is kőzáporttól elborítva égi fénybe így jutott. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én igédet megtartom. Csodáidra nyisd föl szememet, törvényeidet csodálhassam. Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem. Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem. Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaidtól eltévelyeg. Csalárdságtól és megvetéstől ments meg, rendelkezéseidhez én hű maradok. Cselcsőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok, szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik. Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bőt püspök is kőzáportól elborítva égi fénybe így jutott. Lelkemet hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Az piruljon, aki megszegi hitét, minden semmiségért. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre. Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja. A szelideket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják. Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bőt püspök is kőzáportól elborítva égi fénybe így jutott. Az Isten félő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon. Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet. Az Isten félőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmaz, elhagyatott vagyok és nyomorult. Adj enyhületet szívem gyötrelmének, szabadíts ki bajaimból. Lásd, megaláztak és szenvedek, bocsásd meg hát minden bűnömet. Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak, s kegyetlen haraggal gyűlölnek engem. Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból, ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy. Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bőt püspök is kőzáportól elborítva égi fénybe így jutott. Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.
2: Istenben remélek, nem félek, bolondó mit árthat nekem.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad, és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Magyarok nagyasszonya mozaik alkotás kerül a vatikáni kertekbe. 14. Leó pápa, az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő szervezet a speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott szeptember 19-én a Vatikánban, valamint 150 taggal, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a sportolás nevelő szerepére, valamint népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Ő maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre nevel, mondta. A sport olyan egyetemes nyelv, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken, idézte Ferenc pápa szavait. Korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek, emlékeztette a jelenlévőket. Végül a pápa a szűzanya és a nemrég szentté avatott Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte a jelenlévőkre. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatások felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ad limina látogatást tesznek november 3 és 7-e között Rómában, írja a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben, amely a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Hazánk ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézust tartó boldogasszonyt ábrázolja. Az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a jogar és az országalma. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait november 5-én, akik ott létük alatt felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat is, hogy az illetékes tisztségviselőkkel áttekintsék a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületen. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadta Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélünk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szeptember 24-én csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a világosság rózsapüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor. Szemmelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirel Imre atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. A Máltai Szeretett Szolgálat műsora hangzik el 16 óra 35 perckor. Frontvei Vere beszélgetése dr. Heidl György filozófussal 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Schindler Mátyás atya homiliái 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körösi István közgazdász műsora keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. Zenei időutazása 60-as 70-es évekbe 22 órától. Bábel örökösei dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, önök a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Imádságos szép napokat kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió. Kedves hallgatóink, a Filippiekhez írt levélben ezt olvashatjuk. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Imádkozzunk most együtt a világ békéjéért, az Emeljük föl szívünket görögkatolikus imakönyvben található imádsággal. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Legyél te is kutató egy estére. Izgalmas titkokat rejt a kutatók éjszakája Érden. Szeptember 26-án szombaton 16 és 20 óra között a Magyar Földrajzi Múzeum Érd Budai út 4 szám kapui megnyílnak a tudomány és a múlt titkai előtt. A kutatók éjszakája alkalmából az egész család bepillanthat a kulisszák mögé. A látogatók dr. Mester Zsolt segítségével elleshetik a kőeszközkészítés ősi fortéjait. A restaurátorok és preparátorok műhelytitkaiba léphetnek be, és valódi régészeti bemutatót is láthatnak. A gyerekeket és szülőket muzeológus játszóház várja, ahol régi könyvekbe rejtett titkos kódokat fejthetnek meg, és fotókba zárt történeteket ismerhetnek meg. 17 órától egy mini családfakutató kurzuson a saját múltjuk nyomába eredhetnek. 18 órától pedig Sipos György exkluzív vetítése mutatja be a preparálás folyamatát. A pecsétgyűjtő kaland végén a legkisebbek is igazi kutatóvá válhatnak. Részletek a Magyar Földrajzi Múzeum Facebook oldalán találhatóak. A belépés a programra ingyenes. Naphimnusz 800 év dicsérete. Egyházzene a belvárosi ferenceseknél, Budapest 5. kerület, Ferenciek tere 9. Szeptember 26-án szombaton, az esti zsolozsmát követően 19 óra 30 perctől, Naphimnusz 800 év dicsérete. Assisi Szent Ferenc Cantico delle Creature című himnuszának zenei reflexiói a 19.-21. századból. Előadják belvárosi ferences kántorátus. Énekművészek Darázs Renáta, Mór Gabriella, Kéringer László, Balázs Csaba. Közreműködik Szilágyi Gyula orgonán, Kecskés Mónika orgonán csemballón. Vezényel Kecskés Mónika. A belépés ingyenes.
5: Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány szervezésében valósul meg.
6: Iránytű. Ha 18 és 35 év közötti fiatal, és szeretné jobban megismerni önmagát, Istent, és azt az életutat, amelyre ő hív, az iránytű hivatástisztázó műhelysorozatot ajánljuk figyelmébe. Részletek az iránytű Facebook oldalán találhatóak.
4: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Ezt a rózsafűzér imát a Szent Triton ima csoport mondja a Mária Rádió kápolnájából. Felajánljuk Margó, Zsóka, László és Laci gyógyulásáért, Fülöp születéséért, valamint Gergely, Lívia és Eszter testvéreinkért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, és Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyját is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mert mind sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, és imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzér negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyosan nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad Tábor hegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária!

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásákban megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV, szimfonikus zenekar. Pénteken kezdődik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongora művész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. A Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és kerékpáros túrával várja az érdeklődőket, péntektől vasárnapig tájékoztat az MTI. A pénteki sétán Szabó Lajos és Puskás Lajos erdőmérnökök beszélnek majd többek között a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről a Gyulai Almási Kastély parkjában. A szombati program erdei élménysétá lesz, valamint a Batyú Színház előadása, hagyományos szilvalekvárfőzés, néptánc bemutató és táncház is várja a résztvevőket. Fellép a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, a Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikus zenekar kamarazenekara. Az idei programok a víz megtartása és az erdők megőrzésének kihívásaira összpontosítanak. Vasárnap a komposztálás jelentőségéről lesz szó, a hagyományőrző íjászkodás és az erdei séta mellett. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Bali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Ekkor Isten megemlékezett Noéról, és minden vadállatról, minden házi állatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. A mélységek forrásai és az ég csatornái bezárultak. Az eső megszűnt esni az égből, és a víz lassan elapadt a földön. 150 nap elteltével a víz visszahúzódott, s a 7. hónapban, a hónap 17. napján a bárka megállt az Ararát hegyén. A víz a 10. hónapig egyre jobban leapadt, s a hónap első napján feltűntek a hegycsúcsok. 40 nap elteltével Noé kinyitotta a bárka ablakát, amit csinált, s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpködött, amíg a víz fel nem száradt a földről. Aztán kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz visszahúzódott-e már a föld színéről. De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Ő kinyújtotta kezét, megfogta és bevitte magához a bárkába. Még várt tovább 7 napot, és újra kiengedett egy galambot. A galamb este visszatért hozzá, és íme friss olajágat tartott a csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről. Újabb 7 napig várt, és ismét kiengedett egy galambot, de ez már nem tért vissza hozzá. Noé 600. életévében, az első hónapban, a hónap első napján felszáradt a víz a föld színéről. Ekkor Noé félretolta a bárka fedelét, körülnézett, s íme a föld felszíne szikkadt volt. A második hónapban, a hónap 27. napján a föld száraz volt. Ekkor Isten szólt Noéhoz, szállj ki a bárkából te, a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei. Minden élő lény, amely veled van, a madarak, az állatok, a földi csúszómászok, menjenek ki, nyüzsögjenek a földön, legyenek termékenyek, és szaporodjanak el a földön. Noé kiszállt fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel. Minden vadállat, minden házi állat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után. Noé oltárt épített az Úrnak, aztán fogott minden tiszta állatból és tiszta madárból, s égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában. Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élő lényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
4: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 24-e. Ismeri az Úr az övéit. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében olvassuk ezt, annak is a 19. versében, a 14. fejezetnek. Ismeri az Úr az övéit. Ma, amikor ezt olvastam, felragyogott ez a sor. Ismeri az Úr az övéit. Ez a néhány szó bizonyosságunk és vigasztalásunk mindenkor. Jó volt ezen a reggelen ezzel az üzenettel elindulni. Amikor beültem az autóba, az indítással egyidejűleg megszólalt a rádióban egy dal, megerősítve a mai igező üzenetét. Hallgattam a szövegét, és imádságként fogadtam. Ha már nincs erőm a szép szavakra, ha a szerephez már semmi kedvem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Ha már nem dob fel se harc, se játék, hogyha nem akarom már a másét, s hosszú szünet van a jókedvemben, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Ha a jobb napok sem érdekelnek, mikor vége van a türelmemnek, ha a szerelmedet nem érdemlem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Ha a kedvességed bosszant, fáraszt, mikor nem adok és nem várok választ, mikor szeretni már nincs mit bennem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Én imaként hallgattam ezt a dalt. Ismeri az Úr az övéit. Urunk, a tieid vagyunk. Urunk, te ismersz bennünket. Urunk, te kegyelmesen bánsz velünk. Urunk, te Jézus Krisztus megváltó szeretetére és tökéletességére tekintve figyelsz ránk. Urunk, könyörülj, hogy a legnyomorúságosabb helyzetben is tudjuk ezt a legfontosabbat. Hogy te ismersz bennünket, és hogy te nagyon szeretsz minket Jézus Krisztusban. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Bízzunk a jóban. A Biblia számos szövege között, amelyben akaratunk fokozatosan belép Isten akaratába, van néhány különösen ragyogó szöveg, melyeket az Úr szolgájának énekei néven találunk Izajás proféta könyvében. Itt egy szolgát nevez meg az Úr. Olyan költői alkotások ezek, amelyekben egy névtelen szereplő alakja jelenik meg, egy szolgái, akire az Isten azt a feladatot bízza, hogy megváltást hozzon egy gonoszságtól és igazságtalanságtól sújtott világban. A gonosz bizonyára elpusztíthatja a szolgát, de nem válthat ki belőle gonosz és erőszakos választ. Útja végén a szolga felfedezi, hogy a legnemesebb és leghatalmasabb lelki munkát végezte el, amelyre emberségünk képes, a közben járó imáét. Szolgám életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Pontosan akkor, amikor a radikális szegénységet tapasztalta meg, szegénységet a sikerben, szegénységet az elismerésben, a szolga képes volt magába szívni a rosszat, átalakítva, és sokak számára az üdvösség lehetőségévé téve azt. A közbenjáró imád csak így lehet végezni. Az önmegtagadásnak, valamint a testvéreink és a bűneinkkel való konkrét szolidaritásnak a keretében. A közbenjárás ugyanis nem azt jelenti, hogy Isten elé térdelünk, hogy meggyőzzük őt, hogy gyakoroljon kegyelmet, vagy hogy megismertetjük őt olyan esetekkel, amelyek különösen igénylik a figyelmét. Isten már feletté meg van győződve arról, hogy jót akar tenni velünk. És tágra nyílt szemmel figyeli minden teremtményét és szükségleteit. A közbenjárás inkább azt jelenti, hogy meggyőzzük szívünket Isten szelíd jóságáról. Olyannyira, hogy mi magunk válunk az ő jót akaró jóságává. A közbenjáró imádsághoz eljutni azt jelenti, hogy sikerül, félelem és szégyen nélkül, megélnünk azt a mély üdvösség vágyat, amely eltölti Istent minden ember és élő lény iránt. Aki közben jár, az felajánlja a végtagjait, húsvér valóságát, hogy Isten szívének legyen egy sátra, ahonnan szeretetét kiárasztja. Ez a legmagasabb csúcs, ahova imádságunk elérhet. Engedni, hogy Isten annyira szeressen és hívjon bennünket, hogy térben és időben olyan lakóhelyé válhassunk, ahol az ő rendíthetetlen életreménye lakozik minden teremtmény számára. Igen, fel kell adjunk mindent, hogy az ellenőrzésünk alatt akarjuk tartani. Mert látjuk Istent. Mi az imádság végcélja? Erre a kérdésre a spirituális hagyomány, nem csak a keresztény, egyetlen választ ad: Isten szemlélése. Isten keresése. Nem csupán arról van szó, hogy az örökkévalóból már ebben a világban megpillantsunk valamit, hanem arról, hogy eljutunk az ő misztériumának a megismeréséhez, mintha életünk során bizonyos tapasztalatot szereztünk volna róla. Az a cél, amelyhez az imádság elvezethet, tökéletesen összhangban van az eddig javasolt úttal. hogy az imádság annak felfedezését jelenti, hogy a lélek bennünk lakozik. Az imádság annak felfedezését jelenti, hogyha annak engedését is akarjuk, hogy a tekintetünket megtisztítsa az ő szeretetének lángja. Hogy aztán teljes felelősséggel bevonódjunk az élet körülményeibe, akkor azt mondhatjuk, hogy a hiteles imádság gyümölcse nem lehet más, mint Isten mélységes megismerése.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral az apostoli hitvallás 7. cikkeiről beszélgetünk, amely így szól, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Az ítéletnek a nagyszabású víziója és a messiás, aki eljön ítélni, vagy az emberfia, aki eljön az ég felhőjében ítélni, olyan gondolat és olyan kép volt, ami Krisztus korában a zsidóság várakozásait egészen erősen meghatározta. Sok mindennel összefüggött persze ez a kép. Úgy gondolták, hogy a messiás elővetele meg a világ vége az egybeesik. Ha pedig egybeesik, akkor mindazok az ígéretek, amelyek az Ószövetség különböző könyveiben megjelennek a nép dicsőségéről, arról, hogy majd Isten igazságot szolgáltat, hát akkor be kell teljesülnie mindezeknek. Na most különösen fontos a két szövetség, az Ószövetség és az Új Szövetség könyvei közti időben, vagy majdnem párhuzamosan keletkezett zsidó vallásos irodalom, az úgynevezett intertestamentális irodalom, amelynek az egyik fontos darabja Ezdrás 4. könyve néven is ismert, ennek egyes részeit Ezdrás apokalipszise néven is emlegetik. Most ebben gyönyörűen le van írva az isteni ítélet a világ fölött, és ennek a gondolatait, ennek a vízióját visszaköszönni látjuk az evangéliumoknak a lapjain. Na most ez nem valami irodalmi hatás csupán, hanem arról van szó, hogy maga a názáreti Jézus földi élete során tanításában bizony kitér ezekre. Tehát hogy ne térne rá ki, amikor körüllengi őt egész nyilvános működésében az az érzés, az a vélekedés, hogy talán ő a messiás. Ugye kérdezik is tőle többször. Van olyan, hogy királlyá akarják tenni. A virágvasárnapi bevonulásnak a történetében is minden szimbólum megvan, hogy Hozsanna Dávid fiának, hogy Szamárháton érkezik szelíden, ami az egyik messiási jövendőlésnek a képe volt. Szóval ő maga is vállalja, vagy tudatosan talán utal is bizonyos messiási jelenségekre. És ugyanígy a szenvedésének és a halálának a története is tele van olyan helyzetekkel és olyan mondatokkal, ami mondjuk Izaiás próféta könyvének későbbi részében a szenvedő Isten szolgájának az alakjára egész pontosan utal. És ugyanígy a zsoltároknak a szavait is használja Jézus a kereszten, például amikor azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem azt jelenti elsősorban, hogy mint ember kétségbeesett helyzetben érzi magát, hanem a messiásnak a szavait idézi a kereszten, ami után jön az isteni szabadítás. Na most ilyen súlyos jövendőlésekkel és vonatkozásokkal teli történet tehát Jézus élete, amelyben ő maga a beszédeiben is sokszor utal erre. Tehát amikor azt kérdezik tőle, hogy ő-e az eljövendő, vagy mást várjunk például. Hát az eljövendő az maga a messiás. És ő nem azt mondja, hogy várjatok valaki más, nem én vagyok a messiás. Azt sem mondja, hogy én vagyok a messiás, mert akkor azt fogják hinni, hogy most katonailag az ő feladata, hogy kiűzze a rómaiakat Palesztinából. Nem, hanem ő jeleket sorol fel, vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek hirdetik az igazat. Tehát a messiás jeleit sorolja a saját működésével kapcsolatban. Na most ilyenféleképpen beszél ő az ítéletről is. És hogyha az evangéliumokat vallatjuk, ott bizony szó van arról, hogy majd az idők végén, hát eljön az emberfia. Néha azt is mondja, hogy a király, aki jobbjára állítja juhokat, baljára a kosokat, és aztán elmondja nekik, hogy mi lesz az örök sorsuk. Tehát az a nagy igazságtétel, ami a messiási várakozásnak egy része volt, ez Jézus személyes tanításában, mint a konkrét jövőnek a képe megjelenik. És elmondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, felsorolja mindazokat a jó cselekedeteket, amit ma is a krisztusi tanítás lényeges részének tekintünk. És a másik oldalon felsorolja az ellenkezőjét, és utána mit kérdeznek tőle a saját elbeszélése szerint majd az elítéltek, vagy akár azok, akik a boldogságra jutnak? Hát az, hogy mikor láttunk mi téged éhesen, szomjasan, és megválaszolja nekik, hogy amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Tehát ez a ítéletnek ez a fajta képe, ami nem egy bosszúállás, hanem az egész életnek, az emberi életnek a summáját vonja meg. Tehát aki bezárkózik az önzésébe, aki nem hajlandó arra, hogy máson segítsen, az egyszerre ott találja magát a számkivetettek között az utolsó ítéletnek a pillanatában. Aki pedig képes volt arra, hogy másokért éljen, az az örök boldogságba jut. Na most ez a grandiózus kép, ez visszaköszön Jézus perében. Tehát nagyon sok minden van ott, amivel őt vádolják. De hogy lerombolja a templomot, és három nap alatt felépíti, stb. De a döntő kérdés, az a káromkodás, az pedig pontosan erre a messiási képre utal. Mert azt kérdezik tőle, hogy te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia. És azt válaszolja rá, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Vagy a másik verzióban az atya jobbján. Na most, az ember fia tehát, és ezt a mai biblikusok egyöntetűen vallják, az nem valami harmadik személyre vonatkozik, Jézus magáról beszél így, saját magára érti ezeket a szavakat. És azt mondja magáról, hogy hát látni fogják, amint eljön. Azaz vallja, hogy ő a messiás. És ezen botránkoznak meg a hallgatók, ezért szaggatja meg a főpapa ruháját. Ezért mondja, hogy káromkodott, és káromkodott volna valóban, ha nem ő lenne a messiás. Tehát tulajdonképpen a per az majd a feltámadással dől el, mert azzal igazolja az atya, hogy valóban Jézus a Krisztus, ő az a megváltó, akit küldeni akart. Na most ebben az összefüggésben alig ha képzelhető el, hogy mindez csupán egy külső jel. Nem, az ítéletnek a motivuma a messiás alakját kíséri. De Jézus azért mond mást is. Mondja például azt is, hogy nem elítélni jöttem a világot, hanem azért jöttem, hogy üdvözül általam a világ. Aki hisz, az megmenekül, aki nem hisz, az már elítéltetett. Na most részben azt jelenti ez, hogy Jézus maga földi életében és utána a történelmi örökségében, ami itt marad velünk a világ végezetéig, megosztja a kedélyeket. Ő az ellentmondás jele. Tehát vele kapcsolatban állást kell foglalni, ha egyszer találkoztunk vele, és ez az állásfoglalás mint egy ítélet a számunkra. Ezen múlik a sorsunk ugyanis. Na most ugyanakkor azért nem idegen az sem magától Jézustól, hiszen a jövőre nézve mondja, hogy látni fogjátok az ember fiát, sem az első keresztény közösségtől, amelyik várja az eljövetelét, hogy különbséget tegyen, amit a korábbi kortársak még nem tettek meg, Jézusnak a földi élete, mint messiási működés, és az ítélni elérkező emberfia nagy jelenete között. Ahol ugye többször megfordul, szintén a Ezdrás apokalipszisből és máshonnan ismert gondolat, hogy a szentekkel együtt érkezik ítélni a világot. Ezért van az, hogy a Sixtuszi kápolna freskóján Michelangelo Jézus mellé odafesti Szűz Máriát, és köréje a szentek alakját is. Hiszen azt ígéri az apostoloknak, hogy ti majd ítélkezni fogtok a 12 törzs fölött, vagy másutt a nemzetek fölött is, magyarán erre a képre utal. Mindez mit jelent? Hát jelenti a számunkra azt, hogy igenis lesz vége a világnak, hozzátartozik a hitünkhöz, hogy az emberi történelem bizony véges. De nem véletlenül kezdődött, és nem véletlenül fog véget érni, hanem beleilleszkedik a teremtő és megváltó Istennek a tervébe. Tehát valóban az emberi történelem vége az mint egy summája lesz minden szabad emberi döntésnek és cselekvésnek, és az egész emberiségnek nyilvánvaló lesz az örök sorsunk. Na most az egyház tanításában és hitében természetesen az idő és az örökké valóság dilemmája az nagyon hamar megjelent. Tehát mi lesz azzal, aki most hal meg, akit majd halála után ér ez az esemény? És hát erre az elsődleges válasz az, hogy hisszük a holtak föltámadását, erre majd még visszatérünk a következőkben, de ez az ítélettel szorosan összetartozik. Ezért van az, hogy nagy képi ábrázolásokon sokszor azt is mutatják ezek a képek, ahogy a sírból kikelnek a halottak. Kicsit ez is persze már Ezekiel proféta jövendőlésére utal, aki a csontmezőről beszél, hogy majd fölkelnek a csontok, és újra húsborítja őket, és emberi alakban fognak megjelenni. Van egy másik jövendőlés is, szintén a messiás elérkezésének idejére, hogy tudnék, a halottak föltámadnak. És ennek a egyes jeleit említi is a keresztény hagyomány éppen Jézus kereszthalála és föltámadása kapcsán, hogy néhány halott föltámadt és megjelent a Szentvárosban. Azonban az általános föltámadást, a holtaknak a föltámadását, azt az idők végére várjuk. De az ítélet nem korlátozódik a nagy, a közös, a nyilvánvaló, úgynevezett utolsó ítéletre, hanem már elkezdődött, ahogy Jézus maga is tanítja. És a halál az a pillanat, ami után egyéni érdemet szerezni már nem tudunk. Éppen ezért az életünkben megkezdődött ítélet a halálunkkal eljut egy döntőpontra. Erről mondhatjuk azt, hogy külön ítélet. És akkor igenis szembe kell néznünk azzal, hogy mi volt az életünknek a summája. És itt az egyházi tanítás határozottan és a történelemben újabb és újabb köröket leírva bontja ki azt, hogy vannak, akik rögtön a haláluk után az örök boldogságba jutnak. Ez nem elméleti következtetés, hanem például Szent István első vértanúnak a történetében egy melbevágó valóság és tapasztalat volt azok számára, akik annak a tanúi voltak, amikor kövezik és azt kiáltja, hogy látom a megnyílt eget. Vagy Jézusnak a szavai a kereszten a jobblatorhoz, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mondja annak a jobblatornak, aki azt mondja neki, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja neki. Tehát lehetséges a halál után rögtön is az örök boldogság állapotába jutni. Ugyanakkor kezdettől fogva makacsul őrzi a keresztény katolikus hagyomány azt, hogy érdemes a halottakért imádkozni. Tehát nem véletlen, hogy a katolikus kánon tartalmazza a Makkabeusok könyveit is az Ószövetségből, hiszen ott találjuk az alaptörténetet, Makkabeus Júdásnak a történetét, aki az elesett harcosokért, akiknek a nyakában pogány amulett volt, áldozat bemutatását rendeli el. Tehát hősök voltak, a hazáért haltak meg. Ugyanakkor azonban nyilvánvalóan volt egy komoly hibájuk is, az, hogy babonásak voltak, vagy nem volt tiszta a hitük. Azt mondja, hogy igenis illő és helyes dolga halottakért imádkozni, hogy bűneikből bocsánatot nyerjenek. Na most ezt a már jelenlévő felfogást a keresztény katolikus gyakorlat és hit töretlenül őrzi mind a mai napig. Tehát mi a temetési szertartás

0: Milyen struktúrájú, hogy ezt hogy lehet egyáltalán elképzelni, ez nagyon nehéz kérdés, hiszen maga a feltámadott krisztusi test is egyfelől mutatja a valódi testnek a tulajdonságait, ezik a tanítványokkal megérinthetik. Másfelől pedig túllép a mi anyagi testünknek a lehetőségein, bejön a zárt ajtón, rövid idő alatt nagyon nagy távolságban jelenik meg, és így tovább. Tehát, hogy milyen kapcsolatban marad az ember halála után az anyagvilággal, vagy milyen kapcsolatban kerülhet vele a feltámadás után, ezek nagy és nyitott kérdések, de azt hiszem, hogy aki egy kicsit foglalkozott a fizikával, meg a csillagászattal az utóbbi időben, az pontosan tudja, hogy az egész anyagvilág rengeteg titkot rejt magában, és amikor a teremtő és a teremtett világmindenség közti viszonylatról beszélünk, akkor pontosan ennek a titoknak a határát lépjük át újra meg újra. Tehát itt helye van a megilletődöttségnek, itt helye van annak, hogy megoldjuk a sarusziunkat, és helye van a bizalomnak is, ami elfogadja azt, hogy az emberi nyelv és az emberi fantázia számára megragadható képekben közölnek valami nagy igazságot. Márpedig Jézus pontosan ezt tette, és ez az, amiért mi hisszük azt, hogy eljön ítélni élőket és holtakat.
1: Az ember, amióta van, mindig keresi a felső világot, az Istent. A zsidó hagyomány előtt tudunk a gondolkodásban és a keresésben ítéletet, végítéletet, világvégét, közbelső ítéletet?
0: Világvégét természetesen tudunk. Az nyilvánvaló volt a antik bölcsek előtt is, hogy hát a történeteknek egyszer vége van. Ugye a sztoikusoknál a világégés, ami persze egy rövidebb periódusnak volt elképzelve, mint amiről ma beszélnek, de hát éppen mostanában mondják, hogy ja igen, volt ősrobbanás, a világegyetem tágul, de majd megint összezuhan, és lehet, hogy tulajdonképpen pulzál, és lehet, hogy aztán majd egyszer megint tágul, ezt nem tudjuk. Ezek olyan határok, amint újra nem láthatunk. Minden esetre valami hasonlót, ha nem is ebben a nagy csillagászati léptékben, gondoltak ókori szerzők is, hogy a történelemnek vége lesz, esetleg megújul a tűz által, vagy hogy megint csak az utolsó ítéletről szólva olvassuk szinte félelmetes pontossággal az Új Szövetségben, hogy a világ mindenség összetartó erői megrendülnek. Hogy most mik ezek a pontos erők, ezt ma se tudjuk teljesen, akkor meg nyilván még másképp képzelték el, de hogy ez megrendülhet, az benne volt a lehetőségek világában. És benne volt azért az is, hogy az ember valamiképpen följuthat az isteni létbe. Ezt főleg a megistenülésnek a görög-római gondolatában érhetjük tetten, hiszen hát ott azért tisztelnek a mitológiában olyan személyiséget, akik emberek voltak, majd istenné váltak. És hát később ugye a császároknak és másoknak meg is adták ezt a tiszteletet, eltúlozva persze a dolgot, de volt egy ilyen elképzelés. Aztán egy másik hasonló elképzelése volt az egyiptomiaknak, akik hatalmas halott kultuszt űztek, nem véletlenül, éppen azért, mert úgy gondolták, hogy az örök sorsukat befolyásolja az, hogy hogyan lettek eltemetve például. A görög mitológiában is létezett ez, de a Káron Ladikia és az átkelés azon a nagy folyón, és hogy mi van utána. Tehát valamiféle reménységet tápláltak. De hogy ez mennyire függött az élettől, az életnek a cselekedeteivől, vagy mennyire függött inkább rituális formaságoktól, amelyek a temetést kísérték például, ez azért nem volt mindenütt kellően tisztázva. Az biztos, hogy magában a zsidóságban és magában a Bibliában is egy fejlődés figyelhető meg. Tehát a korai rétegben ott a személyes örökéletnek a fogalma még nem fordul elő világosan. Inkább a büntetést és a jutalmat az evilági életben várták, aki hűséges, aki igaz, még ha el is veszíti mindenét, Isten megkönnyörül rajta, és még gazdagabb lesz utána. De azt, hogy esetleg a halála után kapja meg a jutalmát, arról olyan kifejezetten nem beszéltek. Aztán volt ugye a Seolnak az elképzelése, ahol mint egy árnyéklét módjára létezett az ember, de hogy itt nagy különbség lenne aszerint, hogy az életében ki mit cselekedett, ez nem volt világosan kifejtve. Tehát ebben a kérdésben fejlődés volt, amelyet a Krisztus

0: korabeli zsidóság már azért úgy élt meg, hogy vannak különböző állapotok a halál után, ami függ az életmódjától az embereknek. Ezért a Lázár történetben Jézus utal egy a saját korában elterjedt hiedelemre vagy felfogásra. Mit mond? Azt mondja, hogy meghalt ugye a szegény Lázár, vagy a szegény ember, és hova került? Ábrahám kebelére. A másik pedig a gazdag ember az a kínok helyére került. Miért? Hát mert úgy élt, mert úgy viselkedett, és még mondja is, hogy le kellene küldeni valakit a rokonaimhoz, a testvéreimhoz, szóljanak már nekik, hogy ne úgy éljenek, mert baj lesz belőle. És azt mondja, nem lehet, hogyha nem hittek a Mózesnek, meg a prófétáknak, annak se hinnének, ha valaki a halottak közül támadna föl. Na minden esetre benne volt a felfogásban, nem mindenki osztotta ezt, ugye? Szadduceusok tudjuk, hogy nem, ők inkább a régi módon képzelték el a dolgot. De volt, aki a lelket és a túlvilági sorsunkat, amely függ attól, hogy hogyan éltünk, már elfogadta. Tehát ebben a közegben beszél és tanít Jézus, és ehhez képest válik konkrétabbá és erőteljesebbé a halál utáni sorsunkról való elképzelés.
1: Azt tudjuk-e, hogy mikor lesz ez az eljövetel, és hogy hogyan kell ezt nekünk elképzelnünk? Hogy fog ez kinézni?
0: Ha a Szentírás szavaihoz ragaszkodunk, akkor biztosan nem tudjuk, hiszen azt mondja, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ugyanakkor pedig a jövendőlései, amelyek Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről szólnak, azok pontosan azt a prófétai homályt tükrözik, ami a korábbi ószövetségi proféciákban is található. Tehát egyfelől olyan jelekről beszél, amelyek a jeruzsálemi pusztulásnak, a 70-ben bekövetkezett ostromnak és a város pusztulásának az eseményei. Aki a mezőn van, ne menjen vissza a házba, aki kívül van a városon, stb. Ugyanakkor más képek, pontosan a kozmikus képek és az idő vége, az erőteljesen a világ végére utal, és nem csupán Jeruzsálem pusztulására. Tehát ezt tudni kell. A másik dolog, hogy az apokalipszisben, ugye, a jelenések könyvében, ott azért nagyon részletes, és ugyancsak a két testamentum közötti zsidó vallási irodalomnak a világával szorosan összekötődő képeket találunk. Ott aztán van küzdelem, ugye a gonosz és a jó erők között, gyakorlatilag, mint egy döntő harcot ábrázolja az idők végét, a gonoszság és a jó erők között. Ugye a Megiddói híres csata, amely mintegy a történelem végét jelképezi. Azután az üdvösségről pedig úgy beszél, vagy a majd eljövendő isteni uralomról, mint mennyei Jeruzsálemről, amelyik ragyogni fog, nem lesz szüksége már világításra, mert maga Isten lesz a fényessége. Na most itt azért vigyázni kell, Isten arcának a ragyogása vagy fényessége, az az Isten dicsősége, az a Kabod Jahve. Tehát a dicsőség, amely Istennek a jellemvonása, az hogy is van? Oda ment föl Jézus a dicsőségbe, és ebbe a dicsőségbe várja, ebben kívánja részesíteni majd az igazakat is, akik az ítéleten, hogy így mondjam, a jobbjára kerülnek. Tehát ez a hivatása az embernek.
1: Hogyha röviden összefoglaljuk, akkor az utolsó ítéletkor mi alapján leszünk mi megítélve?
0: Hát Jézus felsorolja egész pontosan, egy szóban az Isten és ember szeretet főparancsa alapján. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd embertársadat vagy fele barátodat, mint önmagadat. Erről is lehetne beszélni, hogy pontosan a főparancsnak az egyes szavai mit jelentenek, de a lényeget érezzük, mert a lényeg az a teljesség. Tehát ha Istent teljes erőből szeretem, teljes erőből, az azt jelenti, hogy minden mást aszerint kell igazítani az életemben. Hát ez a szempont. Egyébként ez következik abból, hogy Isten az egész világ ura és a mi mennyei atyánk, hogy ő a teremtőnk, hogy ő az, aki több, mint a világ mindenség. És ő személyesen szóba áll velünk. Hát akkor lehet őt félig szeretni? Tehát félig szeretni az azt jelenti, hogy nem annak tekintem, aki. Ez egy nagy felhívás.

Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20.000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.
4: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV szimfonikus zenekar. Módszertani kiadvánnyal készül a Piarista közösség a hivatás évére. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongora művész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkció a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztathatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatás kultúra építéséhez. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi Szerzetes Közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Vali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után, a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, ami ennek csak szeretnék.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérét ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mai evangélium két témát egyesít: gondviselés és ítélet. Első látásra a kettő ellentétesnek tűnik egymással, de inkább így kell fogalmaznunk, hogy Isten két vonatkozását mutatja az emberek iránt. A gondviselés magától értetődőnek tűnik, hiszen Isten önmagának teremtett minket. Nem csak saját képére formált bennünket, hanem a saját életéből oltott belénk életet. A Teremtés könyve úgy írja le, hogy az agyagból kiformált testbe Isten belé lehelte az életet, tehát valóban ő belőle származik a mi létünk. Michelangelo ezt a Sixtusi kápolna freskóján úgy ábrázolta, hogy a Teremtő Atya és a megformált Ádám ujjai összeérnek, vagyis Istenből árad az élet az emberbe. Ez a jelkép egyben arra is figyelmeztet, hogy az embernek állandóan kapcsolatban kell lennie Istennel, különben silánnyá lesz a létezése, éppen a lényeg sorvad el benne. Ami az ítéletet illeti, az már a bűn következménye, hiszen Isten az embert jónak teremtette, akiben semmi elítélni való nem volt. A bűn azonban előhozta a szembenállás lehetőségét is. Isten pedig az övének teremtette az üdvösséget, kénytelen dönteni, ha az emberről megőrizte az eredeti hasonlóságot, és mennyit abból. Az ember a bűnnel maga hozta létre azt a helyzetet, hogy hirdetnie kell az evangéliumot, megvallani a hitét a többi ember előtt, olykor veszélyeket is vállalva mindezért. Ez mutatja meg, hogy csak élvezi a gondviselés adományait, vagy tesz is azért, hogy Isten szeretetére egyre többen felfigyeljenek a világban, és így egyre többen elérhessék a végső célt. Ha a gondviselést és az ítéletet egymás mellé tesszük, úgy tűnik, hogy előbb kell működni a gondviselésnek, mint az ítéletnek. Pedig ha meggondoljuk, már az is az ítélet, amikor az Úristen megállapítja, hogy mikor, milyen ügyben kell segítenie kegyelmével az embert. De az is igaz, hogy a gondviselés nem csak konkrét ügyekben segít minket, hanem már az is a gondviselés működése, hogy létben tart bennünket, és folyamatosan adja a szeretetét. Azt kell tehát mondanunk, hogy a kettő együtt működik az életünkben, de végül lesz majd egy végső döntés. Az első mondata az evangéliumnak kissé talányos: ne féljetek azoktól. Úgy tűnhet, mintha arra intene az Úr szava, hogy ne az emberektől féljünk, hanem Istentől, aki mindenható. De egyáltalán nem erről van szó. Emberek támadásai, különféle viszontagságok mindenképpen érik az ember földi élete során. Ezek elviselésekor mindig ott van a gondviselés segítsége, Isten nem hagy magunkra a nehéz percekben. Hát akkor kitől féljünk? Talán az ördögnek van hatalma a lelkünket a pokolba taszítani? Ez biztosan nem igaz, mert a gonosz egyáltalán nem mindenható. Ám nagyon ravasz és hazug. Ezért nekünk a vele való kapcsolattól kell igazán félnünk. Nem ő taszít a pokolba, hanem a vele való barátkozás, a bűnnel való felelőtlen viselkedés taszíthat minket pokolba. Igazán tehát önmagunk felelőtlenségétől, a kísértések könnyen vételétől és az Istenről való megfeledkezésről kell nekünk félnünk. Ettől kell óvakodnunk. Isten viszont minden teremtményéről gondoskodik, mert a teremtőjük. Akkor talán éppen a legnemesebbről, az emberről feledkeznék meg. Isten gondviselése sohasem hagy el minket, de nekünk sem szabad megfeledkeznünk Istenről, az ő jóságáról és a végső célunkról. Az Úr Jézus szava tehát azt követeli tőlünk, hogy istenesen éljünk. Egy, a bűn által megrontott világban élünk, de nem szabad félnünk. Aki fél a gonosztól, az már egy kisé a kezében is van, mert hatalmasnak látja őt. De nekünk nagyobb hatalmunk van, részben a szabad akaratunkkal, ellene mondhatunk ugyanis. A gonosz kényszeríteni nem tud minket, csak sorozatosan és kitartóan támadni, pontosan ezért kell tudatosítanunk magunkban Isten gondviselő oltalmát. Soha sem vagyunk kitéve elhagyatottan ezeknek a támadásoknak. Az isteni gondviselés eszköze az is, hogy védőszenteket ad mellénk az egyház, az Úr pedig őrangyalt állít mellénk, hogy le ne térjünk a helyes útról. Aki fölhasználja és rendszeresen kéri Isten különféle segítségét, azt nem tudja a gonosz komolyan megkörnyékezni. Szenvedések és lelki sötétségek lehetnek az ember életében, hiszen ezek érdemszerző alkalmak is. Az Úr nem a viszontagságoktól és a veszélyektől mentes életet ígér nekünk, de biztat, hogy ne féljünk, mert velünk van. Ahogyan Krisztust is megközelítette a kísértő, de ő határozottan elutasította, ugyanígy nekünk sem szabad megijednünk a rossz működésétől és fenyegetésétől. Vannak kapaszkodóink, és sohasem téveszt szem elől bennünket Isten, akihez törekszünk. Az első szó pedig, ne féljetek, éppen arra figyelmeztet minket, hogy a helyzetet meg is fordíthatjuk a magunk bátorságával. Ha nyíltan megvalljuk hitünket és Istenbe vetett bizalmunkat, inkább a kísértő fog félni tőlünk, mert lelephezhetjük és titkos működését a világ elé tárhatjuk. A legfőbb védelem számunkra maga Jézus Krisztus, aki így biztat minket, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Van ettől nagyobb védelmünk? Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai szeptember 24-i Jó hírek szerkesztője. Szeptember 23-án Budapesten elindult a 12. 40 nap az életért keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A kampány 3 fő összetevőből áll. Imádság és böjt, a hívők hívása saját városukban és országszerte, hogy csatlakozzanak 40 napig tartó buzgó imádsághoz és böjthöz. A második összetevő békés jelenlét. Kiállás az élet mellett 40 napon át közterületen, olyan kórház közelében, ahol történik abortusz, kiemelve az élet értékességét, fontosságát. Harmadik összetevő pedig a közösségi ismeretterjesztés. Szemléletformálás, a média segítségével a nyilvános imádság láthatósága révén pozitív, lendületes, életvédő üzenetek eljuttatása az emberekhez. Egyházi és iskolai ismeretterjesztés. A világ több mint 60 országában több mint 1 millió önkéntessel, több mint 30 kampány eredményeként több mint 25 ezer baba megszülethetett, több mint 270 egészségügyi dolgozó megtért, több mint 180 abortusz központ bezárt. Az ima szolgálathoz folyamatosan lehet csatlakozni, további információ a 40 nap az életért hivatalos hazai felületein található. A 2026-os őszi kampány pontos magyarországi eredményeiről, megmentett magzatokról, helyszínek számáról a november elejei zárást követően adnak majd részletes beszámolót a 40 nap az életért honlapon. Szeptember 21-e a Hála világnapja. A Hála világnapját minden év szeptember 21-én tartják meg a köszönetmondás, a pozitív életintenciók és az egymás iránti megbecsülés kifejezésének ünnepeként. Ez a kiemelkedő emléknap rávilágít arra, hogy a rendszeresen gyakorolt hála bizonyítottan csökkenti a stresszt, javítja az alvás minőséget, és növeli az általános boldogságérzetet. A hála gyakorlása keresztény szempontból is fontos. A Szentírás több helyen biztatja olvasóját a mindenben való hálaadásra, olvashatjuk a Magyar Kurír hírportálon. Ha a hálát gyakoroljuk, tudatosítjuk a jót, elidőzünk vele, néhány másodperc is elegendő, és azzal belső tapasztalattá erősítjük. Ehhez kapcsolódik az a gondolat, hogy az erősödik, az növekszik, amire a fókuszunkat irányítjuk. Habár ez ismerős gondolat lehet, mégis kihívást jelenthet a hétköznapi rohanásban az elidőzést gyakorolni. Hogy hogyan lehetséges mindenért hálát adni, mi minden van már most az életemben, amiért hálát tudok adni, erről hallhatjuk a következő bejátszásban dr. Fábry Kornél püspökatyát, aki egy korábbi műsorunkban beszélt erről.
3: Adjatok hálát mindenkor mindenért. 20-valahány évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, az a címe, hogy a dicsőítésben rejlő erő. Megforgatta az életemet, egészen megváltozott az életem tőle. Elkezdtem játszani azt, amit ott olvastam. És amikor elkezdtem azt játszani, hogy próbáltam mindent megköszönni a Jóistennek, mindenért hálát adni, akkor az élethez való hozzáállásom változott meg. Sosem akartam pap lenni, egy gyerekes katolikus családban nőttem fel, nagy családra készültem, éppen udvaroltam is, imacsoportom volt, hittanra jártam, otthon lakhattam a szüleimmel, dolgoztam, munkám volt, pénzem volt, tehát mindenem volt. És akkor jött ez a hívás, hogy többen megkérdezték tőlem, hogy papnak tanulok, vagy pap vagyok? És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez nem véletlen, hogy eddig senki, most pedig csőstű köldi a Jóisten az embereket. És akkor, mikor kimondtam ezt, hogy hát végülis mi a legnagyobb örömöm? Hát az, hogyha Isten irgalmát nem csak megoszthatom az emberekkel, hanem még fel is oldozhatom őket, de nem csak beszélhetek róla, hanem a bűnbocsánat eszköze lehetek, hát ennél nincsen nagyobb öröm. És aztán így mondtam ki az igent arra, hogy igen, Uram, jövök. Tehát ha Istenben bízunk, akkor valóban hálát adhatunk neki mindenért, mert hisszük azt, hogy ő a jón és a rosszon keresztül is tud vezetni bennünket, és lehet, hogy nem minden úgy teljesül, ahogy mi azt szeretnénk. Én azért is hálát adok a Jóistennek, hogyha nem hallgatja meg egy imámat. Tehát én azt terveztem, hogy én nagy családot szeretnék, és franciát tanítani, hát jó nagy családom lett, és nem franciát, hanem Istenről taníthatok. Gyakran utólag látjuk, így visszanézve, hogy ja, az azért volt, mert. És miért ne előlegezném meg az Istennek ezt a bizalmat, hogy ő már előre tudja, hogy ez miért jó nekem. Nekem csak az a feladatom, hogy ezt hálával fogadjam.
2: Székely János megyéspüspök szeptember 20-án megáldotta a szombathelyi Szentháromság templom felújított orgonáját, tudósít a Magyar Kurír hírportál. A 19. századi orgona az elmúlt hónapokban Márfi Dezső munkája nyomán egy szuperoktávval és egy háromsoros mixtúra regiszterrel bővült. Szentbeszédében dr. Székely János megyéspüspök az evangéliumra utalva kiemelte. Az evangélium az Atya végtelen szeretetéről szól. Akinek nincsenek utolsók, későn jövők, aki számára minden ember a végtelenül szeretett gyermeke, és aki önmagát ajándékozza minden embernek. A szerető Isten odaadta önmagát a kereszten az emberért, és ma is odaadja magát az Eukarisztiában. Ez a szeretet dalloma, ezt hirdeti az orgona, és a szent zene is, mutatott rá a főpásztor. A szentmise végén Lakner Bognár András egyházmegyei zeneigazgató, Johann Sebastian Bach D-moll tokáta és fuga című művét szólaltatta meg az orgonán. Marton Zsolt megyéspüspök a Váci egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából emlékérmet készítetett Sütő Ferenc szobrászművésszel. A 42,5 mm átmérőjű emlékérem ezüst és bronz változatban készült el, olvasható a Váci egyházmegye honlapján. Az érem egyik oldalán a Nagy Boldogasszony Székes Egyház és a püspöki címer, a másikon a későbbi első Géza király és Szent László látomása jelenik meg. Körirata Szent László szavait idézi a képes krónikából, idézőjel. Bizony nem szarvas volt ez, hanem Isten angyala, idézőjel vége. A Mogyoródi csata előtt 1074 márciusában Géza és László serege Vácnál egyesült, hogy megütközön Salamon hadával. Lászlónak ekkor látomása támadt. Isten angyala leszállt a mennyből, és koronát helyezett Géza fejére. Géza megfogadta, hogy ha legyőzik Salamont, templomot emel Szűz Mária tiszteletére a látomás helyén. Amikor már királyként visszatért, hogy kijelölje a templom helyét, egy szarvas jelent meg előtte, agancsán égő gyertyákkal. Üldözőbe vette az állatot, és azon a helyen, ahol ismét megpillantotta, felépült a Boldogasszony templom, az első Váci Székes Egyház. Ma ezen a helyen áll a Barátok temploma. Az érme két oldala egymással szoros egységet alkot. A művészi koncepció szerint a Dunaparti táj természeti formavilágából kibontakozó csodaszarvas, Isten angyalaként, gyertyákkal, ékes agancskoronája pedig fénylő angyalszárnyakként jelenik meg. Az ábrázolás így jelöli ki az egyházmegye fennmaradásának és továbbélésének útját, amely a mai Váci Székesegyház képében válik kézzel fogható valósággá, s melynek jelenét Marton Zsolt püspök személyes címere aktualizálja. A katolikus társadalmi napok első napján, 2026. szeptember 18-án Kaposváron a Biblia egy év alatt podcast közönség találkozóján jelentette be a zarándok.ma, hogy 2027. január 1-én elindul a Katekizmus egy év alatt podcast Fábry Kornél püspök atya vezetésével. 2027. január 1-től Fábry Kornél püspök atya 365 napi podcast epizód során végigolvassa a katolikus egyház katekizmusát. A hallgatót végigvezeti a katekizmus négy fő részén, miközben magyarázatokkal, felismerésekkel és bátorítással segíti az elmélyülést. Ahogyan a Biblia egy év alatt során végigjártuk a Szentírás útját, most arra hívjuk a hallgatókat, hogy egy teljes éven át együtt fedezzük fel a katolikus egyház katekizmusának kincseit, mondta Fábry Kornél püspökatya, majd hozzáfűzte, idézőjel. 365 napon keresztül minden egyes nap veszünk egy rövid szakaszt a katekizmusból. Elolvassuk, elmagyarázzuk, és részletesebben kibontjuk, hogy az év végére elmondhast. Tudom, miben hisz az egyház. Tudom, mi Isten terve az életemmel. Tudom, hogyan beszéljek Istennel. Tudom, hogyan hallgassak az ő hangjára, és tudom, hogyan imádjam őt. Idézőjel vége. A Katekizmus egy év alatt podcast ingyenesen elérhető lesz minden jelentősebb podcast platformon, valamint a Zarándok mobil alkalmazásban is. A sorozat így hatékony kateetikai eszközt jelenthet plébániák, katolikus iskolák, egyetemi közösségek és mindazok számára, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a katolikus egyház tanítását. Kedves hallgatóink, mai Jó Hírek magazin műsorunk a végéhez ért, elköszön a szerkesztő Patkoló Éva. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Itt vagyok, mert vágyakozom utánad, Istenem. Szeretnék táplálkozni, beléregezni valami éltetőt, lendületet adót vagy pihentetőt. Feléd fordulok, Uram. Észrevehetem a környezetem nyugtató vagy zavaró tárgyait, hangjait, ingereit. Hol vagyok most? Van-e friss levegőm?

0: most meghallgatom az evangéliumot, figyelhetem így is, mit szeretne Isten megmutatni, felfedni előttem.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak, és egy sem esik közülük a földre a ti atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind megvannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti a verebeknél. Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom atyám előtt, aki a mennyekben van.

megvalani Jézust, tanúskodni róla, akár szavakkal, akár tettekkel, vagy egyszerűen a létemmel. Engedni, hogy rajtam keresztül megmutathassa magát úgy, ahogyan ő szeretné. Most kiválaszthatom egy kapcsolatomat, amiben talán kevéssé vallom meg őt. Ahol úgy látom, az érzéseim megfagytak, vagy a cselekedeteim programozottak, vagy kevésbé érzem magam biztonságban elfogadottnak. Nézhetem az érzéseimet. Mit látok? Szárasságot vagy frissességet? Tűzvészt vagy árvizet? Szürkességet vagy színességet? Most Isten helyét, az Isten kapcsolatomat is elképzelhetem. Elhelyezhetem ebben a kapcsolatban. Elképzelhetem, hogy megvallom Jézus iránti szeretetemet. Kicsit nyitottabbá, vagy zártabbá, gyengédebbé, vagy keményebbé válhatok. Jézus megígérte, hogy megerősít minket ebben a szándékban. Kérhetem, hogy az ő lelke vezessen.

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot. Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak, és egy sem esik közülük a földre a ti atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind megvannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti a verebeknél. Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom atyám előtt, aki a mennyekben van.

Hálát adok, Istenem, mert újra és újra életed lehelsz belém. Kérlek, add meg kegyelmedet, hogy minél inkább nyitottá váljak erre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Olimpia küldöttségének tagjaival találkozott szeptember 19-én a Vatikánban, valamint 150 taggal, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a sportolás nevelő szerepére, valamint népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Ő maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre nevel, mondta. A sport olyan egyetemes nyelv, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken, idézte Ferenc pápa szavait. Korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek, emlékeztette a jelenlévőket. Végül a pápa a szűzanya és a nemrég szentté avatott Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte a jelenlévőkre. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatások felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Adlimina látogatást tesznek november 3 és 7-e között Rómában, írja a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben, amely a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Hazánk ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézust tartó boldogasszonyt ábrázolja. Az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a jogar és az országalma. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait november 5-én, akik ott létük alatt felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat is, hogy az illetékes tisztségviselőkkel áttekintsék a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületen. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ez itt az élő Ima Lánca Mária Rádióban, amin a 061-374-0904-es telefonszámon tudnak bennünket hívni. Ezen a számon fogadjuk a kéréseiket. Prószéki Anna Mária technikus testvéremmel itt a pult előtt, Baracskai János vagyok, és köszöntöm Önöket. Akkor mostantól fogadjuk az ima szándékokat. Tessék, Mária Rádió!

0: Tessék, Mária Rádió. Halló. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Ilona vagyok Alsónémediből, és hálát adok az égi édesanyámnak, az ima csoportjaimért és a családomért. Nagyon-nagyon nagy szeretettel imádkozunk hozzá minden áldott nap. Köszönöm szépen.
0: Imádkozunk érte, köszönjük szépen, hogy hívott minket, Isten áldjon.
1: Isten áldjon.
0: Tessék, Mária Rádió.
2: Halló.
0: Halló, tessék, Mária Rádió.
2: Dicsőtessék, Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelkeüdőért, az unokáimért, egészségükért, családi békéért. Köszönöm az üzanyának és az Úr Jézusnak a segítséget, és a Szent Rita közbenjárását, megoldódott az az ügy, ami nagyon nehéz ügy volt. Köszönöm nekik. Kérem még az imád a testvéreimért, az egészségükért, és magam egészségét, és én is nagyon beteg vagyok. Mária Rádió minden dolgozójáért, és Isten áldja meg őket a sok munkájukért, és aki kihordja a cseket, külön köszönöm, hogy minden hónapban elhozza. Köszönöm szépen.
0: Szívesen, mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Tessék, Mária Rádió.
3: Én drága Jézus nevében kérem szépen a közös imát nagy szeretettel önökért, az adakozókért, Hannak lánya megész életére, valamint drága szüleim lelkiüdvéért, a Szentlélek mindennapi mutatásáért, munka lehetőségre a hivatásomban, amit nagyon szeretek, egészségért és anyagi biztonságért. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Tessék, Mária Rádió.
4: Tessék az Úr Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni elhunyt szüleimért, most van az évfordulójuk, elhunyt papokért, élő papokért, Magyarországért, hazánkért, a Mária Rádió dolgozóiért, munkatársaimért és a családtagjaimért, a családtagjaim megtéréséért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké meg köszönjük szépen, hogy hívott minket. Telefonszámunk továbbra is 061-374-0904-es. Ezen a számon hívjuk, várjuk és fogadjuk az ima szándékokat. Tessék, Mária Rádió.
5: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozunk együtt a halottaim évfordulójaira, mert most többnek van. Férjemért Józsefért, édesanyámért Máriáért, Judit menyemnek édesanyjáért Jutkáért, Mária menyemnek édesapjáért Istvánért, édesapámnak égi névnapjára, bátyámnak égi névnapjára, unokaöcsém égi névnapjára, élőkért unokaöcsémnek a névnapjára, Mihály napra, és a szomszédom Mihályra. Adjon az Isten örök nyugodalmat a halottaknak, az örök világosság fényeskedjen, az élőknek meg minden szeretetet és jót. És köszönöm mindenki imádságát. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott minket. Tessék, Mária Rádió.
6: Jó napot kívánok! Én szeretnék imád kérni, hogy a cicukámnak az allergiás nyaksebe gyógyuljon meg, mert már 2 hónap óta nagyon lassan gyógyul, és hogy rajtam ne hatalmasodjon el a betegség. És egy nagyon sok gondom van, de legalább a legsürgősebbeket meg tudjam csinálni, és hogy a férjemet érintse meg az Isten.
0: Imádkozunk érte. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Külön a jó Isten oltalmába ajánljuk a férjét. Tessék, Mária Rádió.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én imád szeretnék kérni a betegekért, a haldoklókért, akikért nem imádkoznak, a tisztító tűzbe szenvedőkért, a papokért, az egyházért, a családom megtéréséért, unokáim megkereszteléséért, a bűnösök és a hitetlenek megtéréséért kérnék, és a világ békéért, és a Mária Rádióért, hogy fenn maradjon mindörökké. Ezeket szeretném kérni az imád. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott minket. Van még körülbelül egy olyan 5-6 percünk még a telefonokat fogadni. A 061-374-0904-es telefonszámon Foglaljuk össze a szívünkben, hogy kiért is szeretnénk sokszor imádkozni, mert annyi ember van körülöttünk, aki rászorul az imádságra, akár a rokonaink, akár a testvéreink, akár csak az idegenek, akiket meglátunk az utcán, balesetet szenvedők. Nagyon sok ember van, akiért kell az ima. Tessék, Mária Rádió!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálaimát szeretnék kérni, hogy az Őrbottyáni Szent Miklós templom 9 év után megújulhatott. Köszönetet mondunk Rolik Róbert atyának és mindenkinek, aki adakozott, aki segített, aki a rendbetételében segített. És köszönjük a Szűzanyának és az Úr Jézusnak, hogy megérhettük ezt a szép napot, hogy kinyithatott újra a templomunk. És önökért és a testvéremért, hogy rengeteget tud nekem segíteni. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja önöket.
0: Isten áldja, köszönöm szépen, hogy hívott minket. Tessék, Mári Rádió.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én hálaimat szeretnék kérni Isten izgalmas szeretetéért, és imád kérnék püspökeinkért, és kérnék még imád egy nagyon fontos ügynek a jó kimeneteléért. A jó Isten tudja, hogy miért kérem. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen imádkozunk önért, és imádkozunk az ügyért, ami annyira a szívében van. Várjuk továbbra is a kedves hallgatók telefonszámát a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozhatunk azokért is, akik betegen fekszenek otthon, most ősz van, beköszöntött a hideg időszak, és nagyon sokan körülöttem is így megfázással küszködnek, és imádkozzunk értük is meg, akik akár súlyosabb helyzetben vannak kórházba fekvő betegekért. Nagyon fontos az imádság számukra is, hogy meggyógyuljanak, mert mindannyian gyógyulásra vágyunk. És imádkozzunk a ma névnapját ünneplő Gellért nevű hallgatóinkért, az egyik önkéntesüket is így hívják, boldog névnapot kívánunk neki, és őt is a Jóisten oltalmába ajánljuk. Tehát telefonszámunk 061-374-0904, ezen várjuk a kedves hallgatók ima szándékait még, körülbelül egy olyan 6-7 percig. Addig, amíg nem jön újabb hívás, addig az üzenetrögzítőről adunk be ima szándékot.
10: Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől Erzsébet testvérünkért vizsgálatának a rendezéséért és a gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
11: Imád kérek az USA-ban élő rokonaimért, Éváért, Gabrielláért, Sensért és Májszért. A jó Istent kérem, hogy tartsa meg őket egészségben, békességben és szeretetben. Köszönöm szépen!
0: Dicsértessék az Úr Jézus! Tessék, Mária Rádió!
12: Dicsértessék a Jézus! Hálával szeretném megköszönni a drága jó Istennek, Jézusomnak és a Szűzanyának, hogy nap mint nap vezet bennünket, családomat, családom minden tagját segít. Segít, hogy a sok gondunk, amink van, azt az ő vezetésével le tudjuk győzni, és hogy külön megköszönöm, hogy segít az unokámnak, hogy már félig lemondott a káros szenvedélyétől. Adjon neki erőt továbbra is, hogy a összes káros szenvedélyét abba hogy tudja adni. És önöknek nagyon-nagyon kívánok még nagyon-nagyon sokáig, hogy hallgathassuk önöket. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Tessék, Mária Rádió.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni Kismarika gyógyulásáért, hogy minél hamarabb találják meg a problémát, és hogy minél hamarabb gyógyult legyen, hogy semmi problémája ne legyen, hogy visszakapja az erejét és az egészséget ilyen fiatalon. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
0: Mindenek ember. Tessék, Mária. Téves hívásunk volt, de továbbra is várjuk a kedves hallgató telefonjait. A következő, tessék, Mária Rádió.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
13: Szeretnék imád kérni, először megköszönném a kapott kegyelmeket, amit kaptam, és köszönöm Szűzanyának, hogy egy ügy lezáródott nálunk sikeresen, és a családom egészségéért, a magam saját állapotom javulásáért, a Mária Rádióért, betegekért, magányosokért, eszikért, senki se imádkozik, és mindenkiért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Továbbra is várjuk a kedves hallgatók telefonjait, meg körülbelül 2 percig tudjuk fogadni itt a stúdióban a imakéréseket. Hálát is adhatunk sokszor az életünkért, sokszor fel se fedezzük, hogy mennyi mindent jót tesz velünk a jó Isten, ezekért mindig hálát lehet adni. Tessék, Mária Rádió.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó, bocsánat.
0: Igen. Köszönöm szépen, hogyha lealkítja a háttérbe, mert akkor így összezavarodunk. Hallgatom.
14: Elfelejtettem. Imád szeretnék kérni a Zsuzsannáért, a Zsuzsa gyógyulásáért, a nehéz betegségéből, és szeretném kérni az Urat, hogy tudjon eljutni a kezelésére. És örömet kérek az életébe, és a családja életébe, és kérnék imád meghalt Gellért, volt kollégámért, aki ma ünnepelni a névnapját. Az Úr irgalmazzon neki, és az Úr örömébe éljen, és minden meghalt szerettemért, ősömért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Körülbelül még egy, vagy talán 2 ima szándékot tudunk fogadni, akinek még van lehetősége, az tárcsázza a 061-374-0904-es telefonszámot, és még ezen egy pár percig tudjuk fogadni az imakéréseket. Imádkozzunk továbbra is a Mári Rádió önkénteseiért, mert nagyon sokan vannak, és ezért mi is itt a stúdióban hálát adunk a jó Istennek, hogy ennyien vannak a mi családunkban. Tessék, Mária Rádió!
15: Szeretném a szándékot kérni egészségemért, derekam gyógyulásáért, egyéb problémák rendeződéséért, a jó emésztésemért, tehát egy egészségéért, a családok rokonaink egészségéért, a békéért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, betegekért, súlyos betegekért, gyógyulásukért, két ismerősömnek az életük rendezéséért és egészségükért, és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket, és most itt vége van lassan az ima szándékfogadásnak. Köszönjük minden kedves hallgatónknak, aki telefonált és imát kért. A következő irgalmasság órájába ezeket az ima szándékokat a jó Isten elé tesszük. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Elköszön önöktől Baracska János és technikus testvérem Prószéki Anna Mária. Nagyon szép napot mindenkinek. Dicsetessék a Jézus Krisztus!

Irgalmasság órája.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Pécerről, a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Imádkozzunk együtt az elhangzott és a magunkban megfogalmazott szándékokért.
1: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára a szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jöve ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megbeszerésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Ó, Uram, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Részlet Faustina nővért naplójából. Ó, keresztre feszített Jézus, könyörgök, add nekem kegyelmet, hogy mindig, mindenhol és mindenben hűen teljesítsem atyád legszentebb akaratát. Ha pedig úgy adódna, hogy nehéz lenne teljesítenem Isten akaratát, szent sebeidből árasz erőt lelkembe, Jézus, hogy ajkam készségesen ismételhessék. Uram, legyen meg a te akaratod!

Szeretettel búcsúzunk a Jézus Szíve Társasága idősek otthonából, Pécerről. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Kérjük, maradjanak továbbra is a rádió mellett a most következő rózsafüzér imádságon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. A Getsemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát, ettől fogom már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokolé. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Vírasszatok és imádkozzatok. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsa füzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ami szavaiban jóslat volt, most a teljesedés, mind halálig. Így mondta a kertben. Most pedig elmerül a test fájdalmában, mert most ezt a testet egészen, maradék nélkül, az atya akaratának teljesedésére kell használnia. Most van az órája, és szivárog, fut, ömlik a vér. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fejdalmas Rózsa füzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Uram, Jézus Krisztus, a római ostor kampókkal, ólomsúlyokkal volt ellátva, darabokban tépve le a húst az elítéltek testéről. Ezt a borzalmas brutalitást kell végigélned. Azóta is hányszor jelenik meg ugyanez a kegyetlenség az emberiség történelmében. Rettenetes háborúk és kínzások, kevesek vagyonának hidegvérű gyarapítása, milliók nyomorba taszításának az árán, a megfogant ártatlan és védtelen kisgyermekek elpusztítása az anyamében, a házastársal szembeni szeretetlenség és hűtlenség millió formája. Az emberi test meggyalázása a tisztátalanság sokféle bűnével. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Jézust kereszt hordozásában is végigkíséri Mária, a szeretett anyja. A két szempár találkozásába belevegyül a mérhetetlen együtt és egymás szeretés kegyelme, amely erőt ad, bátorít. Jézus, Mária, tanítsatok meg bennünket is együtt és egymást szeretni. Mária, kísér minket is próbatételeink útján. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki

0: van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcseid, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, való most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen.
1: Amen.

A fájdalmas rozsda füzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Szomjazom, kiált fel Jézus a kereszten. Gondoltál-e már arra, hogy Jézus a te szeretetedet szomjazza? Feléd kiált minden szeretetet szomjazó emberben. Lehet az házastárs, gyermek, munkatárs, szülő, ismerős vagy idegen. Ne fordulj el tőlük, hanem nyújts feléjük

0: ölelő szíved, hiszen bennük Jézust öleled. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink! A Rózsafüzért a stúdióból Labundi Mária és Baracskai János, a tizedeket telefonon Imréné Anikó, Varga Edit, Ágnes nővér, Kovács Mártonné Gizi és Szegedi Ági imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafüzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV szimfonikus zenekar. Pénteken kezdődik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a Zene Világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongora művész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. A Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és kerékpáros túrával várja az érdeklődőket, péntektől vasárnapig tájékoztat az MTI. A pénteki sétán Szabó Lajos és Puskás Lajos erdőmérnökök beszélnek majd többek között a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről a gyulai Almási kastély parkjában. A szombati program erdei élménysétá lesz, valamint a Batyú Színház előadása, hagyományos szilvalekvárfőzés, néptánc bemutató és táncház is várja a résztvevőket. Fellép a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, a Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikus zenekar kamara zenekara. Az idei programok a víz megtartása és az erdők megőrzésének kihívásaira összpontosítanak. Vasárnap a komposztálás jelentőségéről lesz szó, a hagyományőrző íjászkodás és az erdei séta mellett. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Vali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fábián Éva énekes előadó művésszel, Osvai Péter beszélget.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Fábián Éva előadó művész énekest, akivel arról beszélgetünk, hogy van-e olyan idézet a Bibliából, amely valamiért kedves vagy érdekes a számára, illetve ezzel kapcsolatban egy személyes történet, amelynek ő a részese volt, és ugye van ilyen, akkor kérem, hogy mondja ezt el nekünk.
4: Köszönöm szépen a meghívást. Valóban van egy hozzám közel álló idézet, nem csak egy, de ez különösen. Az Úr csak azt fogja adni neked, ami a javadat szolgálja. Ez azt jelenti, hogy kéréseinket tökéletes akaratához igazítva teljesíti. Nem azonnal adja, hanem az ő ideje szerint. Nos, ez az idézet Steinbach József püspök úr könyvéből van, melyet tőle személyesen kaptam tavaly nyáron, amikor a református egyház országos találkozóján a gyermekműsorommal felléptem, és amikor ezt olvastam, ezeket a sorokat, akkor eszembe jutott a drága nagymamám, aki engem kicsi gyerekként megtanított imádkozni, és nagyon sokat mesélt Istenről, aki fentről figyel minket, és vigyáz ránk. És én soha nem alszom el anélkül, hogy ne köszönjem meg az aznapi szép napot, hogy vigyázott a családomra, a szeretteimre és rám is, és hogy ez idáig megóvott a nagyobb bajoktól. Egyszer, amikor kislány voltam, akkor megkérdeztem a nagymamámat, hogy kívánhatok-e valamit a Jóistentől, és ő erre azt mondta, hogy igen, Évike, nyugodtan kívánjál, de ő csak akkor fogja teljesíteni a kérésedet, hogyha érdemesnek tart rá, és egyáltalán nem biztos, hogy rögtön teljesíti. Hát abban az időben én a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusának voltam a tagja, 150-en voltunk a kórusban, és volt egy kis mag, egy kis csoport, akik tulajdonképpen a világban utaztak. Ez 25, maximum 30 főt jelentett, és mi mindannyian hát nagyon szorgalmasan énekeltünk, tanultuk a kórusműveket, a szólamokat, és mindannyian nagyon törekedtünk arra, hogy bekerüljünk ebbe a pici kis magba, akik járhatták a világot. Akkor én olyan 11-12 éves kislány lehettem, és hallottuk, hogy a kórust meghívták Japánba. Hát nagyon-nagyon igyekezett mindenki, szorgalmasan tanultunk, természetesen én is, és te mindig imádkoztam, és nagyon kértem a Jóistent, hogy segítsen meg, hogy én is bekerüljek ebbe a kis 25 fős magba, akik eljuthattak, vagy eljuthatnak Japánba. És amikor közeledett az idő, hogy Csányi László és Botka Valéria karnagyaink kihirdették, hogy kik azok a szerencsések, akik mehetnek Japánba, akkor nagyon-nagyon dobogott a szívem, és borzasztóan izgultam, hogy vajon az én nevemet fogják-e mondani. És amikor meghallottam, hogy Laci bácsi felolvasta, hogy Fábián Éva is a csoportban van, akkor határtalan boldogságot éreztem, és alig vártam, hogy hazaérjek, és a szüleimnek, nagymamámnak elmondhassam, hogy én is megyek Japánba. És erre az én nagymamám azt mondta, hogy látod, a Jóisten megsegített, de ezért még jobban meg kell mutatnod, hogy érdemes voltál rá. Hát én azóta is igyekszem a tőlem telhető legtöbbet megtenni, mind a családom felé, mind pedig az énekesi pályámon.
3: Köszönöm szépen, ez valóban egy nagyon szép történet volt. Mondta, hogy egész kisgyerekkorában már a Magyar Rádió gyermekkórusában járt énekelni. Hogyan kezdődött mindez, hogy hogyan került be egyáltalán?
4: Igen, ezt is az én nagymamámnak köszönhetem, aki olvasta az újságokat rendszeresen, és látta, hogy a Rádió gyermekkórusa felvételt hirdet. 9 éves voltam, amikor bekerültem a kórusba, elvitt a rádióba, akkor még a Bródy Sándor utcába, és hát komoly meghallgatás volt mindannyiunk részére, több magyar népdalt kellett vinni, meghallgattak bennünket, megkérdezték, hogy vannak-e zenei előképzettségeink, tudunk-e kottát olvasni. Hát én nem tudtam, mert nem zenei iskolából mentem, hanem csak szerettem énekelni. Édesapámnak nagyon szép hangja volt, tőle örököltem valószínű az éneklés szeretetét, és a hangomat is. És akkor a Laci bácsi azt mondta, hogy nem feltétel, hogy kottát már rögtön 9 évesen kell tudni olvasni, majd meg fogod tanulni. És bekerültem a kórusba. Nagyszerű iskola volt, mert csak akkor választottak be bennünket egy-egy külföldi útra, hogyha a tanulmányi eredményünk jó volt. Ugyanis például, ha csak a Japánra visszagondolok, októberbe mentünk, és decemberbe, karácsony előtt jöttünk vissza, tehát pont iskola időben. Na most ugyanúgy minket feleltettek, előtte nagyon, utána kaptunk egy kis felkészülési időt, és utána megint. Tehát nem volt az, hogy elnéztek volna bármit is, azért, mert mi nem voltunk, be kellett mindent pótolni. A hangunkat folyamatosan, állandóan karban kellett tartani, mert Laci bácsi és Vali néni is föladta mondjuk a szólamokat, a kórusműveket megtanulni, és ha valaki például rekett volt, akkor meg se hallgatták. Akkor azt mondták, hogy hát így úgy se lehet énekelni, hiába tanultál, mennyi szépen ülj le a helyedre. Tehát már egész pici korunkba belénk nevelték azt, hogy figyeljünk oda magunkra, nagyon precízen tanuljunk meg mindent, készüljünk fel, ne késünk el. Tehát egy ilyen összeszedett embert, tehát aki úgy össze volt rakva, az jött ki a gyerekkórusból. És az egész életünkre, most van egyébként nagyon érdekes a gyerekkórus 60. évfordulója, és hát természetesen én is ott voltam az ünnepségen, meg tegnap pont egy televíziós műsorban is ezzel kapcsolatban kérdeztek és beszéltem, hogy azok, akik mi ott végeztünk, és ott voltunk év mint év, gyakorlatilag olyan volt, mintha egy második családot is kaptunk volna. Mert annyira mindent, mindenkiről mindent tudtak a Vali néni, Laci bácsi, és mi gyerekek is egymásról, mert külföldön ugye egy szobába, egy hotelszobába laktunk, reggeltől estig együtt voltunk, és voltak évek, amikor több hosszabb turnénk is volt. És hát ez gyakorlatilag az egész életemet meghatározta, mert amikor én eljöttem ugye végleg 16 éves koromban, elköszöntem Laci bácsitól, Vali nénitől, akkor én tudtam, hogy ezen a pályán szeretnék tovább énekelni. Azt ugyan még nem, hogy maradok-e a komoly zene mellett, és folytatom esetleg a népdalokat, vagy a komoly zene opera-operett szakon tovább tanulok. Aztán itt megint egy picit ugye az élet úgy hozta, hogy eldöntötte a sors, hogy egy picit a könnyebb oldalát választom a művész, úgymond művészpályának, bár hát ez sem egy könnyű dolog, a könnyű zenében való részvétel, de mindenképpen nagyon sokat adott nekem ez a gyerekkor, és ez a gyermekkórus.
3: Mondta, hogy egy véletlen folytán azért eldőlt, hogy a könnyű zene felé lép tovább. Mi volt ez a véletlen, erről lehet tudni?
4: Hát
3: valamit?
4: Az, hogy a gimnáziumban volt beatzenekar. És ugye tudták, hogy én gyerekkórusos voltam, és hívtak a fiúk, hogy énekeljek az iskolai rendezvényeken velük dalokat, és akkor ők adtak nekem különféle, hát elsősorban magyar számokat, ugye a három nagy énekes sztár, Kon Zsuzsa, Kovács Kati, Zalatnai Sarolta, ugye ők voltak akkor a nagyon népszerű fiatal énekesek, és kaptam számokat, és akkor ezeket én megtanultam, és az iskolai rendezvényeken velük elénekeltem. és hát jól éreztem magam ebben a műfajban is, és aztán elkezdtem járni korrepetálásra Hoffmann Ödön zeneszerzőhöz, és a Dönci bácsi azt mondta, hogy hamarosan lesz egy Ki mit tud, és hát ő arra gondolt, hogy el kellene indulni a Ki mit tudon, és mondtam, hogy jó, hát akkor elindulok a Ki mit tudon, de mivel induljak? Hát azt mondja, neki lenne több ötlete is, énekeljek egyedül is, de olyan kevés a női vokál, sőt egyáltalán nem volt abban az időben, hogy kellene csinálni egy triót. Hát olyan nagyon nem volt, megmondom őszintén, hozzá kedvem, de hát jó, csináljunk, akkor nem vagyok semmi jónak elrontója, akkor hozzunk össze egy triót. És rajtam kívül még oda járt Babits Marcella, aki mint Marcellina lett ismert, ő egyébként külföldön él, de én tartom vele a nagyon jó baráti viszonyban vagyunk azóta is, és hát a harmadik tag, ugye a Csepregi Éva, akivel mi hárman megalakítottuk a Kócbabák énektriót, és hát a Marcella volt a legidősebb közöttünk, aki már dolgozott, amikor mi még ugye iskolába, gimnáziumba jártunk, és aki mit tud, utána Marcella kapott lehetőséget külföldre menni zenekarral, és ő szólt nekünk, hogy ne haragudjunk, de hát ő most kilépne az együttesből, mert ő nem szeretne visszamenni dolgozni, hanem kimenne külföldre énekelni. És akkor vettük be harmadik tagként a Pál Évát, így lett az, hogy a Kócbabáknak három Évája, Pál Éva, ugye Csepregi Éva is jó magam, vittük tovább a Kócbabákat. És aki mit tud, az is egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt.
3: Bocsánat, akkor már mint Kócbabák?
4: Akkor már mint Kócbabák, igen. És nagyon érdekes, hogy szólóban is eljutottunk középdöntőig, de a döntőbe már csak a trió került be. És ugye a döntőt, hát az egész ország látta, mert akkor egy televízió volt, ráadásul nem is minden nap sugárzott akkor még műsort a tévét, tehát amikor volt adás, akkor az egész ország nézte a Ki mit tudott is.
3: A Kócbabák név az honnan származott?
4: Hát ez onnan származott, hogy a Hoffmann Ödön keresett nekünk olyan dalokat, amelyeket három szólamba meg tudott hangszerelni, és nagyon jól szóltak, és a Petty Pravónak, egy olasz énekesnőnek volt a La Bambola című dala, egy nagyon jó kis olasz dal, és a La Bambola az ilyen babácska, kócbabácska, ezt jelentette magyarul, és akkor én mondtam a lányoknak, hogy hát ha már úgyis ez az első szám, amit a tanár úr nekünk három szólamra megcsinált, akkor legyünk Kócbabák. Jól megjegyezhető, jó pofa, kis kedves név, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor legyünk Kócbabák, és végül is nem bántuk meg, mert tényleg ez úgy megjegyezhető volt hamar, és hát akkor ugye elkezdtünk mi járni, ugye a Ki mit tud után kaptunk ideiglenes működési engedélyt, abban az időben még vizsgázni kellett az országos rendezőirodában, akkor le kellett tenni a vizsgát az országos szórakoztató központba, hogy egyáltalán hivatalos működési engedélyt is tudjunk kapni. Hát ma már ugye ilyen nincs, ma már bárki énekelhet, felléphet akárhol. És aztán hát ugye leérettségiztünk mindannyian. Hát én jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem bölcsészkarára, népművelés magyar szakra, ahova előfelvételivel felvettek. Hát az volt a kifogás, egy pontom hiányzott egyébként a normál bekerüléstől, és azt mondták, hogy ugye nem fizikai dolgozók a szüleim, mert az apukám agrármérnök volt, és ezzel csak a következő évben lehetett kezdeni az egyetemet. Most a következő évig viszont én annyi előadásom voltam, és annyira bekerültünk ebbe a körforgásba, hogy foglalkoztattak bennünket az országos rendezőiroda különböző építőtáborokba, szabadtéri színpadokon, és hát mindenféle rendezvényeiken, hogy én azt mondtam a szüleimnek, hogy egyetemet más is el tud végezni, ha olyan az életem, akkor később is ezt meg tudom csinálni, de most hívnak bennünket énekelni, most van lehetőségünk, és én ezt nagyon szeretem. És a szüleim soha nem gátoltak semmiben, mindig mondták, hogy ahogy te jónak látod, abszolút megbíztak bennem, és nem tiltakoztak, hogy én most nem menjek énekelni. És akkor ugye, hát úgy jöttem föl már érettségire, hogy közben lent voltunk már Siófokon, az Országos Rendezőiroda bérelt nekünk ott egy házban egy kis lakrészt, és onnan jártunk este felnépni a nagy szabadtéri színpadra különböző együttesekkel, meg különböző nagyon népszerű, nagy nevű énekesekkel, és hát szereztünk egy bizonyos rutint. Ugye, és lenn a Balatonon találkoztunk aztán a Neoton együttessel, akik hívtak bennünket, hogy énekeljünk néhány rádió műsorba vokált.
3: Az akkor egy férfi együttes volt?
4: És az akkor egy csupa férfi, csupa igen, férfi. Egy fiú együttes volt. Azt hiszem, most nem is tudom, hogy négyen vagy öten volt, azt hiszem négyen voltak, csak igen. És hát ugye úgy mindenki úgy kedvelt bennünket, három fiatal lány, ambiciózusok voltunk, nagyon-nagyon szerettünk énekelni mind a hárman, és hát amikor az ember úgy belekerül egy olyan körforgásba, ami ráadásul egy nagyon jó, kellemes, sok sikerélményt adó élet, akkor már ebből olyan nehéz, meg nem is akar kiszállni. És akkor hát így a sors, meg a Jóisten ugye eldöntötte, hogy nekem ez az utam, hogy én most énekelni fogok folyamatosan, gyakorlatilag 9 éves korom óta semmi mást nem csináltam, csak énekeltem, hát azon belül azért hát több mindent, mert nagyon érdekes az ugye az élet is, hogy ugye a kócbabákkal vokált, aztán utána felnőtt volt egy olyan korszak, amikor az éjszakai repülés lemezt Demjén Ferenc, Mennyhárt János megírták a részemre, és akkor felnőtteknek énekeltem ismét, aztán elmentem külföldre, elég sokáig nem voltam itthon, és hazajöttem, és akkor megint megkerestek három fiatal zeneszerző fiú, Vindis László, Szabó Gyula, Sumet István, akik megkérdezték, hogy lenne kedvem egy gyereklemezt velük elkészíteni. És hát természetesen volt, amit hát 6 másik követett, úgyhogy most az elmúlt jó 20 évben elsősorban gyereklemezeket, gyerek előadásokat készítek. Nagyon élvezem, nagyon szeretem, picit kapcsolódik is a gyerekkorusi múltamhoz, ugye, hogy megint gyerekek között vagyok, most egy kicsit másképp, hogy én felnőttként, de a gyerekek azért ott vannak körülöttem. És hát 2 évvel ezelőtt pedig kaptam egy olyan lehetőséget, hogy magyar népdalokat énekeltem az Egyesült Arab Emirátusokba egy tradicionális magyar-libanoni iráni esküvőn, ahol hát megint csak kipróbálhattam azt, hogy jaj, de jó, hiszen tudok egy csomó népdalt, hát nekem nem okoz problémát, hogy most egy esküvőn magyar népdalokat kell énekelni. És ugye összeszedtem azokat a névdalokat, amelyek valamilyen szinten kapcsolódtak az esküvőhöz, a mennyasszonyhoz, a vőlegényhez, és nagyon jó volt, hogy akkor megint egy picit más műfajba is énekelhettem. Tehát ezek nagyon jó dolgok, hogy én tulajdonképpen énekesnek tartom magam, és az, hogy most gyerekdalokat énekelek, vagy énekelek népdalt, vagy készítek most nemrégiben elkészült egy ilyen visszatekintés a régi, sikeres felnőttekhez szóló lemezeimből, és újabban megint hívnak felnőtt műsorokba is énekelni. És ez jó, mert végül is egy énekes, ha az énekes, akkor végül is mindegy, hogy most mit énekel. Én úgy gondolom.
3: Azt lehet mondani, hogy melyik irányzat állt önhöz a legközelebb, vagy melyiket csinálta a legnagyobb?
4: Hát mindenképpen a dallamos vokális zene, az, amit én mindig is szerettem. Most is hát elsősorban azokat a zenéket szeretem és hallgatom is, amelyeknek dallama van, szól valamiről, tehát én a rappet, meg a technózenét annyira nem szeretem. és nagyon szeretem a nagy hangszerelésű, egy kicsit igényesebb zenéket, amiben sok hangszer van, fúvósok vannak, vonósok vannak, vokál van, jó énekhangok vannak, tehát az igazi, amiből úgy lehet úgy töltekezni, kikapcsolódni. Én ezeket nagyon szeretem.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV szimfonikus zenekar. Módszertani kiadvánnyal készül a Piarista Közösség a hivatás évére. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongora művész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós tábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista Gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokkal segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Vali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után, a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
2: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állathozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkot lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, elnyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat, karttartás csere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Nyolcágú kereszt, a Máltai Szeretett Szolgálat műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A játszótértől az idős otthonig kalauzolom ma hallgatóinkat a Máltai Szeretett Szolgálat mindennapi küldetésében, ma itt a Nyolcágú Kereszt magazinban. Az adásunkból megtudhatják, mi kell ahhoz, hogy egy kamasz szívesen beszélgessen számára nehéz témákról. Megismerhetik egy hajléktalanná vált asszony történetét, hogy hogyan jutott el a Szent Gotthárdi cipőüzemből a padon éjszakázásig, és miként vált a Máltai Szeretett Szolgálat intézmény az új otthonává, és munkatársaink az új családjává. Bocsánat. A 20 éves Tisza nánai csoportunk vezetője elmeséli, hogyan kapcsolódik be szolgálatukba egy 3 éves kisgyermek és a nyugdíjas néni is. És szakemberek mondják el, miként és mikor ismerhető fel a demencia, és ha már megvan a diagnózis, akkor hogyan gondoskodik a szellemi frissességüket vesztett emberekről a Máltai Szeretett Szolgálat a bentlakásos otthonaiban. Történetek a pöttyös labdától a Parkinson kanálig, ma itt a Nyolcágú Keresztben. Szép jó napot kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak, én Parák Eszter vagyok. Ma én mesélem el önöknek ezeket a történeteket. Tartsanak velem a következő kicsit több, mint egy órában. Elnézést, ma reggel úgy sikerült fölkelnem, hogy a hangom az valahol máshol maradt. A játszótér lesz az első témánk, hiszen innen indulunk, és egészen az idős otthonokig fogunk a mai adásban elmenni. A játszótér az egy olyan hely, amiről még Molnár Ferenc is írt könyvet, ahol mindnyájan szocializálódunk. Megtanulunk focizni, rablópandúrozni, fára mászni, játszunk, rengeteg élményt gyűjtünk, és készséget fejlesztünk. A játszótéren megismerkedhettünk a szomszéd gyerekkel, a szüleikkel, és így egy közösség lettünk. Viszont sok hátrányos helyzetű településen nincsen játszótér, így a gyerekeknek nincsen lehetőségük arra, hogy biztonságos környezetben egymástól vagy felnőttektől tanuljanak. Erre a problémára nyújt megoldást a mozgó játszótér. Ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy fogunk egy kis buszt, egy furgont. Megtöltöttük játékokkal, ugrálóvárral és a szociális munka sok-sok mesterfogásával. Például jó kérdésekkel, odafigyeléssel, következetességgel, és az így felszerelt buszt a segítségnyújtás eszközévé tettük. Ez a kis busz, amelyből ma már számtalan működik az országban, más szervezeteknél is természetesen, 2011 óta járja azokat a településeket, ahol a gyerekeknek nincs lehetőségük játszani, mert nincs játszótér, nincs művelődési ház, de igazából még egy biztonságosan elgerebjézett plac sem, pedig nekik is, mint minden gyermeknek, jár a játék öröme. Hogy hogyan zajlik egy mozgójátszótéri foglalkozás, mit ad a gyerekeknek, arról Besenyei Mihály kollégám beszélget Horányi Gergellyel, a mozgójátszótér program szakterületi vezetőjével, és Pincés Péterrel, a játszótér munkatársával.
2: Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
3: A mozgójátszótér szakterületet, program elemet 2011 óta végzi a Máltai Szeretett Szolgálat, és közületek jó pár, azért jó pár éve benne vagytok ebben a projektben, mióta is, azt mondtam itt.
4: A mozgójátszótéren 2018. április 1-én kezdtem el dolgozni, mint munkatárs.
5: Én lassan 4. éve, 23. január 1-ével kezdtem.
3: És akkor elsőként így a elnézést, hogy így mondom, Gergő, a nagy öregeket kérdezném, hogy a módszertanotok milyen mértékben változott az elmúlt évek során?
4: Hú, ez egy fogos kérdés. Azt vettük észre, hogy bár egy elég alapos módszertanunk van, de a technika fejlődésével kicsi elavultá váltak a benne szereplő játékaink. Úgyhogy volt egy fordulat, amikor elkezdtünk mi is egy kicsit modernizálódni, digitalizálódni, és próbáljuk ezt a vonalat jelenleg is továbbvinni.
3: Az alapkoncepciója a mozgójátszótér tevékenységnek az, hogy olyan területekre, elsősorban periférikus, akár városon belüli, akár vidéki perifériákra visztek különböző játékokat, plusz ti magatok is magasan képzett szakemberek vagytok, tehát én magatok vagytok a játék kvázi, olyan gyerekekhez, akiknek nincs alkalmuk, lehetőségük a játékra. Miért éreztétek, miért érzitek ezt szükségesnek, ezt a tevékenységet? Miért kell a játék?
4: A játékot, mint eszköz használjuk, ez egy régi bevált mondatunk, ettől eltekinteni már nagyon nem is tudok. Hát a játék fontosságát hosszan kibeszélhetnénk, hogy mit tanulnak közben a gyerekek, hogy milyen mintákat adunk, hogy a szabálykövetés, a közösségépítés és mi minden más tartozik a játszóbuszhoz, ezek szerintem mind nagyon fontosak egy ilyen telepi vagy szegregált környezetben, hogy legyen valaki, aki játékos módszerekkel, de mégis idézőjelben mondva tanít és élményt nyújt.
3: Az élménynek van a fejlődésben feladata?
4: Persze, úgy látom én, hogy mivel ezek a gyerekek nem jutnak minden nap ilyen élményekhez, dolgokhoz, amiket mi tudunk nyújtani. Nyilván, ha megérkezünk egy közösségbe és felmérjük a terepet, itt most a gyerekekről beszélek, egy-egy játék során hamar kiderül, hogy ki az, aki kicsit elnyomottabb, ki a hangadó, vagy hogy ki milyen viszonyban áll egymással. És ezeket mi felmérjük, és ehhez mértem próbálunk játékokat adni, illetve csinálni. Tehát például egy kis

0: és akkor ő most van ott, és akkor úgy alakítani mindig, hogy nagyjából mindenkinek legyen benne sikerélmény, mindenki azt érezze, hogy jó, hogy ide eljött, hogy legközelebb is el akarjon jönni. Én a magam részéről kifejezetten azt szoktam csinálni, hogy amikor mondjuk ilyen csapatos játékok vannak, és olyan csapatkapitány kell választani, vagy valamilyen fajta ilyen titulust kell adni a gyerekeknek, akkor nyilván a nagyon introvertált gyerekeket viszonylag nehezebb észrevenni, mert az extrovertáltak teljesen leuralják a játékot, és én mindig direkt rájuk lőlök, hogy most ne a leggyorsabb, legnagyobb hangú, legügyesebb gyerek legyen mondjuk a csapatkapitány, hanem egy olyan, aki amúgy inkább ez a bezárkózott, és az a tapasztalatom, hogy egyébként ezt szeretni szokták, amikor hirtelen ők azt érezhetik, hogy ők a fontosabbak most ebben a játékban. Tehát ez folyamatosan koncentrált figyelmet igényel a játék alatt.
1: Ti elsősorban azért a országunk legelesettebb régióiban tevékenykedtek, tehát ezek nem tudom, menővárosi iskolába járó, meg óvodába járó gyerkőcök. Ez milyen mértékben befolyásolja a munkátokat? Milyen speciális igényeket kell teljesítenetek egy szegregált területen?
0: Hát a mi részünkről, mi ugye a rendjével a Borsod a Bauzán Play megyét járjuk, ugye ez konkrétan ugye a legelesettebb ebből a szempontból. Óriási különbségek vannak akár egy nagyvárosi, vagy akár egy kisvárosi gyerekhez képest, tehát gyakran szembesülünk azzal, hogy például bal jobb kéz megkülönböztetése, ami azért a legtöbb játéknál így tényleg a nagyon alap része szokott lenni, színek, ezek a nagyon alap részei, viszont ahogy korba haladunk előre, ott is azt veszük észre, hogy sok esetben én nekem személy szerint ez a része talán a legnehezebb szokott lenni, az önkifejezésnek a nem meglétet. Tehát van egy olyan játék, ahol mondjuk egy picit beszélgetni kéne, nem nagy meséket mondani, csak egy pár gondot, akkor teljesen. Tehát ott nagyon érződik a lemaradottság, összehasonlíthatatlan mondjuk egy kisvárosi vagy gyerekkel. De ez is olyan, hogy minden településen más és más, általában ezek szoktak lenni nálunk a jellemzőek.
1: Itt a korosztályt most említetted, Peti. Melyik korosztályok az elsődleges fontosságúak a ti munkátokban?
2: Hát egészen óvodáskortól vannak játékaink babamama foglalkozáshoz is, és ezt is alkalmazzuk. Ugye mi abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy Zsoltán ketten vagyunk a mi buszunkon, azért azt mondani, hogy két pasitart babamama foglalkozás, azt annyira nem szerepel a mi repertoárunkban, bár van hozzá anyagunk és felkészültségünk, tehát ők tartanak ilyet. De mondhatom, hogy az óvodáskortól egészen a felnőtt korig, tehát hogy egész széles a spektrum, akikkel foglalkozunk. Volt rá példa, hogy anyukák kértek kimondottan foglalkozást egy ilyen közösségfejlesztés csapatépítő szerűre, és azt is nagy örömmel elvállaltuk. A kollégák képzése is hozzátartozik a munkakörünkhöz, tehát hogy így elég széles a spektrum, mint említettem. De nyilván a gyerekeken van a fókusz, és azt tudom mondani, hogy óvodától egészen mondjuk a kamaszkor végéig nagyjából így lefedjük ezt a területet. Nincs kimondott elsődleges célcsoportunk ebből a szempontból nézve, de hogy mégis a gyerekeken van a fókusz.
1: Milyen különbség egy kamasz és egy óvodás gyerekkel való játékban?
0: Hát az óvodásokat én úgy tudnám leírni, hogy ők a mindennek körülnek kategória, tehát bevihetek egy darab pöttyös labdát is, és ők egy fantasztikus élményként fogják, ami nyilván jó, mert ez nekünk is egy jó visszacsatolás, amikor mindenki mosolyogva távozik. Kamaszokkal ugye eleve nehéz a dolog, mert őket bevonzani se egyszerű, mert ők már inkább elfele mennének, mint befele jönnének, illetve nyilván nekik azért már van egy sajátos nyelvezetük, amit használnak, illetve ők nagyon érzékenyek arra, én ezt még egyébként egy nehezítőnek tartom a munkánk. Szóval ők nagyon érzékenyek arra, hogy velük egy nyelvet kell tudni beszélni. Ha az ember úgy megy oda, hogy na itt akkor most játszás lesz, és akkor gyertek, ezt meg ezt csináljuk, nagyon hamar ott fogják hagyni a dolgot, ahogy megérzik, hogy te valamit esetleg akarsz tőlük, akkor ők egyből bezárnak, tudni kell velük egy ilyen közös nyelvet építeni, és nyilván ehhez az kell, hogy mondjuk az ő világukkal képbe kell lenni. Mondok egy példát, én kifejezetten sok babamát is, meg kamaszklubot is szoktunk tartani, vagy így részt venni ilyeneken, és az aktuális mondjuk TikTok trendekkel, az Instagram dolgokkal képbe kell lenni, mert hogyha ők mondanak egy szállóigét, ami éppen most nagyon vicces ebben a hónapban, vagy ebben a fél évben az ő köreikben, és te azt nem érted, te nem kapcsolsz, hogy ezt mire mondja, hogy ez miért olyan vicces, ahogy ő gondolja, akkor nagyon hamar ugyanarra a polcra fognak minket tenni, mint mondjuk a pedagógusokat, hogy ide bejön, elmondja nekem, végighallgatom, és aztán majd megyünk mindenki, amerre lát. Viszont azt tapasztalják, hogy mi

0: haverként, barátként fordulunk hozzájuk, hogy meg akarjuk őket érteni, akkor viszont szerintem lehet velük ugyanúgy együtt dolgozni. Nyilvánvalóan korukból kifolyólag azért velük már nem állunk le pöttyös labdázni, tehát náluk azért már nagyon komoly adott esetben társasjátékok, fejlesztőjátékok, tehát sokkal-sokkal komolyabb játékokat is lehet velük játszani, csak van egy ilyen első jég, amit meg kell törni náluk először.
1: Még azzal egészítenénk ki a Petit, igen, ez a kamaszvonal, hogy egy, és a játék során, ugye, ha sikerül ezt a jégtörést megoldanod, és átugrasz ezen, akkor irgalmatlan sok információt beszélnek ki magukból, és tudsz meg róluk. Az óvisok szintén egyébként, csak ott kicsit, ott szerintem egy óvis csoport foglalkozás alatt, 15 perc alatt teljes településről képet kapunk, mert nagyon beszédesek, és ahogy Peti is mondta, teljesen más, hát az életkornak megfelelő játékok kellene, és valóban az óvisok még, ahogy mi szoktuk mondani, Zsolta, még elhiszik a csodát. Tehát, hogy az a hurkapálca, az mostantól egy varázspálca, az még működik, és szerintem az egy nagyon hálás része a munkánknak.
2: Említettétek itt az elején, hogy beszéltük, hogy a játék, mint fejlesztési eszköz, mint eszköz a szociális munkához. Egy kamasznál mit próbáltok elérni egy játékon keresztül? Tehát, hogy mi a fejlesztési cél egy ilyen helyzetben?
1: Egyrészt, hogy a kortársakkal való kapcsolódás és közösség épüljön, másrészt az önkifejezés részére próbálunk hatni egy kicsit, hogy tudja, a felnőttként is nehéz magadról beszélni, nem még egy kamasznak, aki tele van érzelmekkel, sérelmekkel, épp hat rá a pubertás, nyilván jövő, hogy nem egy egyszerű folyamat megélni, ott inkább ezekre próbálunk hatni, hogy tudjon magáról egy picit beszélni, hogyha baj van, tudja, hogy lehet mondjuk egy felnőtthöz fordulni, nem feltétlenül mi vagyunk, hanem jó esetben az ott tartózkodó jelenlét pontos kollégákhoz is akár.
0: Azt is szoktam még fontosnak tartani, hogy amikor véget ér egy foglalkozás, mondjuk valami 2 óra hossza, utána a srácok vigyenek valamit haza magukkal, és akkor ez nem ilyen óriási megtanulságokra kell itt gondolni, meg tényleg ilyen lexikális megtudásbővítésre, hanem csak egy gondolatot, amivel tudnak mit kezdeni, hozni erre is egy példát, hogyha megengeded. Van egy ilyen nagyon-nagyon alap beszélgetés indító játékunk, az első 20 percben szoktuk játszani a kamaszokkal, hogy kicsit beszéljenek arról, amiről éppen húznak egy kártyát, és felmerült az a kérdés ott közöttük, lapon volt rajta, hogy mitől család a család. És akkor az egyik mondta, hogy hát család, mert anya és apa, és akkor ez így akkor azért család. És akkor közben szólt a másik, hogy hát de nekem például apa nincsen. Másik azt mondta, hogy de nekem anya nincsen. És akkor elkezdtünk ezen a vonalon menni, és egy 2 órán keresztül igazából szinte csak a beszélgetés volt ezzel a dologgal, hogy mikor számít, hogy a vér, vagy a szeretet, vagy az, hogy számíthatok a másikra. És a vége az lett, hogy láttam, hogy mindenki így nagyon-nagyon elgondolkozott, és így kielemeztük ezt a dolgot, hogy mikortól számít valami családnak, és akkor tényleg azt éreztem a gyerekekkel, hogy ők most biztos úgy mennek haza, hogy ezen sokat fognak gondolkozni, meg hát mondták is a szájukkal, hogy ez most jó volt, mert hogy ilyenekről így ilyen mélyében menve nem szoktak beszélgetni, és ez egy 20 perces induló játék lett volna.
1: Ami még ide eszembe jutott, és nem feltétlenül a kamaszok, csak hogy mint az eszközhöz, hogy van, amikor iskolákba, óvodákba is megyünk, és például, hogy úgy becsempészni játékon keresztül a tanulást, hogy a gyerek ne vegye észre, vagy mondjuk lehet, hogy 20 perc már matekozunk, de azok nem konkrét feladatmegoldások, hanem nem tudom, célba dobunk, és ő adja össze a pontokat. De nem csak matek, hanem akkor irodalomból, töriből, ismered-e, nem ismered, ki volt az a szerző, mit tudunk arról a népről, tehát rengetegféle módon be tudjuk csatornázni a játékot, de szerettem volna ki.
2: Említette a jó tapasztalatokat az előbb, hogy tudnál erre egy példát mondani mondjuk?
1: Számomra az mindig pozitív, amikor tegyük fel visszajárunk egy helyre, jó esetben, havi rendszerességgel, és mondjuk a gyerekek kérnek már játékot, vagy Zsolti bácsi, ma azt szeretném játszani, amit a múltkor csináltunk, vagy amikor ők hoznak játékot, hogy most láttam akár a TikTokon, akár a Instán, ezt játszották, és hogy nem próbáljuk ki, és ezek számomra nagyon, nagyon értékesek, hogy már ők kérnek, vagy amikor én elkezdtem ezen a programon dolgozni, és akkor volt 15-16 éves, és vagy 17, és most már gyermeke van, és ő hozza a programra a saját gyermekét, úgyhogy tudja, hogy velünk jó kezekben lesz a gyerek, és hogy élményekhez jut.
3: készült a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával.
4: Azt szokták mondani, hogy a 20 az még gombócból is sok. Mondjuk attól függ, hogy milyen gombócból, ugye? Hát a tiszanánai csoportunk nem gombócokkal gurigázik, hanem sok száz rászoruló embert támogat, immár 20 éve. És hogy mi motiválja az önkénteseinket két évtized után is, azt Orbánné Füzesi Ágnes meséli el a következőkben.
5: Én Orbánné Filippi Ágnes vagyok, a tiszanánai máltai csoport vezetője. Jövőre lesz novemberben, hogy 20 éve vezettem ezt a csoportot, de el kell mondanom, hogy előzőleg, mikor még nem voltunk különálló csoportként nyilvántartva, az észak-magyarországi régióhoz tartoztunk, tehát 91 óta vagyok máltai önkéntes a máltai szeretetszolgálatnál.
2: Miért vagy 91 óta máltai önkéntes?
5: Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját küldetése az életben. Talán ilyen neveltetést kaptam, vagy ilyen belső késztetés volt, hogy életem folyamán mindig olyan emberekkel voltam körbevéve, aki segítségre szorult, és valahogy megtaláltuk ezt a hangnemet, és azóta is ezt érzem, ezt a belső késztetést, ezt a küldetést.
2: Nem tűnt el ennyi év után? Nem csökkent ez a késztetés?
5: Abszolút nem, sőt, az évek folyamán, ahogy idősödik az ember, épp az imént beszéltünk erről, hogy amikor ide kerültem, szinte a legfiatalabbak között voltam, és most már azt mondom, hogy inkább az idősebb kategóriához tartozok, és egyre jobban érzem, hogy nekem itt a helyem, ez az életem.
2: Mondtad, hogy lassan több mint két évtizeden vezeted a tiszanánai máltai csoportot. Mióta létezik a csoport?
5: Kezdettől fogva az a megtiszteltetés ért engem, hogy én vezethetem ezt a tiszanánai csoportot, tehát 20 éve létezik, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszanánai csoportja.
2: Hány tagot számlál most a csoport jelenleg?
5: 17-en vagyunk a csoportban, amire nagyon büszke vagyok, hogy a társadalom minden szegmenséből vannak jelen. Tehát egy olyan átfogó képet kapunk a településről, amit azt gondolom, hogy máshogy ezt nem is lehetne igazán orvosolni, talán lehet így mondani. Tehát ilyen rálátásunk van a település minden lakosára.
2: És milyen szolgálatot végeztek itt a településen élők érdekében?
5: Hát nekünk is pont ugyanaz, mint a máltai közösségnek a hitvédelme és a szegények szolgálata. Elsődlegesen a rászoruló családok megsegítése, a kiskorú gyermekektől teljesen az idős korosztályig.
2: Körülbelül hány rászoruló van Tiszanánán?
5: 2500 fős a település lakossága, és akit átlagosan segítünk valamilyen módon, akár adomány, akár lelki segítségnyújtás, az olyan 1100 főre tehető.
2: 17-en?
5: Így van, 17 fővel.
2: Ezt most nem akarom itt matekkal kiszámolni, hogyha lebontanánk, az mennyit jelentene egy főre.
5: Igen, ezt óraszámba szoktak kérni, meg heti rendszerességgel vagyunk nyitva. Szerdánként van mindig a csoport nyitva, de hát emellett muszáj megemlítenem, hogy azért a településünkön működik a felzárkóztató települések programja, aminek úgy szintén a vezetője vagyok. Itt viszont a hét minden napján állunk a rászorulók segítésére.
2: Tehát össze tudjátok hangolni a felzárkózó települések program és a helyi máltai csoport munkáját?
5: Olyannyira, hogy én azt gondolom, hogy azért vagyunk ilyen erősek, mert hogy van egy ilyen támogatás. Tehát, hogy a csoportnak ez hatalmas nagy segítségnyújtás, hogy Tiszanána is ezek közé, a települések közé tartozik, hiszen itt a munkatársak pont ugyanúgy kölcsönösen segítjük egymás munkáját, akár programok keretén belül, akár egy adományosztásnál, gyűjtésnél, az Adni Öröm akciónál, de sorolhatnám, az Élelmiszerbanknál jelen vagyunk, és ezt mind közösen végezzük.
2: Az apropójára ennek a beszélgetésnek egy szoboravató ünnepség. Csillafon Bőzláger asszonynak a mellszobrát avattuk most itt föl közösen, vagy hát avattad föl elsősorban, te meg Subicki András máltai lovag. A polgármester úr is felszólalt, hát is elhangzott egy beszéd, amiben én legalábbis nem tudtam, hogy ő maga is máltai önkéntes. akkor ha jól értem, akkor egy olyan településen vagyunk most, ahol a polgármestertől kezdve rengeteg másik ember is máltai önkéntesként tevékenykedik. Ez mit jelent egy település életében?
5: Hát ez az önkéntesség, ez a 17 fő, ez akik tagok. És emellett természetesen vannak még plusz önkéntesek, akik nem mint pártoló tag vannak jelen a mi életünkben. Ők azok, akik ilyen háttérmunkát végeznek még mellettünk, hiszen, mint elmondottam, azért adományokat is juttatunk elég szép számba a település lakosainak, illetve a gyűjtések során, amik felhalmozódnak, azoknak a kiszállításában nyújtanak segítséget, a szortírozásában, hiszen azért ez egy nagy logisztikai munka, de bármilyen karitatív tevékenységet, amikor végez a településen, az akkor polgármester úr, illetve a képviselőtestület mindig a Máltai Szeretett Szolgálatot bízza meg ezekkel a feladatokkal. Polgármester úrról annyit, hogy ő református, hitvallású, de emellett nagyon sokat segít nekünk, hiszen a legkisebb unokájával, most is, aki éppen 3 éves, ő is pont ugyanúgy végig állt az Adni Öröm akcióba a reggeltől estig való gyűjtést, támogatja a csoportot, illetve a rászoruló családokat.
2: Meg tudjátok ezt szólítani esetleg a fiatalokat, hogy ők is esetleg csatlakozzanak önkéntesként, most itt a 3 éves unoka példájából kiindulva. Fiatalabb generációt meg tudjátok szólítani, hogy ők is segítsenek, ők is kicsit aktivizálják magukat itt a szolgálatban?
5: Volt erre több kezdeményezés is. Szerintem a szolgálatnál mi voltunk az első olyan csoport, aki önkéntes csoportot hozott létre. Ami azt jelenti, hogy a középiskolába járó tiszanánai gyerekek segítségét élvezhettük, illetve belekapcsolódtak a csoport életében, de egyre kevesebb az a réteg már, aki itt marad a településen fiatalok, tehát középiskolát, hogyha elkezdik a középiskolát, utána már Tiszanánára nem igazán jutnak vissza, csak ilyen hétvégi látogatásokra. Úgyhogy ebben most egy kicsit így hadilában állunk, amilyen nagy volt a kezdeti lelkesedés, most egy kicsit ugye el vagyok emiatt keseredve, hogy nehéz őket megszólítani, hiszen hátrányos helyzetű települések vagyunk, és ebből adódóan a fiatalok is elvándorolnak, és az idősebb korosztály marad itt, aki eddig is élt a településen.
2: Akkor a következő 20 év feladata az ennek a visszafordítása lesz itt a Máltai csoport?
5: Igen, ezt mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy azért fiatalítani a csoportot, nem egy egyszerű feladat. Bízunk benne, hogy mivel azért a Tisza közelsége vonzóvá teszi sok ember számára az itt létet, hogy azért költöznek majd a településre olyan fiatalok, akiket be tudunk vonni ebbe a küldetésbe.
4: Amikor hajléktalan embert látunk, gyakran felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan juthat el egy egykor jól szituált ember addig, hogy az éjszakáit egy parkban, egy padon töltse. Hamarosan meghallgathatják Magdi néni történetét, aki egy kemény munkával töltött élet után nyugdíjasként találta magát egyik napról a másikra egy padon az utcán. De ma már az egyik budapesti szállónk lakója. Ezelőtt azonban nézzünk be egy kicsit az idős otthonainkba, ugyanis 3000 idős emberről gondoskodik a Máltai Szeretett Szolgálat nap mint nap a bentlakásos intézményeinkben. A ránk bízott emberek legalább fele demenciával él. Annak érdekében, hogy lassítsuk ennek a betegségnek a lefolyását, számos újítást vezettünk be az intézményeinkben, és folyamatosan képezzük a kollégáinkat, hogy a lehető leggondosabban tudjanak foglalkozni a szellemi frissességüket és testi erejüket veszített idős emberekről. Módszertani munkatársaink immár 5. alkalommal szerveztek demencia konferenciát a szakmai kollégáknak. Hiszünk abban a Máltai Szeretett Szolgálatnál, hogy a maga teljességében kell ismerni az embert a múltjával, a fájdalmaival, az örömforrásaival, szokásaival és vágyaival együtt ahhoz, hogy biztonságot, törődést, otthont, vagyis személyes gondoskodást nyújtsunk a számára, miközben a demencia fokozatosan megfosztja őt önállóságától, emlékeitől, kapcsolataitól. Ez a szemlélet fonta át az 5. alkalommal rendezett a demencia tünetcsoport felismerése és kezelése témakörét taglaló belső szakmai napot a szeretett szolgálat az idős gondozással foglalkozó szakemberei számára. A következőkben a konferencia előadóit fogom kérdezni mindarról, amit megosztottak a tanácskozáson, hogy egy kicsit jobban értsük, hogy mi is ez a betegség, mi áll a demencia hátterében, és amikor már hatással van az idős emberre, hogyan gondoskodunk róla a máltai intézményekben.

0: Talos Rita vagyok, szociálgerontológus, szociálpolitikus, a Veszprémi Érseki Főiskola Szociális Tanulmányok Tanszékének adjunktusa, és a Felethetetlen Alapítvány kapcsolati koordinátora. A Máltai Szeretett Szolgáltatásban nagyon régi együttműködésem van, tulajdonképpen az elmúlt 21 évben már folyamatosan kapcsolatban voltunk.
1: A mai napon a demenciakutatásnak a nemzetközi újdonságairól, trendjeiről tartottál előadást. Hol tart ma a nemzetközi kutatása ennek a szindrómának, ennek a tünetegyüttesnek, és hol van ebben Magyarország, hol tartunk ebben mi?
0: Az egyik legfontosabb üzenete a nemzetközi kutatásnak az a korai felismerésnek az előrehozatala, tehát hogy nem elég akkor a diagnosztizálást elindítani, amikor már megjelennek a tünetek, hanem az első tüneteket megelőzően akár 20 évvel bennünk van már a betegség, leginkább az Alzheimer betegség. Úgyhogy a fókusz az ezen van, a minél korábbi diagnosztizáláson és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak a fejlesztésén. Igazából egy ilyen paradigmaváltásra van szükség a demencia kapcsán, hogy ne utána fussunk a betegségnek, amikor már kialakult, hanem hogy eleve próbáljuk meg megelőzni, és itt a Lancet Bizottság jelentése 14 olyan rizikófaktort nevesített, ami nagyon fontos, hiszen 45%-kal csökkenthetjük a demencia kialakulásának kockázatát, hogyha ezeket az életmódbeli faktorokat csökkentjük, vagy ezekre odafigyelünk. És a megelőzés után a diagnosztizáláson van a hangsúly, hogy menjünk el a legelső jelek előtt is, akár de a legelső jeleknél pedig pláne, menjünk el szakorvoshoz, és járjunk utána a betegségnek. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos, ez pedig a gondozó családtagoknak a támogatása és a gondozó közösségek támogatása. Talán ezek a nemzetközi irányok. Az idei évben az Alzheimer világjelentés az a biológiai terápiákra, a gyógyszerkutatásokra és a farmakológiai eredményekre fókuszált.
1: Egy átlagember, aki nincs benne a tudományos világban, nem olvas tanulmányokat, nem hallgatja a konferenciákat, hova tud fordulni azért, hogy ő megtudja, hogy érintett, a családtagja érintette ezeket az információkat. Van-e egy olyan gyűjtő felület, vagy olyan szakorvos szaktanácsadás, ahova tényleg egy átlagember fordulhat, hogy mondjuk ezt a 14 kockázati tényezőt, ezt megismerje, mert tudjuk a mozgást, meg tudjuk az omega 3, meg nem tudom, de hogy honnan lehet tájékozódni?
0: Amikor kb. 15 éve először kezdtem el ezzel a demenciával foglalkozni, és kimondtam azt, hogy én demenciával foglalkozom, az emberek nagy többsége nem tudta, hogy ez micsoda. Fogalma sem volt. Ha a gerontológiáról beszéltem, nem tudta, hogy mi a különbség a geriátria, a gerontológia, és nem tudta, hogy miről szól a gerontológusnak a munkája. Mára ez borzasztóan megváltozott, mára tulajdonképpen mindenki tisztában van ezekkel a fogalmakkal. Hogy honnan lehet információhoz jutni? Egyrészt ugye ebbe az internet világában. Szerintem kiválóan alkalmas az internet információ böngészésére. Egy információs cunami található az interneten. Itt igazából ami a fontos, hogy struktúrálni kell, hogy mi a valid információ, mi pedig nem az. Mi a Felethetetlen Alapítvánnyal készítettünk egy demencia térképet, aminek például pontosan ez a lényege, hogy az első ötlettől a diagnózisig milyen beteg út vezet, és mi a teendő. De létezik ugyanitt egy infobookunk, amit le lehet tölteni, ez mind térítésmentesen igénybe vehető, amivel egy picit a gondozóknak, az érintetteknek tájékoztatást nyújtunk. Van egy Facebook csoportunk, most már 16 ezer fő, ez egy ilyen önsegítő, de ott áll mögötte egy szakembergárda, aki a felmerült kérdésekre azonnal valid választ tudunk adni, de például, hogyha bemegyünk egy könyvesboltba, mára már azt tapasztaljuk, hogy nekem is van egy ilyen demenciás gerontológia könyvtáram, ahol most már több mint 100 könyvem van. Tehát, hogy egy óriási lehetőségek tárháza van arra, hogy információt gyűjtsünk. De a legegyszerűbb mégiscsak az, hogy az ember elmegy a házi orvosához. Ha ideje engedi a házi orvosnak, akkor ott fog tudni neki tájékoztatást nyújtani.
1: Hogyan látod te, mint erre a területre nagyon jó rálátással rendelkező szakember a Máltai Szeretett Szolgált tevékenységét a demens emberekkel, a demenciával élő emberekkel való gondoskodásban?
0: Az idősellátásban a módszertani munkacsoport borzasztó jó munkát végez. Egyrészt azért, mert valóban gyakorlati tapasztalatra reagálva segíti a kollégákat. Nagyon jó itt a képzés, a szakembereknek a képzése, továbbképzése, és az is egy fantasztikus dolog, hogy itt valóban elhivatott és szakmai igényességgel saját maguk képzésére is fókuszáló kollégákkal vannak. Nagyon jó az intézményeknek a tárgyi adottsága, a tárgyi környezete, és ahogy a mai előadásban is hallhattuk, akár itt Zala megyében is vannak már olyan idős otthonok, ahol pilot programokat, modellkísérleteket is bevetnek az intézmények, és ezeknek a pozitív hatásait a többi intézménybe is tudják adaptálni. Tehát azt gondolom, hogy annyira széles körű a Málta intézményhálózat, és annyira sok mindent csinál az intézményhálózatban a kollégák tömkelege, hogy ez pozitívan csapódik vissza az ellátottakra is.
2: Kovács Tibor, szemmelveszett, neurológiai klinika. Ugye a lényeges az, hogy nem a demenciát kell diagnosztizálnunk, hanem a alatta megbúvó betegséget, mert a demencia az egy tünetcsoport, ami csak egy ernyő, ami összegyűjt különböző betegségeket. És ugye a második ilyen fontos népüzenet az az, hogy a leggyakoribb betegség a demencia mögött az az Alzheimer-betegség, és nem az érbetegség, amiről Magyarországon sokszor gondoljuk. És az Alzheimer-betegségnek a felismerésében vannak jelentős változások. A jelenlegi rutin klinikai gyakorlat az a tünetek mintázata, a kognitív károsodás kialakulásának a formái alapján és a képalkotó leletek alapján próbálja a betegséget karakterizálni, ami a tüneti kezelés szempontjából elégséges. Itt nem szükséges pontosítás, a tüneti lehetőségek azok megvannak, keveset használjuk őket, sokkal kevesebbet, mint indokolt lenne. Viszont, hogyha tovább akarunk lépni és betegséget akarunk azonosítani, akkor biomarker alapú diagnosztikát kell csinálni, és ebben van óriási fejlődés, rohamszerű fejlődés. A drága izotópos diagnosztikai módszerek mellett vagy helyett, illetve az invazív agygerincvelői folyadékból szolgáló meghatározás mellett egyre jobban terjednek a vérből végezhető biomarkerek, amik nagyon könnyen hozzáférhetők. Az értelmezésük azért még okoz gondot, ugye nagyon fontos az, hogy ezek igen nem tesztek, nem mondanak semmilyen súlyosságot arra, hogy hol tart a betegség folyamata. Emiatt nagyon fontos tudni azt, hogy az egészséges, tünetmentes emberekben is lehet pozitív, és nem is biztos, hogy ebből betegség fejlődik ki. Tehát az értelmezés az a kognitív tünetekkel együtt fontos, de ezek hozzáférhetőek, olcsók, kevésbé invazívak. És hogyha már tudjuk, hogy mi az a biomarker, ami megtapadt az agyban, és valóban Alzheimer betegségről beszélünk, akkor a világ abban az irányba halad, hogy olyan gyógyszereket fejlesztenek, amik ezeknek az eltávolításával csökkentik a betegség progressziójának a mértékét, és ezekből az első kettő az már Európában van. Hogy nálunk mikor és hogyan, az egy következő kérdés, de elérhető Európában, és erre készülni kell, erre az irányra kell haladni, ebből még nagyon sok ilyen lesz a közeljövőben. És ezeknek ugye alapvető fontossága az, hogy ezt korai szakaszban kell felismerni, mert korai szakaszban érdemes lassítani a betegséget, súlyos erőlött szakaszban, mert nyilvánvalóan más prioritások vannak, inkább a palliáció felé haladunk. Tehát a biomarker alapú korai stádiumú diagnosztikára kell készülni a társadalomnak is, meg a szakmának is.
1: Hol tart a magyar társadalom abban, hogy vizsgáltassa magát ilyen szempontból? Mennyire van ez a köztudatban, hogy ennek fontos akár már 50 éves korban ezzel foglalkozni, vagy akár korábban?
2: 30 éves korban, 30-40-50 éves korban azzal kell foglalkozni, hogy olyan egészséges életmódot folytassunk, ami a későbbi kifejlődő betegségeket, agyérbetegségeket, szívérendszeri betegségeket és az Alzheimer betegséget is megelőzze. Ugye itt még nem a diagnosztikára és a korai felismerésre kell korlátozódni. A korai felismerés nagyon fontos idősebb korban, a szűrőtesztekkel, háziorvosi ellátásban és a populációnak, a lakosságnak az érzékenyítése, hogy felismerjük ezt, és ne azt gondoljuk, hogy a feledékenység az életkorral együtt jár. Mindig azt szoktam mondani, hogy azt mindenki attól fél, hogyha fáj a feje, akkor agydaganata van, ha zsibbad, akkor szklerózis multiplexe, ha remeg, akkor parkinsonja, amikor ezek egyáltalán nem biztos, hogy így vannak, de félhetnénk attól, hogy Alzheimerünk van, ha feledékenyek vagyunk. Tehát jó lenne, hogyha ez a ismertség ez jobban elterjedne, akkor több korai stádiumú beteget lehetne látni.
3: Rácné Német Teodóra, Nyugat-Dunántúli Régió regionális ügyvezetője.
1: Elkészült egy új útmutató. Kiknek és milyen céllal készült ez az útmutató, illetve kik vettek részt ennek az útmutatónak az elkészítésében?
3: Nagyon fontos, hogy az elején azt tisztázzuk, hogy az útmutató összeállítását egy munkacsoport elvégezte, de a jóváhagyási folyamat az még zajlik. Tehát több szervezet van, így az NSZI, a Szaktárca, a Szociális és Családügyi Minisztérium, akik jóvá fogják hagyni, és utána kerül kiadásra. Egy munkacsoport dolgozott ezen, méghozzá az Országos Szakmatámogatási Hálózatnak a munkacsoportja. Minden egyes konzorcium egy főt delegált az Országos Idősügyi Szakellátási Munkacsoport nevű szervezetbe, és az volt a feladatunk az NSZI és a Szaktárca megrendelésére, hogy készítsünk egy útmutatót a demenciával élő bentlakásos intézményi ellátásához. Ez azoknak a szakembereknek szól, akik a bentlakásos intézményi meg demenciával élőket gondoznak, róluk gondoskodnak. Minden szakember a vezetőtől, akár a takarításban résztvevő munkatársig a számára hasznos és a munkaköréhez passzoló tudást, technikát, ismeretet tudja alkalmazni.
1: Máltai régióvezetőként mit gondolsz, mit tud a Máltai Szeretett Szolgálat az idős gondozás terén, ami mondjuk újdonság vagy eltérő a többi ellátószervezettől? Mi az a plusz, amit a Máltai Szeretett Szolgálat tud az idős ellátás terén?
3: Én úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően minden szervezet nagyon jó szándékkal, professzionalizmusra törekedve és a szeretetteljes gondoskodás megvalósítva áll az ellátottakhoz. Így a Máltai Szeretett Szolgálat is. Amit én érzékelek és látok, hogy egyrészt nagyon sok intézményünk van, ahol idősekről gondoskodunk, nagyon sok demenciával élő ellátottal találkozunk, tehát már ez önmagában ad egy hatalmas tapasztalati erőt. A másik, amit látok, hogy a kollégáinkban ott a vágy, hogy ne csak ellássák a napi feladatokat, hanem hogy minél jobban, minél tökéletesebben tegyék azt, és nagyon erősen érzem rajtuk az elhivatottságot, az, hogy fontos számukra az a személy, akit a gondjaikra bíztak, és ez szerintem egy olyan különleges erő, ami a csoportokat is képes összekovácsolni, és képes egy rendkívüli odafigyelést adni a rászoruló felé, legyen az demenciával élő, vagy éppen nem demenciával élő, idős vagy fogyatékos, de ez minden ellátási csoportunknál és ellátási formánkban visszaköszön.
1: És mindebben hogyan tud segíteni ez az útmutató? Hogyha össze tudnád foglalni egy néhány mondatban, hogy mi mindent ölel föl ez az útmutató, ami hamarosan akkor el fog készülni?
3: Tulajdonképpen akár egy mondatban is összefoglalhatom, hogy az élet valamennyi területére kitérünk benne. A személy feltételektől, a tárgyi feltételeken át, a környezet erejére, az életben betöltött különböző szerepekre, kapcsolatokra, szociális hálóra, de az egyes napi tevékenység sorokra, így a személyi higiénére, az étkezésre, a folyadékpótlásra, és az értelmesen eltöltött idő fontosságára, a fejlesztési tevékenységek fontosságára. Tehát gyakorlatilag végigkísérjük, ha úgy tetszik, egy demenciával élő személynek a mindennapjait. Végigveszük, hogy mik a lehetséges tevékenységek, hogyan lehet ezt jól megvalósítani. Sok esetben alternatívákat kínálunk egy-egy helyzetre, szituációra, és aki ezt az útmutatót fellapozza és elolvassa, az meg tudja találni, hogy az ő intézményében, az adott környezetben, az adott ellátási szükségletekkel mi az, ami a legjobb megoldás lehet, mi az, ami a legnagyobb segítséget adja. És egy dolog biztos, hogy érvényesülni tud, hogyha ezt alkalmazzuk, hogy az emberi méltóság megőrzésével, a szeretetteljes odafigyeléssel fogunk tudni gondoskodni a demenciával élő szeméről, ami szerintem elengedhetetlen.
1: A személyes és személyre szabott gondoskodás, ez talán a legfőbb irányelve, mind a demenciával élőkről való gondoskodásnak, mind pedig a Máltai Szeretett Szolgálat mindenfajta ellátásának, szolgálatának. Számodra mit jelent az, hogy személyesen gondoskodni?
3: Minden ember más, teljesen másra van szüksége. Egyértelmű, hogy a teljes körű ellátást például a bentlakásos intézményeinkben mindenki számára biztosítjuk. De az, hogy ezt hogyan tesszük meg, az már az egyéni preferenciák függvényébe kell, hogy megtörténjen. Mindenki azt kapja meg, amire neki valóban szüksége van, és olyan mértékben adjuk azt, amire neki valóban szüksége van. És itt most arra is gondolok, hogy ne tegyünk többet, mint amennyire neki szüksége van, hagyjuk meg őt abba, hogy végezze a napi tevékenységeit, legyen sikerélménye, érezze magát hasznosnak a mindennapokba, mert azt gondolom, ez ugyanilyen fontos része az életnek, mint az, hogy mennyi ideig vagyunk autonómok, mennyi ideig tudjuk az intimitásunkat megőrizni, vagy mennyi ideig tudjuk fenntartani a szociális kapcsolatainkat, és ha ennek bármely szegmensében az egyedi igények szerint tudunk segíteni, akkor meg tudjuk valósítani a személyre szabott gondoskodást.
1: Van egy nagyon jó példa ebben az útmutatóban az önállóság megőrzésére, ez a Parkinson kanál. Szerintem ez egy elképesztően jó példa arra, hogy hogyan ne segítsük túl az idős embereket, hogyan ne vegyük el tőlük az utolsó önálló mozdulataikat.
3: Sok ilyen jó példa szerepel az útmutatóban, ami kimondottan arról szól, hogy alaposan ismerjük meg az adott személyt, és ne a gondozást ne úgy gondoljuk, hogy helyette végzünk el tevékenységeket, hanem abban gondolkodjuk, hogy lehet, hogy csak egy folyamatot végig kísérünk, mellette vagyunk, hogy a biztonsága az garantált legyen. Ugyanakkor viszont hagyjuk, hogy ő ezt megtegye. Még akkor is, ha ez egy sokkal lassúbb tevékenység lesz, mint ha mi megcsinálnánk helyette, de ő mégis azt érzi, hogy képes még dolgokra. Tehát minden esetben és minden helyzetben arra fókuszálunk, mi az, ami még megvan, mi az, amit még meg tud tenni az adott személy, és nem a veszteségét szeretnénk benne felerősíteni. Nem az a fontos, hogy ő már ezt sem tud, és azt sem tud. Sokkal inkább az a fontos, hogy mi az, ami még mindig az ő képessége, és amiben még mindig mások oda fognak rá figyelni. A közösségi élményeken is ezt szeretnénk erősíteni. Mit tud ő hozzátenni az adott közösség létéhez?
1: És ha már a közösséget említetted, ugye két nagyon fontos kapcsolódás van az intézmény és a család, illetve az intézmény és a közösség, amelyben az az intézmény létezik.
3: Ez így van, ezt próbáltam a mai napi előadásommal is hangsúlyozni, hogy a család nélkül nagyon nehéz gondolkodni a demenciával élő személyekről, és a család az nem csak a közvetlen hozzátartozói közösséget jelenti, hanem a barátokat, az őt körülvevő személyeket a környezetében, hiszen ők azok, akik a mindennapok változásait érzékelik, és ha már a demenciával élő személy nem is tudja megfogalmazni, hogy mit jelentenek számára ezek a változások, hogy fájdalmat érez, hogy szomorú, vagy éppen tehetetlensége, az fontos, hogy a környezet ez észlelje, és az is nagyon fontos, hogy ő tudjon arról, hogy mi az, amit őt boldoggá tudja tenni, merre tudjuk vinni az ő támogatását és segítését. És a demenciával élők esetében különösen fontos az, hogy rengeteg információt szerezzünk magáról a betegről, és ezt sokszor ő már nem tudja átadni nekünk. Erre viszont a család és a környezet lehet alkalmas, ők lehetnek a támogató hálójának tulajdonképpen a legfontosabb tagjai, és ebben úgy gondolom, hogy fontos feladatunk van, hogy ezt megértessük. A közvetlen környezetében levő szereplőkkel, hogy szükség van rájuk, és ha tevőlegesen nem is tudnak egy-egy feladatot elvégezni a demenciával élők körül, de az információ, amit számunkra adnak, az ugyanolyan fontos.
4: A demenciával kapcsolatban, ahogy az előbb is hallhattuk, az egyik legfontosabb feladatunk a prevenció, a megelőzés. A WHO nemrég megjelent tanulmányában 14 módosítható kockázati tényezőt azonosít. A kognitív aktivitást, vagyis hogy használjuk az agyunkat minél többet. Már még akkor is, amikor már nem járunk munkába, amikor már csak otthon telnek a napok, akkor is találjunk valamit, amivel minden nap tudjuk egy kicsit frissíteni a szellemünket. Olvasni, keresztrejtvényt fejteni, rengeteg nagyon jó applikáció van a telefonon. A szókeresőtől kezdve a bujkálós játékokon keresztül nagyon-nagyon sok minden. Kezdjünk el valami újat tanulni, egy új hímzést, egy új nyelvet, egy új mozgásformát, hiszen a fizikai aktivitás a másik ilyen módosítható tényező, amellyel javíthatjuk az agyunknak a működését, hiszen az Alzheimer betegség az ugye egy degeneratív idegbetegség, amely ráadásul hát elég eléggé, hogy mondjam, tehát nagy hatásfokkal tudja pusztítani az idegsejteket és az idegpályákat. Úgyhogy minden, amit meg lehet tenni a magunk részéről, tehát minden, ami módosítható kockázati tényező, azt érdemes megtenni. Például az, hogy minden nap sportoljunk. Akkor is, hogyha kicsit kellemetlen, meg fáradt, meg itt fáj, meg ott fáj, mondom ezt én, tudom, persze, nagy a szám, nagyon nehéz minden napra, egy fárasztó nap végére, vagy elejére beiktatni a mozgást, de a saját magunk érdeke, ahogy ezt Kovács doktor is elmondta, hogy amikor zsibbad a karunk, akkor egyből elkezdünk rettegni, hogy úristen, biztos sztrókom van, vagy fáj a fejem, akkor agydaganatom van, de közben mondjuk, hogyha feledékeny vagyok, akkor nem gondolok arra, hogy lehet, hogy Alzheimerem van, holott ez is legalább olyan nagy kockázattal jelen van ma már az életünkben, mint mondjuk egy stroke, és nagyjából hasonló kockázati tényezői is vannak, hiszen például a magas vérnyomás betegség, vagy az elhízás betegség is egy-egy ilyen kockázati tényező, tehát az egészséges táplálkozás, a testsúlyra való odafigyelés. Az, hogy tartsuk karba például a hallásunkat, hiszen így meg tudjuk őrizni a társas kapcsolatainkat. Egy kicsit vegyünk vissza a dohányzásból és az alkoholfogyasztásból, nyilván azt mondják, hogy egyáltalán ne fogyasszunk alkoholt, és egyáltalán ne dohányozzunk, ez tőlem álszent lenne, hiszen én sajnos dohányzom, és figyeljünk oda a környezeti tényezőkre, hogy például, ha lehet, akkor ne a legnagyobb smogban kezdjünk el sétálni, tehát a testmozgás nagyon jó, de mondjuk lehetőség szerint a legnagyobb dugóban sétáljunk el a boltba, inkább a sétálást azt tegyük át egy erdősebb vagy friss levegővel teli területre. És mindezek mellett, hogyha már ott tartunk, hogy valamely hozzánk tartozó otthoni ápolásra szorul, abban is tud segíteni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hiszen néhány évvel ezelőtt elindítottuk a webnővér.hu oldalt, ezt nagyon könnyű megjegyezni, egy olyan nővér, aki a weben keresztül segít, így a legegyszerűbb, de nem azért nem teljesen ez a funkciója. A webnővér oldalon nagyon sok gyakorlati segítségnyújtást bemutató videó van, hogy hogyan ültessük ki azt az embert, aki éppen nem tud mozogni, hogyan tudunk etetni, hogyan tudjuk használni például a fent említett Parkinson kanalat, ami szerintem zseniális találmány, ez egy olyan kanál, úgy kell elképzelni, hogy a kanálnak a feje, amelyet ugye a szánkba teszünk, az egy ilyen kis rugós, mozgatható kis könyök résszel van hozzáerősítve a kanálnyeléhez, tehát hogyha remeg is a keze az idős embernek, vagy a használónak, akkor is még a borsó szemek is rajta maradnak a kanálon. Tehát lehet, hogy kicsit lassabban fog étkezni, de önállóan, és nem vesszük el tőle a mozgását, még azt a kis mozgást, amire ő képes, nem vesszük el tőle az önállóságát, és nem vesszük el tőle a méltóságát, és ez rendkívüli fontos. Ilyen eszközöket is megismerhetnek a webnővér oldalon, de egyébként lelki megerősítést is kaphatnak azok, akik már egy kicsit elfáradtak a 24 órás otthoni szolgálatban, a szeretteik mellett, mert bizony tudjuk, hogy ez egy fárasztó, igen kemény munka gondoskodni, szeretettel gondoskodni a ránk bízott emberekről. Úgyhogy szépen ajánlom önöknek a webnővér.hu oldalt, ott nagyon-nagyon sok információt kaphatnak magáról a demenciáról, magáról az időskori veszélyeztető tényezőkről, és ennek az ellátásáról is. És hogy hogyan lehet, vagy hogyan érdemes jól megöregedni, arról is szól a Máltai Szeretetszolgálat Máltai Tanulmányok hamarosan megjelenő legfrissebb lapszáma is. Az olvasmányos értekezéseket Kovács Regina alapmunkatársa fogja nekünk ajánlani, hiszen hamarosan megjelenik az új lapszáma a Máltai Tanulmányoknak.
5: A sikeres idősödés kulcsa készület, vallja Buda Béla pszichiáter. Az időskor ugyanis nem hirtelen köszönt ránk. Egész életutunk befolyásolja az utolsó szakasz végének minőségét, és a készületet ezért nem lehet túl korán kezdeni. Ennek szellemében a segítő szakmában dolgozók számára hivatásukban és magánemberként is fontos átlátni az öregedés folyamatát, és mindazokat a tendenciákat, lehetőségeket és kihívásokat, amelyeket jelen korszakunk állít elénk. Hiszen napjaink előregedő társadalmában minden ötödik ember nyugdíjas. A várható élettartam hazánkban 77 esztendőre nőtt, az Európai Unióban ez a száma 82 évet közelíti. És a nyilvánvaló cél az lenne, hogy az egyre hosszabb élet, egyre hosszabb egészségben eltöltött időszakkal járjon együtt. Hogy ez az életszakasz minél harmonikusabb legyen, sokak számára azzal a kívánsággal jár együtt, hogy megszokott környezetükben, saját otthonokban tölthessék nyugdíjas éveiket. A Máltai Tanulmányok folyóirat legújabb, az Idősödés arcai címet viselő számában Bagyura Márton és Lengyel Lea azt veszik végig, mi szükséges a sikeres helyben idősödéshez. Nem meglepő, hogy nem csupán a fizikai feltételeken, a lakás, a közlekedés, a szolgáltatások elérhetősége múlik ez, de legalább annyira fontosak a családi és baráti kapcsolatok. Ahogy egyre több okos alkalmazás áll rendelkezésre az öregedés során romló készségek kompenzációjára, az egyik legfontosabb, amit a digitális korszak adhat, a kommunikációs lehetőségek bővülése, amely jó esetben a kapcsolattartást segítheti. A szerzők megállapítják, Magyarországon, ahol a helyi közösségek erőssége jelentős területi különbségeket mutat, különösen fontos lehet a közösségi terek, az idős barát programok, az önkéntes hálózatok és a generációk közötti kezdeményezések fejlesztése. De fontos megérteni azt is, mit élnek át azok a nyugdíjasok, akik különböző okokból idős otthonokba kerülnek. Vejt Bence tanulmányában azt vizsgálta, hogyan hat az identitásra, ha valaki ilyen gondozási környezetbe jut. A beköltözés az idősek otthonába ugyanis nem pusztán lakóhelyváltás, hanem jelentős életmódbeli változás is, amely gyakran krízishelyzetet idézhet elő. Az időseknek alkalmazkodniuk kell az új közeghez, szabályokhoz és kapcsolatokhoz. A kezdeti félelem, bizonytalanság és veszteség élmény után azonban jó esetben kialakulhat az elfogadás és az új környezethez való alkalmazkodás. Láthatjuk a dolgozatban, ahol több gondozott személyes megélésein keresztül többféle megküzdési módot térképeztek fel a szerzők. Nagyon súlyos feladatokkal kell szembenézniük azoknak is, akik az idős hozzátartozójuk otthoni ápolását vállalják. Az informális gondozókkal foglalkozik Görgői Rita, láthatatlan hősök, demenciában érintett családok terhei és támogatásuk lehetőségei című írásában. És Kupecki Dániel, aki szintén a demens hozzátartozó gondozói számára elérhető innovációkat vizsgálja. Ugyancsak a rezilienciához szükséges lehetőségeket, a jó gyakorlatokat veszi számba a COVID-19 hatása a családi gondozók támogatására, tanulmányszerző hármasa, akiktől megtudhatjuk. A fejlett országokban élő 50 feletti populáció mintegy 1-2 tizede nyújt valamiféle gondozást családtagjának vagy barátjának. Magyarországon a lakosság 8,2%-a vállalja ezt a feladatot. Rájuk azért is fontos figyelni és terheiken enyhíteni, mivel a szerettüket gondozók körében számottevően nagyobb valószínűséggel jelennek meg különböző szomatikus eredetű panaszok. Különleges csoportot vizsgál meg a labban publikáló Fiatti Tanilla, aki az időskorú fogvatartottak lelki folyamataiba enged betekintést. Hogyan tehető értelmessé a börtönbüntetés ideje, amikor a szabadulás lehetősége az életkor, illetve a testi gyengeség és fogyatékosság következtében sokak számára bizonytalanná vált? Teszi fel a kérdést, és ezt a gondolatkört tovább lehet tágítani. Ha az életvég általános nehézségei által keltett spirituális dilemmákra és fejlődési lehetőségekre fókuszáló írásokat, a jelen lapszámunk gyakorlatilag teljes tartalmát is mellé sorakoztatjuk. Mert ahogy a folyóiratban recenzált Elizabeth Lucas kifejti, az időskor nem lezárás, hanem betakarítás. És a csűr ajtaja csak akkor csukódik be, amikor az ember már mindent elhelyezett benne, amit elhelyezhetett. Ennek a betakarításnak a folyamatával foglalkozik tehát a segítő szakma lapja és az azt bemutató kerekasztal beszélgetés október 13-án, amikor Fiatti Tanilla, klinikai szakpszichológus és kulturális antropológus, Patyán László szociológus, a Sárospataki Református Egyetem rektorhelyettese és Sipőc Diana Gizella, kulturális antropológus, a Méltóságért Alapítvány társalapítója vitatják meg az élet utolsó szakaszával kapcsolatban felvetődő kérdéseket. Tóth Adrien Anita, a Máltai Tanományok vezető szerkesztője moderációja mellett. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a labbemutatóra. Kövessék folyóiratunk weboldalát, máltaitanulmányok.hu címen, a hírek további információk érdekében.
4: Annyiszor elhangzott ez az utolsó szakasz, hogy muszáj hozzátennem, hogy lehet, hogy földi életünk utolsó szakasza, de ahogy én a nagymamámon is tapasztaltam, vagy anyukámon is tapasztalom, vagy nagyon sok idős barátomon tapasztalom, hogy egyébként szerintem a legizgalmasabb szakasza az időskor az életnek, hiszen ilyenkor az ember már tudja, hogy mi van, de még akarja. Hogy ezt át tudja adni. De tud is, meg akar is. Úgyhogy használjuk ezt ki mindannyian. A Máltai Tanulmányok folyóiratának cikkei elolvashatók a máltaitanulmányok.hu oldalon is, egy rövid ingyenes regisztráció után. Most pedig következzen, amit már beharangoztam, Koszár Józsefné Magdi néni, a Máltai Szeretetszolgálat Dél-Budai Szociális Központjának lakójának története. Magdi néni 71 évesen került az utcára, miután egészségi állapota miatt már nem tudott dolgozni. A szeretetszolgálat munkatársai segítettek neki beköltözni a hajléktalan szállónkra, azóta biztonságban él, szállást, ennivalót és orvosi ellátást kap, és új közösségre, barátokra talált, ahogy ő mondja, új családja van. Hámon Krisztina beszélgetett Magdi nénivel.
6: Szent Gotthárdi vagyok, ott dolgoztam 33 évet.
4: Koszár Józsefné Magdi néni, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Dél-Budai Szociális Központjának lakója.
6: Betanított munkásként dolgoztam egy cipőüzembe. Ugye onnan kerültem ide Pestre 2000 elején, akkor vártunk el a volt férjemtől, akkor kerültem ide, itt viszont a gyógyszergyárban a Richterbe fölvettek. És akkor Richterben dolgoztam még jó pár évet nyugdíjig. A napi munkám mellett a Richterben délutánonként csináltam a irodatakarítást a mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatalba. Az 6 órától 10 óráig szóló munkaidőt jelentett.
7: Hány órát dolgozott egy nap?
6: Hát most nagyon sokat. 63 és fél éves korban mehettem én nyugdíjba, mert 54-es vagyok. Az volt az igazság, hogy amikor nyugdíjba mentem, akkor kezdődött nekem ez a cipő probléma,
7: hogy
6: a protézis. Hát addig is volt, fájt, csak az ember nem vette komolyan.
7: Ja, értem.
6: Addig is fájt, már sokszor volt, hogy térdem is fájt, csipőm is fájt. Lehet, hogy a megterhelés miatt is, akkor a takarítást abba kellett hagynom az irodaházba. És akkor jött az, hogy nagynéném lemondott egy lakástakarítást, mert ő meg lakásokba járt takarítani, és mondta, hogy ott nem kell sietni, annyi idő alatt csinálom meg, ameddig akarom, próbáljam meg, és akkor így kerültem oda a Jászai Mari térre, az volt az első lakás, és akkor ő meg volt elégedve a munkámmal, akkor egyik barátnőjének, másik barátnőjének ajánlott, és akkor így összejött egy olyan kör, hogy minden napra esett egy lakás. Tehát minden nap volt egy lakásom, amit takarítottam.
7: Ön mangóval járt az utcán, és közben takarított a
6: így
7: mások
6: van,
7: lakásán.
6: Így van. Most úgy képzelje el, hogy Nagykovácsiba 13 évet jártam a Magdikáékhoz. Őnekik egy kétszintes ház volt. Volt, amikor úgy másztam fel az emeletemmel lépcsőzni, nem tudtam, ugye, mert emeleten is voltak neki szobák. Volt, amikor négy-két láb másztam föl a vége felé, mert nem tudtam már fölmenni, és akkor kénytelen voltam nem mondani, mert nem tudtam felmenni hozzá az első szintre. Akkor volt még egy lakás is, ugyanúgy Nagykovácsiban. Önnáluk nem takarítottam olyan sokat, egy olyan 4-5 évet takarítottam. Itt benn Pesten is, a Zuglóvas utállomásnál az egy lakás volt csak. Meg volt még egy házas pár is, ahol két gyerek volt. Nagyon szerettem őket is. A kis Roland mindig mondta, hogy ne menjél még haza, amikor indultam haza, gyere játszál egy picit. És olyan jó, mert az ember nem is úgy érezte, hogy kényszerből csinálom, olyan jó volt nekem is, hogy csinálhatom. 25 év végén akkor kellett azt mondanom, hogy most a nagyobb lakásokról, házakról nem mondok. Én akkor még a 13. kerületben, a Forgács utcában volt egy ilyen ház kialakítva albérletre, akkor azt még ki tudtam fizetni, de ugye mikor abban a helyzetben kerültem, hogy nem tudtam pluszba dolgozni, akkor sajnos megszűnt az is.
7: És akkor mi történt?
6: Hát akkor egy darabig, egy-két hónapig azt hiszem, kint szoktam ülni a Bikás Parknál, a Burger King-el szembeni oldalon, ott vannak padok. Na és itt szólt valaki a máltai szeretetszolgálatnak, hogy én ott kint üldögélek, és akkor jöttek a paliék.
7: Oda mentek önhöz, és igen, mit mondta?
6: Szeretnének nekem egy jó megoldást találni, hogy jöjjek be velük a Galvani úti szállóra, biztosan, hogy jól fogom érezni magam. Ez nem megoldás, hogy ott, ez valóban nem megoldás, mert ugye az ember most heteken keresztül se fürödni semmit nem lehet. Ruha rajtad van 3-4 hétig, tehát de ugye ez valóban nem megoldás.
7: És hova járt például mosdóba?
6: Mosdóba, amikor nagyon kellett pisilnom, akkor valamelyik bokorba, ami ott volt. Csúnyás, éppen ezért szóltak, gondolom, az ott élők, ugye egy hatalmas nagy park van, és ott vannak végig, hát, 10 ilyen nagy emeletes ház, több ház biztos, hogy van, és oda szokott jönni hozzám egy fiatal ember is, szokott hozni nekem italt, ásványvizet, vagy például keresztrejtőint is hozott. Mindig megkérdezte, van-e valamire szükségem, ha kabátot hozzon-e, vagy hanadrágot hozzon-e. Ő egy étteremben dolgozott, volt, amikor hozott egy nagy edénykát, pörköltet, vagy ha nem volt neki semmi, hogy nem tudott hozni semmit, akkor bement a boltba és vett nekem kiflit, vagy bár. Bármit.
7: Például, és ön ezt el tudta fogadni örömmel?
6: Hát hogy nem, de nyilvánvaló. Pünköskor még kint voltam, vagy húsvét volt az. Például akkor voltak egy egész tártas süteményt hozott. Mindenféle sütemény volt rajta, ilyen cukrász sütemények például, ami nem 200 forint, ilyen fekete erdő torta, meg ilyesmi. Akkor volt egy idősebb úr, az meg rendszeresen mindig hozott nekem ebédet. Sőt, volt, amikor nem voltam ott délbe, nem ültem ott a szokott helyen délbe, és másnap mondja nekem, hogy hát mennyit kerestem, azt mondja, vissza kellett vinnem az ebédet.
7: Jók voltak önhöz?
6: Így van. Jó, nyilvánvaló, én is normálisan viselkedtem. Tehát nem úgy, hogy most ott szemet szúr mindenkinek, hogy na hát ez hajléktalan, és így viselkedik, vagy úgy viselkedik, mert sajnos sokszor az a probléma, azért állnak ugye az emberek ehhez a kérdéshez, hogy amikor meglát olyanokat, akkor úgy mindenkire ráhúzzák azt, hogy hajléktalan, akkor az csak olyan lehet.
7: Tehát ön igyekezett odafigyelni?
6: Persze, az, hogy normálisan beszélek, normálisan viselkedek. Szerencsémre alkoholt soha nem ittam. Dohányoztam, de arról leszoktam. 10 éve már nem dohányzok. Úgyhogy az ember megpróbált úgy viselkedni, hogy ember számba vegyék, ne úgy, hogy na hát most a földön fetreng valaki alkoholos állapotban. De erre is azt szoktam mondani, hogy én azt is elhiszem, hogy valaki ahhoz nyúl, hogy elkezd inni, mert lehet, hogy nehezebben viselni egyébként ezt a helyzetet.
7: És igen. Akkor egyszer csak jött a pali, és azt igen, mondta, hogy igen. Legyen kedves, jöjjön velünk, és én azt mondta, nem.
6: És akkor nem jöttem el velük. Ez olyan tudatalatti, nem tudom megmagyarázni, hogy mitől van az, hogy az ember annyira ózkodik attól, hogy bejöjjek egy szállóra. Mondjuk azt hallottam, mint hogy beszélgettünk, hogy összetalálkoztunk hajléktalan emberkével, aki szintén odaült mellém a padra, kiderült, hogy ő is hajléktalan. Szoktunk beszélgetni, hogy milyen problémák vannak a szállón, meglopják egymást, meg ez van, meg az van, meg bogár van, meg anyám kinya, de most az ember ennek a fejébe nem is fordult meg, hogy a sokkal rosszabb helyzet, hogy ott kinülök a padon, mint az, hogy bejövök egy olyan helyre, ahol bogár van, de írtják a bogarakat. Tehát azért nem maszkálnak valakinek a bogarak sehol se, én szerintem. Egy szállón sem, mert azért erre gondolom mindenhol nagy hangsúlyt fektetnek. Itt meg főként, hát legtisztább, tényleg nem lehet semmit sem mondani. És akkor nem jöttem be velük, még egy hetet kint voltam, a fiatalember, amikor jött, mondtam neki, hogy voltak itt a máltai szeretetszolgálattól, de mondom, nem, mégsem indultam el, mégsem jöttem be velük. Szépen fogta a telefont, és fölhívta őket, és akkor megint jöttek, és akkor behoztak.
7: És amikor belépett ide, akkor mi volt az első benyomás?
6: Hát az első benyomás az volt, hogy mindenki nagyon kedves volt hozzám, és mindjárt mondták, hogy van egy fürdő, mozgáskorlátozott fürdő, nyugodtan menjek be, oda egy zsákot, abba a ruháimat rakjam bele, és akkor majd hozna egy másik ruhát, amit fel tudok venni magamra. Amikor végeztem, akkor az ebédlőbe leültettek, akkor kaptam vacsorát, és hát először azt mondták, hogy matracra kell majd lefeküdnöm, mert jelenleg szabad hely nincsen. És ugye én így ezekkel a térdekkel mondtam neki, hogy ne haragudjon, én oda a matracra, ha lefekszek, onnan

0: május végén, most meg szeptember van, tehát azóta én abban szobában vagyok, azon az ágyon.
1: És mi történt ez alatt az idő alatt?
0: Én ezt úgy könyvelem el, hogy csupa jó dolog. Mert ugye aránylag szépen meg vagyunk mi hárman itt a szobában, nincsen vita. Hetente jön orvos, kaptam gyógyszereket, rendesen tudom szedni most a vérnyomást, csökkentőt, meg minden, ugye kint nem tudtam szedni, mert nem volt rá pénz. És ugye itt rendszeresen szedem a gyógyszereket is, akkor kiderült, hogy van nekem ez a probléma, és ugye ezt mit tenni kell, ugye ezért aki szocmunkásom a Lórán, időpontokat kellett kérni, hogy sebészetre megyek, hogy elvisznek a sebészetre. Szemüveget készítettek nekünk, például volt egy akció, kijöttek ide optikus, szemorvos, és aki akart, mindenki bekerülhetett hozzá, tehát itt nem volt az, hogy most te igen, te nem. Itt mindenki, aki feliratkozott, tudott róla, és akart szemüveget, bemehetett, pedig ugye az se kis pénz. Ingyen megkaptuk a szemüveget. Akkor jön egy gyógytornász hetente keddi napon, megtornáztat bennünket. Hát én az ágyon tudok tornászni, de az ágyon is rendesen megtornáztat. Nagyon jó az a mozgás tényleg, meg akkor az ember egy kicsikét kikapcsolódik azáltal is. Megmondom, én úgy veszem most, mintha egy családom lenne, mert ugye ez egy család végül is, akik már hosszabb ideje, ugye az állandó mag megvan, hogy fönti szobákban is ugye ugyanazok az emberek vannak. Minden este találkozunk vacsorakor, vagy nappali melegedőben bent vannak, és találkozunk, és hát karácsony előtt is készítettünk különböző figurákat, meg karácsonyfa díszeket. Húsvét előtt ugyanígy jött ugye a tavaszi ünnep, mindenféle szép virágot készítettünk papírból, például a Réka, aki egyik szocmunkás, nagyon szép virágokat tudott készíteni, és megtanított bennünket, hogy hogyan kell. Beültünk a tévészobába, és ott elkészítettük a virágokat.
1: És akkor azzal készítették fel az
0: Igen, meg tojásokat is csináltunk, kiszíneztük. Tehát már maga ez egy nagyon jó dolog, hogy bevonnak bennünket ilyen közösségi dolgokba.
1: Milyen volt a karácsony?
0: Nagyon jó volt, mert jöttek, most nem tudom megmondani, honnan jött egy kis társaság, akik műsorral készültek, és töltött káposztát is hoztak, tehát töltött káposztát is kapunk, olyan igazi karácsonyi étek volt az egyik vacsorakor, vagy ebédkor, és nagyon meghitt volt, nagyon jó volt. Énekeltünk együtt, imádkoztunk egyet, ünnepi hangulat volt. Ezt nem lehet pótolni kint az utcán, mert az ugye nem lehetséges. Én úgy veszem most, mintha egy családom lenne, megmondom, hogy nagyon jó hangulat van, amikor mi nézzük a meccseket, és a fiúkkal együtt már megszokták, hogy én is ott ülök. Sőt, mindig azt mondják, hogy na, a Maddi néni helye ott van. Nem ültünk oda, mert ott szeret ülni a tévénézés közben, mert általában én csak 6 óra fele jövök ki. Nekem már Isten igazából az valóban a szociális otthoni elhelyezés lenne a megoldás.
1: És akkor ezen a téren van valami fejlemény?
0: Megpróbálnak keresni nekem, csak ugye az a baj, hogy a nyugdíj összege a kevés. 70-80 ezer forintra lehet gazdálkodni, olyat keresni, ami annyiba kerül. De hát rengeteg szociális otthon van, csak mint több, 100-120 ezer, 150 ezer, tehát ahhoz akkora nyugdíj kellene, hogy bekerüljek. Ami meg olcsóbb, oda meg várakozási sor van, mert nagyon sokan igényt tartanak szociális otthoni elhelyezésre, és szükségük van, és ott sorrend van.
2: Nagyjából ennyi fért a mai nyolcágú keresztbe, hogyha szeretné támogatni a Máltai Szeretett Szolgálat keresztény küldetését, és csatlakozna a segítők köréhez, akkor erre több lehetősége is van. Elsősorban köszönjük, hogyha imádkozik a szolgálatot végző munkatársainkért, önkénteseinkért. Támogathatja a szolgálatunkat pénzfelajánlással az adományoz.hu oldalon, és önkéntesként is csatlakozhatnak a szolgálatunkhoz, erről a máltai.hu oldalon olvashatnak részletesebb információkat. Ugyanezt a Mária Rádióval kapcsolatban is kérjük önöktől, hogy imádkozzanak a Mária Rádió szolgálattevőiért, hogyha tehetik, akkor támogassák anyagiakkal, vagy önkéntes szolgálatukkal a rádiót is, hogy minél tovább szólhasson a szűzanya rádiója.

0: Köszönöm nagyon az önök figyelmüket, ha hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, egy hónap múlva ismét fogunk találkozni itt a Nyolcágú keresztben, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást, a mikrofonnál Barák Esztert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Rádió.
1: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Magyarok nagyasszonya mozaik alkotás kerül a vatikáni kertekbe. 14. Leó pápa, az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő szervezet a speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott szeptember 19-én a Vatikánban, valamint 150 taggal, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a sportolás nevelő szerepére, valamint népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Ő maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre nevel, mondta. A sport olyan egyetemes nyelv, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken, idézte Ferenc pápa szavait. Korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek, emlékeztette a jelenlévőket. Végül a pápa a szűzanya és a nemrég szentté avatott Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte a jelenlévőkre. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ad limina látogatást tesznek november 3 és 7-e között Rómában, írja a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben, amely a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Hazánk ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézust tartó boldogasszonyt ábrázolja. Az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a Jogar és az Országalma. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait november 5-én, akik ott létük alatt felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat is, hogy az illetékes tisztségviselőkkel áttekintsék a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületen. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Heidl György, filozófus, egyetemi tanár, az MTA doktora. Kutatói pályáját évtizedek óta az egyházatyák, különösen Szent Ágoston gondolkodásának vizsgálata kíséri. De Heidl Györgyöt nem csak könyvek és egyetemi előadótermek között találjuk. Zeneszerzőként és gitárosként is ismerhetjük. Honnan ered a hite? Mit tanult az emberről és Istenről Szent Ágostontól? Mit keres egy tudós a rockzenében? És mit jelent keresztény emberként felelősséget vállalni a közéletben? Heidl Györggyel Prontvai Vera beszélget. A műsorban elhangzó dalokat Heidl György zenésítette meg.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár urat, akit én legutóbb néhány évvel ezelőtt láttam itt személyesen, méghozzá egy Lovasi András koncerten, és államtitkár urat zenélt.
5: Köszönöm ezt a kérdést, erre nem is számítottam. Az egy nagyon fontos vonal a zene az életemben, ez már fiatalon elkezdődött. Klasszikus gitárt tanultam, és aztán elég hamar saját darabokat kezdtem inkább írni, mint hogy másokét játszam. Volt zenésztársam is még gimnazista koromban, egy nagyon kiváló zongorista, és akkor így duóban elkezdtünk muzsikálni, aminek akkor, ez a 80-as évek közepe, nagyon nagy sikere is volt, el is indult, egyébként megnyertünk olyan pályázatok voltak, ami stúdió lehetőséget adott. Ami ma már nem nagy szám, mert bárki otthon tud egy stúdiót nem is nagy összegből létrehozni, de hát akkor nem volt ilyen, és az volt a fő nyeremény, hogy egy ilyen tehetségkutató zenei versenyen, aki bejut oda, az ott kap egy felvétel lehetőséget, és ezt mi megnyertük, de engem elvittek katonának, mert érettségi után előfelvétel is lettem. És akkor ez nem történt meg, ez a stúdiózás, valahol talán ott a Balatonbogláron, vagy hol lett volna. A katonaságnál pedig együtt voltunk Lovasi Andrással, menekülési útvonal.
4: Együtt voltak katonák?
5: Igen, mi együtt voltunk katonák, 86-87-ben Pécsen, de olyannyira együtt voltunk, hogy egy üteg, ezek tüzér üteg, őrs, vagy minek hívják ezt a kisebb egységet, akkor kerestek zenészeket, mert leszereltek az előző zenészek, valami nagy ilyen országos, ahol a katonai ilyen ki mit tud már, de már leszereltek, úgyhogy kellettek muzsikusok. Volt egy ilyen alkalom, ahol összehívták azokat, akik azt gondolták magukról, hogy tudnak zenélni, és mi odaérkeztünk, úgy külön-külön, nem is ismertük egymást, ez nagyon az elején volt még, és én elkezdtem gitározni, játszottam, akkoriban nagyon szerettem a Dire Straits-t, és akkor játszottam egy-két Dire Straits dalt, és az András meg bekapcsolódott, énekelt, és akkor megjelent az a hadnagy, aki ezért felelős volt, és mondta, hogy jó, ők lesznek, ti mehettek is. Tehát volt Pécsen a helyőrségi művelődési otthon, ami a Király utcában a színházzal szemben van, ott zenéltünk mi. Minden szerdán, az étteremben. Ilyen éttermi zenekar is voltunk. És aztán esküvőkön, lakodalmakban, szilveszterkor is.
4: Lakodalmakon?
5: Lakodalmakat játszottunk mi, így van, ahol én gitároztam, ahol basszusgitároztam, és az András énekelt, és onnantól kezdve tehát mi mindenhol együtt voltunk, mert együtt voltunk kint, akkor utána ebből fakadóan együtt raktak be minket olyan belső laktanyai munkákra, ahova az eltolódások miatt, mert mi próbáltunk, meg nem tudom, zenéltünk. Külön voltunk sokszor a többiektől. Volt egy olyan ihletem, hogy írtam egy egész rockos lemezt a Lackfi Jánosnak a verseire, akkor megkértem őt, hogy énekelje ezt. És aztán utána, mivel azért nekem nem a rockas az én műfajom, ezért egy ilyen kamarazenéket kezdtem írni, hegedű, cselló, nagybőgő, és akkor ebből lett ez a Sator Quartet, a Bognár Szilvi énekével. Germán Júlia hegedül, a kiváló hegedű művész, és a Szakács Viktória, aki a Pannon Filharmonikusoknak a csellistája, a Szilvinek a férje, Kovács Zoli, kiváló, nagybőgős, professzionális muzsikusok, de ott is én írtam a zenét.
4: És akkor a mostani pozíciója mellett is fog zenélni?
5: Kialakult az is, hogy játszottunk egy-két koncertet duóban a Lovasi Andrással, és ugye kezdett összeállni egy műsor, meg én is írtam olyan dalokat, amire már nem írtam meg az énekdalamot, hogy írtam ezeket a dalokat, amit említett koncertet, na, olyan csöndes vagy. Az például úgy készült annak a címadó dala, hogy én hoztam egy akkordmenetet, egy témát, gyakorlatilag elejétől végéig, de úgy, hogy nem írtam rá énekdallamot. Arra az András írt egy dal, tehát rádúdolt, és másnapra írt egy szöveget. Ez egy egészen különleges dal lett, ez nagyon megrázó dal lett belőle. Még nincs kiadva. Játszottunk néhány koncertet, aztán én elmentem állami tisztviselőnek. Tegnap hívott ennek a produkcióknak a menedzsere, úgyhogy decemberben lesz egy-kettő. Itt a szuterénban lesz.
4: És akkor ön is megy?
5: Persze.
4: És ott fog zenélni, hogy
5: igen.

0: zene volt előbb, vagy a Szent Ágoston iránti érdeklődése?
1: A zene az előbb volt, az már gimnáziumból.
0: És hogyan jutott el Szent Ágostoni?
1: Nem látok olyan nagyon nagy különbséget a zenei ízlésem, meg a patrisztika iránti érdeklődésem között. Sőt, ezek össze is kapcsolódtak, mert például Szent Ágostonnak a zenéről alkotott felfogásáról én írtam tanulmányokat. Magyarul-angolul, meg tartottam előadást, meg az egész patrisztikus kornak a zene felfogásáról is írtam. Az Ágoston az úgy jött be, hogy amikor egyetemista voltam, akkor a Soros Alapítvány nagyon intenzíven jelen volt ugye a hazai kultúra és tudományos életben, rengeteg például hangos könyvek akkor készültek meg. És ők egy olyan programot támogattak Pécsen az egyetemen, amiben klasszikus nyelveket is tanítottak, hébert, görögöt, latint, és volt nem csak nyelv, hanem ehhez kapcsolódóan egy ilyen spiritualitás történetinek nevezték, program, ami gyakorlatilag eszmetörténet volt, teológia, filozófia. Nekem volt egy meghatározó tanárom, Vidrányi Katalin, és ő elővette, itt van ez, hogy tanultam latinul ott, és akkor, hogy na, itt van ez a szöveg.
0: Latinból felsőfokú nyelvvizsgája van.
1: Aztán akkor később az lett, de akkor, amikor latinul
0: latinból
1: kezdtem.
0: Latinból is.
1: Amikor latinból, nem, csak abból van felsőfokú.
0: Többi hétből középfokú.
1: Nem. Olvasok általában, nem beszélek. Vidrányi Katalin rám parancsolt, hogy akkor ezt az Ágoston szöveget, ezt én fordítsam le. Ez a Diagone Cristiano című mű volt, a Szent Ágostonnak a keresztény küzdelemről című műve, és akkor megszerettem Ágostont. És onnantól elég sok Ágostont elolvastam, megfordítottam is.
0: A mai fiataloknak, ön ugye dékán is volt a Pécsi Egyetemen, mit tud adni Szent Ágoston?
1: Ha problémák felől közelítünk, akkor igen. Hogyha csak így azt mondom, hogy volt a 4.-5. században egy ilyen nagyon jelentős szerző, aki például ezt meg azt írta, és ez milyen fontos ma, akkor ez nem különösebben hat. Ha mondjuk arról van szó, hogy a történelemnek van-e értelme, van-e történelem, filozófia, történelem, teológia, hogy alakultak ki eszmék, hogy mi az a rettenetesen erős érdeklődés napjainkban is a szexualitás kérdéseivel kapcsolatban, hogy ezek miért vannak ennyire a centrumban, hogy a bűn és a szabad akarat kérdése, a szabadság és emberi méltóság, akkor ilyen szempontok alapján nagyon, nagyon izgalmas lehet az, ahol aztán elárulom, hogy ja, hát Ágostonnál például ez van, mondjuk egy görög atyánál ez van, kappadókiai atyáknál, az Jánoszi Gergely ezt mondta, Ágoston ezzel szemben ezt mondta, és hogy ez mind egy egyháznak a története, tradíciója, és hogy ez milyen sokszínű.
0: Ha kellene választani a Szent Ágostontól egy idézetet, ami úgy meghatározza a gondolkodását, akkor az melyik?
1: A kedvencem az gyakorlatilag azért mégis lehet, hogy most a vallomások, mert ezt el is kezdtem fordítani, és már lefordítottam igen jelentős részét, csak most félre kellett tennem. Tehát nekem a képek elképesztőek ebben. Óriási az, amit Ágoston tesz. Egy új retorikát alkot, egy új nyelvet, új képekkel, új metaforákkal, a zsoltárok alapján, a szentírás alapján. De olyan hihetetlen a stílusművész egyébként, és ezt ilyen zsoltárokból vett képeket, vagy azok mintájára ő is gyárt, hogy mondjuk a nyelvem tolla. Emögött az van, hogy ő diktálta ezt. Tehát hangosan felolvasom a saját fordításomat is, hogy legyen benne egy zeneiség. Akkor Ágoston például beszél valakikről, mondjuk Cicerót, hogy a Hortensius olvast, akkor cicerói nyelven ír erről. Cicerói latinnal. Vagy amikor a Manikeus könyveiről ír, mert ő írt 3 könyvet a De Pulcro et Apto címmel, a szépről és az illőről, még Manikeusként, akkor amikor erről ír, elég hosszan egyébként, akkor a manikeusoknak a zsoltáraiból, meg a manikeus szövegekből vett kifejezésekkel ír erről az egészről. Tehát egészen hátborzongató néha, hogy micsoda kultúra ez, milyen retorikai kultúra, milyen gondolkodásmód, amikor ma azt látjuk, hogy a Facebook lesz az embereknek a mérvadó fóruma, és ott bárki bármit beleböfög az éterbe, és ehhez képest, hogy mit elveszítettünk, mi az az elképesztő tradíció.
0: Hogy mit veszít a társadalom, hogyha elveszítjük a keresztény kulturális emlékezetünket?
1: A színességet, az izgalmasságot, azt a fajta szabadságot, ami ebben a tradícióban megvan. Tehát az ettől való megszabadulás az nem szabadsághoz vezet, hanem beszűküléshez vezet.

0: Mi az első Isten élménye?
1: Gyermekkorban is ott volt mindig a katolikus egyház és ez a családi közeg, amiben ez egy hagyomány volt. A nagyapám elvitt misére, a szüleim azok ugye vigyáztak, hogy ők azért
0: ne bukjanak le.
1: Igen. De nagypapám, ő nagyon kemény volt, ő börtönben is ült, Barankovics párti országgyűlési képviselő volt, világos volt, hogy ő nem ennek a rendszernek a kegyeltje, és ő templomba járt. Tehát engem el is vitt mindig, el kellett mennem. A gimnáziumi évek alatt, amikor már ez az eszmélés se kezdődik az embernek, vagy ott van egy izgalmas kereső időszak, akkor nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy olyan, aki a kérdéseimre választ adott, és olyan kis közösség is jött létre.
0: Ki volt?
1: Ez a Varga László, aki Kaposváron püspök. Várpalotán káplán volt, amikor én gimnazista voltam. Okay. És onnan a kapcsolat már. Tehát ez egy nagyon szoros, nagyon jó baráti kapcsolat. És ebben a közösségben voltak nekem olyan élményeim, ami már nem csak egy könyv, vagy egy tradíció, vagy a ilyen imádság formák, hanem egyáltalán az, hogy itt bizony egy személyes találkozás van. Tehát ez volt az alapélmény, a jelenlét élménye. Hogy ez nem mese, hanem Krisztus az jelen van. És hogy ebben a jelenlétbe kell visszatérni.
0: Hogyan?
1: Ez valójában egy olyan ős élmény, ami valahogyan visszavezet a keresztséghez, a keresztségünkhez. Ami az első nagy találkozás, csak még gyerekkorban, ha megkeresztenek, akkor semmi
0: nincsen.
1: De ez a jelenlét Krisztussal, ez maga a keresztségben

0: való találkozás, akkor kerül vissza az ember ebbe az isteni jelenlétbe. Ez az, amihez úgy vissza kell térni, úgyhogy ebben megvan a szentírás, az imádság, a szent hagyomány, a könyvek, a művek, ezek segítenek, és van egy olyan életvitel, ami segít abban, hogy mert folyton eltávolodunk, tehát ott megmaradni, ott nem tudom, lehet, hogy néhány trapista szerzetes, vagy atoszi szerzetes ebben erre képes, de én biztos nem. Ezért mindig a visszatérés az, ami a lehetőség.
1: Vagy ehhez a jelenléthez hogyan tudjuk hozzásegíteni mondjuk a mai egyetemistákat?
0: Hát ez nagyon személyes, ez nem intézményes út. Akkor értjük meg, hogy mi az egyház, hogyha nem az intézményes egyházzal találkozunk, hanem azzal, amelyik folttalan és ránctalan. De mi mindig a folttal és a ránccal szembesülünk, de van mögötte, és ebben nekem nagy segítség az, hogy olvasom az egyházatjákat. Én egy nagyon, nagyon szép egyházat látok. Ezt nem mindenki látja. És én megértem azokat, akik ezt nem látják. Művészettörténet kurzusaim is vannak, és akkor meg tudom mutatni, hogy micsoda elképesztő dolgok születtek meg ebből a jelenlét megtapasztalásából. Hogy mondjuk a színeváltozás, a táborhegyi színeváltozás jelenet most hogy jelenik meg a Ravennai San Apollinarein klasszénak az apszis mozaikján, és hogy ez emögött mi van.
1: A Pécsi Egyházmegyének volt kommunikációs tanácsadója, vagy sajtósa, erre nem emlékszem.
0: Nem, már ez a kultúra és tudományos és kommunikációs igazgató voltam. Hát én azt mondtam, hogy akkor vállalok el ilyet, hogyha ebben a tudomány is benne van.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha mivel van ott egy főiskola és hittomány főiskola,
1: hát
0: meg hozunk létre egy klasszikus, egy keresztény örökség kutatóintézetet, ahova be tudok embereket hozni, akik foglalkoznak ez a hagyománya, megmutatják, micsoda nagyszerűségek vannak. Ez volt, ami közel állt hozzám eleve. A kommunikáció az nem. De szükség volt valakire, mert ott ugye újjá kellett építeni az egyházmegyét. Ez súlyos helyzet volt, és oda került ugye Udvardi György püspök úr, és én nem ismertem őt, de ő megkeresett engem. Aztán kiderült, hogy miért, mert látott egy beszélgetés velem, nem is beszélgetés volt, hanem egy ilyen olyan műsor, amit a Barbás Marcsi vezetett, és akkor meghívott embereket, Makkároly volt ott, ott volt Suma Mamag, és ezt a nevet akkor tanultam meg, és még volt ott egy hölgy, aki valamilyen kata, akinek ilyen házasság közvetítő cége volt, és akkor az volt a téma, hogy a hűség. És akkor mindenki általában a hűtlenségről beszélt, én meg a hűségről. És még a Makkarcsi bácsi is inkább az olyasmit mondott, mint én. Tehát, hogy a hitvesi hűségről beszéltem, meg ilyesmikről, abban a közegben nagyon érdekes volt. És akkor ezt látta a püspök úr, és ő akkor megszólított, hogy na, kéne egy ilyen valaki, aki segített, aki ilyen gondolkozású. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert aztán most, amikor újságok kiszivárogtatták azt, hogy esetleg én leszek az egyházi ügyekért felelős, és elkezdték azt terjeszteni, hogy én LMBTQ propagandista vagyok, meg be akarom vezetni az azonos neműek házasságát, miközben írtam egy egész könyvet a házasság misztériumáról, aminek az a végkicsengése, ami egyébként tudományos mű, és ez volt az akadémiai doktorim, ebben van egy misszió is a házasság mellett. Gyerekeim is azt mondták, hogy inkább ők attól féltek, hogy majd azzal megpróbálták kitalálni, hogyha majd ilyen reflektorfénybe kerülök, akkor mivel támadnak. Ők arra számítottak, hogy engem majd egy ilyen bigott katolicizmussal vádolnak, meg homofóbiával, meg ilyesmikkel.
1: Igen, én is hamarabb mondtam volna.

0: Lehet-e jó politikus egy mélyen hívő ember?
1: Lehet, de nem az én példámon, mert én nem vagyok politikus. Tág értelemben igen, vagy szélesebb értelemben politikus, azt vállalnám azért, mert a polisz ügyeivel foglalkozom, mégpedig olyan területeken, amik nagyon erős hatással vannak a társadalomra. Ugye az egyházak, a civilek, a határon túli, tehát a külhoni magyarság ügyei és a nemzeti kisebbségeink. Tehát itt mind olyan, ami a polisz, ami politika. De én nem vagyok, tehát ma már a politikát az általában a pártpolitikával azonosítjuk, vagy azzal a szokás azonosítani, és ilyen értelemben én nem vagyok azonosítjuk. Semmilyen politikai pártnak, se tagja, se elkötelezettje. Úgyhogy ilyen értelemben nem köt az, ami esetleg egy párt tagot kötne, ahol ütközhetne egy vallásos vagy világnézeti meggyőződés bizonyos párt elvárásokkal.
0: És mi a cél, amiért ezt elvállalta?
1: Megnéztem a blogbejegyzésemet, én 2012-ben már nagyon erősen bíráltam azt, ami zajlik a közéletben, és ez csak fokozódott. És hogyha most kaptam egy megszólítást arra, hogy segítsek, viszont helyette valamit felépíteni, akkor nem tehetem meg, hogy nem veszek részt benne, mert ez nagyon kényelmes lenne hátradőlni, és csináljátok meg, fiúk, vagy lányok, de ez egy felelősség.
0: Hogy mi az, ami így a szívében benne van, hogy na, ezt mindenképpen meg kéne csinálni.
1: Ami a legjobb lenne, hogyha mindenki boldogulni tudna a szülőföldjén. Ami most a mi államtitkárságunkra beesett, vagy itt lettek feladatok, ezek szét voltak rakva, igen, azok mind nagyon erősen támogatási rendszerekhez kapcsolódnak. Az egyházaknál, civileknél, határon túli kisebbség, mindenhol a támogatás. És egy olyan rendszernek a létrehozása lenne a cél, ami egy igazságos, átlátható, sokkal sokszínűbb, és a közösségeket erősíti. Most mondtam nemet egy útmenti keresztre, mert hogyha egy közösség nem képes arra, egy egyház, hogy összedobjon egy pénzt vagy munkát, vagy hozzájáruljon ahhoz, hogy egy útmenti keresztet, ikont fölállítson, akkor az nem közösség.
0: Említette itt a beszélgetésünk előtt, hogy Zsolozs Máz elmondja a reggeli dicséretet, vagy Zsolozs Mázik reggel.
1: Laudest, igen.
0: Hogyha a mai magyar társadalomra gondol, akkor mit kér imában a mai magyar társadalom számára?
1: Hát ezeknek a feszültségeknek az enyhülését. Tehát itt nagyon...
0: Ez már mindenki nagyon várja szerintem.
1: Igen, de ezen magunknak kell dolgozni. Tehát ez az önismeretnek alapvetően az útja. Tehát, hogyha megszűnik az érdeklődés a másik iránt, azért másra szavaz, az a legrosszabb. Lehet, hogy nem esik most olyan jól még egyszer oda menni, még egyszer beszélgetni, de ez az én bennem lévő feszültség, vagy az én bennem lévő harag. Ezt kell legyőzni. Vagy először egy szálka van bennem, ez egyébként egy ágostani kép, ha már egy visszatérve erre, az tetszik ez a kép ágostannak, hogy azt mondja, hogy a harag az egy szálka, és a gerenda meg a gyűlölet lesz belőle. Ha engedjük, hogy ez a harag elhatalmasodjon bennünk, akkor lesz belőle gerenda. Ez történik most. Ezt a szálkát kell kihúzni a lelkekből. És ezt mi magunk tudjuk kihúzni, úgyhogy ha van hozzá elég erőnk. Ahhoz persze az kell, hogy legyen egy igény arra, hogy önmagamon túllássa.
0: Ami engem még nagyon érdekel, és ez nem feltétlenül az imádsághoz kapcsolódik, hanem az előző kérdéskörhöz, ez az egyház és a hatalom kapcsolata. Erről mit gondol, államtitkár úr?
1: Hát ugye ezt látjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy ez egy ellenállás volt. A hatalommal ütközött ez a keresztény közösség. Azonnal a Sanhedrinnel ütközött, amelyik ugye vallási hatalom volt, az államhatalommal, Rómával ütközött, Pál apostolt ugye bebörtönzik, megkínozzák, megverik, stb. Tehát az az üzenet, amit a kereszténység hoz, és ami a centrális üzenet, hogy Krisztus feltámadt, ez azonnal a környezetnek a komfortérzetével ütközik. Tehát, és elkezdik üldözni. Hát ugye először persze a Saul, vagy tehát őt látjuk, hogy hogyan üldözi ezt. Mert ebből sok minden fakad.

0: de ahol az istenképnek a széte feszülése, a szigorú monoteizmusnak ez a fajta fellazulása, mondjuk így, és ütközik a hatalommal. Ez az első évszázadokban ez szinte törvényszerű, hiszen a keresztények ezért kikerültek a birodalomból, a császár fennhatósága alól, egy másik királyságba, Isten országába került. Ez a kereszténység üzenet, hogy Isten országa eljött. Mi Isten országának vagyunk a polgárai, és Krisztus barátai. Az, hogy nem vagy a császár barátja, az egy jogi formula. A császár barátja. Ha nem a császár barátja, akkor az állam ellensége.
1: Igen.
0: Tehát a keresztény egyházak törvényszerűen, logikusan, természetüknél fogva szekték Igen. meg az állami törvényeket, mert nem tudták egyszerűen olyan tetteket, cselekedeteket végrehajtani, olyan esküket letenni, amelyeket az állam, a római birodalom saját létezésének a szükségszerű feltételének tartott. Tehát a saját létét érzi veszélyben akkor, amikor nem esküsznek föl a katonák a császárnak például. Tehát a római államban ez a jogrendet sérti, a kereszténység megjelenése. És ezért hihetetlen érdekes az, ami a IV. Században történik, hogy a keresztények átalakítják a birodalom jogrendjét, de olyan szinten, ami ma is ugye aztán érezhető, és aztán létrejönnek majd később ugye a keresztény királyságok is. Ez egy új hatalmi helyzetet teremt az egyház és az államhatalom kapcsolatában, mert akkor pedig az történik, hogy az egyház már bizonyos teológiai kérdésekben, egyházi ügyekben a keresztény császárnak a döntését igényli. Mert azt gondolják, hogy a császár az... Ha keresztény, akkor az elsősorban keresztény, és azért lett császár, mert gondviselés úgy intézte, hogy ő legyen az uralkodó, egy keresztény uralkodó. És ezért Konstantint például ugye felkérik arra, hogy egyházi ügyekben döntsön, ezt Donátus teszi meg először. Az észak-afrikai egyházi közösségnek a feje lesz, vagy elindítója lesz, ezek a donatisták. És akkor ő kér igazságot egyházi ügyekben az államhatalomtól. És innentől az államhatalom az, hát bizonyos szempontból azért maga alá gyűri az egyházat, és ez meg is történik. És aztán ugye nyugaton kialakul az a történet, amit mi investitúrának tartunk, vagy nevezünk, az investitúra harc, ami évszázadokon keresztül ugye megy, és nyugat, az világossá tette, hogy az állam és az egyház az két külön entitás, és szoros kapcsolatban lehetnek, de az állam az embernek az állampolgár jólétért felel, az egyház pedig az egyes lelkek üdvösségért.
1: Mit tud ön tenni?
0: Én pont ennek azért mondtam ezt a vázlatos történeti dolgot, Igen. hogy mi ennek az örökösei vagyunk. Ebből Igen. nem tudunk kilépni. Tehát nyugaton az egyház és az állam kétféle hatalomnak, a lelki és a politikai hatalomnak a szétválasztása, ez amiben most gondolkozunk, vagy amiben próbáljuk az intézményeinket is működtetni. Ugye ez teljes mértékben, azért őszintén szóval még Franciaországban sem történt meg ilyen a teljes szétválasztás, és nem is nagyon tud, de azért, mert az egyházaknak azért szinte mindenhol a hitéleti tevékenységéhez is hozzájárulnak állami források. Én nekem ez tetszik, ez a szétválasztás. Ezért is vállaltam, és azt látom, hogy az államtitkárságon, ahol a közhiedelem ellentétben szerintem csomó keresztény. Tehát szinte
1: tudom, amikor bementem, akkor ez jött, vagy jártunk ott, akkor ez egy abszolút átjött. Tehát mindenki.
0: Teljesen. Tehát a lelkészek vannak ott, meg elkötelezett keresztény emberek.
1: Olvasta Viski András Illevelistek című regényét?
0: Azt nem olvastam, hanem a kitelepítést, az zseniális.
1: Olvastam az Illegalistákat, és pont ez jött át, hogy ki az, aki Krisztusban hisz, és akkor már csak azáltal, hogy van egy mennyei Jeruzsálem, ahogy az András megfogalmazza, már amiatt illegalistává lesz, zárója bezárva.
0: Ez az, amit az előbb mondtam, hogy Isten országának polgárai vagyunk elsősorban.
1: Igen.
0: Ki lettünk véve a világból.
1: Így van.
0: Ez történt a Krisztus megjelenésé, hogy kikerültünk a világ, akik az ő tanítványok, kikerülnek. Ez biztos. De a világban vannak, ott élnek. De nem a világból valók, ugye, ahogy János Evangéliumban.
1: Mi az, amire legbüszkébb az eddigi életében?
0: A legbüszkébb? Igen. A családra vagyok legbüszkébb. Tök jó.
1: Van?
0: 4 gyerek, 3 lány, 1 fiú, és most várjuk a 4. unokát, és ez az, hogy, és nem is csak általában a családra, hanem arra, hogy a gyerekeink nagyon jóba vannak egymással, meg velünk. Ez az alap. Tehát ebben az is benne volt, hogy a feleségem 20 évig otthon volt a gyerekekkel. Tehát, hogy ahogy egymás után jöttek, és akkor...

Te odalenn zongorázol, én verset írok ide fenn, hogyha egymáshoz közeledni.

0: az Isten országának polgáraivá válni, ugye ezt a kifejezést használta. Ezt hogyan tudjuk a mai társadalomban az embertársainknak megmutatni azt az országot?
1: Hát azt szerintem, én nem vagyok egy direkt misszionáló, vagy egy direkt térítő, tehát semmi. Egyszerűen csak azzal, hogy egy ilyen átlátható életet élünk. Nem élünk kettős életet, nincsenek titkaink, nincsen, hanem világosan élünk ott bent a világban, mint a Diognétosz levél mondja tényleg, hogy ott vannak ugyanolyanok, ugyanolyan, ez a magyar fordításban rosszul is van, mert ott az van, hogy különböző nemzetek vagyunk, vagy etnosz, de ott étosz van a görögben, különböző jelleműek vagyunk. Különböző jelleműek vagyunk ugyan, de egy közösségben élünk, ugyanazokban a törvények vonatkoznak ránk, de az egymás iránti szeretetről meg lehet ismerni őket. Tehát ez nem azt jelenti, ugye, hogy az egymás, mert nem is szeretem ezt mindig, mert annyira visszaértek ezzel szeretett fogalommal is, tehát hanem, hogy ennek vannak jelei, tehát a nyitottság a másik iránt. Tehát szerintem ez az alap, hogy nem is értek meg semmit, amit nem szeretek. Ez Ágoston egyébként. Ágostonnak ez egy hermeneutikai alapelve, hogy mondjuk akkor... Tehát rengeteget tudnék idézni, azért nem is válaszoltam erre a kérdésre, de ugye azt mondja a Vallomások 10. könyvének az elején, amikor megáll, hogy hát uram, én neked teszek vallomást, de mások füle hallatára is, és hogy ők hogyan tudják, hogy igaz az, amit mondok. És az hogy a bennük lévő szeretet az, ami lehetővé teszi. A lélek megnyitja őket arra, hogy úgy forduljanak hozzám, hogy ezt, hogy bíznak bennem, hogy elfogadják, hogy amit mondok, az igaz. Ez az első lépés, amiben már ott van ez a szeretet hermeneutikája.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat.
2: Heidl György, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárral Prontfai Vera beszélgetett.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és ki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljut

0: futnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

ne aggódjatok a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Jött egy nagy betegség. És ez halál közeli volt, ezt nem én találtam ki, ezt megállapították, hogy ennyi. Ennyi volt. És ugye az első gondolat az embernek, mint mindenkinek, a megdöbbenés, hogy miért pont velem. Jönnek a fohászkodások, és akkor hirtelen úgy elgondoltam, hogy hova fohászkodok én, miért? Miért aggodalmaskodok előre, hogy mi lesz? Hát majd itt meglátom, hogy mi lesz. Én abszolút megfogadtam minden kezelést, mindent csináltam. Hát de nagyon úgy nézett ki a kezelések ellenére is, hogy nem sikerül a dolog. És akkor elengedtem a dolgot. Úgy engedtem el, mikor az egész úgy kiderült, hogy próbáljak megbarátkozni a gondolattal, hogy ez volt. Akkor elkezdtem magam, hogy szép kerek, meg volt sok minden, amit kértem, amit elértem, sok minden. Hát, még azért úgy jó lett volna, de hát így alakult. Innen jutottam el oda, hogy egy hatalmas megnyugvás volt, és azt mondtam, hogy legyen meg az akarata. A gondviselés akarata legyen meg, és megfordult a dolog. Ez olyan furcsa, hogy nem akartam én sem elhinni, és mások sem. Nem azt mondom, hogy rögtön, de attól kezdve jobb lett, jobb eredmények, egyre jobb, és itt vagyok ennek már 6 éve. Utólag az az igazság, most már ennyi év távlatából azt mondtam, hogy kellett. Szellemembe megváltoztam. Attól kezdve elkezdtem hinni abba, hogy van folytatás, türelmesebb lettem, de mindennel, mindenkivel és mindennel szemben. Segítőkészebb. Képes vagyok órákig valakit meghallgatni. Nagyobb szeretettel fordulok ugye az emberek iránt, mert látom, hogy hát ő is járhat így, ugye, és lehet, hogy még rosszabbul, mint én.

0: Hévízi Éva a Ferenczi Noémi díjas képzőművész gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette. Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV, szimfonikus zenekar. Pénteken kezdődik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongoraművész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. A Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és kerékpáros túrával várja az érdeklődőket, péntektől vasárnapig tájékoztat az MTI. A pénteki sétán Szabó Lajos és Puskás Lajos erdőmérnökök beszélnek majd többek között a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről a gyulai Almási Kastély parkjában. A szombati program erdei élménysétá lesz, valamint a Batyú Színház előadása, hagyományos szilvalekvárfőzés, néptánc bemutató és táncház is várja a résztvevőket. Fellép a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, a Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikus zenekar kamarazenekara. Az idei programok a víz megtartása és az erdők megőrzésének kihívásaira összpontosítanak. Vasárnap a komposztálás jelentőségéről lesz szó, a hagyományőrző íjászkodás és az erdei séta mellett. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Vali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén az esti dicséretet a vértanúk közös zsolozsmájából imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szívnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis az Isten lelke lebeg fölöttetek.

Krisztus életét adta övéért, hogy életük legyen, és minél bővebben legyen. Forduljunk ezért hozzá bizalommal.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te a vértanúság győzelmével koronáztad, és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel üljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Istenünk!
1: Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek, és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
0: Téged, Krisztus!
1: A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
0: Kedves testvérek! Az evangéliumi sorokat hallva az embernek az jut az eszébe, hogy minthogyha ezek az evangéliumi sorok, de az olvasmányban hallott ószövetségi sorok is, vagy akár a Szentleckében hallottak, amelyek a harag elítéléséről, a gyűlölködés, a megbocsátásra való képtelenségről szólnak, mint egyre aktuálisabbak lennének. Templom. Minden hívő közösségnek szüksége van, kedves testvérek és kedves gyerekek, olyan megszentelt, elkülönített helyekre, ahol a tagjai, a hívő közösségnek a tagjai találkozhatnak, nem a gyűlölséggel. Nem a haraggal, nem a megbocsátás, megbocsátani nem tudással, nem az irigykedéssel, de a végtelen Istennel. Zakeushoz hasonlóan a keresztények egy asztalhoz ülhetnek a Jézussal. És nem csak erőt meríthetnek Jézusnak az imént hallott szavaiból, vele étkezhetnek, ő maga kínálja nekik magát, örök elederül. Mindannyian teljességre vágyunk, kedves testvéreim. Mindannyian kivétel nélkül a békét keressük. Amióta az ember elveszítette a paradicsom békéjét, hát senkinek se jó felzaklatott lelkűnek lenni. Domtetőkön, hegytetőkön sokfelé látunk templomokat, kápolnákat. Mindig odaépítették őket, hogy jól látszódjanak. Hogy van más is, mint amivel mi foglalkozunk. Mint amivel a világ foglalkozik. A régi falvakban, városokban a templomot oda középre építették. A falvak közepére, városok közepére. Azokra a helyekre, vásártér is volt ez, ahol az élők rendszeresen összegyűltek, sőt, még a halottaikat is a templom köré temették el. Együtt volt a templomok körül tehát mindig a múlt és a jelen. A jelenben élők, azok föltekintettek, és hittel várták a jövendőt. A templom sokszor menedéket is jelentett. Ha egy bűnös az oltárban megkapaszkodott, beszaladt a templomba, és megkapaszkodott, a középkorról beszélek, de így volt ez már az ószövetségi jeruzsálemi templomban is, még ő is ott menedéket talált, azilumot. Érdemes tehát így tanévelén elgondolkodni azon, hogy mi is a templom. Sokan vannak, akik számára a templom történelmi koroknak az emléke. Másoknak igazodási pont. Az okos embereknek. A régi embereknek a templom toron sokszor hajósoknak, halászoknak is hegyre épült templomok különösen is segítettek megtalálni a helyes irányt. A hívő ember számára azonban még többet jelent. Nekünk a templom jó esetben az a hely, ahol találkozik, kedves testvérek, az ég a földdel. Ahova ezért nem megyünk be akárhogyan. Ahol ezért nem viselkedünk akárhogyan. Sőt, minősített módon viselkedünk. Mert az ég és a föld találkozási helye. Ott van az emberben a vágy, hogy találkozzon az Istennel. Még ha tagadja is. Zakeus a vámos, akit az emberek bűnösnek tartottak, még ő is látni akarta az evangélium szerint Jézust. Hallotta, hogy arra felé jár. Alacsony termetű volt. És nem törődve az emberek tekintetével fölmászott egy fügefára, hogy láthassa őt. És találkozott a kettőnek, Jézusnak és Zakeusnak a tekintete. Valamit tennie kellett ennek a Zakeusnak, ennek az apró termetű embernek. Nem volt véletlen a két tekintetnek a találkozása, erőfeszítéseket kellett tennie. Erőfeszítésének meglett a jutalma, Jézus megszólította őt. Szállj le hamar, be akarok térni hozzád. Ma nálad akarok étkezni. Kedves testvérek, ebbe az űrzavaros világba, ebbe a sokszor semmilyen világba lehet, hogy ezt üzenik ma is a templomok. A templomaink Jézusai, hogy találkozni akar velünk. De találkozhat-e a tekintete velünk? Ha elkerüljük azt a helyet, ahol az ég a földdel találkozik, ha mi nem tesszük meg az erőfeszítéseket. Együtt étkezni Jézussal. Vele egy asztalhoz ülni. Szavaiból erőt meríteni, belőle táplálkozni. Ez a templom. Kedves testvérek, ami a templomban mindig történik, az egy titok. Ugyanakkor közös ünneplés, imádság, Krisztus áldozatának az emlékezete. Mert azt mondta, úgy tanította, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ismételjétek meg újra és újra az én áldozatomat. Nem azt mondta, hogy csak néha. Mint ahogy a jó esetben egy családi asztalhoz sem csak alkalomattán ülünk le.
2: amikor nekünk úgy privátim jól esik.
0: Miért nem? Mert az a családot csak kiüresíti. Pecsétet rak rá. Minősítő pecsétet. Sőt, egyenesen rombolja is. Miért úgy tanítja az egyházunk, hogy az Úr napját mindig meg kell szentelni? Mert ő is úgy mondta, hogy én veletek vagyok, nem néha, nem egyszer, kétszer az évben, kedves gyerekek, kedves szülők, kedves testvéreim, hanem minden nap a világ végéig. Igen, ő minden nap. Hát, ha ő minden nap, akkor mi legalább az ő föltámadásának a napján, ami a vasárnap. Hogy találkozhassék a tekintetünk, különben csak a világ zaja marad, és semmit nem tapasztalunk meg abból, és egyre kevesebbet tapasztalunk meg abból, amit itok, és amit megélhetett Zakeus is, amikor vele egy asztalhoz ült végre, és ülhetett. Jelképek sokosságával találkozik az ember a templomban. A jelképek sokszor beszédesebbek, minden emberi szónál. A régi templomokat a felkelő naphoz igazították, a mi templomunkat is. Itt 8:30-es szentmise kapcsán, amikor süt keletről a nap, amikor már fölkelt, elkezdtük a szentmisét, ezen a kis nyíláson olyan szépen beragyog. Mert Krisztus a világ világossága. Ezt akarták mondani az őseink, amikor építették ezt a templomat, hogy odafigyelj a világ világosságára. A fény az életet jelenti, meg a Krisztust is. A régi szép énekünk is úgy tanítja, hogy ugye énekelték ezt a keresztény őseink. Krisztus, ki nap vagy, és világ, minket sötétségben ne hagyj. A templomban aztán itt van ez az oltár. A templom legszentebb helye. Krisztust jelképezi. Jelképesen ezt az asztalt veszi körül a hívők közössége. Erről az asztalról kapják a gyerekek is, amikor első áldozók lesznek, az élet kenyerét. A Krisztust, aki értünk adta az életét. Itt van a szószék is, ma az ambó, felolvasó állvány, ahonnan az Isten üzenetét, igéjét hirdetik. Az örök élet igéjét hirdetik. És itt van a kereszt, a tabernákulum fölött, amire föltekintünk, és amely előtt nagypénteken leborulunk. Figyelmeztető jel. Ha követni akarjuk a Krisztust, föl kell vennünk minden nap a keresztjeinket is. A kereszténynek, kereszténység kereszténynek lenni áldozatot is jelent, feladatot is jelent. Nem könnyű betartani, ugye, egy család szabályait. Egy család szabályait sem. Az sem, hogy az Úr napját szenteld meg. De egy család, a családfő, a családtagjait csak akkor tudja segíteni, és így bennünket a Krisztus is, ha azok betartják a család szabályait. Így kell, hogy legyen ez nálunk is. Gyertyák is vannak az oltáron. Krisztus világossága. Eszünkbe kell, hogy juttassák. Kedves testvérek, hogy nem elég, ha csak a gyertyák világítanak az életben. Nagyon nem elég. Eszünkbe kellene, hogy jusson, hogy úgy mondta Krisztus. Nem úgy mondta, hogy a gyertyák a világ világossága, az csak egy jelkép. Hogy ti vagytok a világ világossága. Így mondta ő. És micsoda óriási dolog, hogy mi lehetünk a világ világossága. De csak akkor leszünk a világ világossága, ha reá fülelünk, ha reá hallgatunk. Mert különben csak mondjuk a magunk csacsiságait. Ünnepélyes alkalmakkor itt a templomban tömjént füstölünk. Arra Zsoltára emlékeztet ez bennünket, arra is, ami így szól, szálljon föl az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Nem varázslat, hanem jelképez. A papa tömjénezővel körbejárja az oltárt minisztránsokkal, és megtömjénezi a hívek közösségét is. Ez annak a jele, hogy együtt vagyunk egy körben. Körbejárjuk az oltárt. Nem abban a hitben, hogy a kör közepén állva vesznek körül jó barátok, s rosszak, hanem abban a hitben, hogy van jóság mindenkiben. És hogy rajtunk is múlik, hogy ez megmutatkozhassék. És aztán éneklünk, még akkor is, hogyha nagy melegbe sipol, a nagy meleg miatt néha az orgona sokkal gyakrabban, mint mondjuk 10 esztendővel ezelőtt. Hát 3000 síp közül 1-2 mindig akad. A közös ének is egybefog bennünket. Ami itt történik, amikor éneklünk, ugyanezt csinálták, tették az elődeink. Ugyanezt történt évszázadokon keresztül, egészen az utolsó vacsora terméig visszamenően énekeltek zsoltárokat. 2000 esztendőn át zengett az ének. És ugyanez történik szerte a világon, ahol Krisztus nevében gyűlnek össze emberek. Nem azért, mert nincs máshová menniük, hanem mert Krisztussal akarnak találkozni, mint Zakeus is vele akart ott azon a fügefán. Hiszen ő úgy mondta, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik az élet terheit hordozzátok. Mert mindenkinek jut ebből, az élet terheiből. Nekünk esendő törékeny embereknek, akik benne élünk, kedves testvérek, a tér és az idő szorításában szükségünk van tehát arra, hogy megérezzük, az élet az több annál, mint amit belőle közvetlenül megtapasztalunk. Több annál. Nem csak a látható világ. És főleg nem a látható világ. A hívők közösségéhez tartozni nem azt jelenti, persze, hogy tökéletesek vagyunk, mert nem vagyunk azok. De azt igen, hogy mindig keressük, nem csak néha-néha alkalomattán, az igazságot, szépséget, a jóságot, életünk értelmét. És ki máshoz mennénk, kedves testvérek, mint akinél az örök élet igéi vannak, a tulajdonképpen életi. Ki mástól várhatnánk erősítést, mint attól, aki maga az élet kenyere. Hogyan változnak az idők, persze úgy változnak a jelképek is, de vannak olyan ősi jelek, és amiket ez a néhány, amit felsoroltam, ilyenek, amelyek évezredeket kapcsolnak össze is egybe. Miért? Mert üzenetet hordoznak, mert érvényesek, mert tartalommal bírók. Mert az ember mindig tudott hozzájuk valamit kapcsolni, fontos dolgokat tudott hozzájuk kapcsolni. Azzal fejezem be, hogy a kőből épített templomok, azok nem bezárnak, kedves testvérek.

mondjuk a gyerekeinknek is. Mert ha nem tanulják meg, akkor hiába adta nekünk a Krisztus magát. Segítenek ezek az épületek, hogy kiszakadjunk a hétköznapoknak a sodrásából. Segítenek, hogy fölemeljük a szívünket. Segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és önmagunkhoz is. Ahogyan a kőből épített templomot gondozni kell, ez a templom is nem sokára kap egy új vakulatot, a lábazat. Ugyanúgy gondozni kell az élő kövekből épített közösséget is. A magunk helyén, a magunk feladatai szerint. Isten szent egyházát is. Péter apostol írta az első levelében, érdemes erre odafigyelni, gyönyörű ez a szó. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl lelki házzá. Micsoda program, lelki házzá épülhetünk. Házzá, azaz menedékké másoknak is. Vagyunk-e menedék? Mennyire vagyunk menedék? Mennyire vagyunk önteltek, hogy menedék vagyunk? És mennyire vannak hiányaink, hiátusaink? Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Hát itt arra fülelünk, ebben a csöndben, ebben a kimértségben, ebben a szabályozottságban, hogy hogyan lehetünk menedékké lelki házzá. Mert aki nekünk ezt megmutathatja, az bizony ő egyedül. Minden kőből épített templomnál fontosabb az élő közösség. Isten temploma szent. Írt a Pál apostol is, a korintusiakhoz írt első levelében, és ti vagytok az. Amen.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV szimfonikus zenekar. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncerto zenekarra című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongoraverseny szólistája Fehérvári Zoltán zongoraművész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista Gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztathatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatás keresztül.

0: keresés és a hivatás kultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatás kultúra építéséhez. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislányban, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Bali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szolgálni, ha reménytelen is. Kiáltunk nemzetünkért Istenhez. De magunkat is mindig vizsgálnunk kell, vizsgáljuk hát. Nézzünk életünkre vissza. Kis része legalább megvalósult-e annak, amit fiatalon álmodtunk. De soha ne legyünk elégedetlenek. Az álmok végtelenek és határtalanok, életünk és amit megtehetünk, a valóság pedig korlátos. Nem az a kérdés, minden teljesült-e, hanem az, hogy lépéseink az úton maradtak-e. Mindenki megküzd egy leélt élet értékelésének mély gondjával, legnagyobbjaink is. Hallgassuk erről Széchenyi Istvánt. Életem legjobb részét, mennyire velőm és inaim bírták, hazánk szolgálatára költém. Néha úgy sejtem, mintha hátra maradt napjaim száma már felette csekély volna, és akkor kimondhatatlan fájdalom tölti el a lelkemet. S tudja az ég, nem azért, mintha belé szerettem volna az életbe, ó nem. Mert hiszen mi a magyarnak élete, kiben csak egy kissé is nagyobb a lélek, mint volna nehéz az anyag. Bizony alig, ha több, mint kétes remény. S talán ennyi sem. Nem élethezi vonzalom epeszti tehát keblemet, valóban nem, hanem egyedül azért süllyed kedélyem néha legmélyebb búba, ha jövő napjaim sorát már felette rövinnek sejtem, mert hátra tekintve leélt napjaimra lehetetlen akörül ámítani magamat, hogy eközben annak, de csak a század része sem lépett életbe, és az is csak felszínleg, mióly bájteli álmokba ringatá, honszeretettül itt a skeblemet, s hogy ekkép, ha nem volna időm többé némi maradandóbbak sark megvetéséhez járulhatni, földi pályám, legtisztább szándékom, s nem csekély fáradalmaim dacára, valójában szinte minden haszon nélkül, egyedül önámításokban fogott volna peregni le. Fennmaradt erőmet, ejbe örömest bocsátanám ezokból, s feltétlenül áruba, csak hogy vérünk jövendőjét elvégre egy közös nemzeti alapra állítani, én is segítsem elé.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szent Gellért püspök és vértanú emléknapja van. A nagybecskereki, a temesvári és a szegedcsanádi egyházmegyékben fő ünnep. Az evangélium Szent Máté könyvéből a 10. fejezetből van. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Kedves Mária Rádió hallgató testvérek, Szent Gellért elhatározta, hogy a Szentföldre látogat. S végül az Adria horvát szlavon partoknál ott kellett vesztegeljen, a szentföldi zarándok út első ilyen szakaszán, mert tengeri vihar miatt meg kellett szakítani az utat. Itt találkozott a Szent Márton monostorának előjárójával, Rasina apáttal, aki kemény szavakkal igazítja helyre Gellértet, felróva neki, hogy senkitől sem kér tanácsot, amikor útra kelt. De ugyanakkor ott van Magyarország, ahol a térítőkre nagy szükség van. És az intés hatására indul aztán Rasinával együtt Gellért a magyarok közé, Szent István pedig rábízta Imre herceg nevelését. Érdemes megfontolnunk, hogy mi a döntéseink előtt kérünk-e tanácsot valakitől, s ha kritikát kapunk, hogyan fogadjuk azt? Elutasítjuk, vagy elgondolkodunk azon? És akár még változtatunk is az életünkön annak hatására. Az Isten akaratát és az üdvösségét kereső embernek előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy a teljesen váratlan helyzetekben is ott van mindig az Úr, mert maga Jézus mondja, hogy két verebet adnak egy fillérért, de ez sem esik le atyátok tudta nélkül. Isten gondunkat viseli, üdvösségünket akarja, és ezért néha embereket hoz útunkba, és terveinket átgondolásra készteti, utána pedig jó döntést hoztunk, kegyelmével mindig segít.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A múltkor a munka világával foglalkoztunk. Mai közös gondolkodásunk témája: kiművelt emberfőkkel, értékes munkával a felemelkedésért. Helyzetünk, feladataink, kilátásaink keresztény megközelítésben. Minden ember célja az emberhez méltó szép élet. Igaz, ezt az emberek különbözőképpen képzelik el. A megvalósításban a felfogások szintén nagyon eltérnek. Az viszont egyértelmű és látható, hogy a világ problémák nagyon kiéleződtek, a világgazdaság és a nemzetközi kapcsolatok súlyos válságban vannak. A legsúlyosabbak a háborúk és fegyveres konfliktusok pusztításai. Világszerte több mint 60 nagyobb háború tombol. Az elesettek száma több millió, a sebesülteké és otthontalanoké még több évente. A terrorista támadások sok ezer ember áldozatot okoznak évente. A legdrámaibb problémák az emberi életek kioltása, a rombolás okozta gazdasági válság, a világ élelmiszer, energia és nyersanyag ellátásának csődje, a világkereskedelem korábbi relatív rendezettségének felbomlása. Három súlyos szóba, fogalomba foglalhatjuk össze a világ problémák okait. Irracionalitás, nyomában bizonytalanság, kiszámíthatatlanság van a világban, Európában és az európai országok nagy részében is. A hadi kiadások jóval gyorsabban nőnek, mint a bruttó hazai termelés értéke, így kevesebb marad békés célokra. A bruttó hazai termék GDP növekedése 1,7% között mozog a fejlett európai országokban, miközben a bruttó hazai termék értékének 2%-áról 5%-ára tervezik felemelni, illetve hát ezt döntötték el a NATO-ban, a hadi kiadások arányát. Az infrastruktúra több területe nagy mértékben leromlott, még a fejlettebb nyugat-európai országokban is. Német és brit közlekedés megnőtt zavarai, ausztriai egészségügy leromlása, és sorolhatnánk. Kérném szépen, ugye már egy új index is született nemrégen, egy nemzetközi gazdasági index, hogy az elkeseredettségi index, misery index mit jelöl. Nos, ez egy közelítő kalkuláció, és azon alapul, hogy az inflációs ráta és a munkanélküliségi ráta összeadva ne legyen nagyobb 10%-nál. Hát kérném szépen, ez egy nagyon hibrid, de azért első megközelítésre jó mutató. Szerencsére az infláció ráta jelenleg alacsony az európai országok többségében, sikerült leszorítani. A munkanélküliség is a válság legsúlyosabb éveihez képest kisebb, de ez ne tévesszen meg bennünket abban, hogy a gazdasági kilátások rosszak, főleg az emberek bizonytalanságérzete nagyon megnőtt, joggal, mindnyájunké, úgyhogy ezeket kéne orvosolni. Na most próbáljunk meg a kiinduló pontban arról gondolkodni, hogy ugye egy tudás és innováció alapú társadalom vezethet el a versenyképesség javulásához. Na most a versenyképesség az ne a profitabilitást jelentse, és nem is jelentheti azt sem szakmailag, sem számunkra emberileg, hanem hogy egy ország, egy térség miképpen képes helyt állni a piacokon, saját piacán, nemzeti piacépítésében és a világgazdaságban. Ez jó gazdasági szerkezetet kíván, pontosabban sokkal jobbat, mint ami ma különösen Európában, Európa legtöbb országában van. Mik ennek az okai? Kérem szépen, ezt már részben említettük, de ugye kihat az oktatástól és a munkáig terjedő útra, tehát az oktatás minősége, kiterjedtsége, elérhetősége és eredményei meghatározzák a jelen, de főleg a jövő generációk életét. Ezért rendkívül kiemelt figyelmet kell fordítani rá, hiszen azt szeretnénk, hogy a bennünket követő nemzedékre is egy emberibb világot hagyjunk örökül, és ne rosszabbat. Nagyon súlyos feladat és felelősség ez. Vegyük mindnyájan komolyan. Felelős döntéshozók, gazdaságpolitikusok, cégbirodalmak irányítói és a vezető munkatársak, de ugyanakkor mindenki, aki a munkahelyén becsületesen akar és tud teljesíteni, és ennek eredménye persze egy emberhez méltó életminőség és életszínvonal legyen. Hát ugye mindkettőről már többször beszéltünk. Na most ugye az van előttünk, hogy min múlik ez? Tehát a gazdaságirányítást helyezném előtérbe, ami nagyon leromlott világszerte és Európában különösen. Gazdaságirányítás helyzete, az intézmények működése, hát jó intézmények felbomolnak, új intézmények hónapokig nem működnek, ezt most értem Ázsiától Dél-Amerikáig, de Európára is. Na most a gazdaságpolitikai eszközök jó használata is kellene, konzekvens gazdaságpolitika több irányba. Az egyik a struktúra politika, hát hogy jó gazdasági szerkezetre van szükség. A másik a családtámogatás, és hogy biztonságban megfelelő életkörülmények között tudjanak élni, kalkulálni, előrelátni a családok. Na hát itt is a bizonytalanság az egyik legdrámaibb tényező. És ennek a megnövekedése szintén nagyon kihat az egyénre, a mentális egészségre, és sorolhatnánk egyszerűen a megélhetés mindennapi forrásaira és annak a megélésére, hogy hogyan tudjuk vagy nem tudjuk a problémákat megoldani. Minden beruházás, ráfordítás, és a ráfordításokkal kell, hogy megfelelő eredmények álljanak szemben. Vagyis felveti, és nyilvánvalóan minden beruházásnál gondolni kell erre, különösen a hosszú távú, ugye oktatási beruházások mindig hosszú távúak, és hosszabb távon hoznak eredményt, ugyanígy az infrastruktúra fejlesztése is. Na most ezzel szemben ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok területen nem javul, hanem leromlik az infrastruktúra, vagy éppen stagnál. Nos, tehát a megtérülést és a megtérülési időt is bele kell kalkulálni, de ennek a megtérülési időnek és eredménynek észszerűen kalkulálhatónak, előre láthatónak, hát amennyire ez emberileg lehetséges, kell, inkább ezt a szót kell mondanom, hogy kellene lennie. Az életminőség és életszínvonal, hát én különösen az életminőségre helyezném a hangsúlyt, ez szintén függ az egészségügy és az oktatás elérhető színvonalától. Hát mindenki önmagának, gyermekeinek, családjának jó egészséget, jó egészségügyet kíván, és jó oktatást, hogy jó képzettségben nőjön fel és boldoguljon. Ezért a családok nagyon nagy áldozatot hoznak. Úgyhogy ezt kell társítani és ösztönözni minden vonalon. Ha most ennek az eredményeit szeretnénk nézni, ugye akkor az értéktermelési láncnak a jelentőségét kell kiemelni. Hát egyrészt az, ugye, hogy az értékesebb folyamatokba kapcsolódjunk be minél inkább az értékteremtésben a nagyobb hozzáadott érték, nagyobb nemzeti jövedelem, tiszta nemzeti jövedelem előállítása álljon előtérben. Na most a kulcs tényezők jó, ha hazai kézben vannak, és én azt mondanám, hogy sok területen, még a történelemben is, az osztrák-magyar monarchiában Magyarország felzárkózása azért történhetett meg a kiegyezéstől 1913-ig, az első világháború előttig, mert 50 éven át konzekvensen kiépítették azokat az infrastruktúrális rendszereket, városfejlesztést, közszolgáltatásokat, amelyek bázisává váltak a vállalati fejlődésnek, a vállalatok gyors fejlődése pedig a foglalkoztatást is javította. Hát jól tudjuk, hogy ennek ellenére ugye kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, sőt valójában, ha az egész Kárpát-medence népeit beleszámítjuk, akkor a Kárpát-medencét 50 év alatt több mint 2,5 millió ember hagyta el Amerika felé. Hát ugye itt is a segédmunka, a kubikusok, azok voltak a legveszélyeztetettebbek, és váltak a legkönnyebben munkanélküli, akik könnyen helyettesíthetők voltak, ez az egyik kategória. A másik kategória pedig az, ugye ahol viszonylag kevesebb hozzáadott értéket termeltek, és ha a nagy beruházások véget értek, ugye megtorpantak, akkor ameddig nem találtak új nagy beruházóknál elhelyezkedésre, addig munkanélkülivé váltak. Hát jól tudjuk, hogy a munkanélküliség a 21. század válságaiban is, századunkban is visszatért, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy egyrészt megfelelő számú munkahely legyen, ilyen szempontból nagyon örvendetes, hogy mintegy 1 millió új munkahely keletkezett, de arra is oda kell figyelnünk ennek a pozitívumnak a hangsúlyozása mellett, hogy egyre inkább a képzés, továbbképzés révén a munkahelyi struktúrák, munkahelyi kapcsolatok szervezése révén és az egyre fejlettebb, jobb végzettségű emberek révén előre haladjon az a pozitív folyamat, amely megtorpanásokkal, kisebb-nagyobb visszaesésekkel 2010 után elkezdődött, tehát hogy a munkahelyek biztossá váljanak, de ne a romboló hatású munkahelyek, környezetszennyező, kis hozzáadott értéket adó, olcsóbérrel idegenbe termelő munkahelyek, hanem azok, amelyek Magyarország felemelkedéséhez hozzájárulnak. Tudom, hogy könnyű mondani, nehéz megcsinálni, de hát becsületes kollégák és nagyon jó tudású, szaktudású kollégák dolgoznak azon, hogy minden területen kialakítsanak egy olyan stratégiát, amely aztán működik. Csak hát megint itt a nagy világgazdasági és európai és térségünkben lévő bizonytalanságok akadályt képeznek, még az előre tervezésben is, nem beszélve arról, hogy ugye a beruházások nagyon kaotikusan fölborultak és fölborulnak Közép-Európa szerte. Na most a másik a láncolat, amit említettem, hogy az oktatástól, a képzésen, a tudományon át, a kutatás fejlesztésig és az innováció bevezetéséig vezet. Na most nagyon jól tudjuk, hogy az oktatás folyamatában is vannak nagyon súlyos hiányok, elsősorban mennyiségi hiány is az, hogy nem lehet elegendő kiképzett szakmunkást kapni. Nagyon hosszú a lista, ha felsorolnám, hogy milyen szakmunkásokból van hiány ma Magyarországon. Ez súlyosbítja ugye az agyelszívás, mert a nyelvet tudó, jól képzett szakmunkás egy-kettőre elmegy az országból, az ország költsége a kiképzés, és az Európai Unió egységes piacán pedig jobban keres. Hát itt is nemzetközileg gondoskodni kellene arról, mint ahogy a licenszdíjakat megfizetjük, hogy az oktatási képzési költségeket és az országok megfizessék egymásnak. Hát ettől messze vagyunk, de szerintem ez egy szükséges lépés lenne. Pozitív viszont például, hogy az oktatás jól színvonuló oktatás nyújtó Magyarország az egészségügyben eleve megrendeléseket kap, és évente több ezer skandináv, norvég, svéd és más északi országokból ezrével jönnek tanulni Magyarországra leendő orvosok, és ezt a skandináv államok meg is térítik Magyarországnak. Tehát ilyen szempontból ez egy jó beruházás, és sok jó példa van. Kutatásfejlesztésben is, például a kutatásfejlesztési eredményeink nemzetközi statisztikai összehasonlításban igen jók, de ugyanakkor a K+F alulfinanszírozott, a K+F területeit gyakran átszervezik, és a természettudományi, orvostudományi, élettudományi kutatások minőségükben nagyon jók, az ott lévő szakemberek nagyon jók, de egyszerűen visszaestek abba az értelembe, hogy sem anyagilag, sem szervezésben nem működnek megfelelően a dolgok, hát ezt majd a részfémák, minden kulcstémát külön-külön szeretnék majd a jövő adásokban egyenként kifejteni, mert minél konkrétabban látjuk a helyzetet, annál jobb. Na most a K plusz F eredményei a nagyon kicsiny ráfordításokhoz képest nagyon jók, igen ám, de nem válnak eléggé hazai innovatív beruházásokká. Hát ennek sok oka van, elsősorban ugye a tőkeszegénység, a tőkehiány, és a bejövő tőkénél sokkal több megy ki két vonalon is. Az egyik ág, ami ha hitelt veszünk fel, azután elég magas kamatot kell fizetnünk, tehát a kamatmerzs is eléggé sújt bennünket, és az a tény ugye, hogy nettó kamatvonalon is kiáramlik az országban elvégzett nemzeti munka értékének elég nagy része. A második pedig a tőke, az itt megtelepedett tőke, amelyik tulajdont szerez, és akkor utána viszont szintén hasonló, sőt ezt meghaladó nagyságrendben megy ki a profit, tehát profit repatriálás, az itthon nemzeti munkával megtermelt profit elég nagy része kikerül az országból, és mind a két irányban veszteség van, mármint mind a két vonalon a nemzeti jövedelem kiáramlásában. Hát szóval ezeket a kulcs tényezőket feltétlenül észszerű gazdaságpolitikával és innovációs politikával kellene kezelnie a gazdaságpolitikának, hogy az országban lévő tőke, beruházások jobban hasznosuljanak. Ez azért is fontos, mivel ez az egész láncolaton, ha végigmegyünk, akkor a végén keletkezik ez az innovációs profit, innovációs extra profit, és jó lenne, megéri, hogyha ennek minél nagyobb részét a magyar gazdaságba sikerülne visszaforgatni. Na hát a tőkebeáramlások, tőkeberuházásokról szintén külön előadást kell tartani. Kérem szépen, arról van még szó, hogy az egészségügy fejlesztése nagy feladat, igen ám, de arról is szó van, hogy szükséges lenne a hosszú távú, lassan megtérülő, de nagyon szükséges és másutt profitot hozó infrastruktúra fejlesztése. És a nemzeti infrastruktúra, a közszolgáltatás, alapvető közszolgáltatások magyar kézben léte nagyon fontos, ezért fontos volt például ugye a gáz, vízhálózat, szennyvíztisztítás, áramellátás minél inkább magyar kézbe és minden országnak nemzeti kézbe vétele vagy tartása. Kérem szépen, ezeket a fő gondolatokat még a következőkkel szeretném folytatni. Az egyik az az, hogy egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Ezt Széchenyi István már nagyon jól felismerte. Na most hát ebből következnek a gondolatok, hogy merre megy a világ, és mit kellene kell tennünk. A nemzetközi tendenciák arra mutatnak, hogy az egészséggazdaság, a tudásgazdaság és az élelmiszergazdaság három olyan kulcsterület, amely felértékelődik. Tehát az eddig elmondottak a nemzetközi értékteremtés függvényében még inkább előtérbe kerülnek. De most az egészséget hogy lehet egészséggazdaságot jól menedzselni? Kérném szépen, a németek példája ebben nagyon jó a tekintetben, hogy aki német egészségbiztosítást fizet, bárhol is kapja a szolgáltatást, a magánorvos is, a rendelőben dolgozó orvos is, a kiemelt állami kórházban dolgozó orvos is, ugyanazért a beavatkozásért ugyanazt a térítést kapja. Tehát mindenki el tud menni akár a magánfogorvoshoz, akár körzeti rendelőbe, vannak ugye ilyen körzeti rendelők, és rengeteg klinika és orvosi ellátásnak a jó megszervezettsége, legalábbis a múltban. Miért teszem ezt hozzá? Nagyon tanulságos számunkra is, hogy a német egészségügy is kénytelen egyre inkább hiányokkal szembenézni, nevezetesen az orvosok, jól képzett orvosok egy részét külföldről verbúválja, Európából is, de Ázsiából, Indiából is, és másrészt pedig, hát ez bennünket különösen érint, a közép-európai ápolónőknek a felcsábítása és ott tartása, hát magasabb fizetésért, jobb munkakörülményekért sok-sok lengyel, cseh és magyar ápolónő ment ki és dolgozik Németországban. Hát erre is oda kellene figyelni, hogy nem tiltás révén, hanem gazdasági szabályozás révén, hogy ne a brain drain területévé váljék az egészség, különösen ugye a mi rovásunkra, a közép-európai országok rovására is. A tudásgazdaság örvendetesen fejlődött abban az értelemben is, Magyarországon is, másutt is, Lengyelországban is, Csehországban is, hogy egyre nagyobb a nemzetközi együttműködés és kooperáció aránya. Tehát sok-sok külföldi hallgató szívesen jön Magyarországra, több ezer a nálunk lévőknek a száma a diplomázók között is, és több ezeret meghaladó a tudásgazdaságban szereplő külföldi tanárok, felkészítők, munkatársak száma is, és a diákoké is. Na most a harmadik, ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés is. A nyugalom a jövő szempontjából az élelmiszergazdaság. Minél szervesebben a termeléstől a fogyasztóig eljuttatandó áru nemzeti kézben legyen, ellenőrzésben, szigorú szabályok szerint, és minél feldolgozottabb, annál inkább koncentrálódik a profit, tehát míg a nyers termelésre 10-20% közötti arány jut, addig több mint 80%-a a feldolgozásban és a kereskedelemben keletkezik. Hát kérném szépen, ne hagyjuk azt, hogy a fejlett magyar agrárgazdaságnak egyik része kapja a kevesebbet, és a másik része, hát pedig ugye eltűntek egész élelmiszeriparágok, gondoljunk itt a cukorgyártásra, ahol 12 nagy magyar ellátó szűnt meg, egyetlen maradt, az is ugye külföldi kézben. És hát, hogy az élelmiszergazdaság, ha nem túl hosszú a láncolat, akkor egyre frissebb, egyre jobb és ellenőrzött termékekkel tudja ellátni a lakosságot. Ilyen módon, és ezért az erőforrások között felértékelődik a víz, a föld, a képzett, kreatív munkaerő az élelmiszergazdaságban, olyan szépen mondja a magyar nyelv, míves, földmíves, ugye? És az egészséges környezet biztosítása, hogy letarolt erdők, betemetett csatornák helyett működő csatornák, működő vízkészletek legyenek. Hát persze csak akkor lehet, hogyha esik is az eső, úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy ez Európa szerte idén nagyon gyengén és nagyon rosszul alakult. Na most a tőke mellett nagyon fontos a társadalmi tőke, ugye annak a megléte vagy hiánya, vagyis, hogy a stresszt is csökkenti a közösségek lelki-szellemi egészségére, összetartó erejére az értékrend, a kölcsönös bizalom és a társadalom szervezettsége, jogi jó működése, vagy éppen gyenge működése nagyon kihat. Fukuyama írja, ugye, hogy 1995-ben írta még, hogy olyan fontos a bizalom, hogy azt kell tekinteni a társadalmi tőke legfontosabb elemének. Egy közösség sikere a rájellemző kölcsönös bizalmon alapul, anélkül felemelkedése sem sikerülhet. Hát kérném szépen, az itt lévő negatívumok kihatásait szintén látjuk világszerte, és hát hogy a jelenlegi helyzet minden csak nem pozitív. Na most a jól képzett munkaerő szorosan összefügg az oktatással. Az oktatásnak a színvonalát különösen azokon a területeken, amelyre a legnagyobb igény és szükség van, fejleszteni kell. Az alacsony működési költségekkel, főleg bérekkel nem érdemes hosszabb távon versenyezni, nem is szabad, hiszen nem a bérek leszorítása, alacsony bérek, hanem a termelékeny, nagyobb értéket termelő munkaerő irányába kell folyamatosan haladnunk. A dráguló megélhetési költségek szintén nagy probléma, hogy az erőforrások nem eléggé észszerű felhasználása történik. A gazdasági növekedés gyenge marad, de ha fenntarthatóvá tesszük, ez lenne a lényeg, hogy egy olyan gazdaságpolitika, amely kiszámítható, fenntartható növekedésre épít. Az előregedő társadalomnál a jobb és jó nyugdíjrendszerre kell építenünk, amelynek viszont a befizetések az alapjai, hiszen nem engedhető meg az, hogy egy befizetés alapú értelmes nyugdíjrendszer szétzilálódjon bárhol is a világon, vagy nálunk is, és olyan minimál nyugdíj legyen, amelyek mögött befizetések nem voltak, hát ez egyszerűen hiányzik a nyugdíjkasszából. Úgyhogy erre is oda kell figyelnünk. Oda kell figyelnünk az életminőségben arra, hogy mennyi a születéskor várható élettartam, és ez, hogy mennyire növekszik, vagy nem, mert ebből szintén drámai hatások alakulnak. A kommunikációs hálózatok, az információ technológiai beruházások szintén nagyon fontosak, de arra kell odafigyelni, és a társadalomnak szervezetten jó erőforrásokkal és jó odafigyeléssel kell szolgálni azt, hogy ne a média ne eltorzult, népszerűsített, de valójában értékromboló hatású legyen, hanem értéképítő, az embert és az emberi méltóságot megbecsülő és szolgáló. Amúgy is, ugye, ha összegezni kellene most, hogy ugye az emberi erőforrás, a beruházások, a jövő kilátásai közül mi az egyik legnagyobb probléma, hát akkor arra jutnánk, hogy a beszerzések, beruházások minősége, a haszonnak az elosztása, a bérhányadnak a csökkenése, holott jó időkben mindig a válságokon kívül általában a szociális piacgazdaság jó évtizedeiben megnőtt a bérhányad, míg jelenleg a legfelsőbb egy tized, sőt azon belül is a legfelsőbb 1% részesedik növekvő arányban drámaian 90% felett a gazdasági fejlődés pénzügyi eredményeiből. Hát ezeket sikerült most elmondanom, és remélem, hogy a fejlődés során valóban a kiművelt emberfő, a becsületes, értékes munka felemelkedést hozhat és hozzon magyar hazánknak és mindenkinek. Isten segítse minnyájunkat, hogy minél inkább megvalósítsuk Szent Ferenc 800. jubileumi évében a Ferences rend gyönyörű célját és jelmondatát, Pax et bonum, béke és jóság. Mindennapi imádságunkkal, akik csak tehetjük önkéntes munkánkkal és rendszeres pénztámogatásunkkal segítsük a Mária Rádió működését, mert az adóállomások fenntartási és műsorsugárzási költségei nagyon megnőttek. A Mária Rádió hitelesen közvetíti a szűzanya édesanyai szeretetét. Segítsük elő, hogy minél több hallgatóhoz eljusson. Utunk Máriával Jézushoz vezessem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Magyarok nagyasszonya mozaik alkotás kerül a vatikáni kertekbe. 14. Leó pápa, az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő szervezet a speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott szeptember 19-én a Vatikánban, valamint 150 taggal, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a sportolás nevelő szerepére, valamint népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Ő maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre nevel, mondta. A sport olyan egyetemes nyelv, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken, idézte Ferenc pápa szavait. Korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek, emlékeztette a jelenlévőket. Végül a pápa a szűzanya és a nemrég szentté avatott Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte a jelenlévőkre. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ad limina látogatást tesznek november 3 és 7-e között Rómában, írja a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben, amely a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Hazánk ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézust tartó boldogasszonyt ábrázolja. Az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a Jogar és az Országalma. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait november 5-én, akik ott létük alatt felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat is, hogy az illetékes tisztségviselőkkel áttekintsék a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületen. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
5: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
5: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.
7: Rajkai Eszter beszélgetését hallják Bőjte Csaba atyával, hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.
8: Sok szeretettel köszöntöm az Apostol TV-nél Bőjte Csaba Ferences szerzetes atyát, aki a Dévai Szent Ferenc alapítványnak a megalapítója. Azt gondolom, hogy az atyának a nevét elég széles körben ismerik a munkássága meg a gyermekotthonok miatt. Az első kérdésem az atyához az lenne, hogy gyermekkorában is gondolta volna az atya, hogy ilyenné alakul az élete?
9: Nagyon sokat kirándultam gyerekkoromban, és mindig az volt a vágyam, hogy egy nagy közösségbe éljek. Tehát nekem számomra, amikor elmentünk a Szent Annatóhoz táborozni, vagy fel a Hargitára sízni, vagy mit tudom, bandával, ez egy nagyon nagy élmény volt, és hát ugye akkoriban volt az Illésnek egy ilyen száma, hogy majd sátorvárost alapítunk, tehát hogy ez bennem mindig is megvolt, és aztán, amikor úgy keresztény körbe is úgy jártam, akkor úgy gondoltam, lesz nekem egy nagy házam, és kiírom, hogy gyertek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, így csonkák, bongák vagytok, akármi, hogy Isten Jézus felüdítsen titeket. És hát, hogy mondjam, az ember gondolja meg, mit kér az Istentől, mert általában a jó Isten meg is adja azt. Úgyhogy tényleg egy nagyon nagy családom lett, ugye az elmúlt 35 évben közel 7000 gyereket fogadtunk be, van vagy 1500 unoka, minden, úgyhogy hát zajlik az élet körülöttem.
8: Igen, ez egy eléggé nagy család, és maga az, hogy az első gyermek otthont létrehozza az atya, milyen elhívás kellett ehhez, vagy mi mutatta az utat?
9: Mondjuk ő nem azért küldtek engem Dévára, és bennem sem volt ez a szándék, hisz ifjúsági lelkész voltam, és mint ifjúsági lelkésztek, hát ugye az a dolgom, hogy sok mindent csináljak, és prédikáljak, és táborokat szervezek, és ilyesmi. És 93-ban megvoltak a nyári programok, és maradt annyi pénz, hogy össze úgy gondoltam, hogy a kemény maggal csinálunk egy tábort az utca gyerekeknek. Uh-huh. Ezt olyan jó sikerült, hogy nem akartak hazamenni. És akkor végig mondtam a puszi, bye-bye, lehet hazamenni, mondták, hogy miért csinálunk egy éves tábort. Uh-huh. Hát, hogy őszinte legyek, akkor még kacagtunk, de aztán másnapra úgy arra gondoltam, és miért ne? Hát a Szentlélek Úr is nem csak az én fejembe tud megszólalni, a gyerekek szívébe is, és ők sírva mondták ezt, hogy hát csináljunk egy éves tábort. Nos, aztán most már 34. vagy 5. éve táborozunk.
8: Igen, ez egy hosszú idő. És maga az, hogy az atya ferences szerzetes legyen, arra mi indította?
9: Hát ugye én Csíkszeredában nőttem fel, ott vannak ferencesek, Csíksomjól, tehát egyfelől láttam is, meg aztán úgy gondoltam, ha már lúd, akkor legyen kövér. Ha már jó Istennek adom az életemet, hát akkor, na, akkor legyek szerzetes. Meg nagyon tetszik nekem Szent Ferenc élete, ugye szoktam mondogatni, nem vagyok olyan okos, mint a jezsuiták, nem is vagyok olyan jámbor, mint a bencések, hát én ilyen ferences kisebb testvérnek. Ugye Szent Ferenc, van egy történet, hogy döntött el, milyen pasztorációs irányt vegyen. Hát mondta Leó testvér, hunyd be a szemedet, és forogjál gyorsan, körbe, sarkat körül, most állj meg, na, merre mutat az orrod? Na arra, na akkor arra megyünk evangelizálni. Szóval ilyen jól átgondolt, kidolgozott módszerei voltak Szent Ferencnek, és nekem tetszik ez a egyfelől szabadság, másfelől ez a lazasság is. Uh-huh.
8: És hogyan tudja megélni, említette Szent Ferencnek a lelkületét, hogyan tudja megélni az atya, azt hiszi Szent Ferencnek az életvitelét a saját életében?
9: Hát ugye mostan engem nagyon meglepett, hogy őszinte legyek, ugye mindenki látja, mennyi baj van a világban, háborúk, meg gazdasági krízis, meg gázkrízis, meg tehát már lassan mindenféle demográfiai krízis, szóval van baj elég. És gondolom, hogy Leó pápa is összeült a bíborossaival, nunciusaival, hogy kéne írni egy receptet erre a sok bajra, betegségre, nem? És olyan érdekes, mert egyetlen nevet írtak erre a receptre, az, hogy Szent Ferenc, nem? Tehát 2026, na, és elgondolkozhatunk, hogy végül is Szent Ferenc mitől válasz ezekre a bajokra. Hát most, ha reklám helye lenne, akkor azt mondanám, hogy maradjanak itt a 6 órás szentmisé, mert pont erről fogok beszélni. De hát úgy röviden mégis összefoglalva, ugye a szűzanya is, Szent Ferenc is, de mi úrunk Jézus Krisztus is. Hát a szent egyszerűségre, szegénységre törekedett. És én azt gondolom, hogy ez a nagy kapzsi, fogyasztó, birtokló világnak tényleg jót tenne, hogy egy kicsit ilyen, ezen az evangéliumi egyszerűség, természetesség, szegénység, hát útján járjunk. Ugye Szent Ferenc azt mondta, hogy a szegénység úrnőjének a lovagja akar lenni. Mm-hmm. Aztán ugye a mi úrunk Jézus Krisztus is olyan érdekes, hogy békét visz mindenhova, egymással szemben álló embereket kibékít. És Szent Ferenc is ezen, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. Tehát olyan szép ez a vonás, hogy nem háborút, nagy csütörtök, nagy péntek, ugye Jézus föltámad, és nem bosszút áll, nem háborúra hív, nem kirúgja az apostolait, hanem átdöfött kézzel, rőzsét gyűjtottan a galileai tó partján, tüzet rak, halat süt, és mondja, gyertek fiúk, biztos egész éjjel megfáztatok, elegedjetek meg, nem. finom halat sütöttem, nyami. Na. Péter, szeretsz te engem? Tehát, hogy igen, valahol ez a béke teremtő Szent Ferenc, tehát amit Jézustól tanult, ő is ugye logikus. És a harmadik dolog, amit nagyon úgy gondolom, hogy meg kéne az ember, mai ember tanuljon, a természet tisztelete és szeretete. Mm. Tehát, hogy hát Jézust, ha megnézzük, azért legyünk őszinték, ők nem a nagy templomokban, vagy nem tudom, hol tartotta a nagy beszédeit, hanem a hegyi beszéd, meg mit tudott a olajfák hegyén, meg tehát természet közelébe él és virul, vagy dolgozik. És hát a szűzanya is, legyünk őszinték, hol jelenik meg? Hát akkor a katedrálisok, templomok vannak, de Fatimába, vagy Medjugorjéba, vagy Lourdesba, hát mit tudom, nagyon eldugva, a természetben jelenik meg. Mm. Úgy tűnik, hogy a szűzanya is vonzódik a teremtett világ iránt, és hát Szent Ferenc is, hogy a teremtett világ védőszentje. Tehát én azt gondolom, ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy javulna, most csináltattam ilyen kis korongokat, szeretnék minden házba rakni, hogy Ferences recept. Hmm. Igen, hogy ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy legalább egy-egyet komolyan venne minden család, én azt hiszem sokat gyógyulna a világ, valóban lakhatóbb, élhetőbb és fenntarthatóbb lenne biztos mindannyiunk élete.
8: Uh-huh. Említette az atya, ugye a hivatásáról beszéltünk az atyának, és a hivatásnak a részén sokaktól hallom én is az én ismeretségi körömben, hogy sokan küzdenek azzal, hogy mi a hivatásuk, vagy nap mint nap mire hív bennünket a Jóisten. Az atya szerint hogy tudjuk ezt igazán megtalálni, hogy mi az Istennek az üzenete számunkra?
9: Tehát ugye én szoktam mondogatni, hogy a szűzanya találkozik a Jóistennel. József beszél a mennyei atyával. Tehát én biztosra veszem, hogy ők nem valami prototípusok voltak, hanem minden ember ugyanabból a matricából került ki. Tehát benned is, bennem is, mindenkiben megvan az adóvevő készülék, amivel a Jóistennel tudunk kommunikálni. Tehát ezt hiszem ez a legfelső dolog. Harmadikos gyerekeknek úgy tanítsuk a hittanórá, hogy szól Isten hozzánk. Kettős pont, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Tehát nagyon egyszerű, tehát nem kell, Isten nem komplikálja el a dolgokat. Tehát hogyha mondtam, hogy az Európai Unió tervezte volna az embert, akkor biztos lenne 8 lába, 6 keze, nem tudom, elő-hátul szem, meg mindenféle nyúlványok, hogy biztos legyen, hogy el nem esik, meg ilyesmi. Jó Isten nagyon egyszerűen rakott össze bennünket. És a vele való kapcsolat is, azt gondolom, nagyon egyszerű. Tehát a legszebb vágy, álom, ami benned megfogalmazódik, az Isten akarata. Tehát most a fiú, melyik lányt kell elvegye? Hát aki melyik mellett szárnyai nőnek, nem? Akiért le tudná hozni az égről a csillagot. Hát ilyen egyszerű. Azt menjen oda, és kérje meg a kezét, nem? Igen. Tehát ilyen egyszerű. Hivatás, hát aminél szebbet én nem tudok elképzelni. Hát én biztos, hogy nem vagyok orvosnak való, mert úgy igazából irtozok a vértől, nem? Hát úgy borkostolásban se tudnék azért nagy karriert befutni, mert úgy születtem gyárilag, hiányzik a szaglás készsége az én. Uh-huh. Na, hát hogy mondjam, mesterséges intelligenciával lehet, hogy valamit még megértenék, de így nem érzem a szavukat. Mm. Tehát, de van valami, ami az emberek iránti empátia, tehát sok minden predesztinális az embert feladatra. Tehát én is árván nőttem fel, tehát biztos, hogy sokkal fogékonyabb vagyok arra, hogy hiányzik az apuka, hogy család melege nincs meg. Tehát biztos, hogy ez engem segít. Tehát mindenki nézzen szépen magába, térjen le, te van egy örökivádási kápolna, ajánlom Pió atya itt szeretettel fogad mindenkit, és gondolkozza le, hogy mi az, ami őt igazán boldogá teszi. Mikor érezte, hogy kibontakozik, hogy szárnyai nőnek, és akkor abban az irányba el kell indulni, és persze nem kell egyből, mit tudom, hát kis Mária is ugye igen mondott az kis Jézusnak, hát pont ma fogjuk ezt ünnepelni, de attól nem lett még 3 óra múlva meg a kisbaba. Tehát, hogy hónapok szépen nála is karácsonyig van idő. Tehát, hogy le legyünk türelmetlenek. Az Úr, ha elkezdi bennünk a munkát, akkor biztos be is fejezi.
8: Meg mennyire szép, hogy az atya mondta, hogy Árván nőtt fel, és milyen nagy családja lett az atyának ehhez képest.
9: Egy ismerősöm mondta, hogy a méhészeknek azért nagyobb van, úgyhogy ne legyek elég beképzelt.
8: Van még idő, hogy még nagyobb legyen az a család. De hogyha már itt vagyunk, akkor említette az atya, hogy mennyi gyereket sikerült már befogadni az évek során. Most, hogyha így meg kéne tippelni, vagy nem tudom, hogy az atya tud pontos számokat, most pontosan mennyi gyermek otthon működik, és ehhez körülbelül mennyi nevelő kell, hogy ezt a feladatot ellássák?
9: Hát ugye úgy van, hogy az évek alatt változnak, tehát a gyerekek megnőnek, kirepülnek, mindig kérdezik, hova lettek a gyerekek. Hát, tehát egy 10 éves gyereket befogadsz, 5-6-10 év múlva kirepül. Logikus, tehát olyan, azt mondják, hogy körülbelül 7000 valahány gyereket fogadtunk be, jelenleg hát olyan 568-69 gyerekünk van. Hát olyan közel 50 otthonban. Tehát, hogy mondjam, hát úgy van, hogy most a román állam szerint 12 gyereknél ne legyen több egy gyerek otthonban, de valahol kicsivel több van, meg minden, tehát így összejön a sereg. Hát nálunk az a norma, hogy 6-7 gyerekre, 5-re egy nevelő, tehát azt szeretnék összeköltözzön, vagy tehát ne váltásba jöjjenek az emberek, hanem úgy, család modell legyen, hogyha valakinek a keze elveszik, hát akkor a protézis az egy kézhez hasonló valami szokott lenni. Tehát igazából, na mostan persze, hogy a tragédia az, hogy ma meg se születnek azok a gyerekek, akik 90-ben az utcára kerültek. Tehát, hogy akkoriban 450 ezer gyerek született Romániába, most 140 valamennyi ezer. Tehát, hogy igen, megtanulták az emberek az angyalgyártás kisipari és nagyipari módszereit, és tényleg ez egy tragédia, mert most én nem azt mondom, hogy inkább üljön az utcán a gyerek, de hát a lét azért még mindig sokkal izgalmasabb, mint a nem lét.
8: Igen, pontosan. És így a nevelőkre rátérve azért az egy komoly munka, hogy ennyi gyermekért felelősséget vállaljanak. Hogy néz ki így a mindennapjuk, meg hogy tudják azt, hogy ha jól tudom, akkor nyilvánvalóan a vallásos és a keresztény életre nevelik a gyerekeket, hogy így meglegyen nekik is a saját maga gyakorlatuk a hitben, illetve az élet, megéljék a hitet is saját maguk e között. Kell határt szabni, vagy ez így egyben van?
9: Hát ugye úgy van, hogy az Unió is, de Magyarország és Románia is azt szeretné, hogy a bajban lévő gyerekek, a családdal elsodródott gyerekeket, hát egy család fogadja be, nevelő szülőkhöz kerüljenek. Hát 35 éve mindig ezt mondom. Na, de azt is látom, hogy az emberek sajnos egy macskát, kutyát hamarabb hazavisztek, mint egy gyereket. Na, nem mondom, hogy azzal kevesebb vagy több baj van, de tény. És ezért én úgy gondoltam, hogy ha aki erre vállalkozik, annak, ha én adok egy lakást, vagy kicsit megszervezem az életét, talán hamarabb igen mond. Na de így is azt látom, nagyon kevés nagy lelki ember van, aki azt mondja, megosztom az életemet gyerekkel. Hát én mit mondjak? Én nekem sose jelentett nyűgöt a gyerek. Tehát, hogy én mindenhova magammal vittem mindig a gyerekeket. Tehát kirándulni, vagy nyaralni, vagy mindenhova, tehát én temetni, érsekatyához látogatni, gyerek szerintem ajándék, és hát gyerekek élvezik is azt, hogy az ember viszi magával, és közben leül is. Hát nem mondom, hogy nem kell nógatni őket a tanulásra, vagy a munkára pláne, de hát azért jó dolog. Na most, hogy miért nem vállalják az emberek tömegesen, akár a vér szerinti gyereket is, vagy akár a bajba lévő gyereket, én szoktam mondogatni, én ilyen józsefi értelemben érzem magamot apának. Eszembe se jutott, de jó Isten, megszólított, hogy ne féljek, befogadni a gyermeket. És ennek is van egy története, hogy mikor a legislegelső gyereket úgy hozták az utcáról, semmit nem tudtunk róla, jött egy nén is, mondta, az állomásba találta, és itt hagyja nekem. Hát mondta, ezt maga találta, vigye haza, legyen boldog. Hát azt mondja, a férje elhagy. Hát mondta, engem meg a érsek fog elhajtani, úgyhogy itt ne viccelődjünk, és kezdődött a misses. Mondtam, üljön le a templomba, imádkozzon, én is imádkozok, majd a Szent meg Úristen megmutatja magának, mert mindig mi által úgy gondoljuk, hogy az ilyen problémás dolgot majd neki fogja megmutatni. A jó dolgot azt nekem, de ne menjünk ebbe bele. Hát, és elkezdődött a szentmise. És ha hiszed, ha nem, hát az volt, hogy az evangéliumot én olvastam fel, hogy ez minden napra elé van írva, és az őrző angyalok ünnepe volt ez a nap, ez se hiszen véletlen volt, és az az evangéliumi rész volt benne, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. És hogy felnéztem, és az a 10 év körüli roma kislány, varkocsosok, mit tudom, ott ült a padba, vigyorgott rám. Hát még arra gondoltam, hogy na hát, a nagy szenteknek olyan nagy a látomásaik vannak. Hát egy ilyen magamfajta székelypap, most mit akar? Hát megjelent egy ilyen cigánpurdé formájában, jó Isten. És azt mondtam, legyen meg a te akaratod, befogadlak. Tehát ilyen Józsefi értelemben érzem magamot apának, és de igazából utolsó ítélettel azt hiszem, apa, egyre megy.
8: Uh-huh. Igen, meg látszik is, hogy utána egyre gyarapodott. Azt hiszem, Csaba atya úgy szereti ezeket a gyerekeket, ahogy Isten szeret bennünket, nyilván úgy senki sem tud szeretni, de ez is egy kihívás, hogy feltétel nélkül. Nagyon tetszett az, még korábban hallottam Csaba atyától, hogy senki sem tehet róla, hogy hova születik, és hogy egyik gyermek sem zsákutca. És mit gondol Csaba atya olyankor, amikor valakik már lemondtak a gyerekről, és már, mit tudom én, mert úgy is viselkedik, úgymond meg is adja az okát, azt hogy tudja úgy látni Csaba atya, hogy mégis ugyanakkor a nagy szeretettel fordul ahhoz a gyermekhez.
9: Tehát ugye, ha mi keresztények vagyunk, és átgondoljuk komolyan Krisztus tanítását, ugye, hogy ki volt az első olyan pogány ember, akit Jézus küldött a pogányokhoz? Evangéliumban. A garadai ördöngös, Pál az ő zsidó volt, tehát hogy mondjam, a garadai ördöngös, ott a sok disztió között, meg mindenféle, ott már nem zsidók éltek. És Jézus valószínű hallott róla, hogy ott van egy ember, kikötözték a sírokhoz, őrjön, mindenki dobál, kiabál, nem tudom miféle. És Jézus oda megy. Tehát az egy direkt út volt oda, tehát nem úgy, hogy éppen arra járt, és akkor megkeresi. És szó nélkül is mit mond? Hogy nekem fontos vagy. Hát én félreraktam a dolgaimat, eljöttem hozzám, mert én tudom, hogy te jó vagy, van benned valami rossz, de attól megszabadulhatsz. Téged azért mennyi atyám teremtett. És tény az, hogy ugye hát tudjuk jól, a gonosz lélek az elhagyja ezt az embert, és utána ez leül Jézus lábához, és meghallgatja, és tanít, leszedik róla a láncot, és felöltöztetik, és végül azt mondja Jézusnak, hogy Mester, szeretnélek követni tégedet. És azt mondja Jézus, hogy hát menj, mondd el minden rokonodnak, hogy mennyire szeret téged az Isten. Tehát ez egy pogány ember volt, akit Jézus az evangélium örömhírével küldi a világba, nem? Uh-huh. Tehát az első pogány, és azért pogányok vagyunk, nem vagyunk zsidók, tehát hogy mondjam, láncszem, az első láncszem, uh-huh. nem? Vagy miért nevezik Mária Magdolnát az apostolok apostolának? Azért, mert ugye ott nagy csütörtökön, nagy pénteken, hát eléggé úgy visszavonultak az apostolok, szóval mindenkinek valami más dolga volt, de nem voltak ott a kereszthordozásnak, egy 1000 idegen, egy Sion kellett cipelje Jézus után a keresztet, az egy kis fricska, hogy mondjam, a kereszt alatt is egyedül János ott találtatoskodik, de Mária Magdolna ott van, és Mária Magdolna húsvét hajnalán még nem kelt fel a nap, sötét van, és rohan, megy ki a temetőbe, és ott Jézussal találkozik, és hát Jézus mit keresse? Hát ha te vagy a kertész, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Hát ilyen naívság, nem? Egy női naívság. Hát most pont azért lopták el Jézus testét, hogy most neki visszaadják, nem? Uh-huh. Tehát naívság. De végül Jézus néven szólítsa, Míriám, Rabóni, mester, lávához borús. Azt mondja, na Mária, semmi baj, menj szólj a apostoloknak, találkozunk a Galilea tenger partján, semmi kecmec, menjünk tovább, építsük tovább Isten országát. Tehát, hogy Mária Magdolna által üzeni meg az apostoloknak, és az apostolok által nekünk, hát, hogy feltámadt, hogy él, hogy nem haragszik, hogy nem csak a életre jött vissza, hanem a szeretetre is. És hát ez is olyan izgalmas, vagy ugye mondtad Szent Pált, hogy hát az evangéliumok mellett Szent Pál leveleid szinte minden vasárnap felolvassuk a templomban. Miért? Azért, mert hát ez egy bűnös ember volt, aki rossz úton járt, aki ének idején ideológiai, politikai alapokon gyilkosságokat szervez, és Jézus ezzel a terroristával szembe megy. Nem mondja azt, a terroristákkal nem beszélünk, hanem Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? Uh-huh. És tudjuk jó, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostol, aki élete végén megírja a gyönyörű szeretet himnuszát. Nem a Szent István vérétől a szeretet himnuszáig. Uh-huh. Tehát, hogy azért tudom én szeretni a gyerekeket, mert Jézus ezt az utat mutatta meg nekünk, hogy nincsenek rossz emberek, csak vannak még meg nem tért Saulok.
8: Igen.
9: De belőlük is ki lehetne szeretni, hát nem csak a Szent Pálokat, hanem hogy az ő szeretet himnuszát ő is írja meg. Mert hiszem, hogy benned is és mindenkiben ott van egy szép szeretet himnusz.
8: Uh-huh. És többször említette az atya az igének a hirdetését, Pál apostolon keresztül is, de többször feljött már. Nem tudom, biztos találkozott már az atya olyannal, amikor valaki teljesen bezárt, és nem akarta beengedni az igét. Olyankor az atya szerint mi erre a kulcs, vagy mi a megoldás?
9: Hát kevesen mi ferencesek is azért megfeledkezünk erről. Szent Ferenc azt mondta, hogy kisebb testvérek, menjenek, hirdessék az evangéliumot. És ha nagyon muszáj, akkor prédikálhatnak is. Tehát nem tudom, mi sokszor csak a beszéd által szeretnénk elintézni a dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy oda kell állni melléjük. Szeretni kell. Tehát én mindig azt mondom, hogy a gyereket az első bekerül az utcáról hozzánk, de itt tanórára vigyék el, menjek, fürdessék meg, tömjék meg jól a pocikáját, és aludja ki magát, és nyugtassuk meg, és hogyha megnyugszik az a gyerek, akkor kíváncsi lesz, akkor magától is kérdéseket fog feltenni. De én azt gondolom, hogy a mai világban is az ember tele van feszültséggel, idegességgel, mindennel, és akkor én neki akarok hirtelen hirdetni evangéliumot, hát felkapja a vizet, és talán még valamit hozzám is vág. De, tehát biztos, hogy ez a nagy Isten közénk jön. Mennyi baj lehetett 2000 évvel ezelőtt? Háborúk, adták, vették egymást a piacon. És hogy megnyugtasson bennünket, elment egyet bujocskázni a Názáret Poros utcáin a gyerekekkel, nem?
8: Igen.
9: Tehát nem azzal kezdte, hogy kiállt, és karácsony éjszakán felálltotta a jászolba, és jól kiosztotta mit a pásztorokat, hogy mi borgözös az orruk, vagy hasonló, nem? Hát, valamit tanuljunk Krisztustól.
8: És hogyha már így ennyiszer említjük a gyerekeket, az atya szerint mi az, amit tudunk tőlük tanulni? Mert ugye Jézus is azt mondja, hogy gyermekeknek kell lennünk, hogy be tudjunk jutni Isten országába.
9: Tehát egy egész könyvet írtam én a gyermek Jézusról, hogy az gyermeki tulajdonságok mennyire fontosak. Tehát azt hiszem, például ez, hogy játékos a gyerek. Tehát, hogy neki akármi van, mindig tud játszani azzal, tehát hogy mondjam. Tehát, hogy ez a pajkos, vidám, gyermeki vonás, hogy kiveszett a mai világból. Tehát régen még voltak karikatúrák, vagy mit adomány, tehát ilyen vidám dolgok, mesti mese, meg minden, most kőkemény politika. Uh-huh. Aztán most már nem is kell horrorfilmet nézni, elég, ha megnézed az esti híradót, egész ilyen forogsz az ágyad, most nem tudsz aludni. Tehát, hogy igen, tehát ez nem jó. Tehát én azt hiszem, hogy gyerektől ezt a vidámságot, mondjak egy történetet el, egy nagy árvíz volt a Székelyföldön, a Nyikó mentén, és én is elmentem, hogy aznap, ugye az délután volt az árvíz, és másnap reggel ott voltam, és mentünk vagy két busszal, és mondtam, hogy azokat a gyerekeket, akik, tehát én nem iszabban, mocsokban, én elviszem Szovátára, és akkor rendbe rakják a dolgot, utánuk jönnek, és minden, és tényleg össze is gyűlt, én vezettem az egyik buszt, és hát ő vezettem, hallom, kacagnak a gyerekek, és na, hát olyan volt, hogy a temetésre jöttünk, 18 ember meghalt az árvízbe, tehát gyerekek, felnőttek, óriási tragédia volt, és kérdem a gyerekektől, hogy mit kacagtok? Az egyik fiúcska, ötödikes, hatodikos mondta, hogy az anyukával ők minden nap imádkoztak, hogy a Jóisten adjon nekik egy Dacia-t. És azt mondja, hogy ezen a napon elkezdett recsegni, ropogni az ég, meg minden, és leszakadt a felhő, ilyen felhőszakadás volt, és ilyen villámára víz volt, és egy nagy, ez egy szép piros Dacia-t az ablakon behozott nekik a nappaliban a víz. Hát ez úgy tetszett a gyerekeknek, hogy hát hogy mondjam. Tehát ők ezt látták, hogy kértük, megkaptuk. Egy másik fiúcska elmesélt, azt mondja, hogy hát úgy volt, hogy a nagymamámik aznap nagy pusást szerveztek Székelyföldön, ilyenkor a tiszta ágyneműt és mindent kimosnak, kifehérítenek, kikeményítenek, szóval minden. Őt elvitték a dédnagymamához, hogy ne zavarjon, ne, hogy valami galibát csinálj, hogy valamit leverjen, vagy ilyesmi. Na és hát ezek mindent kimostak, kikeményítettek, kivasaltak, berakták a szekrénybe, és jött a nagy víz. És azt mondja, mi felmentünk az emeletre, és amikor lejöttünk, ugye az ajtón bejött a víz, az ablakon kivitt minden, és nagyon ott állt az üres házba, és mondta, hogy hol a szekrény? Hát a gyerekeknek annyira tetszett az, hogy... Na, tehát hogy mondjam, most nem mondom azt, hogy tragédiám, mi felnőttek, kacagjunk, de biztos ez a játékos jókedv, ez a gyermeki lelkület nagyon fontos lenne.
8: Uh-huh. Igen, hogy kicsit máshonnan nézzük a dolgokat, vagy vizsgáljuk a dolgokat. És ugye már jó, mit mondott Csaba atya, 35 éve van az első gyermek?
9: 92-től.
8: 92 óta. Tehát már jó pár éve működik ez az alapítvány. Milyen érzés volt először, amikor felnőttek az elsőként kezdett gyerekek, és kiröpültek, illetve most is milyen érzés látni felnőni azokat a gyerekeket, akik az alapítvány szárnyai alá kerülnek?
9: Hát az az igazság, hogy én most ilyen nagytatai üzemmódban dolgozok, tehát könnyen poénkodok, mert a munka dandárját a kollégáim viszik, és van egy 45, vagyis 50 olyan kollégám, akik nálunk nőttek fel. Tehát például én most itt vagyok, de a Dévai házat Noémi viszi, aki 6 éves korába került hozzánk, leérettségizett, aztán egyetemet végzett, aztán 10 évet dolgozott nálunk, és most ő vezeti a Dévai házat, és hát ő írott alá, meg pénzügyet, meg mindent ő rendez, hát közben azért felhív, hogy ezt azt elmondjon nekem, vagy megnyugtasson, hogy gondolj szás is, de ugyanúgy mostan például a Gyergyó Szentmiklósi kollégával vagyok itt, aki Pali szintén nálunk nőtt fel, és Petrozsémben szintén, vagy mit tudom, Szászvároson szintén egy olyan kolléga vezeti a házat, feleségével együtt nálunk nőttek fel, és hát Borszékon, Tusnádon, de sok olyan munkatársam van, aki, hát na, én mindig azt mondom, a házi kenyér jobb, mint a bóti.
8: Pontosan. És most már inkább az alapítványt keresik meg, hogyha szeretnék, vannak olyan szülők, akik esetleg nem tudnak gondoskodni a gyermekükről, vagy lemondanak róla, akkor az alapítványt keresik meg.
9: Hát az most komplikált, mert egyszer meg kell keressék a faluba, vagy a városba a szociális munkást, csak utána megyei szinten, szóval nagyon elmagyarázni is hosszú, De tény az, hogy végül is hozzánk is így, így kerülnek gyerekek.
8: Igen.
9: Sajnos most már az utolsó 7-8 gyerek úgy került hozzánk, hogy zárják be, mit tudom, például a reformátusok is a gyerekotthonaikat, anyagilag nem, nagyon nehéz fenntartani, és akkor ezeket a bezárt otthonokból fogadtunk be gyerekeket.
8: Mert a kezdetekben még úgy volt, hogy Csaba atyát keresték meg, hogyha jól tudom, meg ez az első gyermek is, aki jött, ő is ugye Csaba atyán keresztül, és utána épült ki, gondolom, ez az egész rendszer.
9: Hát én mindig azt mondtam, befogadni bármelyik ház befogadhat, kirúgni csak egyedül én. Szóval azt fenntartottam ezt a... Na, ugye, mert voltak és vannak olyan gyerekek, akik azért... Na hát sok nehézséget okoznak, hát a nevelők is, vagy főleg az igazgatók, akkor hívnak fel, hogyha már valakivel nem bírnak. És akkor, hát akkor mindig le kell ülni, és tudom, mondjak ilyen történetet is el.
8: Igen.
9: Hát hívnak, hogy hát a Peti így, meg úgy, meg nyolctantárból bukik, meg minden, amit el tudsz képzelni, és akkor az ember oda megy. Na, hát meghívom általában egy fagylaltra, vagy süteményre, tehát ugye azt láttam, hogy a férfiaknál, hogyha megiszok én velük 2-3 sört, akkor könnyebben lehet kommunikálni, párbeszédre nyitottabban. A gyerekeknél az általában 2-3 fagylalt gombócot, ha megeszik az ember, akkor már utána már úgy még egy dobostortával kicsit megspékeli, akkor már, hogy mondjam, könnyebben na, megnyílnak a gyerekek, és azt mondja, a Peti, hogy de minek kell egy nőnek gyerek, ha nem látogatja meg? Ez egy hatodikos fiúcska, nyáron nem tudtuk elvinni Balatonra, táborra, mert hát az anyukája nem jön el, hogy aláírja, akkor nem tudjuk útlevelet csináltatni, minden. És persze a gyerek feszült, ideges, haragszik, és jól ad bokrostól. Tehát mindenkire haragszik. Tehát ugye általában mi is úgy vagyunk, hogyha felkapjuk a vizet, lehet olyannak is mondunk valamit, amit nem kellene, vagy nem érdemli ő meg, de hát ilyen az emberi természet. És akkor, hát most ilyenkor mit lehet csinálni? Hát ugye elmondom neki, hogy nézd, anyukádnak 11 gyereke vagy, van. És az egy óriási dolog, ha egy nő vállalja a gyermekét. Mert én azt gondolom, a mai világban a legtöbb gyerek nem éli meg azt, hogy megszülessen. Tehát nem jut el odáig. Tehát, hogy nézd meg, hogy 11 gyerek hány családban van. Tehát egyszer anyukád egy hősasszony. Másfelől, amikor, na mit tudom, összeomlott az élete, gondok voltak, egészsége, bajok voltak, akkor nem az utcán hagyott téged, hanem elhozott és ránk bízott. Elintézte papírokat, minden, ez is egy óriási dolog. Aztán mostan ugye, hogy az lenne jó, hogy az anyukát talpra álljon, megnyugodjon, erejőbe, egészségbe, anyagiakba, újra kezdjen. Na de ha te segítesz, azzal jól tanulsz, hogy jókot hallsz rólad, hogy szépen beszélsz vele, akkor biztos könnyebb lesz neki talpra állni, nem? És olyan jó volt látni, mert a gyerek szemében láttam, hogy megértette. És az is jó, hogy nem bukott meg, mert ugye, hogy egy tanévet újra kell járatni, az nálunk komoly pénz, befektetés. Tehát jobb, hogyha nem bukik a gyerek, és ugye hát el is felejtettem én már a történetet, és voltam most nem olyan rég a Gyulafehérváron a kispapoknak tartottam lelki napot, és kis szeminaristáknak, és... Hát, feljöttek egy busszal gyerekek, és oda jön hozzám Peti, és azt mondja, papács, írtam egy verset a szeretetről. Elolvassam? Mondom, hogyne? Szóval hozom a telefont. Na de, közben engem elsodortak misézni, úr, legyen veletek, de látta, hogy Peti ott ül a templomba, ott elő, és fogja a telefon, de nem azért nézegesse, hanem, hogy lássam, hogy ő bevetésre kész. Hűha, végig gondolkoztam, hogy mi van a versben, nem?
8: Igen.
9: Hát ez olyan, hogy na, egy kamasz kölyök nagy őszinteségi rohamjába itten, na, hát nem mindenki úgy gondolkozik, mint én. Teológia tanárok előttem, tudom, na jó van, na mégiscsak azért, mikor vége lett a misének, hát mondom, van itt köztünk egy fiatal titán, írt egy verset, meghallgassuk-e. Mondták, igen, persze, na jó van. És erre tényleg kijött a Peti, és hát, hogy mondjam, nagyon szépen elszavalt egy verset. Hát, hajazott is egy kicsit a szeretet himnuszra, meg minden meg is kérdezte, ez nem a mesterséges intelligencia írta, mondta, ne bántson engemet, hát ezt én írtam, de nagyon-nagyon öröm volt az én szívemben. Tehát, hogy mert most persze elítélheted azt a gyereket, hogy enned adok, meg törődök veled, ez a hála, meg a tanárokat, mit kiabálsz, tehát hogy mondjam, ettől a kis sündisznyó még nagyobb tüskéket fog növeszteni, nem? Tehát, hogy nagyon fontos, és ugyanezt gondolom a családban is, munkahelyen is, mindenütt, hogy a másik, hogyha pipa, vagy rossz kedvű, vagy szomorú, hát akkor valahogy szedjük ki belőle azt, hogy ez mitől van. És türelemmel, szeretettel biztos, hogy sikerül. Uh-huh.
8: Igen, pont erről is akartam kérdezni az atyát, hogy ugye nagyon sok gyermek, aki az alapítványhoz kerül, eléggé nagy mély szegénységben él, és viszont sokkal inkább fontosabb akár a lelki szegénység, amikor valaki lelkileg szegény, és hogy mit gondol erről Csaba atya, hogy ezen hogy lehet változtatni?
9: Hát ugye húsvétra készülünk. Gyerekektől szoktam kérdezni, hogy vajon miért támad fel Jézus 3 nappal később? Hát nagy pénteken betyároson, olyan hollywoodi mosolya, jöhetett volna vissza, nem? Vagy legalább nagy szombat reggel, szegény Mária ne rágja a körmét, nem? Hát gondolom neki is kellett 3 nap, hogy valahogy lenyelje a békát, mert az embernek tenyerébe szeget ütnek, akkor az nehezen megy. Tehát, hogy igen, nem kell kapkodni. Uh-huh. Tehát, hogy most valamit akarsz, ha Jézus úgy, többször mondja, hogy nem érkezett el az ő ideje, vagy ennek most még nincs itt az ideje, hát vajon annak a beszédnek, amit én akarok a kollégámmal, a gyerekemmel folytatni, itt van az ideje? Uh-huh. Lehet, hogy én megennék egy kis fagylaltot vele, utána jobb idő lenne a beszélgetésre. Nem tudom. Uh-huh. És az, hogy nem vagyunk egyformák, hát ez egy áldott szerencset. Az én testemben, a tétben is azt mondják, több mint 100 trillió sejt van, nem? És van, amelyik itt a vörös vérsejt, de van, amelyik a látás idegében végzi a maga a feladatát, és ezek közül egy se él egy hónapnál tovább. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy egy nagy hangyabúj vagyok, és akármelyik kis sejt, hát mindegyiknek van anyagcseréje, szaporodik minden, tehát önálló élőlény, ha úgy nézzük, nem? Uh-huh. És akármelyik elromolna, se kezdene szaporodni, rákos daganat, nem tudom, meg tud ölni engemet. Uh-huh. Tehát, hogy most akkor melyik a leglényegesebb uh-huh. sejtem, vagy nem? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy angróban vagyok ember együtt. Külön-külön nem vagyok ember. És azt gondolom, a társadalomnak is, hát vannak ilyen, meg olyan beállítottságú, és mindenki a maga talentumát kell megkapja, és azt kell kamatoztassa. Tehát kis Ibolya, hogyha azt szeretne, hogy belőle sok olajat préseljenek, mint a napraforgóból, akkor nagy kudarc élményei lennének, nem? De a napraforgó is azt mondta, hogy most Mátó fog, én fogok illatozni, hát na, nem hiszem, összejönne. De mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata, és hát ez a szép, és az a jó, hogyha egymást nem nézzük le, nem értékeljük le.
8: Említette már többször is az atya a húsvétot. Ugye mindannyian hordozzuk a saját magunk keresztjeit. Biztos már volt az atyának is, amikor elesett a keresztel, vagy hogy nehezebb időszak, mélypont volt. Olyankor mi az, ami segít az atyának felállni újra?
9: Hát ugye nevelőknek azt szoktam mondogatni, hogy hát, hogy ezek a gyerekek mind angyalok lennének, a fene se alkalmazna egyet se közületek, nem? Biztos, hogy nem. Tehát milyen jó, hogy a gyerekekkel baj van, és az indokolja, hogy hát, hogy mondjam, na, alkalmazzak én pedagógusokat. A másik dolog meg az, hogy hát ugye mostan mennyi pénzt fizetünk, hogy elmenjünk Tirolba, hogy a fekete pályán leüljünk, nem? Ruhát veszünk, és kaszkát, és mit tudom, és fizetünk, és mindenütt fizetünk, és végül ott vagyunk fent, miért? Mert kihívás, és le akarom győzni, nem? Uh-huh. Hát egy pedagógusnak egy ilyen, hogy mondjam, peti, ez egy fekete pálya, nem?
8: Igen.
9: Vagy hazajön a férjed, és nagyon dühös, és meg minden, az is egy fekete pálya. Tehát nem föltétlenül, és nekünk keresztényeknek azért tudnunk kell, Jézus azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, az vegye vállára minden nap a keresztjét, menjen fel a fekete pályára, és jöjjön le, vagy háromszor, nem? Uh-huh. Tehát csak ezt elfelejtsük. Tehát, hogy Jézus nem egy pihepuha, mit tudom, mama hotelbe hívott meg bennünket, sehol nincs a Szentírásban, hogy Jézus mondja, hogy az angyalok majd vörös szőnyeget terítenek elétek, és fújják a trombitást, ti méltóztassatok bevonulni a mennyek országába, nem?
8: Igen.
9: Erről nincs szó. De én hogy

0: Na most ugyanezt gondolom, hogy a tanulás, a munka, újságírás, vagy bármi, hát önmagában, ha megtanultad, sikerélményeid vannak, akkor nem tudom abba hagyni, nem?
1: Igen.
0: Hát akkor ott a Pulitzer díja, valahogy csak el kell hozzam. Hát ezért olyan jó cikk volt ez, de nem adták ezért, de hát írok még jobban. Igaz? Tehát, hogy ha legyen meg bennünk ez a, nem azt mondom munkamánia, hanem hogy élvezzük azt a feladatot, amit Isten ránk bízott.
1: Uh-huh. És még egy utolsó kérdésem lenne az atyához, hogyha össze kéne foglalnia így az életét egy mottóban, akkor mi lenne az?
0: Hát amikor pappá szenteltek, akkor kellett egy mottót választani. Nekem az bejött. Isten azt akarja, az emberiség egy nagy családot alkosson, és mi egymásnak testvérei legyünk. Ez a vatikáni zsinatból vettem ezt a mottót. Hát úgy magamba közben, mikor úgy, ugye nem csak azért, mert egy szép Mária ünnepen van ez a beszélgetés, de akit te szentszűz, Szentléleket, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva mélyedbe hordoztál. Tehát ez az élet filozófiám, miért? Egyfelől, hogy hordoztál, tehát ugye meg vagyunk keresztelve, szent áldozásra járultunk, Isten hordozók vagyunk. Tehát ezt sose szabadna elfelejteni, hogy te egy két lábon járó, élő tabernákulum vagy, nem? Teofor, vagy Krisztofor, Krisztus hordozó, tehát ez egy gyönyörű. Mária is ezt csinálta, ment Erzsébethez. Miért? Szolgáló szeretet vezette. Tehát, hogy engem is mi vezessen? Szolgáló szeretet. Jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni, jó dolog olyan kincseket gyűjteni, ami megmarad az örök életre, mert legyünk őszinték, az a gyerek, akit befogadtam, felneveltem, minden, az szembe fog jönni az örök életbe velem. De a házam, az autóm, azok nem jönnek. Azt a rozsda megeszi, a moly szétrágja, igaz? Igen. Tehát olyan kincseket gyűjtök, ami megmarad az örök életre. És a harmadik, ami nagyon tetszik a szűzanyánál, ugye megérkezik Erzsébethez, 150 kilométer, és nem azzal kezdi a Erzsébet, ne tudd meg, ezek a mai tevehajcsárok milyen pofátlanok, és hogy viselkednek, miket, jaj, ne is beszéljünk róla, meg lett 6 vízholyag a talpamra, a fülem tele van homokkal, jaj, Erzsébet, és akkor beírta volna Szent Lukács, hogy Erzsébet felette nagy síralmai idő meglátogatta az ő drága idős rokonát, Erzsébetet. De nem ez van a Szentírásban, hanem magasztalja lelkem az én Uramat. Mm. Tehát egy jókedvű, derű öröm. Tehát, hogy Krisztust hordozni a szolgáló szeretet útján, és jókedvűen, derűsen. Hát ugye, Szűzanya jó példa.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Rajkai Eszter beszélgetését hallották Bőte Csaba atyával hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt 3 szép Mária ünnepünk van, Kis Boldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a Szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is Szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a Szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni.

0: és a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
1: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV szimfonikus zenekar. Pénteken kezdődik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a Zene Világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongora művész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkcióval Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. A Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és kerékpáros túrával várja az érdeklődőket, péntektől vasárnapig tájékoztat az MTI. A pénteki sétán Szabó Lajos és Puskás Lajos erdőmérnökök beszélnek majd többek között a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről a gyulai Almási Kastély parkjában. A szombati program erdei élménysétá lesz, valamint a Batyú Színház előadása, hagyományos szilvalekvárfőzés, néptánc bemutató és táncház is várja a résztvevőket. Fellép a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, a Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikus zenekar kamarazenekara. Az idei programok a víz megtartása és az erdők megőrzésének kihívásaira összpontosítanak. Vasárnap a komposztálás jelentőségéről lesz szó, a hagyományőrző íjászkodás és az erdei séta mellett. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislányben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Vali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
0: Mária Rádió.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk zenei szerkesztőjét, Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott, kedves Laci atya, ismételten rádiónk egri stúdiójában.
5: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: Hadd mondjam el, hogy akkor elgondoltam, hogy folytatjuk a rágógumi zenéket, már egyfajta öröm jelent meg a szívemben, hogy milyen jó lesz most megint ezeket felidézni.
4: Lelőtted a poént, kedves Laci atya, mert én szerettem volna elmondani, de hála jó Istennek, akkor most el is árultad a kedves hallgatóknak, hogy még a mai alkalommal is a rágógumi zenék világába kirándulunk, és folytatjuk tovább zenei időutazásunkat. A Rotation együttes számomra kevésbé ismert, de te majd segítesz nekünk, és elmondasz néhány információt, gondolom, róluk, és az általuk előadott, hamarosan hallható darról. Mit mondhatunk el?
5: Nem tudok semmit az együttesről. Kerestem a kis könyvecskémbe, nem szerepel benne.
4: Egy biztos, rágógumi zenét azt készítettek.
5: Igen, ezt az egy dalt ismerem tőlük, és ezzel ők nagyon nagy sikert arattak. Bevallom, hogy erről a dalra már nem nagyon emlékeztem a gyerekkoromból. Úgy jutottam birtokába, emlegettem már a kedves hallgatók felé, hogy Debrecenben tagja vagyok egy zenei klubnak.
4: All Days Club.
5: Így van, egész pontosan KOC, ezzel a három betűvel rövidítjük a nevünket, ami annyit jelent, hogy Közkívánatra All Days Club. Én vagyok a legfiatalabb a csapatban, és az egyetlen pap. De mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak, ha találkozókra el tudtam menni hozzájuk. Ezt a dalt egyik klubtársam mutatta, aki tőlem jóval idősebb. Hadd mondjam meg a nevét is, Csipai Jánosnak hívják, és a Rádió Szarvason van mostani időkben minden szombaton 3,5 órás nosztalgia műsora. Ezt a dalt úgy mutatta meg nekem, hogy kis vinil lemezen létezett, de meglehetősen recsegős ropogós volt már, hiszen, ahogy Böbe szólt róla korábban, agyorra lett hallgatva. Ahogy emlegettem, a Petőfi Rádión a nívó zenei műsorok a Kívánság műsortól kezdve 2012-ben szűntek meg. Ezt Magátori Viktortól is tudom, meg az emlékeimből. Élve még az utolsó lehetőséggel, mielőtt ezeket a műsorokat megszüntették, gyorsan jeleztem Tori Viktor felé ezt a dalt. Ő a saját gyűjteményében megtalálta, és már nem tudom, hogy melyik könnyűzené műsorába, de a kérésemre beszerkesztette. Így sikerült hozzájutnom, így van meg a gyűjteményemben. Nem is tudom, hogy ezt mikor lehetett utoljára hallani rádióadásban. Nagyon érdekes címe van, így hangzik, Ratata. Érdekes? 1970-ben készült ez a felvétel. Hogy figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pörgő ritmusú, főbemászó dallamú, és ahogy kritérium, feltétel a rágógumi zenénél, nem nehéz megtanulni a szövegét.
4: Hallgassuk akkor ennyi bevezető után a Rotation együttes Ratata című slágerét 1970-ből.

0: Sugar, sugar. De örülök, hogy ezt a dalt is beleszerkesztetted az adásba, kedves Laci atya, hiszen nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a dal is világsláger lett az évek során. Mit tudhatunk róla?
1: Szó szerint gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat hallottam a rádióba, bennem élt a dalloma, sokat dudoráztam, és úgy tudtam meg a pontos címét és az előadóját, emlékszem jól, hogy egy hétfői kívánság műsort hallgattam nyári iskolai szünidőben, még arra is emlékszem, hogy azért, mert esett az eső, és édesanyámmal nem tudtunk a földekre menni dolgozni. Így otthon voltam, és abban az adásban ez a dal elhangzott. Rögtön felismertem, amit felcsendült, és egyből megjegyeztem a címét és az előadóját. Most is tudom fejből a szerzőpáros nevét, Barry és Kim. Ők szerezték ketten, ahogy Böbe mondta, ez volt a csapatnak a legnagyobb slágere, óriási világsikert adattak vele. Magáról az együttesről nem sokat tudok, a Ki, kicsoda a külföldi rockzenében című könyvemben abszolút nem szerepelnek. De azt hiszem, hogy ennyit elnézhetünk, hiszen ez a dal, ahogy már Böbe is említette, önmagáért beszél.
0: Hallgassuk akkor a Cukor, Cukor, vagyis a Sugar, Sugar című világslágert az E10 együttes előadásában 1969-ből.

0: A folytatásban is az Elcsiz együttes zenél nekünk, kedves Laci atya?
1: Igen. Ha az Elcsiz együttes nevét emlegetjük, akkor mindenki erre a Cukor-Cukor című dalukra gondol. Volt azonban még egy slágerük, amivel szintén nagy sikert arattak, bár azt hiszem az emlékeim alapján, hogy ezzel már nem jutottak olyan magasra a sláger listán, mint az előbb hallottal, de komoly siker volt ez is. Megint csak egy olyan címe van, amit nem lehet magyarra lefordítani, Bang Sheng Eleng. Ez a dal érdekes módon egy évvel korábban, tehát 1968-ban készült. Nem tudom, hogy kislemezen jelentem meg részükről, vagy nagylemezen, de szintén a sikeres dalai közé tartozik.
0: És meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádió nosztalgiai műsorában az Elcsiz együttes Bang Sheng Eleng című dalát. Szóljon a felvétel 1968-ból.

0: Most a Sztén együttes felvétele szól. Előjáróban mit mondhatunk el erről a darról?
1: Az együttesről igazából semmit nem tudok, szintén nem szerepel ebben a kis könyveskében, amit szoktam emlegetni. A címe Nana Hej-Hej csókkal búcsúz tőle. 1969-ben jelent meg ez a felvétel, és a magyar rádióban nagyon sokszor ment ez annak idején a könnyűzenei műsorokba, így maradt meg bennem a dallama, úgyhogy gyerekkoromból nem tudtam a címét. Bevallom, nem tudom már, nem emlékszem rá, hogy hogy tudtam megfejteni, de lényeg, sikerült, és ezáltal megvan a gyűjteményben.
0: Ez a lényeg, és csak ez számít.
1: És így nincs akadálya annak, hogy itt a Szent István Rádió hullámhosszain is meghallgathassuk.
0: Akkor tegyünk így, kedves Laci atya, szóljon a Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye című sláger a Sztén együttestől 1969-ből.

0: nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal.
1: Dóa Didi. Nem véletlenül említem ezt a címet, mert hogy a folytatásban meghallgatjuk ezt a dalt, de két változatban is elhangzik majd, hogy miért, azt légy oly kedves, indokold meg, kedves Laci atya. Miért szerkesztetted adásba ugyanazt a dalt két változatban?
2: Ha ennek a dalnak a címét meghalljuk, akkor mindenkinek a Manfred Mann együttes jut eszébe, tőlük volt ez hatalmas siker 1964-ben. Számomra meglepetés volt, amikor Tari Viktor egyik műsorában hallottam ezt a dalt egy amerikai együttes előadásában, így van a nevük, Exciters. És ami érdekesség, hogy ez az együttes egy évvel korábban, tehát 1963-ban adta elő ezt a felvételt. Hogy őké az eredeti, nem tudom, de elképzelhető ezek alapján, és amit majd ezután fogunk hallani, az feldolgozás. Ebben a csapatban több lány szerepelt, és nagyon-nagyon kellemes, női kórusszerűen adják elő ezt a dalt. Elmondhatjuk ez alapján, hogy ők nagyon nagy hangsúlyt fektettek a tiszta énekhangra, a vokálra. Ezért is külön megtetszett ez a felvétel, és hál' Istennek, amikor elhangzott az adásba, ott ültem, csőre töltött magnóval, aztán tudtam is rögzíteni, így megvan a gyűjteménybe. Így azt hiszem, hogy szokták mondani, ezek után nincs más hátra, mint előre, hallgassuk meg ezt a remek dalt.
1: Az Exciters együttes Dóa Didi című felvétele szól 1963-ból.

0: A folytatásban hallgassuk akkor meg a legendás Manfred Mann együttes előadásában azt a bizonyos Do What Didi című világslágert, amely valóban világhódító útra kelt. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, ugye, Laci atya?
1: Igen. Bár azt hiszem, hogy az előpallott, tehát az amerikai változat is nagyon nagy siker volt, gondolom én, hogy ez alapján dolgozta fel Manfred Mann csapata is. Másképp nem hiszem, hogy a műsorokra tűzték volna ezt a felvételt. Manfred Mannről röviden annyit találtam a kis könyvecskébe, hogy angol rock együttes Mann billentyűs játékára, szerzeményeire építve. Több klasszikus felvételük született, ha emlékeznek a kedves hallgatók, amikor kezdtük ezt a műsorsorozatot a fütyülős dalokkal, ott szerepelt tőlük a Ha-ha mondta a bohóc című, szintén óriási világslágerük. Ez a daluk korábbi annál, szintén nagyon nagy siker, hogy már bőbe is szólt róla, azt hiszem, hogy tőlük lett igazából klasszikus világsláger ez a felvétel.
0: 1964-ből szól tehát a Manfred Mann együttes Do What Didi című világslágere. There she was, just a

0: nosztalgiázzunk Laci atyával. Válogatása a 60-as, 70-es évek zenéiből. Hip-hip hurrá! Én is örülök most itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, biztos vagyok benne, hogy Széles László Lőrinci plébános is velem szemben örül, mert hogy örömmel és szeretettel készítjük ezt a műsort rádiónk hullámhosszain, de nem csak emiatt hip-hip hurázok, hanem amiatt is, mert a most következő dal címe is egészen pontosan ez, vagyis hip-hip hurrá.
1: Igen, erről egy olyan emlékem van, hogy középiskolás voltam, harmadik osztályból mentem negyedikbe. Ezt ma úgy mondják, hogy 11-ből 12-be. Nyári szünetbe az iskolával az Alföldön Tajón voltunk építőtáborban. Az egyik nap a munka után nem tudom már melyik kisfaluba vittek el bennünket, ahol falunap volt. Két fiú volt szabad téren, és zenét szolgáltatott úgy, hogy a dalok kazettás magnóról szóltak. Ez a dal ott felcsendült. Én sem a címét, sem az előadóját nem tudtam, de úgy bennem maradt gyerekkoromból a dal ritmusa és a dallama, hogy azonnal beugrott az emlékeimből. Arra is emlékeztem, hogy rögtön odamentem a két fiúhoz, megkérdeztem tőlük, hogy mi volt ez a dal. Azt a választ kaptam, hogy nem az övék a kazetta, egyik barátjuktól kapták kölcsönbe, és a barátjuk készítette a felvételket, tehát fogalmuk nincs. Megvártam a tanévkezdést, azaz szeptember elejét. Volt egy olyan kollégista társam, talán nem sértődik meg, hogyha név szerint megemlítem, Bundula Istvánnak hívják, és ő újságíró lett. Szintén Pisti nagyon profi volt a régi zenékbe. Nagyon jól emlékszem, hogy amikor megvolt a tanévkezdés a koliba, és a folyosón először összefutottam vele, köszöntettük egymást, egyből azzal kezdtem, Pisti, hallottam egy dalt a nyár folyamán, a refrénje ilyesmi, hogy na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ezt így eldudoráztam. Kérdeztem, hogy mondd meg, hogy ez mi. Azonnal mondta, a címe Hip-hip hurrá, és a Trax együttes játszotta. És így folytatta, máskor, ha ilyen gondod van, egyből hozzám fordulj. Természetesen megjegyeztem akkor rögtön a címet előadót. Későbbiekben találkoztam a dallal a Sláger Múzeum című adásban is a Petőfi Rádión, a TV újságból. Fejből megtanultam a dal két szerzőjét is, Stephens és Carter. Most is fejből tudom, annyira kedvenceim közé tartozik, és hogy itt most dudoráztam a dalnak a refrényét, ebből is láthatják a kedves hallgatók, a rágógumizani egyik jellemzője, hogy a szövegét nem nehéz megtanulni, de mégis kellemes fülbemászó. A Trax együttesről ebben a kis könyvecskében a Ki kicsoda a külföldi rockzenében címűben néhány sorban ez szerepel. A puritán, kemény, rockzene, ősét játszó együttes a 60-as években. A White Thing, vagyis a Vad dolog című dallal lett igazán népszerű. A legnagyobb slágerei mind megvannak a gyűjteményemben, ha jó Isten adja, majd azok is sorra kerülnek, de most ebben a műfajban ez a daluk szerepel.
0: Vagyis a hip-hip hurrá, vagy a hip-hip hurré. Hallgassuk a Trax együttes felvételét 1968-ból.

0: A BCT Rollers együttes játszik nekünk hamarosan a Szent István Rádió hullámhosszain. Erről a dalukról mit lehet elmondanunk?
1: Seng Eleng, ez a címe, megint egy olyan cím, amit nem lehet magyarra lefordítani. Ő rájuk általában jellemző, hogy nagyon fülbemászó dallamú dalaik voltak, ez a dolog viszont a szöveg alapján is ebbe a műfajba került besorolásra. Róluk a kiskönyvecskében ezt a pársor találtam, dallamos, popzenét játszó angol együttes, a tizenévesek kedvence volt az 1970-es években. Hadd mondjam el, hogy ami dalukra emlékeztem, szintén mind megvan a gyűjteményemben, Bebe ilyenkor szoktam mondani, hogy nem mondaszhatja újdonságot, majd ha jóisten adja, ezeket is lejátszuk, de most maradjunk ennél a felvételüknél 1974-ből, amely ebből a műfajba tartozik.
0: Vagyis a Seng Eleng, hallgassuk a BCT Rollers együttes dalát.

0: A rágógumi zenék között most ismételten a Middle of the Road együttes felvétele következik. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Az együttesről már szóltunk korábban. Olyan címe van ennek is, amit nem lehet magyarra lefordítani. Twiddle-dee, twiddle-dum. Tori Viktortól annyit tudtam meg, hogy állítólag ez egy kutyának volt a neve. Közelebbit én sem tudok. Többször emlegettem már adásban azt a közmondást, hogy a jó bornak nem kell cégér. Itt is elmondhatom, nincs mit hozzátenni, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen kellemes ez a dal is. És ennél az együttesnél számomra az külön megmaradt az emlékeimben, hogy egy lány volt az énekesük, aki amellett, hogy nagyon helyes és csinos lány volt, így már tetszett a gyerekkoromban is. Ha jól tudom, alt hangon énekel, és nagyon kellemes az az énekhang, amelyet tőle hallhatunk a felvételekben.
0: Ennyi információ után nem marad más hátra, mint hogy hallgassunk meg egy olyan dalt, amelyben ő énekel majd, ez a bizonyos lány, akit említettél, a Middle of the Road együttes Twiddle-dee, Twiddle-dum című dala szól 1973-ból.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, akinek nem csak a beszélgetést, hanem még a zenei szerkesztést is megköszönöm. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni.

0: tudnia kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
1: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Bevezetőül még csak annyit, hogy nekem nagyon kedves az a énekünk, amit pünköstkor és bérmáláskor szoktunk énekelni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk. Hát így imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, a szűzanyának, fiad édesanyjának a nevében kérünk, tedd készségessé a szívünket, a lelkünket, fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy mi is meghalljuk a te hívó szavadat, mint a szűzanya ott Názáretben, hogy mi is tudjunk igen mondani, és mi is készek legyünk arra, hogy megvalósítsuk azt, amit rólunk elgondoltál. Így kérünk, mennyei atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen.
1: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján. Mária Rádió.
3: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
4: A szenvedés történet nyelvi öröksége. A mai adásban olyan bibliai eredetű kifejezésekről beszélgetünk, amelyek Jézus szenvedés történetéhez kapcsolódnak. Ezeket a fordulatokat nap mint nap használjuk, gyakran anélkül, hogy tudnánk, eredetük a nagypéntek eseményeihez vezet vissza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Kezdjük talán a legismertebbel, a Júdás csókkal. Az evangéliumok szerint Júdás csókkal jelölte meg Jézust az elfogására érkező katonáknak. A szeretet gesztusa így az árulás jelévé vált. A magyar nyelvben ezért nevezzük Júdás csóknak azt a látszólag barátságos közeledést, amely mögött valójában rossz szándék rejtőzik. A kifejezés jelentése kiszakadt eredeti történetéből, de erkölcsi tartalmát mindmáig megőrizte. Júdás nevéhez kapcsolódik a Júdás pénz is. Az evangélium szerint ez volt az árulás jutalma. A hangsúly nem az összeg nagyságán, hanem azon van, hogy valaki hűségét vagy lelkiismeretét anyagi haszonért feladja. Ha azt mondjuk, hogy valaki megkapta a Júdás pénzt, azt értjük alatta, hogy rövidtávú előnyért elárulta elveit vagy közösségét. A szenvedés történet másik ismert alakja Poncius Pilátus.

Mielőtt kimondta az ítéletet, a tömeg előtt megmosta a kezét, jelezve, hogy nem kíván felelősséget vállalni a történtekért. Innen ered a mossa kezét fordulat. Ma akkor használjuk, amikor valaki igyekszik kivonni magát egy ügyből, vagy utólag elhárítja a felelősséget. Figyelemre méltó, hogy egyetlen jelképes mozdulat önálló jelentésű állandósult szókapcsolattá vált. A szenvedés történet egyik legerősebb jelképe a tövis korona. A katonák gúnyból helyezték Jézus fejére, így a királyi méltóság jelvénye a megaláztatás eszközévé vált. A magyar nyelvben a tövis korona vagy töviskoszorú a hosszan viselt szenvedés és megpróbáltatás jelképe lett. Ehhez kapcsolódik a keresztet hordoz kifejezés. Jézus a Golgotára vezető úton maga vitte keresztjét. A nyelv ezt a képet általánosította. Aki nehéz keresztet hordoz, azt tartós szenvedés, betegség, veszteség vagy nagy felelősség terheli. A konkrét eseményből így általános emberi tapasztalat lett. A szenvedés történet utolsó állomása a Kálvária. Eredetileg annak a jeruzsálemi domnak a neve, ahol Jézust keresztre feszítették. Ha valaki azt mondja, megjártam a magam kálváriáját, hosszú, fájdalmas megpróbáltatások sorára utal. A bibliai hely neve így az emberi szenvedés és megpróbáltatás jelképe lett. Ezek a fordulatok jól mutatják, hogy a szenvedés történet nem csak fennmaradt a nyelvben, hanem a hozzá kapcsolódó kifejezések új, átvitt jelentésekkel is gazdagodtak. A bibliai eseményekből olyan kifejezések születtek, amelyek ma már a nyelv természetes részei. Egy-egy szókapcsolat mögött ma is ott húzódik az eredeti történet, még akkor is, ha ezt használat közben sokszor már nem is tudatosítjuk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom Önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
1: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Liszt Ferenc és Bartók Béla műveivel ünnepli a zene világnapját a MÁV, szimfonikus zenekar. Módszertani kiadvánnyal készül a Piarista Közösség a hivatás évére. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben. Liszt Ferenc Le Prélude című szimfonikus költeményét, Bartók Béla harmadik zongora versenyét és Koncertó zenekara című művét adja elő a MÁV szimfonikus zenekara október 2-ai a zene világnapjára rendezett hangversenyén, írja az MTI. A Zeneakadémia nagytermében elhangzó a Bartók bőröngye című kötetet karmestere, Scott Jó amerikai karmester, a Bartók zongora verseny szólistája Fehérvári Zoltán zongora művész, a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatának műsorvezetője lesz, aki rendszeresen koncertezik Európa és Észak-Amerika hangverseny termeiben. Az amerikai közszolgálati televíziós stábja is rögzíti a koncertet a Bartók és Budapest című készülő dokumentumfilmhez. A produkció a Now Hear This című sorozat részeként készül, és bemutatja Bartók Béla életét, munkásságát, valamint a MÁV szimfonikus zenekar több mint 8 évtizedes történetét is. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatás kultúra építéséhez. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei kettős jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án Kozár Mislenyben, írja a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. A nővérek Szent Ferenc halálának 800. és a Kozár Mislenyi Szerzetes Közösség alapításának 30. évfordulójához kapcsolódva ünnepeltek. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Kozár Mislenyi közösségét Bali Katalin, Kapisztrána nővér és Hegedűs Kolos OFM alapította a rendszerváltás után, a szerzetes rendek Magyarországra való visszatérésekor. A nővérek felismerve Jézus hivatását, őt akarták szolgálni a betegekben. Lelkiségüket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítik. Jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai látják el az idősek gondozását, ápolását a Kozár Mislenyi Dorotea otthonban. A nővérek közül többen az alapítás óta a közösség tagjai. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafűzért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékerése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszéki sajtóiroda közleménye. Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a két oldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán 2026. szeptember 24-e.
4: Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. 14. Leó a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leó a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenekelőtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szent Atya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leo ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leo pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leo pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház Kirchei Not pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lurdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a rózsafüzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabwén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafüzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyházmegyéjében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig a Rádió Pai Puku élőben közvetíti majd a San Eugenio de Mazenod plébánia gyermekeinek rózsafüzér imádságát. Az idei kezdeményezést a szűzanya fatimai látnokokhoz intézett üzenete ihlette. Végül szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Kurt Koch bíboros, a szükséget szenvedő egyház nemzetközi elnöke és a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa a résztvevőkhöz intézett felhívásában hangsúlyozta, hogy Mária szeplőtelen szíve a Szentlélekre teljesen nyitott életet jelképezi. A szűzanyát a hit, az imádság és a szeretet példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője pietrelcsínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
3: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kell, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő 2. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott, először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és 4 szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a 3 határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a II. Világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékkérését az évközi 26. vasárnapra.
5: A mester egyszer összehívta tanítványait, és megkérdezte tőlük, hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta. Szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta, szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt. A csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. Negyedik pedig ezt mondta, a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott. Mindegyik válasz igaz. De az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa. Minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi húsvér emberek, és ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg. Vagy talán sohasem ebben az életben. De ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem. A hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet. Mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenek előtt önmagamban néznem, és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
3: Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió.
6: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
7: Az evangélium Szent Máté szerint. A 11. fejezet. És történt, hogy amikor Jézus befejezte 12 tanítványának oktatását, elment onnét, hogy tanítson és prédikáljon a városaikban. János pedig, amikor a bilincseiben hallotta Jézus cselekedeteit, elküldte tanítványait, és általuk szólt hozzá, te vagy, aki eljövendő vagy, vagy mást várunk. És válaszolván szólt hozzájuk Jézus, menjetek és jelentsétek Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. Bakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, és süketek hallanak, és halottak támadnak föl. És a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem fog megbotránkozni bennem. Mikor pedig azok elmentek, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Mit akartatok látni? Széltől hajladozó nátszálat? Vagy mit mentetek ki látni? Puha ruhába öltözött embert? Íme, akik finom ruhába öltöznek, a királyok házaiban vannak. Akkor hát mit mentetek ki látni? Profétát? Igen, mondom nektek, még többet, mint profétát. Ő az, akiről írva van, íme, én elküldöm angyalomat a színed előtt, aki elkészíti előtted utadat. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb, mint keresztelő János. De aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. De keresztelő János napjaitól kezdve egészen mostanáig erőszakot szenved a mennyek országa, és az erőszakosok ragadják el azt. Mert az összes próféták és a törvény egészen Jánosig megjövendölték. És ha el akarjátok fogadni, ő Illés az eljövendő. Akinek van füle, hallja meg. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon üldögélő gyerekekhez, akik kiáltva mondják a társaiknak, énekeltünk nektek, és nem táncoltatok, siránkoztunk, és nem sírtatok. Mert eljött János, nem eszik, és nem iszik, és azt mondják, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, és iszik, és azt mondják, lám a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. És a cselekedetei igazolták a bölcsességet. Akkor kezdte korholni a városokat, amelyekben oly sok csodajele történt, mert nem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betszajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna a csodák, amelyek bennetek történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Mindazonáltal mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig magasztaltatsz? A pokolig fogsz süllyedni. Mert ha Szodomában történtek volna a csodák, amelyek te benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Mindazonáltal mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked. Abban az időben Jézus válaszolva mondta, Hálát adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, mert így tetszett neked. Az én atyám mindeneket átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok, és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az evangélium Szent Máté szerint. A 12. fejezet. Abban az időben Jézus szombati napon vetéseken ment keresztül. Tanítványai pedig megéheztek, és kezdték tépdesni és eszegetni a kalászokat. Látván pedig ezt a farizeusok mondták neki, íme a tanítványait olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Erre ő mondta nekik, nem olvastátok, mit tett Dávid és akik vele voltak, amikor éhezett? Hogyan ment be Isten házába, és evett a kitett kenyerekből, amiből sem neki, sem a vele lévőknek nem volt szabad enniük, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomban megsértik a szombatot, és bűn nélkül vannak? Mondom pedig nektek, a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez? Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, soha nem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak. És amikor elment onnét, bement a zsinagógájukba, és íme egy embernek sorvat volt a keze. És kérdezték Jézust mondván, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádolhassák őt. Ő azonban mondta nekik, van-e közületek valaki, akinek ha egy báránya van, és az szombaton verembe esik, nem ragadja-e meg, és nem emeli-e ki onnét? De mennyivel többet ér az ember a báránynál? Így tehát szabad szombaton jót tenni. Akkor szólt az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és olyan egészséges lett újra, mint a másik keze. A farizeusok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogyan veszejtsék el. Jézus pedig, mert tudott erről, elment onnét. És sokan követték, és meggyógyított mindenkit, de rájuk parancsolt, hogy ne hozzák őt nyilvánosságra, hogy beteljesedjék, ami megmondatott Izaiás próféta által, aki így szólt, íme a szolgám, akit kiválasztottam, a szerelmesem, akiben lelkemnek kedvet ellett. Rea, adom a lelkemet, és ítéletet fog hirdetni a nemzeteknek. Nem fog vitatkozni és kiáltozni, a szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri össze, és a füstölgő mécsbelet nem oltja ki, amíg győzelemre nem viszi az ítéletet, és az ő nevében remélnek majd a nemzetek. Akkor odahoztak hozzá egy ördögtől megszállottat, aki vak volt és néma. És meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott. És ámult az egész sokaság, és mondták, vajon nem ez a Dávid fia? A farizeusok pedig halván ezt mondták, ez nem űz másként ördögöt, csak Belzebullal, az ördögök fejedelmével. Mivel pedig Jézus ismerte a gondolataikat, mondta nekik, minden önmagával meghasonlott ország elvész, és egyetlen meghasonlott város vagy ház nem maradhat fenn. És ha a sátán üzi ki a sátánt, akkor meghasonlott önmagával, tehát hogyan fog fennmaradni az ő országa? És ha én Belzebullal üzöm az ördögöket, a fiaitok kivel üzik ki őket? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha azonban én Isten lelkével űzöm az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehet be valaki az erős ember házába, és ragadhatja el a javait, ha csak előbb az erőset meg nem kötözte? Akkor kifoszthatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór. Ezért mondom nektek, minden bűnt és káromlást megbocsátanak az embereknek, de a lélek káromlására nincs bocsánat. És ha valaki az emberfia ellen mond valamit, megbocsátatik neki. Aki azonban a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Tartsátok jónak a fát, és jónak a gyümölcsét is. Vagy tartsátok rossznak a fát, és a gyümölcsét is rossznak. Hiszen gyümölcséről ismerni meg a fát. Viperák fajzata, hogyan beszélhetnétek jót, amikor rosszak vagytok? Mert a szív bőségéből szól a száj. A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszakat hoz elő. Mondom pedig nektek, minden hiába való szóról, amit kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid szerint igazolsz meg, és szavaid alapján fognak elítélni. Akkor válaszoltak neki némelyek az írástudók és farizeusok közül mondván, Mester, jelet akarunk tőled látni. Ő felelvén szólt hozzájuk, a gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, és nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert miként Jónás a cethal gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel, úgy lesz az emberfia a föld szívében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak föltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogják ítélni, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás prédikációjára, és íme Jónásnál nagyobb van itt. Dél királynője föltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogja ítélni, mert ő eljött a föld határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, és íme Salamonnál nagyobb van itt. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, vizetlen helyeken bolyong, és nyugalmat keres, de nem talál. Akkor azt mondja, visszatérek a házamba, ahonnét kijöttem. És odaérve üresen, tisztára kisöpörve, és feldíszítve találja. Akkor megy, maga mellé vesz 7 másik, magánál gonoszabb lelket, bemennek, és ott laknak. És annak az embernek most rosszabb, mint korábban volt. Így jár majd ez a nagyon gonosz nemzedék is. Miközben beszélt, íme anyja és testvérei kívül megálltak, és beszélni akartak vele. Mondta neki valaki, íme anyád és testvéreid odakin állnak, és beszélni akarnak veled. Erre ő a hozzászólónak mondta, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És kitárva karját a tanítványai felé mondta, íme az én anyám, és az én testvéreim. mert aki megteszi az én atyám akaratát, aki a mennyekben van, az nekem testvérem, nővérem és anyám.
6: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
3: És add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket. És vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére. Magyarok nagyasszonya mozaik alkotás kerül a vatikáni kertekbe. 14. Leó pápa, az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő szervezet a speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott szeptember 19-én a Vatikánban, valamint 150 taggal, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a sportolás nevelő szerepére, valamint népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Ő maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre nevel, mondta. A sport olyan egyetemes nyelv, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken, idézte Ferenc pápa szavait. Korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek, emlékeztette a jelenlévőket. Végül a pápa a szűzanya és a nemrég szentté avatott Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte a jelenlévőkre. Rendhagyó módon egy tanóra keretében mutatták be a hivatásra hangolva Óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt szeptember 16-án a Piarista gimnáziumban, írja a Magyar Kurír. A 7-12. Évfolyam számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokat segíti a fiatalokat saját hivatások felismerésében. A foglalkozáson a diákok közösen gondolkodnak arról, hogy mit jelent a hivatás, hogyan kapcsolódik az egyéni adottságok és vágyak kibontakoztatásához. A kötet a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségszervezők számára kínál gyakorlati segítséget. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a kötet megjelenése kapcsán elmondta: a piarista iskolák fontos feladata hivatáskeresés és a hivatáskultúra támogatása. A kötet a hittantanároknak kézzelfogható segítséget nyújt a hivatáskultúra építéséhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Adlimina látogatást tesznek november 3 és 7-e között Rómában, írja a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaikot helyeznek el a vatikáni kertekben, amely a magyar püspökök ajándéka, felállítását a magyar kormány is támogatja. A mozaik a vatikáni kertekben már elhelyezett, a különböző nemzetek Mária tiszteletét megörökítő alkotások sorát gazdagítja. Hazánk ajándéka a magyarok nagyasszonyát, a kis Jézust tartó boldogasszonyt ábrázolja. Az alkotáson megjelennek a magyar államiság jelképei is, a Szent Korona, a Jogar és az Országalma. Leó pápa audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait november 5-én, akik ott létük alatt felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat is, hogy az illetékes tisztségviselőkkel áttekintsék a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületen. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igént Mária, a te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumában, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a virágra szültél. Figyeld, Mária hódartás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádott az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, és nem akarsz törzselmi csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolta örvendezve, az ő békérme indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkű erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerez nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos szűz mellett szent olvasok elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fábián Éva énekes előadó művésszel Osvai Péter beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Fábián Éva előadó művész énekest, akivel arról beszélgetünk, hogy van-e olyan idézet a Bibliából, amely valamiért kedves vagy érdekes a számára, illetve ezzel kapcsolatban egy személyes történet, amelynek ő a részese volt, és ugye van ilyen, akkor kérem, hogy mondja ezt el nekünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Valóban van egy hozzám közel álló idézet, nem csak egy, de ez különösen. Az Úr csak azt fogja adni neked, ami a javadat szolgálja. Ez azt jelenti, hogy kéréseinket tökéletes akaratához igazítva teljesíti. Nem azonnal adja, hanem az ő ideje szerint. Nos, ez az idézet Steinbach József püspök úr könyvéből van, melyet tőle személyesen kaptam tavaly nyáron, amikor a református egyház országos találkozóján a gyermekműsorommal felléptem, és amikor ezt olvastam, ezeket a sorokat, akkor eszembe jutott a drága nagymamám, aki engem kicsi gyerekként megtanított imádkozni, és nagyon sokat mesélt Istenről, aki fentről figyel minket és vigyáz ránk. És én soha nem alszom el anélkül, hogy ne köszönjem meg az aznapi szép napot, hogy vigyázott a családomra, a szeretteimre és rám is, és hogy ez idáig megóvott a nagyobb bajoktól. Egyszer, amikor kislány voltam, akkor megkérdeztem a nagymamámat, hogy kívánhatok-e valamit a Jóistentől, és ő erre azt mondta, hogy igen, Évike, nyugodtan kívánjál, de ő csak akkor fogja teljesíteni a kérésedet, hogyha érdemesnek tart rá, és egyáltalán nem biztos, hogy rögtön teljesíti. Hát abban az időben én a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusának voltam a tagja, 150-en voltunk a kórusban, és volt egy kis mag, egy kis csoport, akik tulajdonképpen a világban utaztak. Ez 25, maximum 30 főt jelentett, és mi mindannyian hát nagyon szorgalmasan énekeltünk, tanultuk a kórusműveket, a szólamokat, és mindannyian nagyon törekedtünk arra, hogy bekerüljünk ebbe a pici kis magba, akik járhatták a világot. Akkor én olyan 11-12 éves kislány lehettem, és hallottuk, hogy a kórust meghívták Japánba. Hát nagyon-nagyon igyekezett mindenki, szorgalmasan tanultunk, természetesen én is, este mindig imádkoztam, és nagyon kértem,

0: mondhassam, hogy én is megyek Japánba. És erre az én nagymamám azt mondta, hogy látod, a jó Isten megsegített, de ezért még jobban meg kell mutatnod, hogy érdemes voltál rá. Hát én azóta is igyekszem a tőlem telhető legtöbbet megtenni, mind a családom felé, mind pedig az énekesi pályámon.
1: Köszönöm szépen, ez valóban egy nagyon szép történet volt. Mondta, hogy egész kisgyerekkorában már a Magyar Rádió gyermekkórusába járt énekelni. Hogyan kezdődött mindez, hogy hogyan került be egyáltalán?
0: Igen, ezt is az én nagymamámnak köszönhetem, aki olvasta az újságokat rendszeresen, és látta, hogy a Rádió gyermekkórusa felvételt hirdet. 9 éves voltam, amikor bekerültem a kórusba, elvitt a rádióba, akkor még a Bródy Sándor utcába, és hát komoly meghallgatás volt mindannyiunk részére, több magyar népdalt kellett vinni, meghallgattak bennünket, megkérdezték, hogy vannak-e zenei előképzettségeink, tudunk-e kottát olvasni. Hát én nem tudtam, mert nem zeneiskolából mentem, hanem csak szerettem énekelni. Édesapámnak nagyon szép hangja volt, tőle örököltem valószínű az éneklés szeretetét, és a hangomat is. És akkor a Laci bácsi azt mondta, hogy nem feltétel, hogy kottát már rögtön 9 évesen kell tudni olvasni, majd meg fogod tanulni. És bekerültem a kórusba. Nagyszerű iskola volt, mert csak akkor választottak be bennünket egy-egy külföldi útra, hogyha a tanulmányi eredményünk jó volt. Ugyanis például, ha csak a Japánra visszagondolok, októberbe mentünk, és decemberbe, karácsony előtt jöttünk vissza, tehát pont iskola időben. Na most ugyanúgy minket feleltettek, előtte nagyon, utána kaptunk egy kis felkészülési időt, és utána megint. Tehát nem volt az, hogy elnéztek volna bármit is, azért, mert mi nem voltunk, be kellett mindent pótolni. A hangunkat folyamatosan, állandóan karban kellett tartani, mert Laci bácsi és Vali néni is föladta mondjuk a szólamokat, a kórusműveket megtanulni, és ha valaki például rekett volt, akkor meg se hallgatták. Akkor azt mondták, hogy hát így úgy se lehet énekelni, hiába tanultál, mennyi szépen ülj le a helyedre. Tehát már egész pici korunkba belénk nevelték azt, hogy figyeljünk oda magunkra, nagyon precízen tanuljunk meg mindent, készüljünk fel, ne késünk el. Tehát egy ilyen összeszedett embert, tehát aki úgy össze volt rakva, az jött ki a gyerekkórusból. És az egész életünkre, most van egyébként nagyon érdekes a gyerekkórus 60. évfordulója, és hát természetesen én is ott voltam az ünnepségen, meg tegnap pont egy televíziós műsorban is ezzel kapcsolatban kérdeztek és beszéltem, hogy azok, akik mi ott végeztünk, és ott voltunk év mint év, gyakorlatilag olyan volt, mintha egy második családot is kaptunk volna. Mert annyira mindent, mindenkiről mindent tudtak a Vali néni, Laci bácsi, és mi gyerekek is egymásról, mert külföldön ugye egy szobába, egy hotel szobába laktunk, reggeltől estig együtt voltunk, és voltak évek, amikor több hosszabb turnénk is volt. És hát ez gyakorlatilag az egész életemet meghatározta, mert amikor én eljöttem ugye végleg 16 éves koromban, elköszöntem Laci bácsitól, Vali nénitől, akkor én tudtam, hogy ezen a pályán szeretnék tovább énekelni. Azt ugyan még nem, hogy maradok-e a komoly zene mellett, és folytatom esetleg a népdalokat, vagy a komoly zene opera-operett szakon tovább tanulok. Aztán itt megint egy picit ugye az élet úgy hozta, hogy eldöntötte a sors, hogy egy picit a könnyebb oldalát választom a művész, úgymond művészpályának, bár hát ez sem egy könnyű dolog, a könnyű zenében való részvétel, de mindenképpen nagyon sokat adott nekem ez a gyerekkor, és ez a gyermekkórus.
1: Mondta, hogy egy véletlen folytán azért eldőlt, hogy a könnyű zene felé lép tovább. Mi volt ez a véletlen? Erről lehet tudni
0: valamit? Hát az, hogy a gimnáziumban volt beat zenekar. És ugye tudták, hogy én gyerekkórusos voltam, és hívtak a fiúk, hogy énekeljek az iskolai rendezvényeken velük dalokat, és akkor ők adtak nekem

0: különféle, hát elsősorban magyar számokat, ugye a három nagy énekes sztár, Koncsuzsa, Kovács Kati, Zalatnai Sarolta, ugye ők voltak akkor a nagyon népszerű fiatal énekesek, és kaptam számokat, és akkor ezeket én megtanultam, és az iskolai rendezvényeken velük elénekeltem. És hát jól éreztem magam ebben a műfajban is, és aztán elkezdtem járni korrepetálásra Hoffmann Ödön zeneszerzőhöz, és a Dönci bácsi azt mondta, hogy hamarosan lesz egy Ki mit tud, és hát ő arra gondolt, hogy el kellene indulni a Ki mit tudon, és mondtam, hogy jó, hát akkor elindulok a Ki mit tudon, de mivel induljak? Hát azt mondja, neki lenne több ötlete is, énekeljek egyedül is, de olyan kevés a női vokál, sőt egyáltalán nem volt abban az időben, hogy kellene csinálni egy triót. Hát nagyon nem volt, megmondom őszintén, hozzá kedvem, de hát jó, csináljunk, akkor nem vagyok semmi jónak elrontója, akkor hozzunk össze egy triót. És rajtam kívül még oda járt Babits Marcella, aki mint Marcellina lett ismert, ő egyébként külföldön él, de én tartom vele a nagyon jó baráti viszonyba vagyunk azóta is, és hát a harmadik tag, ugye a Csepregi Éva, akivel mi hárman megalakítottuk a Kócbabák énektriót, és hát a Marcella volt a legidősebb közöttünk, aki már dolgozott, amikor mi még ugye iskolába, gimnáziumba jártunk, és aki mit tud, utána Marcella kapott lehetőséget külföldre menni zenekarral, és ő szólt nekünk, hogy ne haragudjunk, de hát ő most kilépne az együttesből, mert ő nem szeretne visszamenni dolgozni, hanem kimenne külföldre énekelni. És akkor vettük be harmadik tagként a Pál Évát, így lett az, hogy a Kócbabáknak három évája, Pál Éva, ugye Csepregi Éva is jó magam, vittük tovább a Kócbabákat. És aki mit tud, az is egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt.
1: Bocsánat, akkor már mint Kócbabák?
0: Akkor már mint Kócbabák, igen, igen. És nagyon érdekes, hogy szólóban is eljutottunk középdöntőig, de a döntőbe már csak a trió került be. És ugye a döntőt, hát az egész ország látta, mert akkor egy televízió volt, ráadásul nem is minden nap sugárzott akkor még műsort a tévét, tehát amikor volt adás, akkor az egész ország nézte a Ki mit tudott is.
1: A Kócbabák név az honnan származott?
0: Hát ez onnan származott, hogy a Hoffmann Ödön keresett nekünk olyan dalokat, amelyeket három szólamba meg tudott hangszerelni, és nagyon jól szóltak, és a Patti Pravónak, egy olasz énekesnőnek volt a La Bambola című dala, egy nagyon jó kis olasz dal, és a La Bambola az ilyen babácska, kócbabácska, ezt jelentette magyarul, és akkor én mondtam a lányoknak, hogy hát ha már úgyis ez az első szám, amit a tanár úr nekünk három szólamra megcsinált, akkor legyünk Kócbabák. Jól megjegyezhető, jó pofa, kis kedves név, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor legyünk Kócbabák, és végül is nem bántuk meg, mert tényleg ez úgy megjegyezhető volt hamar, és hát akkor ugye elkezdtünk mi járni, ugye aki mit tud, után kaptunk ideiglenes működési engedélyt, abban az időben még vizsgázni kellett az országos rendezőirodában, akkor le kellett tenni a vizsgát az országos szórakoztató központba, hogy egyáltalán hivatalos működési engedélyt is tudjunk kapni. Hát ma már ugye ilyen nincs, ma már bárki énekelhet, felléphet akárhol. És aztán hát ugye leérettségiztünk mindannyian. Hát én jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem bölcsészkarára, népművelés magyar szakra, ahova előfelvételivel felvettek. Hát az volt a kifogás, egy pontom hiányzott egyébként a normál bekerüléstől, és azt mondták, hogy ugye nem fizikai dolgozók a szüleim, mert az apukám agrármérnök volt, és ezzel csak a következő évben lehetett kezdeni az egyetemet. Most a következő évig viszont én annyi előadásom voltam, és annyira bekerültünk ebbe a körforgásba, hogy foglalkoztattak bennünket az Országos Rendezőiroda különböző építőtáborokba, szabadtéri színpadokon, és hát mindenféle rendezvényeiken, hogy én azt mondtam a szüleimnek, hogy egyetemet más is el tud végezni, ha olyan az életem, akkor később is ezt meg tudom csinálni, de most hívnak bennünket énekelni, most van lehetőségünk, és én ezt nagyon szeretem. És a szüleim soha nem gátoltak semmiben, mindig mondták, hogy ahogy te jónak látod, abszolút megbíztak bennem, és nem tiltakoztak, hogy én most nem menjek énekelni. És akkor ugye hát úgy jöttem föl már érettségire, hogy közben lent voltunk már Siófokon, az Országos Rendezőiroda bérelt nekünk ott egy házban egy kis lakrészt, és onnan jártunk este felnépni a nagy szabadtéri színpadra különböző együttesekkel, meg különböző nagyon népszerű, nagynevű énekesekkel. És hát szereztünk egy bizonyos rutint. Ugye, és lenn a Balatonon találkoztunk aztán a Neoton együttessel, akik hívtak bennünket, hogy énekeljünk néhány rádió műsorba vokált.
1: Az akkor egy férfi együttes
0: volt? És az akkor egy csupa férfi, csupa igen, férfi. Egy fiú együttes volt. Azt hiszem, most nem is tudom, hogy négyen vagy öten volt, azt hiszem négyen voltak, csak igen. És hát ugye úgy mindenki úgy kedvelt bennünket, három fiatal lány, ambiciózusok voltunk, nagyon-nagyon szerettünk énekelni mind a hárman is, és hát amikor az ember úgy belekerül egy olyan körforgásba, ami ráadásul egy nagyon jó, kellemes, sok sikerélményt adó élet, akkor már ebből olyan nehéz, meg nem is akar kiszállni. És akkor hát így a sors, meg a jó Isten ugye eldöntötte, hogy nekem ez az utam, hogy én most énekelni fogok folyamatosan, gyakorlatilag 9 éves korom óta semmi mást nem csináltam, csak énekeltem, hát azon belül azért hát több mindent, mert nagyon érdekes az ugye az élet is, hogy ugye a kócbabákkal vokált, aztán utána felnőtt, volt egy olyan korszakom, amikor az éjszakai repülés lemezt Demjén Ferenc, Mennyhárt János megírták a részemre, és akkor felnőtteknek énekeltem ismét, aztán elmentem külföldre, elég sokáig nem voltam itthon, és hazajöttem, és akkor megint megkerestek három fiatal zeneszerző fiú, Vindis László, Szabó Gyula, Sumet István, akik megkérdezték, hogy lenne kedvem egy gyereklemezt velük elkészíteni. És hát természetesen volt, amit hát 6 másik követett, úgyhogy most az elmúlt jó 20 évben elsősorban gyereklemezeket, gyerek előadásokat készítek. Nagyon élvezem, nagyon szeretem, picit kapcsolódik is a gyerekkorusi múltamhoz, ugye, hogy megint gyerekek között vagyok, most egy kicsit másképp, hogy én felnőttként, de a gyerekek azért ott vannak körülöttem. És hát 2 évvel ezelőtt pedig kaptam egy olyan lehetőséget, hogy magyar népdalokat énekeltem az Egyesült Arab Emirátusokba egy tradicionális magyar-libanoni-iráni esküvőn, ahol hát megint csak kipróbálhattam azt, hogy jaj, de jó, hiszen tudok egy csomó népdalt, hát nekem nem okoz problémát, hogy most egy esküvőn magyar népdalokat kell énekelni, és ugye összeszedtem azokat a népdalokat, amelyek valamilyen szinten kapcsolódtak az esküvőhöz, a mennyasszonyhoz, a vőlegényhez, és nagyon jó volt, hogy akkor megint egy picit más műfajba is énekelhettem. Tehát ezek nagyon jó dolgok, hogy én tulajdonképpen énekesnek tartom magam, és az, hogy most gyerekdalokat énekelek, vagy énekelek népdalt, vagy készítek most nemrégiben elkészült egy ilyen visszatekintés a régi, sikeres felnőttekhez szóló lemezeimből, és újabban megint hívnak felnőtt műsorokba is énekelni. És ez jó, mert mert végül is egy énekes, ha az énekes, akkor végül is mindegy, hogy most mit énekel. Én úgy gondolom.
1: Azt lehet mondani, hogy melyik irányzat állt önhöz a legközelebb, vagy melyiket csinálta a legnagyobb?
0: Hát mindenképpen a dallamos vokális zene, az, amit én mindig is szerettem. Most is, hát elsősorban azokat a zenéket szeretem és hallgatom is, amelyeknek dallama van, szól valamiről, tehát én a rappet, meg a technózenét annyira nem szeretem. És nagyon szeretem a nagy hangszerelésű, egy kicsit igényesebb zenéket, amiben sok hangszer van, fúvósok vannak, vonósok vannak, vokál van, jó énekhangok vannak, tehát az igazi, amivel úgy lehet úgy töltekezni, kikapcsolódni. Én ezeket nagyon szeretem.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A szerkesztő műsorvezető Farkas Ibolya Mária vagyok, és beszélgető társam Romvári Ferenc, 20 éve házasságban élő, egyre jobb Isten kapcsolatnak örvendező, két gyermek édesapja. A témánk pedig, hogy hogyan is tudunk egyre jobban igent mondani a hivatásainkra, és hogyan mit szükséges elengednünk ahhoz, hogy valóban mindenféle területen megélhessük azt, hogy jelen van Istennek az elhívása is az életünkben, minden területen. Szeretettel köszöntelek, Feri, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, Ibolya, dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Nos, ugye talán még vissza tudsz rá emlékezni, hogy bizony mi mindent szükséges ahhoz elengedni, hogy egyáltalán azt mondd, hogy mostantól nem egyedül akarok járni az életutamon, hanem összekapcsolom ezt, és kívánok valakivel úgy kéz a kézben életutat járni, ami egy életre szóló döntés. És én biztos vagyok benne, hogy te is megtapasztaltad, hogy mint annyi más esetben azért nem ennyire tudatosan mondunk igent, amikor ezt kezdjük.
1: Igen, abszolút. Hát a részleteiben nem is, de hogy nem is emlékszem mindenre, de hogy mit kell elengednem, hát nagyrészt az akkori önmagamat. Tehát, hogy az Isten kapcsolatom változása, Isten keresésem közben a legnagyobb tapasztalásom az lett, hogy egy nagyobb biztonság érzete alakult ki bennem, a nem vagyok egyedül, illetve hogyha hivatásról beszélünk, akkor ugye ha hivatás, akkor arra valaki elhívott, én úgy gondolom, hogy az Úristen, és ha ő hívott, akkor ad hozzá segítséget is, és ha ez nem is minden nap jelenik már meg így a gondolataimban, de átjárja a gondolkodásomat és a cselekedeteimet, és valahogy egyfajta nagyobb biztonsággal merek vállalni feladatokat.
0: Így van, azt fogalmaztad meg nagyon szépen sokrétűen, amit annak idején nekem nemesedőn atya úgy tanított, hogy az Isten sohasem azt kérdezi tőlünk, hogy mire vagyunk képesek, hanem hogy mire vágyunk, és aztán majd ő megadja, amire ő hív el, arra ő majd megadja a kellő támogatottságot. És én szívből örülök neki, mert nem olyan rég hallottam a párodtól, hogy bizony azt tapasztaljátok, ahogy ő is egyre mélyülő Isten kapcsolatban van, hogy újra és újra megújul a kapcsolatotok, és nagyon jó párkapcsolatban vagytok. Én ezt szeretném hangsúlyozni, mert sokan úgy gondolják, hogy ó, hát ezt már csak így valahogy ki kell bírni. És biztos, hogy ti is voltatok ilyen életszakaszban, helyzetben, amikor gondolkodtatok így.
1: Igen, igen, voltunk. És tényleg az a megtapasztalásom, hogy egészen más úgy élni, hogyha nem az a cél leveg előttünk, hogy ezt így valahogy ki kell bírni, hanem hogy hogyan tudom ezt valahogy jobbá tenni, és hogy én ezt szeretném jobban megélni, a párkapcsolatomat is jobban megélni, és akkor mindig jönnek ötletek, lehetőségek a jobbá tételre, akár magamon keresztül, akár valami közös dolog megvalósításán keresztül, vagy tényleg saját magam mond belül kell valamit, vagy szükséges, vagy lehetőségem van jobbá tenni. De hogy az a lényeg, hogy tényleg nem egy lefelé ívelő dologként tekintünk, én úgy gondolom, a feleségem se a párkapcsolatunkra most már, még akkor is, hogyha vannak nehézségek mai napig. Tehát azért ezek nem szűntek, és talán nem is szűnnek meg, de hogy talán az intervallumuk változik, tehát egyrészt ezek lerövidülnek, könnyebben kilábalunk ebből, és könnyebben meglátjuk a lehetőséget abban, hogy ebből a helyzetből hogy tudjuk ezt újra felvirágoztatni.
0: Én azért is örülök nagyon ennek, hogy így ezt hallottam úgymond felületek, mert mind a magam életében, mind a hozzám fordulókéban azt tapasztalom, hogy ugye ennek az időszaknak, amikor a gyerekeink elkezdenek felnőtté válni és kirepülni a fészekből, ennek egy kulcs tényezője, hogy hogyan tud ez megtörténni, az, hogy vajon a szülők között megújul-e a kapcsolat, erősödik-e a kapcsolat, tudnak-e annak örülni, hogy újra több erőnk, időnk, figyelmünk juthat egymásra, mert most már a gyerekeink nem igénylik, őket már fontos, hogy igen, tudják, hogy ott vagyunk, hogy bármikor fordulhatnak hozzánk, de nem csimpaszkodunk rájuk, hanem látják, hogy mi szülők nélkülük is életképesek vagyunk, és nem fogunk belehalni, ha ők a saját útjukat kezdik el járni.
1: Igen, hála Istennek mi ezt így éljük, és talán, nem tudom, talán közel múltban jegyezte meg egyszer a lányom, hogy ti már megint hova mentek, vagy valami hasonlót, de hogy ennek kimondottan örültem, mert láttam a szemében is azt, hogy azért ennek örült ő, hogy mi együtt programot csinálunk, csak úgy, tehát hogy ez a ugye kirepült, de még nem repült ki, tehát mint a kismadár, kirepül visszajön, és akkor megnéz, hogy a szülőkkel mi van otthon, és akkor én ezt úgy vélem, hogyha látja, hogy mi is úgymond jól vagyunk, akkor talán ő is bátrabban veszi jobban veszi a bátorságot ahhoz, hogy a saját életét alakítgassa, mert velünk nincsen feladata, ez szerintem így, én ezt így tartom jónak, így tartom helyesnek, és ezt tudatosan igyekszem is megvalósítani az életünkben, hogy a mi párkapcsolatunk legyen olyan, hogy mi tudjunk adni. Erről beszélünk is többször a feleségemmel, hogy a későbbiekben is mi, nekünk az az álmunk, az egy vágyunk, hogyha a gyerekek jönnek, akkor azt az időt ténylegesen rájuk tudjuk szentelni, és legyen mit adnunk nekik.
0: Így van, és szeretnélek ebben megerősíteni, mert amerikai vizsgálatok pontosan erre az eredményre jutottak, hogy ahol a serdülő gyermekek azt tapasztalják meg, hogy a szüleik között szeretet van, és jó a kapcsolat, ott ők sokkal bátrabbak az élethez, mint ott, ahol ennek hiány vannak a gyermekek. És bizony ez nagyon fontos, hogy nagyon sokan ilyenkor menekülnek bele a munkába, mert ugye a gyerekekre már nincs szükség annyi időre, egymáshoz nehezen találják az utat, és jön a munka, mint egy fedő sztori, és észre sem veszik, hogy nem csak egymásra nem marad idejük, energiájuk, hanem hogy bizony ezt a gyerekeik is megsínlik, mert egy serdülő, egy ifjú gyereknél az a legnehezebb, hogy önálló akar lenni, igen ám, de amikor azt igényli, hogy a szülő ráfigyeljen, akkor viszont maximális jelenlétet igényel a szülőtől, és ha a szülő még sincs ott, nem áll úgymond rendelkezésre, akkor bizony nagyon-nagyon letérhetnek az úgymond jó és vágyott pályákról. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezt így behoztad, Feri, hisz úgy gondolom, hogy így ebben az időszakban egymást is nagyon szépen tudjátok erősíteni azzal is, hogy igazából ti látjátok közvetlen közelről egymást, ti tudtok visszajelzéseket adni egymás felé, hogy milyen jó, hogy most ezt így tudtuk tenni közösen, milyen jó, hogy te támogatsz engem ebben, én tudok örülni a te örömeidnek, és hogy a gyerekeinkre is úgy tudunk tekinteni, hogy látunk az életünkben elég szépet és jót ahhoz, hogy elbírjuk a nehezebb oldalt is.
1: Igen, hát legfontosabbnak azt tartom, hogy tényleg mind a kettőnkben megvan a vágy erre, és ez visz minket előre, és segít minket abban, hogy egyre inkább a vágyunkat tudjuk élni napról napra. És igen, ez amit említettél, hogy amikor kérnek, akkor viszont tényleg a 100%-os figyelmet igénylik. Ettől sok félelmem volt, meg még ez a gondolat még most is ott van, hogy hát képesek a lehető leglehetetlenebb pillanatban kérni ezt a figyelmet, amikor az erőben is, az időben is, vagy akár mindenben is éppen nem a leginkább optimális állapotban vagyok, vagy vagyunk, de hogy az Isten kapcsolatomból adódóan erre is úgy igyekszem tekinteni, vagyis hát az a gondolat nyugtatott meg, és nyugtat meg most is, hogy igen, majd amikor neki tényleg szüksége lesz figyelemre, akkor én megpróbálok ebbe beleoldódni, és akkor igyekszem rábízni magam a Jóistenre, meg a Szentlélekre, hogy adja meg akkor nekem azt, ahogyan én a leginkább, legtöbbet tudok a gyerekeimnek adni, hiszen ez nekem vágyom. Csak lehet, hogy ott akkor abban a pillanatban, vagy csak az attól való félelme valósítja meg ezt, hogy akkor abban a pillanatban éppen nem tudok majd jelen lenni. Szóval, hogy ez is változik, és igen, ez is egy feladat jelen pillanatban, de ebben is látom a változást.
0: Így van, és nagyon ismét nagyon szép dolgokat fogalmaztál meg, és valóban nagyon sokszor az akár saját gyerekkorunkból, vagy a környezetünkben jelenlévő társadalmi minták okkal joggal keltenek bennünk attól való félelmet, hogy én is azt fogom tenni, amit esetleg annak idején, ahogy gyerekként, serdülőként elszenvedtem, vagy ha látom a környezetemben az így küszködő gyerekeket, fiatalokat, akkor ez óhatatlanul mindannyiunkra hat, és bizony fontos, hogy az Istenbe tudjunk ilyenkor kapaszkodni, hogy Uram, én itt vagyok. Én nekem az az öröm, az a vágyam, hogyha azt tehetem, amiben a te gondviselő szeretetedet tudom közvetíteni a gyerekeim felé, de te tudod az én tökéletlenségemet, és én bízni akarok abban, hogy pont az fog történni, ami éppen most a gyerekeimnek leginkább javára szolgál. És itt most nekem eszembe jutott az, amikor megtanítottak a fiaim, hogy nagyon szépen meg tudják különböztetni, hogy én vajon a saját frusztráltságomat kiabálom ki esetleg, vagy értük kiabálok, hogy őket akarom valamitől megóvni. Ugyanúgy, mint ahogy én ezt úgy szoktam szülőknek lefesteni, hogy egyetlen egy szülő sem töpreng azon, hogy amikor mondjuk a 2 éves gyereke lelép a járdáról az úttestre, hogy rákiáltson, hogy állj, megállj, tilos. Mert hogy tudja, hogy neki valahogy meg kell állítani azt a gyereket. Mert nagyon veszélyes, amit csinál. És ez annyira megnyugtató volt számomra, amikor így megtapasztaltam, hogy ne azt a képet óvjam magamról, hogy én milyen kedves, meg elfogadó, meg tudom is én milyen jó vagyok, mert hogy ha a kamasz gyerekemnek arra van szüksége, hogy nagyon határozottan azt mondjam, hogy nem, ezt egészen biztosan tiltom számodra, de akár egy párkapcsolaton belül, vagy bárhol máshol a hivatásunk terén, ha nem vesszük komolyan, hogy az Isten is adott nekünk törvényeket, amik bizony azért tiltanak dolgokat számunkra, mert meg akarnak óvni bennünket. És hogy ezt először nagyon nehéz megtennünk, mert ugye el kell engednünk azt a ideális képet önmagunkról, hogy én csak akkor vagyok jó szülő, ha én is annak élem meg magam. De ezekben a helyzetekben, hát nem pont így érezzük magunkat, csak előtérbe kerül, hogy igen, de a gyermekem biztonsága, a gyermekem érdeke. Vagy akár később, így már az én koromban, az üdvösségem útjáról letérni, hogy ezt igenis nagyon fontos, hogy megtiltsam magamnak.
1: Igen. Igen, ezzel nekem is sok problémám volt, hogy nem akarok kiabálni, ne legyek nem dühös, de hogy ne legyen soha túlzott a reakcióm, igen, hogy ezt akkor jól meghatározni, de hát ezt így észből nem lehet meghatározni. Tehát egy dühnek a kitörését hogy lehet egy skálán, és azt hogy fogom én személyiségemből majd ott megállítani. Tehát ez így szerintem veszett fejszennyele, vagy legalábbis az én életemben az volt. Úgyhogy most próbálom tényleg azt elfogadni, és ezt meg is tapasztaltam időnként, hogy amikor ténylegesen értük, mondjuk valamit tiltani kell, vagy valamiben erőteljesebb megnyilvánulásra van szükségem, akkor az kijön belőlem. Tehát, hogy azt, és az tényleg kijön belőlem. Tehát, hogy akkor azt úgy határozottan megélem, és azon nem is gondolkodtam. És utána meg nincs lelkiismert furdalásom, hogy ez megtörtént. És itt különböztettem meg azt, amikor ugye a saját frusztrációmat, vagy éppen valakinek nem, valakivel kapcsolatban nem engedtem ki ezt, és akkor majd egy másik emberre rárakom azt is, meg még ezt is, és akkor ő megkapja a dupla adagot, pedig ő csak a szimplát érdemelte volna. Az előző, ez meg menjek vissza, mert ő neki járt volna még egy ilyen kirohanás, szóval, hogy így igyekszem a mindennapjaimat élni, és igazából tényleg a kulcsmondatom az, hogy a tőlem telhető legnagyobb szeretettel éljem ezt meg. Tehát, hogy a kifejezésemben, a szóhasználatomban a tőlem telhető legnagyobb szeretettel nyilvánuljak meg minden ember felé. De hát akár a munkám kapcsán is, hogyha valaki, azért ott is vannak az embereknek is lehetnek olyan elvárásaik, vagy olyan megnyilvánulásaik, amik abszurd helyzetet idéznek elő, vagy dolgot várnak el, és ott miért ne jöhetne ki belőlem valami az abszurd helyzethez illő kissé vehemensebb nem, vagy valamiféle határszabás, vagy határhúzás, és ezt így igyekszem megengedni magamnak, és tényleg volt többször is, és az volt egy nagy megtapasztás, hogy úgy éreztem, hogy nem bántottam meg vele. Tehát, hogy ő is helyén valónak tartotta ezt.
0: Így van. Így van, ez az általános tapasztalás, hogy amikor valamit védünk, valaminek az érdekében használjuk ezt az erőt, ami a dühben nyilvánul meg, akkor az egy jó eszközzé válik. Hisz egyszerűen olyan mértékű, tehát nyilván, amikor erre a most nekem a villámlás és a dörgés jutott eszembe, hogy nyilván, hogyha olyan hőmérséklet különbözőségű levegők csapnak össze a légkörben, akkor annak pontosan akkora lesz a hangja és a fényereje, mint amekkora, hogy ezzel igazából fontos, hogy igen, ennek azért legyen úgymond előszele, hogy, és ezt is a gyerekeimtől tanultam meg, hogy hogyan tudom az ő figyelmüket arra irányítani, hogy okay, most tartasz a háromnál, de számolok vissza. és sajnálom, hogyha elmegy az egyik, ott én nem tudom pontosan megmondani neked, hogy akkor én most itt hogy fogom megállítani ezt a történést, viselkedést, bármit. És azt tapasztaltam, hogy igen, a helyzet az, hogy arra szükségük volt, hogy érezzék a feszültséget a hangomban, hogy ott már tényleg a kitörés határán vagyok, ha úgy tetszik, de hogy ezt el is mondom, hogy miért? Hogy mi az, amit várok, vagy mi az, amit helytelenítek, mi az, ami bennem aggódást kelt, mert letérnek arról az útról, amire minket meghívott a mi teremtőnk, és ha én ezt úgymond észrevétlen hagyom, akkor ki fogja megmondani, akár a gyerekemnek, akár a páromnak, vagy azoknak, akikkel olyan kapcsolatban vagyok, amiről vágyjuk, hogy ez hosszú távon termékeny legyen. Ez egy nagyon komoly felelősség, és ma nagyon sokszor köszön vissza így a beszélgetésünkbe, nem esedön anya, mert hogy tőle tanultam azt is, hogy csak az a kapcsolat tud mélyülni, amiben van bátorságunk kihívást adni. Hogy igenis merjük kimondani, hogy itt vagy ott sérül bennem ez vagy az az igény, és mire vágyom, és bizony ezt először addig-addig tartogatjuk magunkban, amíg általában véve egy pici dühvel jön elő, de ugye ezt mindannyian tanuljuk, hogy vajon ahelyett, hogy totálisan a sértődöttségemben magamba gubóznék, akarjak bízni abban, hogy a kapcsolatban van annyi szeretet, hogy el fogja ezt bírni. Megint visszacsatolok. Igen, vannak nagy nyári záporok, zivatarok, de ugye mennyire örülünk most, ha látjuk, hogy közeleg egy ilyen nyári zápor, zivatar, hogy legalább egy kicsi eső. Jó, tudjuk, nem ez a legideálisabb formája az eső lehullásának, de eső.
1: Igen. Igen, ezekre én is visszaemlékszem, sőt, én nekem most az a gondolat jutott eszembe, hogy igen, de az én életemben az is nagy feladat volt, hogy egyáltalán megtaláljam, hogy mi az én vágyam ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ugye meg vagyok sértődve, de most min tulajdonképpen. Tehát, hogy nyilván valamilyen szituáció, aki hozta belőlem ezt a sértettséget, de valójában nem volt ezzel egyenrangú a sértettség a szituáció, és akkor kezdtem el ugye ezen dolgozni, hogy akkor mi az én vágyam ezzel kapcsolatban, mi az én vágyam a párommal kapcsolatban, vagy a gyerekeimmel kapcsolatban, és akkor ezeket megfogalmazni. Akkor nyilván lehet, hogy ő sem értette, mert hogy ez mind a kettőnknek egy út, és akkor hát ezek így finomultak egymáshoz, és akkor én úgy érzem, hogy ebben is sokat fejlődtünk most már ezeket a hogyha megosszuk egymással, akkor talán jobban oda is tudunk figyelni egymás ilyen irányú vágyaira. És hát abban bízom, hogy a gyerekeimnek is ez példa, és ezt látják, érzik, tudják, és akkor ha nem is feltétlenül szóban tudatosan átadjuk ezt, de talán ennek a mintája már ott élhet bennük is, hogyha ezt mi meg tudjuk valósítani, és akkor talán ők majd könnyebben ráláthatnak, mert ugye van egy, ahogy mondtad, van egy fiam és egy lányom, a fiam, mind a kettő csodálatos gyerek, és különböznek egymástól, a fiam zárkózottabb, a lányom, ő egy nyílt, ő vele sok mindenről tudunk beszélni, és megbeszélni dolgokat, a fiam kevésbé érzékeny ezekre, kevésbé nyitott, ő zárkózottabb. Vannak nyitottabb pillanatai, ennek mindig nagyon örülök. Időnként dolgozunk is egymással, mármint hogy tehát tényleg együtt dolgozunk munkám kapcsán. Sokszor megviszem mai napig magammal. Úgyhogy van lehetőségünk egymáshoz idomulni, és tényleg sok minden vált, a kapcsolatunk is változott ennek kapcsán sokat, hogy voltak nehézségeink. És ebben a munka segített nekünk sokat, hogy lehettek közös nehézségeink, amiknek a közös megoldására van egy közös sémánk. És akkor így már közeledünk, tudunk közeledni egymáshoz, ő is egy kicsit nyíltabb, de hát ez még egy út, és most ő éppen 20 éves, 21, úgyhogy ő már
0: Ad kihívást.
1: Igen, köszönöm ezt. Ez tökéletes volt.
0: Igen, és amit megfogalmaztál, ez egy nagyon fontos továbbadandó, így a apai hivatást illetően, hogy bizony, a fiú gyermekekkel az, hogy közösen teszünk valamit, és itt megint a mindenféle tudományos vizsgálatok támasztanak alá, úgyhogy osztom meg veled és a kedves hallgatókkal, hogy különösen a zárkózottabb férfiaknak, de általában véve a férfiaknak könnyebb úgy beszélgetni, hogyha közben valamit csinálnak. Nagyon sokszor ezt férfiak úgy oldják meg, hogy miközben beszélnek, akkor jönnek, mennek. Úgy könnyebb a gondolataikat kifelé megosztani. És az egy plusz nagyon jó dolog, amikor egy apa megtapasztalhatja azt, hogy valamilyen tevékenység kapcsán át tudom adni azt a tudást, ami már az enyém. Egy gyermek számára pedig nagyon-nagyon fontos, hogy visz magával az életbe ilyen mintát, hogy ez egy apai kötelességem, illetve hát anyai is szülői kötelességem, hogy azt a tudást, amivel én rendelkezem, azt átadjam a gyermekeimnek. Egyébként elégedetlenség lesz a szülőben is, és a gyermekben is. És ezért nagyon fontos, hogy akár a háztartáson belül is legyenek olyan feladatok, munkatevékenységek, amikben úgymond szükséges, hogy együttműködjünk, hisz ez lesz az alapmintája annak, hogy vajon hogy tudok én a személyiségemen belül a különböző részek együttműködni, és hogy vajon hogy tudok én, mint az Isten gyermeke, vele együttműködni. És ezt nagyon sokszor sajnos ennek a terhét is, és a felelősségét is a ma embere megpróbálja áttolni a különböző intézményekre. Iskolára, óvodára, egyetemre, tanítsák meg ott. De arra nem tud megtanítani, ami azt hiszem, ha most egy picit visszagondolsz rá, hogy milyen hatással volt az életedre, amikor elkezdtél a keresztény közösségedben, az egyház közösségedben feladatokat vállalni, és ott a közösségi életbe kapcsolódni, hogyan hatott ez akár a családon belüli létezésedre, életedre, akár az párkapcsolatodra, a munkádra?
1: Amennyire visszaemlékszem, vagy most próbálom, keresem a gondolatokat, de hogy amiben nekem nagyon sokat segített, az tényleg az, hogy ezeket a ugye az ott, ezekben a közösségek, keresztény közösségben lévő emberek valamilyen szinten mind istenkeresők, és ezt a kapcsolatot igyekeznek táplálni. És azzal, hogy ezt a kapcsolatot igyekszünk táplálni, ez mindig egy ilyen lelki erő, pluszt ad, igen, egyfajta belső, ugyanez, ez egy táplálék, ez egy lelki táplálék számomra, és amikor bármit is együtt csinálunk, amikor ebből a közösségből utána hazamentem, vagy a munkámba, egy egészen más hozzáállás, egy nagyobb nyugalommal, nagyobb biztonsággal, nagyobb erővel tudtam bárminek nekifogni, pedig hát gyakorlatilag ezekben a közösségekben is munkát végzünk, mégis.
0: Így van, de ugye az Isten százszorosan fizeti meg.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez az, amire csak most is bátorítani tudok mindenkit, hogy a közösségért végzett munka, az Istennek tett szolgálat, az nagyon-nagyon komoly visszatérüléseket hoz az életünkben, nagyon-nagyon komoly jó tapasztalásokat, és eleve, ugye Jézus azt mondja, ha ketten-hárman összegyűltök az én nevemben,
1: én is ott vagyok.
0: Akkor én is ott vagyok, és ez korán sem csak kizárólagosan az imára értendő, hanem bizony, amikor valamit a közösségért teszünk, és ugye áldozatul adjuk az időnket, erőnket, figyelmünket, képességeinket, akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy mégis hazatérve többet viszek haza, mint ahogy eljöttem otthonról. Igen. Mert az Istennek tett szolgálatnak ez egy nagyon-nagyon komoly alaptörvénye. Miközben nagyon sokan félnek tőle, természetesen itt is, ha valaki csak ott rákap erre, mert ettől is lehet egyfajta függőségünk, hogy a közösségben én egy csodálatos valaki vagyok, de ha hazamegyek, akkor a család menekül előlem. Ugye nekem azért voltak ilyen fiatal klienseim is, akik nagyon-nagyon sérültek abban, hogy a szüleik a közösségben úgymond példaértékű valakik voltak, de otthon, mintha egy egészen más valaki lett volna, hisz amikor nem kerülünk olyan közeli kapcsolatba egymással, ugye ott kisebb a surlódás veszélye. Ha közelebbi kapcsolatban vagyunk, ott sokkal inkább tudjuk érinteni egymásnak a sérült felületeit is, amit amit az előbb már megfogalmaztál, ha a sértődöttségemben magamba zárkózok, és nincs meg bennem az a vágy, és nem mélyül, hogy én szeretett kapcsolatban vágyok élni. Különösen is azokkal, akik felé a legnagyobb elkötelezettségre hívott meg az Isten. És ez a párom, a gyerekeim. A közösség az utána következik.
1: Így van, így van. És hát hála Istennek tényleg bennem akkora a vágy ebbe az irányba, hogy nekem a családom, tehát hogy elsődlegesen ott éljen meg a jobbításokat, és ott mutassam, ott legyek a lehető legisten akarata szerinti énemben, énvalomban, hogy én mindent ez mögé soroltam mindig is, de ezt kegyelemnek gondolom, tehát hála legyen Istennek, hogy ezt én így tudtam megélni, de tényleg én, hogyha elmentem egy keresztény közösségbe, megtettem, amit ott, amit ott vállaltam, és nagyon jó volt, de már vártam, hogy mehessek haza, és vihessem haza, és hát persze ki is hoztak belőlem azért sok olyan dolgot, amin utána megint volt mit változtatnom, de akkor megint mentem visszatöltekezni, és akkor, vagy esetleg többször mentem misére, amit éppen én lelki töltekezésnek tartottam, az többször, vagy mondjuk egy szentségimádás, vagy bármi, amely töltekezni tudtam, de rögtön mentem haza, tehát, hogy Isten bocsá, én ezt eszköznek használom a mai napig az életem megélésében, hogy én oda elmegyek, és ott vagyok a közösségben, áldozok, segítek a szertartás létrehozásában, bármikor, amire éppen hívnak, amire szükség van, azt én megteszem, de az elsődleges feladat, és a tőlem tehető legjobbat igyekszem mindig adni, de az elsődlegesnek én mindig az apai és a férj
0: hivatást
1: tartom a mai napig.
0: No, hát ez így, ugye azt gondolom, hogy Isten vágya és tetszése szerint való, hisz ő azt kívánja, ugye, így engedi el a tanítványokat, és így is búcsúzik el. Menjetek, és terjesszétek, adjátok tovább az örömhírt. Ha megkapom tőle azt az ajándékot, amit kapok, amit rendszeresen kapunk, hát ezt tudjuk, és ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy ezek pozitív függőségekké tudnak válni az életünkben, hogy igen, Istenem, tudom, hogy nélküled mennyire semmi vagyok, mennyire kevés az, amit én önerőből tudnék. Ugye nekem itt Szent Teréznek, Avilainak a mondása, jut mindig eszembe, hogy ő kimondta, hogy Istenem, nélküled semmi vagyok. De veled együtt minden. És igenis, ez fontos, hogy továbbadjuk a környezetünknek, és igen, azoknak, akik úgymond elsődlegesen ránk vannak bízva. Hogy valóban ők is már egy olyan családmodellt vihessenek tovább, ahol azt mondják, hogy persze megvannak a nagyon nehéz, előhívjuk egymásból a borzalmakat is, de azért hívjuk elő, hogy aztán Isten azokat a sebzettségeket is gyógyíthassa, és hogy aztán mi is ettől a vágytól hajtva, hogy vágynék jobb pároddá válni, jobb anyáddá, apáddá válni, nagymamáddá. Az segít abban, hogy igenis azt mondjam, hogy Istenem, szükségem van rád. Nélküled, ajaj. És időnként nem is baj, hogyha megtapasztaljuk, hogy bizony, amikor úgymond hátat fordítunk neki, és az árnyékosabb részek területnek jutnak a felszínre és kifejeződésre, hogy ilyenkor még teljesebben megéljük a kiszolgáltatottságunkat. Hogy ő az, aki bennünk napról napra képes újabb és újabb csodát művelni. De ez hivatások nélkül,

0: szeretném minél jobban megélni, meg ez nekem nagyon fontos. A gondolataimban mégis valami hatalmas, megvalósítandó dolgot kerestem, holott már ott volt az egyik, és akkor ebből innentől most eljutottam mostanára odáig, hogy van elsődleges hivatásom apa és fér, másodleges hivatásom közösség, van egy munkám, amit hivatásomnak tartok szintén, de ugyanakkor minden napban lehet valami új hivatásom. Tehát, hogy például, hogy ide hívtál. Ez is lehet egy hivatásom.
1: Meghívtalak egy szolgálatra.
0: Így van. És hogy ezekre érzékenyé válni, hogy a mindennapokban ezekre az elhívásokra, hivatásokra tényleg igen mondani, és akkor így tudod tapasztalni azt is, hogy ki tud a Jóisten belőled hozni olyan dolgokat, amikről esetleg el sem tudod képzelni, hogy benned ott van, mert egyrészt nem is mondasz igaz. Igen, ezeknek a megtapasztalásokra számtalan félelem is elzárhat ettől, de hogy igen, tehát hogy a mindennapokban lehetnek apró dolgok is, amik hivatások.
1: Így van, sőt, aztán megtapasztaljuk, hogy igenis, ezek az apró dolgok, ugyanúgy, én ezt a példát szoktam hozni, mintha egy ház is apró téglákból épülhet föl. Így egy idő után már rálátásunk van arra, hogy ezek az apró dolgok, ugye mind, a legfőbb hivatásunkat akarják szolgálni, már azt, hogy ugye egyre inkább azzá az emberré váljunk, akinek minket a Teremtő alkotott, mert akkor ő haza tud minket vonzani magához, és mi haladunk azon az úton, amiben egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzá, és akkor az életünk végén nem a félelem van attól, hogy ja Istenem, vége, hanem rátekintve az életemre azt mondom, hogy ne szép volt Istenem, köszönöm neked, mennyi szép és jó dologban vehettem részt veled. És azt is köszönöm, hogyha most már hazahívsz, tudom, hová megyek, biztonságban vagyok, amit ugye sokszor emlegettél. Igen, az a legfőbb biztonságérzetünk, hogy haladunk a hazafelé vezető úton. És ennél többet és csodálatosabbat, hogyan is vágyhatnánk.
0: Igen, hát végülis akkor megszületésünk pillanatától kezdve hazafelé úton vagyunk.
1: Pontosan, így van bizony, így van. Köszönöm, hogy ezt még behoztad, mert ugye azt sokan tudják rólam a hallgatók, hogy mekkora öröm nekem, hogy végre megszületett a Megszületés öröme című könyvem, ahol valóban úgy gondolom, hogy a fogantatás öröme azért is olyan kiemelkedő hangsúlyosságú, mert ott megkaptuk az első megtapasztalást, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy a vele való egység az velünk marad egész életünkben, csak valahol nagyon mélyen belénk ágyazódva. És minden, amit hivatásként élünk meg, ennek a tudatosulását, felfénylését segíti bennünk. Utolsó kérdésem, Feri, mit viszel magaddal ebből a mostani beszélgetésünkből, mert én már itt megfogalmaztam, hogy én mit viszek magammal, te mit viszel magaddal?
0: Én azt viszem magammal, hogy erre a beszélgetésre most tényleg nem készültem egyáltalán, és nagy örömnek éltem meg azt, hogy minden próbálom a pillanatban megkeresni a gondolatot, ami leginkább ide illő. És hogy ezeket találtam is. Mm. Tehát, hogy igyekszem erre a ráhangolódásra érzékeny lenni, és erre most nagyon jó gyakorlattal szolgáltál. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen neked, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm szépen a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. A Mária Rádió Lépcsők című adását hallgatták, Romvári Ferenccel beszélgettem, Farkasi Baja Mária vagyok. Áldott szép további estét, időt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkel!

0: Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 25-e. A népszerű kultúra, mint elemi erkölcsiség. Az úgynevezett népszerű kultúra azoknak az elveknek és értékeknek az általánosságát jelenti, amelyek egy nép erkölcsi világképét alkotják. Ez a lelki jelleg az az erő, amely egy mélyebb szinten egyesíti az embereket, és amely a történelmi tapasztalatok hatására érlelődik meg bennük néha nagy áron, nagy közös bánatok és gyászok által. Ez a közös kultúra, ez alkotja azt az alapot, azt a közös alapot, amely előbb következik és mélyebbre hatol, mint a különböző ideológiai és politikai áramlatok. Egyetlen nép sem formálódik ki enélkül az alap nélkül. Semmilyen politikai kísérletezés. A demokrácia semmilyen formája nem élhet meg, ha nem folyamodhatik egy közös, alapvető erkölcsi világképhez. Egyetlen írott törvény szava sem elég, hogy az emberi társadalom létét szavatolja, ha az belső erejét nem valamely erkölcsi alapból meríti. Az ilyen népszerű kultúra nagyobb részt a keresztény hithez kapcsolódik, és ahhoz az oktatáshoz, amely évszázadokon át az egyház nyújtott az embereknek. Ez a kultúra ma több okból is veszélyeztetve van. Néha úgy tűnik egyeseknek, hogy el is fog bukni. Nagy gondot kell fordítani erre. Ennek megőrzésétől, a közös kultúra megőrzésétől függ az egyháznak és magának a társadalomnak a jövője is. A népszerű kultúrát ma erősen befolyásolja a tömeg kommunikáció, a média. Semmi kétségünk nem lehet affelől, milyen fontosak a tömegkommunikáció eszközei, mennyire befolyásolják a szokásokat és a közvéleményt. Meg kell sokszoroznunk az erőfeszítéseket, hogy a média ne jelentsen veszélyt. Ne legyen veszélyes arra az alapvető erkölcsi beállítottságra, amely mindig is egy nép titkos erőforrását jelentette.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdától, 18 órától jelentkező műsorunk a keresőkkel. A keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.